0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre filmész színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Night.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
2: Üres a ház, és üres az agy, üres a szíved, te is tök üres vagy.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
0: Trend Night.
1: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Nights.
1: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

egymás előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen megöl. Szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

zene. Félig üres a poharad, az enyém félig tele. Van egy üveg rumom, fél literes. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
0: Trend Night.
1: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: 15 év várakozás után ismét Magyarországon lép fel Mobi. Az elektronikus zene egyik legnagyobb hatású előadója augusztus 1-én érkezik a Budapest Parkba, ahol egy teljesen megújult, látványos élő show-val várja a közönséget. A koncertet sokan régóta várták, hiszen Mobi legutóbb 2011-ben adott önálló koncertet hazánkban, így egy egész generáció számára most nyílik újra lehetőség arra, hogy élőben hallja azokat a dalokat, amelyek a 90-es és 2000-es évek zenei világát alapjaiban formálták át. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy nem csak sikeres slágereket írt, hanem egy teljes műfaj fejlődésére is maradandó hatást gyakorolt. Mobi pontosan ilyen alkotó. Már az 1991-es Go című kislemezzel új hangzást hozott az elektronikus zenébe. Az 1999-ben megjelent Play album pedig valódi korszak határrá vált. A több mint 12 millió példányban elkelt lemez olyan klasszikusokat adott a világnak, mint a Porcelain, a Natural Blues, a Why Does My Heart Feel So Bad, vagy a Honey, amelyek már a filmek, sorozatok, illetve reklámok ikonikus betétdalaivá váltak. Mobi pályafutása során több mint 20 millió lemezt adott el világszerte, producerként és remixerként pedig olyan legendákkal dolgozott együtt, mint David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, a Beastie Boys vagy éppen a Daft Punk. A mostani turné egy új korszakot mutat meg a közönségnek. A Budapest Parkban nem egyszerű nosztalgia koncert várható, hanem egy modern, látványos produkció, amelyben a klasszikus slágerek új hangszerelésben, élő zenekarral, erőteljes vizuális világgal és különleges atmoszférával szólalnak meg. A fellépés egy nagyszabású 28 állomásos európai turné része, amely a Coachellán aratott nagy sikerű visszatérés után érkezik Budapestre. A koncertsorozatot a nemzetközi sajtó is kiemelkedően fogadta, több kritikus szerint Mobi élő produkciója ma is ugyanolyan erőteljes és érzelmileg intenzív, mint pályafutása csúcspontján. Mobi azonban mindig is több volt, mint zenész. Évtizedek óta elkötelezett állatvédő és vegán aktivista, aki rendszeresen jótékonysági célokra ajánlja fel koncertjei bevételét. Saját bevallása szerint élete egyik legfontosabb küldetésének az állatok védelmét tartja, és ezt nem csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítja. Korábbi turnéinak profitját állatvédő szervezetek kapták, miközben a környezetvédelem, a mentális egészség és a tudatos életmód mellett is következetesen kiáll. Filmproducerként és dokumentumfilmes alkotóként is aktív, munkáiban ugyanúgy megjelennek ezek a társadalmi kérdések, mint a zenéjében. Mobi visszatérése tehát ezért jóval több egy koncertnél. Egy olyan előadó érkezik Budapestre, aki 3 évtizede folyamatosan képes megújulni, miközben zenéje emberek millióinak életében vált meghatározó élményé. Szombaton a Budapest Parkban ismét élőben csendülnek fel azok a dalok, amelyek egy korszak hangját jelentették, és amelyek ma is ugyanolyan erővel szólnak, mint első megjelenésükkor.
2: Fesztivál. Néhány nap még hátra van az idei Művészetek Völgye program sorozatból. Ma a népszerű színésznő Földes Eszter egy rendkívül személyes, humorral és zenével átszőtt önálló estel érkezik a völgybe. A Láthatatlan Játék című darab egy őszinte, kendőzetlen vallomás az anyaságról, a női szerepekről és az élet nagy válságairól. Kapolcson a Buda udvarban csütörtökön 19 órától várnak mindenkit. A produkcióban Földes Eszter mellett közreműködik Kovács Adrián zeneszerző és Csuzi Márton koreográfus is. A darab azokról a mondatokról szól, amiket általában inkább lenyelünk. Nincs szépen becsomagolva, nincs merev tanulság a végén. Egyszerűen csak egy zenés est, ami kíméletlenül betalál és megszólítja a nézőt. A képmás estek pszichológiai és önismereti előadása csütörtökön 17:30 kezdődik Kapolcson a Filmió Pajtamozgóban. A Mások terhe című interaktív beszélgetés és színházi előadás a gondoskodás, a felelősségvállalás és a pszichés határok meghúzásának kérdéseit járja körbe. Azt vizsgálják meg, hogy mikor válik a környezetünk vagy szeretteink problémája a saját mentális terhünké, és hogyan tudunk egészséges határokat szabni az öngondoskodás érdekében. Csütörtökön a nagy színpadon a hip-hop és az alternatív rap szcéna. Egyik legmeghatározóbb egyedi stílusú előadója Colli lép színpadra 20:30. Karrierje során most először a teljes értékű koncertet zenekarával, 23 órától pedig a hazai underground hip-hop és trap széna egyik legmeghatározóbb előadója, Beton Hofi robban be a művészetek völgyébe egy hatalmas hangulatú koncerttel.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Csodás úti célok országszerte a munka és pihenés jegyében. A rutinos cégvezetők jól tudják, hogy az eredményes munkához elengedhetetlen az összeszokott, jó dinamikájú csapat. A csoportkohéziót pedig a céges csapatépítőkön, szakmai tréningeken, továbbképzéseken lehet hatékonyan erősíteni. Hungaroring, Mogyoród. Ha a csapatépítőt a sebesség és a technikai sportok iránti lelkesedésre építenénk, akkor a mogyoródi Hungaroring is remek választás lehet. A világszerte ismert versenypálya egyes részeit egész évben bérelhetjük céges programokhoz. Egyedi rendezvények, élményvezetések és vezetéstechnikai tréningek is lebonyolíthatók a Hungaroring területén. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a kollégák biztonságos körülmények között próbálhatják ki vezetési képességeiket a Hungaroring Driving Centerben, de egyéb aktív programokkal, go-kart programokkal vagy pályalátogatással is színesíthető a közös nap. Lovagvölgy, Csesznek. Ha a csapat inkább a szerep és lovagjáték felé húzna, a Bakony vadregényes dombjai között található interaktív, tematikus élménypark lehet jó választás. A Cseszneki lovagvölgy meglátogatása valóságos időutazás. A középkori falucska és csodás természeti környezete ideális helyszíne lehet egy emlékezetes csapatépítőnek. A vár tövében megrendezett lovagi próbák, ügyességi játékok és interaktív programok játékos kihívások elé állítják a résztvevőket, miközben erősítik a csapatszellemet és az együttműködést. Match Extreme Park, Pécs. Ha a meghitt borozgatás és a nyugodt társasjátékozás helyett adrenalindús csapatépítőben gondolkodunk, a Pécs melletti Match Extreme Park kiváló választás lehet. A meccsek lábánál található kalandparkban számtalan izgalmas kihívás vár ránk. Bobpályán, kalandösvényen, kötélpályán, mászófalon és különféle ügyességi játékok során tehetjük próbára bátorságunkat és ügyességünket. Prónai kastély, Alsópetény. Nógrád vármegyében Budapesttől mindössze 50 kilométerre Alsópetényben bújik meg a varázslatos Prónai kastély, amely nem csak esküvők és családi rendezvények, hanem céges események megtartásához is ideális helyszín. A kastélyban az üzleti találkozók, konferenciák és tréningek csodás millióban egészíthetők ki aktív élményekkel és pihenéssel. A történelmi épület elegáns termei a kisebb összejövetelektől a nagyobb rendezvényekig ideálisak lehetnek. A borospince, a nagykastély, a rendezvényterem és a szekciótermek mind profin felszerelt, hangulatos terek. Emellett barlangtúrára, kincskeresésre vagy szarvasgomba vadászatra is indulhatunk a kastély jóvoltából, vagy egyszerűen csak húzzunk bakancsot és irány a Cserhát.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. július 30-a csütörtök reggel 6 óra van. Jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Az MVM Paksi atomerőmű ZRT közleménye szerint a folyó az elmúlt napokban tovább apadt, több szakaszon negatív rekordot döntve. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni az ivóvízbázis védelme érdekében. Egyebek mellett ezt tartalmazza a fővárosi vízművek közleménye. A szolgáltató arra hívja fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás miatt a szabaddá vált meder nem kirándulóhely, és jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. Nem mond le, és a hatályos jogszabályok alapján az elmozdítását sem tartja kivitelezhetőnek az állami számvevőszék elnöke, erről már a 24.hu számolt be. Vindis László a Della podcastben azt mondta, nem gondolja, hogy jó döntés lenne lemondania, és azt sem tartja valószínűleg, hogy az elmozdítására sor kerülne. Ezzel együtt furcsája, hogy az ÁSZ elnökeként idén nem kapott meghívást a közgazdász vándorgyűlésre. Súlyos rendszer szintű hiányosságokat tárt fel az állami számvevőszék az állami tulajdonú élelmiszermentő központ non-profit Kft. Gazdálkodásának ellenőrzése során. Az ÁSZ jelentése szerint a szervezet alapítása óta nem látta el törvényben rögzített feladatait, miközben milliárdos összegeket költött el. A 2,8 milliárd forintból fejlesztett informatikai rendszer működését nem igazolták, sőt a társaság annak üzemeltetésére további 4,6 milliárd forintot fizetett ki, anélkül, hogy a rendszerhez való hozzáférése biztosított lett volna. Az ÁSZ súlyos visszaéléseket találta a Vácváros Labdarúgó Sportegyesületnél is. A szervezet a sportfejlesztési támogatásokat valószínűleg nem a kijelölt célokra fordította, ráadásul a pénzeszközök meglétét feltehetően hamisított banki dokumentumokkal igazolta a hatóságok felé. A jelentés szerint a 2022-es és 23-as pénzügyi beszámolók nem tükrözték a valóságot, és több mint 270 millió forintot érintő költségvetési csalás gyanúja merült fel. Egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott tárgyaláson az IKEA vezetése. Az ajánlatról 17 óráig mondhatnak véleményt a munkavállalók. Az IKEA dolgozói július 9-e óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést Magyarországon.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedéssel 145.081 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt. A MOL ára is soha nem látott csúcsot ért el. Az olajpapír 2,6%-kal erősödött 4488 forintra. Az OTP 4%-kal nőtt 46240 forintig. A Telekom 8%-kal csökkent 2728 forintra. A Richter 2%-kal emelkedett és 11700 forinton zárt. Nyugat-Európában vegyes volt a hangulat. A frankfurti DAX 2/10, a párizsi CAC40 0,7%-kal, Milánó 0,5%-kal, Madrid 1,7%-kal gyengült. A londoni FTSE 0,3%-os erősödéssel zárta a kereskedési napot. New Yorkban a Dow Jones 1,7%-kal csökkent a nap végére. Az S&P 500-as 0,5%-kal, a Nasdaq kompozit 1,8%-kal korrigált lefelé. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 363 forint és 73 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 63 fillér, egy svájci frank 389 forint és 48 fillér. pillantás az olajárakra, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 9%-kal csökkent, $83.72, a Brent jegyzési ára hordonként $89.60.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan derült időre számíthatunk csapadék nélkül, helyenként megélénkülő széllel. Meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Jó reggelt kívánok, 2026. július 30-a van, csütörtök reggel 6:30 kezdődik a Reggeli Monitor, egészen 10:30-ig. Remélem, hogy minél többen velem rádióznak majd, és minél hosszabb ideig. A mikrofonnál Németh László, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Szép reggelt és kellemes ébredést mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
3: Nem változtatott az irányadó dollárkamat célsávján az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve. A mutató a piaci várakozásoknak megfelelően 3,5-3,75% között maradt. Az irányadó kamatsáv már az 5. egymást követő alkalommal maradt változatlan. A Fed legutóbb tavaly decemberben csökkentette a kamatot, akkor 25 bázisponttal. Jelentősen nőtt a Microsoft árbevétele és nyeresége is a 2025-26-os pénzügyi évben. A vállalat 18%-kal 331 milliárd dollárra növelte árbevételét, adózott eredménye pedig 31%-kal 133 milliárd dollárra emelkedett. A bővülést elsősorban a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek iránti kereslet hajtotta. Jelentősen növelte árbevételét a második negyedében a Meta, nyeresége azonban csökkent. A vállalat közleménye szerint a második negyedévi árbevétel éves összevetésben 28%-kal 60,8 milliárd dollárra nőtt, miközben a napi aktív felhasználók száma 3%-kal emelkedett 3,6 milliárd főre. A nettó nyereség ugyanakkor 14%-kal csökkent 15 milliárd 850 millió dollárra. Újabb légitámadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, az iráni kikötők és partvidék teljes blokkádjának részeként. A zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel az amerikai erők, ugyanakkor a diplomáciai egyeztetések is folyamatban vannak a felek között. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet idehaza, a folyók és tavak vízszintje egyre alacsonyabb, ráadásul a következő napok időjárása sem enyhít a helyzeten. Jövő csütörtök évfélig hőségriasztást rendeltek el. Magyarország élő környezetért felelős minisztere éppen ezért rendkívüli asszály készültséget rendelt el. Őt hallják.
4: Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex. Ezért rendkívüli készültséget rendeltem el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést.
3: Augusztus 1-től, azaz szombattól jelentősen drágul a taxizás Budapesten. A fővárosi közgyűlés a taxi szervezetek kezdeményezésére az alap a kilométer és a percdíjat tartalmazó hatósági árat átlagosan 18%-kal emelte meg. Új elemként jelenik meg a reptéri pótdíj, ami önmagában 800 forinttal emeli meg az alapdíjat. Kis Ádám, a taxisok érdekvédelmi szervezetének elnöke azt mondta, van és lesz is igény a taxiszolgáltatásokra, és bár számítanak némi visszaesésre, ez néhány hét alatt rendeződhet.
5: Sajnos mindenkinek emelkednek a díjai, így nekünk is, ezt valahol nekünk kompenzálnunk kell. Mi szerettük volna, hogyha minden évben az inflációval kompenzálódik ez az ár, sajnos minden évben elutasítottak minket, és így gyűlt össze ez az ár, a 18%. Mi szeretnénk a nyári szünet után a közgyűlési tagokkal beülni külön-külön, hogy átbeszéljük velük, hogy mik itt a fő problémák. Szeretnénk, hogyha minden évben ezt az infláció jóval követni a hatósági ár, így akkor egy ilyen 4-6-8% az gyakorlatilag nem azt, nem éreznék meg, de nem így éreznék meg az emberek.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedéssel 145.081 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a MOL ára is soha nem látott csúcsot ért el. Az olajpapír 2,6%-kal erősödött 4488 forintra, az OTP 4%-kal nőtt 46240 forintig, a Telekom 8%-kal csökkent 2728 forintra, a Richter 2%-kal 11200 forintra emelkedett. Nyugat-Európa vegyesen zárt, a Frankfurti DAX 2%, a Párizsi CAC 7%-kal, Milánó 0,5%-kal, Madrid 1,7%-kal gyengült, a londoni FTSE 0,3%-os pluszban zárt. Gyengüléssel fejezte be a napot a New York-i értéktőzsde, a Dow Jones 2,2%, az S&P 500-as 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,7%-kal csökkent. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol szokás szerint vegyes a kép, a térségben irányodó tokiói Nikkei 1,2%-os erősödésben, az indiai Sensex 1%-kal került feljebb, a hongkongi Hang Seng 1%, a Shanghai Composite 1,2%-kal csökken, a dél-koreai Kospi 1,8%-kal, Szingapur 0,8%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
3: Alapvetően napos, derült időre számíthatunk, csapadék nélkül és helyenként megélénkülő széllel. Meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Túl az egyetemi ponthatárokon ilyenkor a diákok és szüleik javában keresik az albérleteket. A bérbeadóknak adózási kötelezettségeik vannak, ezek nem túl bonyolultak, de nem érdemes kijátszani őket. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztály vezetője azt mondja, kétféleképpen lehet az adóalapot kiszámítani, tételes költségelszámolással, ami egy kicsit több papírmunkát igényel, vagy az úgynevezett költséghányat használatával, ami gyakoribb és egyszerűbb. A bérleti díj 10%-a levonható költség, a maradék 15%-a pedig a fizetendő adó. Minden további fontos információ kiderül Emszücs Péter interjújából, ami most következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Induljunk ki abból, hogy valaki vett nemrégiben egy lakást, most megörült a ponthatároknak, rengeteg diák kezdi meg ősszel a tanulmányait. Ki akarja adni? De nem akar a NAV-val vitatkozni. Mit tegyen?
3: Az, aki ki szeretné adni a lakását, van egy jó hírem, mert a magánszemélyeknek nem kell általában adószámot kiváltani ehhez. Ez már adóazonosító jellel végezhető ez a tevékenység. Néhány kivétel az van, például, hogyha valaki úgy dönt, hogy turisztikai céllal adja ki az ingatlanját, akkor ott kell adószám. Abban az esetben a főszabály szerint ez áfás, tehát adószám, ott az áfáról is dönteni kell, de választhatja az alanyi mentességet, de a többség, és főleg ha azzal számol, hogy az egyetem környékére költöző diákoknak adja ki a lakását, akkor azért azt kell megjegyezni, nem kell hozzá adószám, de az adózási szabályokat be kell tartani. Ezek azért nem bonyolultak.
2: Magyarul adót fizetni kell, tehát az alól nincs menekvés akkor, ha jól értem.
3: Igen.
2: Ez milyen mértékű, mikor kell bevallani, mit kell vele tenni menet közben? Itt mik a főszabályok?
3: Két dolgot kell megjegyezni, két kötelezettség van. Az egyik az a negyedéves adóelőleg fizetési kötelezettség, és a másik az pedig, ezt el szoktuk mindig mondani, ez a minden évben benyújtandó személyi jövedelemadó bevallás, amit azért a NAV előre elkészít az érintetteknek, de ugye a NAV csak azt tudja előre kitölteni, amiről neki van adata. És általában, ha magánszemélynek ad bérbe egy lakást, erről nem lesz adata. Tehát itt mindenkinek fel kell készülnie, hogy majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallást azt ezzel ki kell egészíteni, az adó mértéke pedig 15%.
2: Szerződési kötelezettség van ilyen esetben?
3: Szerződési kötelezettség van. Elméletileg a bérleti szerződést azt nem kell írásban rögzíteni, ez nem feltétel, de mind a bérbeadónak, mind a bérbevevőnek az az érdeke, hogy legyen egy írásos szerződés. Ehhez szerintem mindkét oldalon nagyon célszerű ragaszkodni. És a másik, ami szintén ugyanúgy védi mindkét felet, ugye a bérbeadót és a bérbevevőt is, az pedig az, hogy a lakbér fizetését azt valahogy dokumentálják. Sokszor hozzánk is fordulnak még az ügyfélszolgálatra is olyan jogvitával, hogy nem tudják eldönteni, hogy melyik havi bérleti díjat fizették, és melyiket nem. És ugye, ha ez készpénzben történik, és nincsen róla semmilyen papír, akkor ez bárkinek lehetetlen eldöntenie, hogy megtörtént a fizetés vagy nem. Ezért mi azt javasoljuk, az a legegyszerűbb és a legtisztább, hogyha a bérleti díj az átutalással történik, és ott a közlemény rovatban célszerű feltüntetni a hónapot, meg a bérleti díjat, amiből egyértelműen vissza lehet következtetni, hogy akkor ez két évvel ezelőtt, vagy három hónappal ezelőtt a fizetés megtörtént, vagy sem.
2: Az adót nem ússza meg a tulajdonos. No de, azért az ingatlannak vannak költségei. Az adóhatóság hogyan állapítja meg az adó alapját egy ilyen típusú bérbeadásnak?
3: Önadózás van, tehát igazából itt is annak, aki kiadja a lakását, annak a döntése az, hogy kitalálja azt, hogy neki melyik a legfelelőbb elszámolási vagy adózási módszer, ahogy ő kiszámolja majd azt, hogy mennyi lesz az adóalap, és gyakorlatilag, hogy mennyi lesz a fizetendő adó. Alapvetően két módszer van. Az egyik az a tételes költségelszámolás, a másik pedig, ami egyszerűbb, ez pedig a költség általány. Mind a kettő egy szakkifejezés, de majd szépen részletezzük, és így mindenki meg fogja érteni, hogy miről van szó. A költség általány az ugye ez azt jelenti, hogy a bevételből 10%-ot le kell vonni, ez lesz a költséghányad, és ami marad, az a jövedelem, ugye a 90%, és azután kell megfizetni az adót. Ennek az a nagy előnye, hogy ez rendkívül egyszerű, hiszen csak be kell klikkelni az adóbevallásban, ha ezt valaki kitölti, a 10%-os költséghányadot, és a rendszer, maga a személyi jövedelemadó rendszere, az pedig automatikusan kiszámolja az adót. A másik, a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt lehet csökkenteni az igazolt költségekkel, ugye ezek jellemzően a közüzemi számlák, a felújítási költségek, és ami nagyon fontos, az ingatlannak az érték csökkenése. Ez annyiból egy kicsit több odafigyelést, adminisztrációt igényel, hogy ezeket azért évközben célszerű írni, és a számlákat eltenni, hogy ez meglegyen. Ami még fontos, hogy a számlát nem kell majd csatolni a bevalláshoz, vagy behozni a NAV-hoz, vagy beküldeni, ez mindenkinél legyen otthon, és hogyha ne adj Isten, a NAV valakit ellenőriz, akkor majd a revizoroknak kell odaadni.
2: Csak úgy kíváncsiságból. A költséghányados elszámolás gondolnám én az általánosabb megoldásnak, különösen a kisebb értékű lakásoknál, és a költség elszámolást az pedig a nagyobb értékűnél, jól gondolom?
3: Nagyjából igen, illetve még mindezt már nem akarom tovább bonyolítani, de befolyásolhatja azt, hogyha valakinek van más típusú jövedelme is, mint a lakáskiadásból származó jövedelem. Egységesen kell dönteni, tehát nem lehet azt mondani, hogy bizonyos típusú jövedelmeknél én a tételes költségelszámolást választom, még más jövedelmeknél a költséghányadot. Tehát, hogy ennyiben ez egy speciális szabály, hogy ugyan választani lehet, de az összes abban az évben, tehát most 2026-ban megszerzett jövedelemnél, például ha bármi másból származik jövedelem, akkor itt egységesen kell dönteni, és sokszor a 10%-os költséghányadnál szempont szokott lenni az is, hogy van más típusú jövedelem, és ott már úgyis a 10%-os költséghányadot választotta valaki, és akkor így egyszerűbb az ingatlan bérbeadásnál is ezt választani.
2: Teljesen életszerű az, hogy sok külföldi diák jön Magyarországra. Mi van akkor, ha valaki valutában akar fizetni, vagy a tulajdonos mondja azt, hogy ne forintba, valutába intézzük?
3: Ha így állapodnak meg, akkor a személyi jövedelemadónál a fizetéspénz nem mindig forintban kell gondolkozni, és az, hogy ezt hogy számoljuk ki, ott pedig mindig a bevétel megszerzésének a napja számít, tehát igazából az a nap számít, amikor a bankszámlára beérkezik az utalás, ugye akkor megszerzett, és az aznapi MNB középárfolyamot kell nézni, így kell majd elszámolni az adóelőleget is, így kell megfizetni negyedévente, illetve a személyi jövedelemadó bevallásnál is ezek az összegek számítanak. Ezt is érdemes vezetni, hogy aztán később meglegyen.
2: Említette, hogy érdemes szerződést kötni, különösen, hogyha valaki idegennel kötünk. De az is egy életszerű dolog. Nagybácsi, nagynéni, nagymama, keresztanya, keresztapu azt mondja unokának, hogy az adott rokonnak, fiatalnak, hogy ott a budapesti lakásom, vagy a győri lakásom, menjél oda, fizessél nekem. Akkor is kell papír, vagy akkor azt el lehet intézni úgy, hogy bevallja a tulajdonos, vagy be kell egyáltalán, nem számít ez családon belüli ajándéknak?
3: Adózási szempontból sokkal tisztább a képlet, mert adózási szempontból mindig az számít, hogyha van ebből származó bevétel, tehát a lakáskiadásból származó bevétel, akkor az lakáskiadásként kell leadózni. Tehát a válasz az az, hogy igen, hogyha nagybácsi, nagynéni, teljesen függetlenül attól, hogy van-e szerződés, nincs szerződés, függetlenül attól, hogy készpénzben, kriptóban, vagy én bármiben meg lehet állapodni, bankszámlára utalják. A lényeg az az, hogy amikor a bevétel az ott van a nagynéninél, nagybácsinál, vagy bármelyik rokonnál, akkor az a bevétel adó szempontból megszerzettnek minősül. A jövedelemszerzés jogcíme, elnézést a szakkifejezésért, de az a lakáskiadásból, ingatlanbérbeadásból származó jövedelem lesz, és e szerint kell az adót megfizetni, és ugye megint visszatérünk a kiinduló ponthoz, hogy az, hogy mennyi az adó, vagy mi az adóalap, ott meg belép a választási lehetőség, hogy vagy a 10%-os költséghányadot veszük figyelembe, vagy pedig tételes költségelszámítás, Ez alapján kijön a jövedelem, és a jövedelem után kell megfizetni az adót.
2: Most mi van akkor, hogyha én kiadom az ingatlanomat, mondjuk 100 ezer forintért, de a fővárosban 300-at kell fizessek?
3: Azt számít bevételnek, a személyi jövedelemadó ebből nagyon strikt, nagyon egyenes és nagyon precíz, tehát mondhatnánk azt, hogy nagyon könnyű alkalmazni, az a bevétel, amit ténylegesen megkap a magánszemély. Valaki Budapesten vagy valamelyik egyetemi nagyvárosban bérel egy lakást, mondjuk egy nagyobb lakást, mint amilyen neki van valahol, azért több bérleti díjat fizet, mint amennyit a saját lakásának a kiadásából kap, akkor az 0 forint, akkor nem kell fizetnie semmit.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

kiri duuru don a la.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
3: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika király kisasszony és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. Lázár Ervin története, Szirtes Edina Mókus zenéje, Závoda Péter dalszövegei. Mindezt Novák Péter rendezése gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 5-én, 6-án és 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferdinánd híd Izabella utca megállót, a keleti pályaudvar felé az Andrássy út, Vörösmarty utca megállót, illetve a 73-as trolibusz kihagyja még a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót is. A H8-as hév Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Örs vezértere irányú vágányon közlekedik járműhiba miatt. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örs vezértere felé. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7 óra múlt 1 percen, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Július 30-a van, csütörtök reggel 7 óra. A Juditok és a Xéniák ünneplik nevük napját. Isten éltesse őket az Ingeborgokkal, az Inkákkal, a Maximákkal és a Polixéniákkal együtt. Nekik is névnapjuk van ma. Isten éltesse azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: A Trend FM mikrofonjánál Németh Lászlót hallják. Nem változtatott az irányadó dollár kamat célsávján az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve. A mutató a piaci várakozásoknak megfelelően 3,5-3,75% között maradt. Az irányadó kamatsávot már az 5. egymást követő alkalommal hagyták változatlanul. A Fed legutóbb tavaly decemberben csökkentette a kamatot, akkor 25 bázisponttal. Jelentősen nőtt a Microsoft árbevétele és nyeresége is a 2025-26-os évben. A vállalat 18%-kal csaknem 332 milliárd dollárra növelte árbevételét, Adózott eredménye pedig 31%-kal 133 milliárd dollárra emelkedett. A bővülést elsősorban a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek iránti kereslet hajtotta. Jelentősen növelte árbevételét a második negyedévben, a Meta nyeresége azonban csökkent. A vállalat közleménye szerint a második negyedévi árbevétel éves összevetésben 28%-kal 60,8 milliárd dollárra nőtt, miközben a napi aktív felhasználók száma 3%-kal emelkedett 3,6 milliárd főre. A nettó nyereség ugyanakkor 14%-kal csökkent 16 milliárd dollár alá. Újabb légitámadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, az iráni kikötők és partvidék teljes blokkádjának részeként. A zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel az amerikai erők. Ugyanakkor a diplomáciai egyeztetések is folyamatban vannak a felek között. Közben csaknem 3 hét után először haladt át egy LNG tanker a Hormuzi szoroson, a Qatar Energy ellenőrzése alatt álló cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajó. A térség forgalma élénkülni kezdett, több hajókövetési szolgáltató adatai szerint is. Tegnap 12 áruszállító egység haladt át a Hormuzi szoroson, több mint az előző 2 napban. Nem mond le, és a hatályos jogszabályok alapján az elmozdítását sem tartja kivitelezhetőnek az állami számvevőszék elnöke. Erről számolt be a 24.hu. Vindis László a Della podcastben azt mondta, nem gondolja, hogy jó döntést lenne lemondania. Azt sem tartja valószínűnek, hogy az elmozdítására sor kerülne. Ezzel együtt furcsája, hogy az ÁSZ elnökeként nem kapott meghívást a közgazdász vándorgyűlésre. Nem lett turizmus a turizmus júniusi teljesítménye, éves összevetésben a 2,2%-kal kevesebb vendéget fogadtak a szálláshelyek, ahol 2,5%-kal kevesebb éjszakát töltöttek el. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint a futball VB elszívó hatása volt érezhető, a bevételeket az erős forint is erodálta, összességében megtorpant a piac. Flash Tamást hallják.
6: Nem mondom, hogy a legjobb hónapot tudtuk zárni júniusba, január elejétől kezdve sem. Ugye azért a júniusi forgalomra akár tetszik, akár nem, az idei futballvilágbajnokság biztos, hogy rányomja a bélyegét, hiszen egy ilyen nagy sportesemény kapcsán az emberek sokat utaznak, és hát Amerika ráadásul messze van Európától, tehát sokba is került, rányomja az egész júniusi, de még a júliusi turizmusra is a bélyegét. De jelenleg a legnagyobb problémát a külföldi vendégek tekintetében az a nagyon erős forint árfolyam okozza, hiszen az látszik, hogy a jövedelmezőség rettenetesen csökken, és az átlagáron pedig 10%-kal csökkent forintban.
5: Hamarosan hatályba lép a javításhoz való jogról szóló kormányrendelet, amelynek alapja a hasonló tartalmú uniós irányelv. Ennek lényege és egyben célja egyebek mellett, hogy az elektronikus készülékek kötelező javíthatósági idejének meghatározásával azok hosszabb ideig lesznek használhatók, hiba esetén pedig észszerű áron legyenek reparálhatók. Baranyi Dórát, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatóját hallják.
7: A lényeg ennek az irányelvnek a létrehozásával vagy megalkotásával kapcsolatban az volt az Európai Unióban, hogy egy kötelező javíthatósági időt határozzanak meg, könnyebb legyen a javításhoz való hozzáférése a fogyasztónak, hosszabb ideig lehessen egy tartós fogyasztási cikket használni, és átlátható feltételek legyenek, tehát a fogyasztók össze tudják hasonlítani a termékeket a javíthatóság és az alkatrész ellátás tekintetében.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 145.081 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt. A MOL ára is soha nem látott csúcsot ért el. Az olajpapír 2,6%-kal erősödött 4488 forintra. Az OTP 4,1%-kal nőtt 46.240 forintig, a Telekom 8,1%-kal csökkent 2.728 forintra, a Richter 2,1%-kal emelkedett 11.700 forintig. Nyugat-Európa vegyesen zárt, a frankfurti DAX 2/10, a párizsi CAC 40 0,7%-kal csökkent, Milánó 0,5%-kal, Madrid 1,7%-kal gyengült. A londoni FTSE 0,3%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 2,2, az S&P 500-as 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig 1,2%-kal került lejjebb. További híreink következnek, itt a Trend FM-en a 94.2. 151 millió euró nyereséget ért el az első fél évben az INA. A horvát olajipari vállalat 95,5 millió euróval 172%-kal több profitot termelt az egy évvel korábbinál. A társaság összes bevétele 20,5%-kal 2,2 milliárd euróra emelkedett. Pozitív számokat közölt az idei első fél évre nézve a Skoda Autó. A cseh autógyár közleménye szerint éves szinten 6,4%-kal 609 ezer darabra növelték termelésüket, 468 ezer kocsit Európában adtak el, ami a kontinens autópiacán a második helyet jelenti. A Skoda üzemi nyeressége 6,3%-kal 1,3 milliárd euróra nőtt. Ugyanilyen mértékben 16 milliárd euróra emelkedtek a cég bevételei is. Makarska után Split város képviselő testülete is korlátozta az alkoholos italok éjszakai árusítását. A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon és piacokon. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik a

0: A női tűrőzőket követve a magyar férfi kardozók is a legjobb 8 közé jutottak a hongkongi vívó világbajnokságon. Egy éve ezüstérmes volt a magyar csapat Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Gémesi Csanád és Ilias Nikolász összeállításban. A török Fenerbahçe 1-1-es döntetlent játszott a Górnik Zabrze vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája selejtező második fordulójának visszavágóján, és tovább jutott. A párharcot elveszítő lengyel csapat az Európa Liga selejtező harmadik körében folytatja, és a Ferencváros ellenfele lesz, ha a magyar kupagyőztes ma tovább jut. Borbély Balázs vezetőedző együttese a Twente csapatával játszik. A zöldfehérek 2-1-es előnyt szereztek a múlt héten Hollandiában.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Hajszál pontosan 4:18, önök a reggeli monitort hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A mikrofonnál Németh László, velem szemben pedig vendégem, aki a következő órában velünk tart, hogyha minden igaz, ő Héja Csaba, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai ügyfelekért felelős vezetője. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: És amiről beszélgetünk, illetve ami az apropóját adja a beszélgetésnek, az ugye, hogy tegnap bemutatta a bank a legfrissebb második negyedéves elemzését, az Agrár Trend Indexet. Hogyha általánosságban ugye megnézzük a híreket, akkor elég sokat szerepel most az agrárium, ugye összefüggésben az időjárással. Ez nem magyar specifikum, hanem én azt gondolom, hogy Európa szerte, illetve világszerte egy egyre erősödő jelenség, ugye nagyon komoly aszály sújtja az ágazatot. Mik a kilátások elsőként általánosságban?
3: Hát sajnos nagyon sok jót egyelőre nem lehet mondani. Amit a felvezetőben mondtál, tehát az, hogy az a jelenség és azok az időjárási anomáliák, amit most láthatunk itt elsősorban, a szárazságra kell gondolni, az alapvetően Európa szerte és a világ nagyon sok pontján hasonlóan alakul. Ugye szerintem lehetett olvasni esetleg arról, hogy van egy úgynevezett szuper El Niño jelenség most a világban. Részleteiben nem mennék bele, mert akkor még a következő órában is itt ülnénk. Tehát a lényeg ennek az időjárási jelenségnek, hogy ez rendkívüli szárazságot okoz, és ugye rendkívüli szárazság, hát a növényeknek vízre lenne szükségük, és a minden, ami az agrártermelésnek az alapja, a szántóföldeken kezdődik, és azért ne gondoljuk azt, hogy amikor nem is csak az, hogy nyáron, hanem már tavasszal is hőhullámok vannak, mert volt tavasszal is hőhullám, ha visszaemlékszünk, és nyáron is van egy hőhullám, két hőhullám, három hőhullám, aminek az eredményeképpen, hanem ezzel együtt egyébként csapadék sem esik. Ennek a kettőnek az eredménye nyilván az, hogy a talajunk azok egy nemes egyszerűséggel kiszáradnak, és hát bizony ez igazság, hogy nemrégen a napokban jött ki az Európai Bizottságnak egy műhold képek alapján készült termésbecslésre és terméseredmény közlése, és hát erős negatív rekordokat döntött Magyarország.
2: Mit lehet ilyenkor tenni? Tehát most azon kívül, hogy nyilván elrendelnek mindenféle vízkorlátozást, vannak olyan stratégiai megoldások, amik segíthetnek kezelni ezt a helyzetet?
3: Hát ott volt a kulcs, a stratégiai. Tehát akut válasz ezekre alapvetően nincs. A részbeni kármentésekkel lehet operálni, de szerintem sokaknak, ha arra gondolunk, hogy szárazság, mindig az öntözés jut az eszébe, hogy akkor ha van kertünk otthon, akkor is úgy vagyunk vele, hogy amikor nagy szárazság van, akkor kiállunk a slagból, és elkezdünk locsolni, hadd menjen. Ez nem mindenhol lehetséges. Tehát Magyarország szántó területeinek, tehát ahol mi az élelmiszer termelés számára alapokat jelentő növényeket termelünk, szántóföldeknek, hát nagyon maximum a 10-12%-a, ami alkalmas arra, hogy öntözhető legyen. Ez egy pár százezer hektár a 4,5 millióból, 4 millióból.
2: Bocsánat, ez az alkalmas arra, ez azt jelenti, hogy van a környéken annyi víz, vagy olyan víz?
3: Van amivel... a környéken olyan folyóvíz, amit oda lehet vezetni, olyanok a terepviszonyok, mert hát azért tízes lejtő.
2: Hegyre nem tudunk fölocsolni.
3: Hát fel tudjuk, csak drága lenne. Tehát ami gazdaságosan alkalmas rá, az egy viszonylag csekély terület, és hát itt túl kell lépni ezen, és vízgazdálkodásról kell beszélni. Tehát nem csak öntözésről, hanem ugye alapvetően arról is, hogy olyan talajművelési módot válasszunk, amivel azt a kevés csapadékot és egyre kevesebb csapadékot, ami lehullik, arra vigyázzunk. Ennek a hát ez szakmailag ezt mondjuk úgy hívják, hogy ilyen regeneratív gazdálkodás, talajkímélő gazdálkodás, forgatás nélküli talajművelés. Tehát itt ennek az a lényege, hogy minél inkább óvjuk a talajnak a szerves anyag tartalmát, és azt, hogy a kipárolgást minél inkább megcsökkentsük. Mert emlékszem, tehát hogy gondoljunk bele, hogy szerintem Budapesten környékén is ugye jellemzően az szokott lenni a menetrendszerűen az történik, hogy amikor mondjuk vannak ilyen nagyon erős hőhullámok, akkor annak a hőhullámnak a végén van egy nagyon nagy zuhé. Csak ha nem jó talajművelési módot választunk, akkor ugye az történik, hogy hát gyakorlatilag egy havi csapadék mennyiség leesik egy óra alatt, és hogyha a talaj nincs felkészítve arra, hogy azt megfelelően elvezesse, eltárolja, akkor vagy nagyon leszivárog a nagyon mély talajrétegekben, nagyon hirtelen, amit a növényeknek a gyökere nem ér el, csak a szőlőnek, vagy a hasonló kultúráknak, vagy nemes egyszerűséggel megmarad a nagyon felső rétegben, tehát nem a fő gyökér zóná, vagy a gyökér zónába, a gyökér zónába jut el, ahol szükség van rá, és hogyha nem megfelel a talajművelés, akkor egy ilyen zuhé után, ugye még mindig meleg van, tehát még mindig ilyen 30 plusz fok van, akkor nem is egyszerűséggel ez nagyon gyorsan kipárolog.
2: Az is elképzelhető, hogy ha már ugye stratégiáról beszélünk, hogy egy kicsit a termelési kultúra, vagy a termelési irányok is átalakulnak. Itt ugye arra gondolok, hogy csak egy nagyon gyors felvezető, hogy én, ez egy személyes élmény, 1988-ban jártam először, akkor még Jugoszláviának hívták, ugye a horvát tengerpart, és emlékszem, hogy apámmal vadásztuk külön ezeket a fügefákat, hogy akkor egy-egy fügét, amit még utcára kilóg, meg mit tudom én, azt meg lehessen enni. És akkor tegnap az egyik kolléganő hozza magával nejlon zacskóba az ilyen öklömnyi fügéket, hogy ez neki Kiskun lacázán terem a, mit tudom én, a kert végébe. És hát ez egészen elképesztő, és hát nem telt el 40 év azóta.
3: Én ettem már, fogyasztottam nagyon finom magyar olívaolajat is, amit magyar olajbogyóról születeltek és sajtoltak ki. Tehát igen, tehát...
2: ez a jövő?
3: Hát nem feltétlenül ezek a kultúrák, de valahol a változtatás. Tehát az is egy viszonylag rossz berögződés, hogy ellenére annak, hogy a 2020-as években a klímaváltozás, az, én azt gondolom, hogy a 20-as években rúgta ránk az ajtót. Beszéltünk addig is róla, de akkor rúgta ránk az ajtót. De hogy alapvetően azóta is a magyar szántóföldi növénytermesztésnek a vetés szerkezete, tehát azok milyen növényeket vetünk, az alapvetően még mindig az ilyen 4-5 fő növényes, búza, kukorica, árpa, repce, szója, stb. Sorolhatnám. De tehát 4-5 fő növény van, ami mondjuk a 80%-át elfoglalja a hazai szántóföldeknek évről évre. Hát azt szokták mondani, és egyébként ez konkrétan miniszter úr is, agrárminiszter úr is kimondta már, hogy azért az Alföldön, kiváltképp Dél-Alföldön, itt ilyen a Csongrád Békés megyére gondoljunk, öntözés nélküli területre kukoricát vetni, az szinte hazárdírozás.
2: Pedig a kukorica szereti a napot.
3: Pedig a kukorica szereti a napot, de a csapadékot is.
2: A csapadékot is. Hát macerás egy élő
3: növénynek nitrogén kell, víz és fény. Alapvetően, hogy meg tudjon nőni, tehát ebben is lehetne változtatni, tehát keresni, kutatni azokat a kultúrákat, azokat a hibrideket, tehát hogy egy-egy növényfajon belül is keresni mindig azt, hogy mi az, ami jobban szárazságtűrő, ami jobban elviseli a csapadékhiány, de valóban meg fognak jelenni olyan kultúrák, amikkel eddig nem találkoztunk, és itt hogy lépjünk egyet ki a határokon, tehát hogy Európai Uniós és európai szinten nézve, hát az az igazság, hogy mondjuk egy 20 évvel ezelőtt mi Lengyelországba exportáltunk takarmány kukoricát, tehát a, mondhatni a nagyon híres lengyel baromfi ágazatnak a sikereihez ilyen szempontból még akár hozzá is járulhattunk magyar kukoricával. Hát ez mára megfordult.
2: Ők exportálnak tehát hozzá?
3: Lengyelországból viszonylag nagy mennyiségben hozunk kukoricát, és változott ennyire, tehát ez egy nagyon rövid idő, táv ebben a kontextusban. Ezen a nagyon rövid időtávon változott annyit a klíma, hogy már gyakorlatilag perma Lengyelországban, amire rágadunk északon van sokkal hűvösebb, mint mi, hát gazdaságosabban lehet kukoricát termeszteni.
2: És van nyitottság az agráriumban? Tehát azok, akik érintettek, termelők, szakemberek, hogy keresgéljenek, ugye? Vagy itt megint visszatérünk a stratégiához, hogy stratégia kell.
3: Stratégia. Hogy egy klasszikus, kicsit módosítva idézek. Nyitottság van. Tehát mi egy bankban dolgozunk, az ország, tehát Magyarország piacvezető agrárfinanszírozója vagyunk, tehát elég széles körben rálátunk az ágazatra. Van nyitottság, és látszik is, hogy ha nem is vetésszerkezetben, de mondjuk helyspecifikus gazdálkodásban, tehát hogy oda vetek, ahol biztos, hogy tehát a szárazabb területekre legalább azt mondom, hogy napraforgót vetek, mert az jobban bírja a szárazságot, kukorica helyett, most csak mondtam egy példát. De van nyitottság egyébként, hát amit mondtam is korábban, a talajművelési módnak a megváltoztatására, diversifikálásra, de hát, hogy finoman fogalmazok, azért kell valami ösztönző, mert anélkül nehéz.
2: Ugye azt mondtad, hogy illetve hát nem mondtad ki így, hanem utaltál rá, hogy ugye nagyon sok, vagy viszonylag sok ilyen típusú szakemberrel álltok kapcsolatban. Uh-huh. Vannak köztük fiatalok? Tehát a fiatalabb korosztályok érdeklődnek?
3: Egyre több. Egyre több van. Én azt gondolom, hogy a 10-es évek elején jártam Agrár Egyetemre, Debrecenbe. Az most már ide tovább 10 sok éve volt, lassan 20. Akkor is arról beszéltünk is, hogy a generációváltás. Tehát ez egy nagyon régóta sláger téma, viszont azt azért ilyenkor szeretem hozzátenni, hogy azért a generációváltás az nem csettintése megy. Tehát egy generációváltásban, hogyha elkezdem 2010-ben, hogy nekem van egy gazdaságom, akkor vagyok 55 éves, most csak mondok valamit, tudom, hogy van még 10-15 évem addig, hogy szeretnék elmenni pihenni, nevezzük nyugdíjnak. Az 10-15 évig be kell tanítani az utódomat. Ha családon belüli öröklésről beszélünk, mert nyilvánvalóan tehát a gazdaság adok veszek, tehát ezek a pestiesen szólva cégtranzakcióknak a száma is azért alapvetően megszaporodott az elmúlt években, hiszen hát az élet is kikényszeríti, mert az, aki nem akar és nem tud vele megfelelő módon foglalkozni, tehát nem tud olyan intenzitással és olyan eredményességgel gazdálkodni, ami ahhoz szükséges, hogy hosszú távon fenntartható legyen a gazdálkodás, ami a 20-as években aztán a nagyon sok gazdaság a teljes összes likviditását és tartalékát feléli, és felérte, ott azért eljöhet az a döntés, hogy azt mondja, hogy hát a családon belül nem tudom eladni, akkor eladom valaki másnak. Ez létrehoz egy olyan folyamatot, amit birtokkoncentrációnak nevezünk, tehát hogy a nagyobb gazdaság tud megvenni alapvetően egy kisebbet, vagy nagyon hasonló méretű tud megvenni egy másik nagyon hasonló méretűt. Viszont még ezek ellenére is egyébként azért a magyar agrárgazdaságnak az üzemszerkezet azért elég elaprózott tudott maradni.
2: Innen fogjuk folytatni a hírek után. Vendégem a stúdióban Héja Csaba, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai ügyfelekért felelős vezetője. Egy kicsit közlekedünk, hírek következnek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után a belső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott figyelemmel. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A H8-as év Gödöllő és Magyaród között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik járműhiba miatt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, és a Pesti alsó rakparton déli irányban az Országháznál. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8:01 önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 21.529.464. Ennyit gyártottak a legendás Volkswagen Bogárból. 2003-ban ezen a napon, július 30-án gördült le a gyártósorról az utolsó ilyen példány. Azért kíváncsi lennék rá, hogy lenne erre igény, hogy valaki ezt gyártsa, mert valami egészen fantasztikus jószág, azzal együtt, hogy hát az előélete egy kicsit érdekes, ugye Ferdinand Porschéhoz kötődik, és hát ahhoz, hogy ugye még annak idején a Führer, akinek nem mondjuk ki a nevét, kitalálta, hogy kell egy népautó a német népnek, és lett belőle népautó. Még olyat is szeretek belőle, aminek egy ilyen géppuska állvány volt felszerelve valahol ott a tetejére, és hát állítólag azt használták is. Na, ez a történelem, a jelenkori hírei következnek a Trend FM-en a 94.2-n. Németh László vagyok, jó reggelt mindenkinek. Ja, 7:30.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem változtatott az irányadó dollárkamat célsávján az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a mutató a piaci várakozásoknak megfelelően 3,5-3,75% között maradt. Az irányadó kamatsávot már az 5. egymást követő alkalommal hagyták változatlanul. A Fed legutóbb tavaly decemberben csökkentette a kamatot, akkor 25 bázisponttal. Jelentősen nőtt a Microsoft árbevétele és nyeresége is a 2025-26-os pénzügyi évben. A vállalat 18%-kal 331,8 milliárd dollárra növelte árbevételét, adózott eredménye 31%-kal emelkedett 133 milliárd dollárra. A bővülést a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek iránti kereslet hajtotta. Jelentősen növelte árbevételét a második negyedévben a Meta, nyeresége csökkent. A vállalat közleménye szerint a második negyedévi árbevétel éves összevetésben 28%-kal 60,8 milliárd dollárra nőtt. A napi aktív felhasználók száma 3%-kal emelkedett 3,6 milliárd főre. A nettó nyereség ugyanakkor 14%-kal 15 milliárd 850 millió dollárra csökkent. Újabb légitámadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, az iráni kikötők és partvidék teljes blokkádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel az amerikai erők, ugyanakkor a diplomáciai egyeztetések is folyamatban vannak a felek között. Közben csaknem 3 hét után először haladt át egy LNG tanker a hormuzi szoroson, a Qatar Energy cseppfolyósított földgáz szállító tartály hajója. A térség hajóforgalma élénkülni kezdett több hajókövetési szolgáltató adatai szerint is. Tegnap 12 áruszállító egység haladt át a hormuzi szoroson, több, mint az előző 2 napban. Nem mond le, és a hatályos jogszabályok alapján az elmozdítását sem tartja kivitelezhetőnek az állami számvevőszék elnöke idehaza. Erről számolt be a 24.hu. Mindis László a Della podcastben azt mondta, nem gondolja, hogy jó döntést lenne lemondania, és azt sem tartja valószínűleg, hogy az elmozdítására sor kerül. Ezzel együtt furcsája, hogy az ÁSZ elnökeként idén nem kapott meghívást a közgazdász vándorgyűlésre.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 145.081 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt. A MOL ára is soha nem látott csúcsot ért el, az olajpapír 2,6%-kal erősödött 4488 forintra, az OTP 4%-kal 46240 forintra nőtt, a Telekom 8%-kal csökkent 2728 forintig, a Richter pedig 2%-kal emelkedett 11700 forintra. Vegyesen zárt Nyugat-Európa, a Frankfurti DAX 2/10, a Párizsi CAC 7%-kal csökkent, Milánó 0,5%-kal, Madrid 1,7%-kal gyengült, London 3%-os emelkedéssel zárta a napot. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 2,2, az S&P 500-as 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,7%-kal csökkent. 151 millió euró nyereséget ért el 2026 első fél évében az INA. A horvát olajipari vállalat 95,5 millió euróval 172%-kal több profitot termelt az egy évvel korábbinál. A társaság összes bevétele 20,5%-kal 2,2 milliárd euróra emelkedett. A horvátországi Makarska után Split város képviselőtestülete is korlátozta az alkoholos italok éjszakai árusítását, a határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem. Rendkívüli hőségre készül Horvátország. A helyi meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint erős hőhullám sújtja az ország nagy részét, amely egészen augusztus első hetéig kitart. Szombaton a nappali csúcshőmérséklet több helyen 35 és 40 fok között alakul. A kánikulát trópusi éjszakák kísérik, így alig lesz lehetőség a lehűlésre. Az Adriai tenger partvidékén az éjszakai hőmérséklet 25 fok körül vagy a fölött marad. Több mamutcsontot is talált egy helyi lakos Bulgáriában a rekord alacsonyra apadt Duna medrében. A szakemberek feltételezései szerint ezen a területen egykor mocsár volt, ahol az állat évszázadokkal, illetve évezredekkel ezelőtt elpusztult.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, aki pedig úgy döntene, hogy a hazai álló vagy folyóvizek valamelyikébe veti magát, mármint fürdési célzattal, a Duna 20 és 25 fok között váltakozik, mármint a víz hőmérséklete a 20 Komáromnál, a 25 Mohácsnál érvényes. Ugyanez van a Tiszánál is, ahol a Tisza Becsnél a folyó 21 fokos, Szegednél viszont már 24. Ígéretes hőmérsékleti értékeket produkál a Balaton, 24 fokos, a Fertőtől 23, a Tiszatól 25 fokos. És akkor nézzünk rá a tengerekre. Az Adria a horvátországi Dubrovniknál 25 fokos, kissé északapra Rimininél az olasz partoknál 27 fokos. A földközi tenger 28 fokos Krétánál, illetve a tunéziai partoknál 29 fokos, csak úgy, mint a Vörös-tenger az izraeli Eilatnál. aki pedig valami hűvösebbre vágyik, a portugáliai Lisszabonnál 20 fokos az Atlanti-óceán.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Folytatjuk a beszélgetést. 3:48 lesz 3 perc múlva a Trend FM mikrofonjánál Németh Lászlót hallják. Velem szemben pedig még mindig Héja Csaba, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari üzletágának stratégiai ügyfelekért felelős vezetője, akivel az elmúlt fél órában számos témakört érintettünk, leginkább az MBH Bank második negyedéves legfrissebb elemzésével, az Agrár Trend Indexsel összefüggésben. Amiről viszont nem beszéltünk, és én azt gondolom, hogy talán érdekes lehet, hogy milyen a... Hogy látjátok, hogy milyen a jövedelmezősége most az agráriumnak? Tehát elmondtunk tudom számos negatívumot, meg számos mondjuk így kihívást, hogy ez a része hogy alakul a helyzetnek?
3: Hát ezek a kihívások nem múlnak el nyomtalanul, tehát kezdem a pozitívról, aztán menjünk a másik irányba, tehát azért eleve ezt az Agrár Trend Indexünket is úgy készítjük, hogy azért itt a különböző termékpályákat vizsgálunk, tehát egészen a kukoricától a baromfi húsig, és hát ahol ma Magyarországon az a termékpályák, vagy azok a termékpályák, ahol egyébként valójában igazán jövedelmet lehet realizálni, azt mi úgy látjuk, és azt gondolom, hogy baromfi hús termelés, feldolgozás, az üvegházi kertészetek, tehát ezek a hajtatott üvegházban folytatott kertészeti tevékenység, az öntözött szántóföldi zöldségtermesztési csemege kukoricára, meg zöldborsóra kell gondolni, amit a konzervipar feldolgoz utána, bár ott a konzervipari részének vannak kihívásai, de nagyságrendileg ez az, amit ki lehet emelni, ahol nyilván itt is vannak kihívások és különböző nehézségek, de nagy biztonsággal a nagyon szerteágazó magyar élelmiszergazdaságban talán ez a kevés termékpálya az, ahol egyébként igazán jól lehet ma gazdálkodni, vagy nagy biztonsággal azt lehet mondani, hogy jövedelem keletkezik. Ha megyünk tovább, azért az első blokkban azért alapvetően inkább a növénytermesztésről beszéltünk, pedig hát azért van az állati termék előállításban is látnivaló. Tehát két nagyon fontos termékpályánk a tej és a sertés. Hát ők azért bizony elég nehéz helyzetben vannak. Nagyon röviden mind a kettő egyfajta ilyen európai szintű túltermelési válsággal küzd, aminek a negatív hatásai azért elég erőteljesen begyűrűztek Magyarországra. Hát itt arról beszélhetünk, hogy tej esetében, ugye a tehenészetekben elsősorban, hát nagyon karcosan lesz év végére talán valami jövedelem, és azt is alapvetően inkább a támogatások fogják megképezni, mert tehát, hogy per pillanat 2026 júliusát írunk, önköltség alatt tudnak értékesíteni. Még azok a telepek is, akik nagyon kiemelt hatékonysággal dolgoznak. Itt a hatékonyságot mondjuk az egy tehénre eső lefejt tejnek a mennyiségére kell érteni. Tehát még azok a telepek is önköltség alatt értékesítenek, és ha átugrunk a sertéshús előállításra, ott a leghatékonyabb termelők is gyakorlatilag egy 20 000-essel küldik el a vágóhidra körülbelül az állatokat. Tehát, hogy értsük úgy, hogy minden egyes állaton 10 000 forint veszteségeket szenvednek el a legjobbak is. És ezt még a támogatás sem tudja kikompenzálni. Na most a kicsi laikusabb hallgatóknak azért ezekben az ágazatokban, tehát kiemelten a sertésre gondolok, de azért a tejben is megfigyelhető, ezek ciklikus ágazatok. Tehát azért Az agrártermelés ugye ez egy biológiai alapokra épülő gazdasági tevékenység. Most a biológiai alapokat megváltoztatni nem tudjuk. És ez, tehát addig, amíg egy fiatal malacot, még ha intenzív körülmények között is lerakok egy telepre, hogy azt hízlaljuk fel olyan súlyra, hogy az vágóhidra kerüljön, az egy nagyon hosszú intervallum, 3 hónap. De ebben a tekintetben azért az 3-4 hónap, az azért az sok idő.
2: És az addig eszik? Megszállásolni kell?
3: Így van, és ilyen rövid idő alatt tud már a világ akkorákat változni, és itt azért kapcsoljuk hozzá a makrogazdaságot és a nemzetközi környezetet, hogy teszem azt, egy gazda, aki mondjuk februárban letelepített malacokat, kis malacokat, amik ugye hízósertés lesz a végén, tehát az akkor letelepített kis malac egy olyan világba lett letelepítve, ahol még nem volt iráni konfliktus, nem szaladtak el az olajárak, az energiaárak, kezdve nem volt afrikai sertéspestis betegség Magyarországon, ami exportkorlátozást okoz, és akkor ott volt egy kalkuláció, hogy én megvettem 100 forintért a malacot, és számítottam rá, hogy azt nap végén 200-ért el tudom adni, kettő között költöttem rá 80 forintot, 20 forint nyereségem van. Most annyira felgyorsult a világnak a változása, és a 20-as éveknek talán az agrár gazdálkodói is ezt tanulták meg leginkább, hogy egy ilyen rövid idő intervallum alatt is annyi minden tud történni a világban, hogy nap végén az a terv, amikor leraktam, és azt mondtam, hogy 20 forintot fogok keresni rajta, az mire odajutok, az mondjuk 20 forint veszteségbe tud átcsapni. Hát beszéltük, ugye még visszatérnék, ugye az eredeti kérdésed az a jövedelmezőségre vonatkozott, és hát itt azért most tudom, nem feltétlenül szeretnénk megterhelni a hallgatókat reggel számokkal, de hát azért mégiscsak bankárok vagyunk, nem tudjuk meghazudtulni magunkat, meg hát azért ezek objektív mutatószámok, tehát így tudunk hitelesek lenni, maradni, tehát ez a szárazság, amit most látunk, azért a szántóföldi növénytermesztésben is azért, hát támogatásokkal együtt talán nyerességet okoz. De most mondok számokat, tehát a magyar búzának, tehát ami ugye kenyérre gondoljunk, lisztre, mint a magyar háztartások egy fontos alapanyaga és élelmiszerére, hát a búzának a termés átlaga az ilyen 4,5 tonna környékén alakult, most elnagyolva mondom, országos szinten. Hát ez jobb éveinkben volt 6 is, országos szinten 6 tonna. Vannak olyan körzetek, például Dél-Alföldön, ahol ilyen 3 tonnás termés átlagokkal aratták le a búzát. Ezek nagyon kevesek. Tehát ez azt jelenti, hogy az előző évek, vagy mondjuk egy 5 éves átlaghoz képest is ilyen 10-20%-os elmaradások vannak termés átlagban. Ez a gazdálkodónak az mindig forint. Tehát ahhoz, tehát jelen költség szintek mellett, tehát amennyiben a műtrágya kerül, amennyire be tudom indítani a traktort, a kombányt, hogy azt begyűjtsem, és majd utána tároljam, stb. Tehát jelen költség szintek mellett a nagyjából egy ilyen 4-4,5 tonnánál van extenzív, tehát olyan tápanyaggazdálkodás mellett, hogy visszafogott műtrágya használattal, de mondjuk egy ilyen közepes, vagy egy kicsit intenzívebb gazdálkodás mellett 5,5 tonnát kéne mondjuk minimum termelni ahhoz, hogy nulla, tehát hogy a nullás fedezeti pontot elérjem. Na most visszatérek rá, tehát hogy azt mondom, hogy ilyen nagy átlagban akkor mondjuk országos szinten 5 tonnának kellene lenni ahhoz, hogy nullán legyek, az országos termés átlag 4,5 tonna lett. Azt a fél tonna különbséget az a támogatás, amit ugye területalapon és zöldítési célokra kapnak a gazdálkodók, azt talán ki tudja kompenzálni, de így vagyunk nullán. És ez az átlag. És ugye az átlag az azt jelenti, hogy az alatt azért vannak nagyon sokan gazdálkodók, tehát hogy ott is alapvetően negatív eredmény keletkezik, és hogyha tehetek előrejelzéseket is, mert állnak rendelkezésre. Hát a kukoricánál se lesz jobb a helyzet, mint másik főnövény. Az élelmiszer termékpályának egy nagyon fontos alapja a kukorica, az sokat is beszélünk róla. Hát kukoricában azért egy ilyen majd negyedével fog elmaradni a várható termés átlag az 5 éves termés átlagtól, ami már nagyon alacsony, és itt a beszélgetést azért visszautalnék, hogy tehát Lengyelország tudja ma azt a termés átlagot, amit Magyarország mondjuk ilyen közepes években tudott.
2: Visszautalva még egy pillanatra arra, amit mondtál, egy másodpercre átfutott az agyamon, hogy mi lehet a kapcsolat Irán és a sertéságazat között, mert ugye, hogy ott nem nagyon fogyasztják, de aztán rájöttem persze, hogy a háború nyilván, tehát ez
3: az teljesen energia.
2: Meg az energia, az így energia. Van. Nem is ez az érdekes, hanem az jutott eszembe, miközben ugye mondtad a jövedelmezőség részleteit, hogy azt meg lehet határozni, vagy meg lehet határozni valahogyan, hogy van-e olyan, hogy optimális birtok méret? Mert ugye azt mondod, hogy a hazai állomány rendkívül elaprózódott, tehát mondjuk meg tudjuk-e mondani objektív mérőszámok alatt, hogy nem tudom, 100 hektár alatt nem éri meg, vagy a fölött megéri, vagy ha mindent meg tudok termelni magamnak, vagy minél több mindent, és azt teszik meg az állatok, akkor megéri. Tehát vannak ilyen számítások, vagy törekvések?
3: Hát ez egy könnyed kérdés, így csütörtök reggel. Csütörtök reggel. És ez egy nagyon vitatott kérdés is. Én azt gondolom, nem sikerült még megcsinálni, de szerintem nagyon hideg, és ilyen kicsit ilyen ceteris paribus módon, tehát ilyen nagyon sok feltételt kizárva, tehát számszakilag valahol biztos, hogy meg lehet mondani, hogy van olyan, hogy ideális birtokméret, de egyébként meg valójában nincs. Tehát, hogyha nekem rendelkezésemre áll, mondok egy számot, 50 hektár szántóterület, az 50 hektár szántóterület is el tudhat tartani mondjuk egy családot, és én inkább ebbe mérném, mert hogy most egy nap végén valahol profitért dolgozik mindenki, és nem, tehát nem szívjóságból, hanem azért gazdálkodik az ember, mert az erőforrásait ki akarja használni és optimalizálni. Tehát 50 hektárról is el lehet tartani egy családot, ha olyan zöldségkultúrákat termesztek rajta, most mondok valamit, öntözve, aminek ugye a fajlagos eredmény termelő képessége sokkal jobb, mint mondjuk egy ilyen klasszikus szántóföldi növénynek, hogy elvetem a búzát, adok neki egy kis nitrogént, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy megfelelő szaktudással, nagy odafigyeléssel, intenzív technológiákkal, bizonyos fajta kultúrákkal a kis birtokon is lehet nem csak kiegészítő jövedelem, hanem egyébként alapvetően egy családot eltartó jövedelem, ha növénytermesztésről beszélünk, de hát az az igazság, hogy ez is az elég tőkeigényes. Tehát hamarosan meg fog jelenni egyébként a MBH, a Jelzálog Banknak a termőföld indexe. Azért abban érdemes lesz megnézni, nem tudom még pontos számokat, hogy mennyi. Most mondok, amit 3 millió forint egy hektár termőföld. A valahol egyébként, ami én azt gondolom, és tehát tolódik fel ez a birtokméret alja, hogy mi az, ami rentábilis, hosszú távon fenntartható. Én azért azt, manapság ez már egy ilyen 4-500 hektár. Tehát a 4-500 hektár egy olyan birtokméret, amire az nagy biztonsággal ki tudom most jelenteni, hogy ez 20 év múlva is működni fog. Megfelelő szaktudással, odafigyeléssel, regeneratív gazdálkodással figyeljünk a talajra, őrizzük meg a vizet, jó helyen vagyunk, tehát nagyon sok tényező mellett, de hogy ilyen 4-500 hektárokról beszélünk, azt szorozzuk fel 3 millióval.
2: Hát az tisztességes szám, úgyhogy
3: tehát igen. Ezek ilyen milliárdos,
2: főleg az elején.
3: Milliárdos vagyonok, és akkor csak arról beszélünk, hogy megvan a föld.
2: Megvan a
3: még
2: föld.
3: Akkor kell egy év, hogy azt elbe, abba vessek valamit, a tápanyagot juttassak ki rá,
2: gépek
3: a
2: kellene.
3: Gépek, a stb. Igen. Tehát hogy azért a kezdeti tőkebefektetés azért elég tőkeintenzív ennek az ágazatnak, és a visszautalva a beszélgetésünk legelejére, amikor generációváltásról beszélgettünk, azért ezért is nehézkes. És ezért van nagyon kevés új belépő egyébként az agrárgazdaságban, mert a nulláról belépni az nagyon drága. Most egy példa még a végére, egy jól működő, intenzív állattartó telep. Ha területtel, energiahálózati csatlakozással is felépíteni, betelepíteni, szerintem karcolja a 7-10 milliárd forintot.
2: Én csak ilyen magánszorgalomból évekkel ezelőtt végeztem egy számítást, ez is valami nagyon komoly matek jött ki, ugyanis ugye, hát nyilván csak elméleti szinten én ilyen szarvasgomba termesztésbe gondolkodtam, mert hogy lehet kapni ilyen konténeres tölgyfákat, vagy nem tudom miket, amiket hát azt mondja ugye az eladó, hogy tudod, hol vagy a tutiba, hogy ezt megveszed, elülteted, simogatod, és akkor ott teremnek a jobbnál jobb jószágok ott a gyökérzetem, aztán vagy igen, vagy nem. Csak nyilván ott van egy olyan profitráta, amivel azért sok mindent el lehet érni viszonylag kis területen is, de hát igen, van mellette a kockázat, hogy mi van, ha nem.
3: Igen, és ezeken a kis területeken termesztett, hát most egy kicsit profánul én ezt mondjuk azt, hogy ilyen egzotikus kultúráknak, tehát ami azért a standardből egy kicsit kilógó, tehát ami nagy hozammal kecsegtet, abban nagy is a kockázat. És a nagy kockázat alatt értsük azt, hogy azért hogy ezeknek a termékeknek a piaca is nagyon hamar össze tud omlani. Tehát hogyha jön az, aki árulja ezeket a tölgyfa kérgeket, vagy amit mondtál, azt nagyon sok mindenkinek szétszórja, akkor nagyon hirtelen, nagyon sok termék lesz az adott piacon, az adott termékből a piacokon nagyon sok termék lesz, és ilyen pillanatok alatt a 100 forintos ár 10 forint lesz.
2: Az azért nagyon komoly esés. Köszönjük szépen! Önök az elmúlt egy órában az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai ügyfelekért felelős vezetőjét, Héja Csabát hallották. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm,
2: hogy kitartása kánikulához, meg a meleghez. És hát reméljük, hogy majd jön egy kis enyhülés legalább valami eső formájában. Szép napot és eredményes hetet neked, szervusz.
3: Szép napot, sziasztok.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
4: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
5: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Erős forgalom a Pesti alsórakparton déli irányban az Országháznál, illetve a Budai alsórakparton északi irányban a Petőfétől a Szabadsághídig. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 30-a van, csütörtök reggel 8 óra, megérkezett hozzánk Nagy Károly. Szervusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt!
2: Szép hosszú napod lesz.
8: Mert, ja, hát persze, mert hogy a szabadságolás jegyében...
2: Éljenek a fiatalok, akik elmentek szabadságra.
8: Így van, igen, jó, ki kell, hogy pihenjék magukat, nem szeretnénk, hogy elfáradnának. Főleg, hogyha már az egyik kollégánk ma mától személyi jövedelemadón fizető, tehát hogy
2: ebből Isten éltesse Kecsőricsit.
8: Isten éltesse Kecsőrihárdot, de ettől függetlenül nyilván ilyenkor gondolom más munkahelyen is küzdenek ezzel, hogy aki marad, annak többet kell dolgoznia.
2: Hát ez egy ilyen játék, majd valahogy el leszünk vele. Milyen időnk lesz egyébként?
8: Nagyon meleg.
2: Nagyon meleg.
8: Szerintem ezzel újdonságot nem mondok, mert a hírekben is erről lesz majd szó, hőségről, ezzel kapcsolatos korlátozásokról, víz problémáról. Szerintem azért mindenki a maga módján próbáljon meg picit takarékosabban működni, hogyha tud megfogadni a különböző tanácsokat, például áram felhasználással kapcsolatban, a víz felhasználásnál mindenképpen, tehát tényleg nem most jusson mindenki, vagy bárkinek eszébe autót mosatni, nem tudom,
2: medencét tölteni,
8: bár pont a melegben azért, igen, pont, igen, nem hiszem, hogy a lakosság döntő részének ez a problémája, hogy medencét kell tölteni, de ráadásul pont melegbe ne töltse az ember a medencét, ha már van neki, de azért jó lenne ezeket betartani, vagy legalább valamennyire figyelembe venni, mert a vízállások, majd mondjuk a hírekben azok rekord alacsonyak, az biztos.
2: Na, és hát nyilván a hidratálásra is figyeljünk oda, és akkor még egy pár apróság. Egyrészt ugye a Juditok és a Xéniák ünneplik nevük napját, a Juliettekkel, a Juliettákkal és a Polixéniákkal együtt, meg a Donatellákkal. Sőt, van ilyen is, hogy Azucséna. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Azoknak is, akiknek születésnapjuk van, jövünk a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem változtatott az irányadó dollár kamat célsávján az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve.
8: A mutató a piaci várakozásoknak megfelelően 3,5-3,75% között maradt. Az irányadó kamatsávot már az ötödik egymást követő alkalommal hagyták változatlanul. A Fed legutóbb tavaly decemberben csökkentette a kamatot, akkor 25 bázisponttal, idén valószínűleg inkább már emelni fogja.
2: Jelentősen nőtt a Microsoft árbevétele és nyeresége is.
8: A 2025-26-os pénzügyi évében a vállalat 18%-kal 331,8 milliárd dollárra növelte árbevételét, adózott nyeresége 31%-kal emelkedett 133,7 milliárd dollárra. A bővülést elsősorban a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek iránti kereslet hajtotta.
2: Újabb légitámadást indított Irán ellen az Egyesült Államok.
8: Az iráni kikötők és a partvidék teljes blokkádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel az amerikai erők, ugyanakkor a diplomáciai egyeztetések is folyamatban vannak a felek között. Közben csaknem 3 hét után először haladt át egy LNG tanker a Hormuzi szoroson, Qatar Energy cseppfolyósított földgázszállító tartályhajója. A térség hajóforgalma élénkülni kezdett, több hajókövetési szolgáltató adatai szerint tegnap 12 áruszállító egység haladt át a Hormuzi szoroson, több, mint az előző két napban.
2: leállították a paksi atomerőmű harmadik blokkját a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt.
8: Az MVM paksi atomerőmű ZRT közleménye alapján a folyó az elmúlt napokban továbbapadt, több szakaszon negatív rekordot döntve.
2: Nem mond le, és a hatályos jogszabályok alapján az elmozdítását sem tartja kivitelezhetőnek az állami számvevőszék elnöke, erről ír a 24.hu.
8: Vindis László a Della podcastban azt mondta, nem gondolja, hogy jó döntés lenne lemondania, és azt sem tartja valószínűnek, hogy az elmozdítására sor kerülne. Ezzel együtt furcsája, hogy az állami számvevőszék elnökeként idén nem kapott meghívást a közgazdász vándorgyűlésre.
2: Egyre súlyosabb az aszályhelyzet idehaza, a folyók és tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ráadásul a következő napok időjárása sem enyhít a helyzeten.
8: Jövő csütörtök éjfélig hőségriasztást rendeltek el. Magyarország élő környezetért felelős minisztere rendkívüli aszálykészültségről is döntött. Gajdos Lászlót hallják.
9: Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex. Ezért rendkívüli készültséget rendeltem el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést.
2: Nem lett túlizmos a turizmus júniusi teljesítménye.
8: Éves összevetésben 2,2%-kal kevesebb vendéget fogadtak a szálláshelyek, ahol 2,5%-kal kevesebb vendégészakát töltöttek el. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletben elnöke szerint a futballvilágbajnokság elszívó hatása volt érezhető, a bevételeket pedig az erős forint is erodálta. Összességében megtorpanta a hazai szálláspiac. Flesch Tamást hallják.
10: Nem mondom, hogy a legjobb hónapot tudtok zárni júniusba, január elejétől kezdve sem. Ugye azért a júniusi forgalomra, akár tetszik, akár nem, az idei futballvilágbajnokság biztos, hogy rányomja a bélyegét, hiszen egy ilyen nagy sportesemény kapcsán az emberek sokat utaznak, és hát Amerika ráadásul messze van Európától, tehát sokba is került, rányomja az egész júniusi, de még a júliusi turizmusra is a bélyegét. De jelenleg a legnagyobb problémát a külföldi vendégek tekintetében az a nagyon erős forint árfolyam okozza, hiszen az látszik, hogy a jövedelmezőség rettenetesen csökkent, és az átlag áron pedig 10%-kal csökkent forintban.
0: Tőzsde hírek.

0: A budapesti értéktős de részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 145.081 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt.
1: A MOL ára soha nem látott csúcsot ért el, az olajpapír 2,6%-kal erősödött 4488 forintra. Az OTP 4,1%-kal drágult 46.240 forintig, a Magyar Telekom 8,1%-kal

0: Zártak a New York értéktős, de irányadó mutatói, a Dow Jones 2,2, az S&P 500-as 1,5%-kal, a Nasdaq Composite 1,7%-kal gyengült.
1: A Bitcoin 200%-os emelkedésben 63.896 dolláron és 92 centen áll, az Ethereumot 4%-os mínuszban 1900 dollárért és 51 centért lehet vásárolni. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forint és 42 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 45 fillér, egy svájci frank 389 forint és 14 fillér. Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1,2, az indiai Sensex 1%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng és a dél-koreai Kospi 1%-kal csökken, Szingapur 8%, a Shanghai Composite 1,2%-os mínuszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal drágult, 85 dollár 26 centnél jár a kurzus. A Brent jegyzési árfolyama hordonként 92 dollár 10 cent. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett 4034 dollárt és 10 centet kell fizetni a világpiacon. Folytatjuk híreinket. Augusztus 1-től, azaz szombattól jelentősen drágul a taxizás Budapesten.
0: A fővárosi közgyűlés a taxi szervezetek kezdeményezésére az alap, a kilométer és a perc díja tartalmazó hatósági árat átlag 18%-kal emelte meg. Új elemként jelenik meg a repülőtéri pótdíj, ami önmagában 800 forinttal emeli az alapdíjat. Kis Ádám, a taxisok érdekvédelmi szervezetének elnöke azt mondta, van és lesz is igény a taxi szolgáltatásokra, és bár számítanak némi visszaesésre, néhány hét alatt ez visszarendeződhet.
2: Sajnos mindenkinek emelkednek a díjai, így nekünk is, ezt valahol nekünk kompenzálnunk kell. Mi szerettük volna, hogyha minden évben az inflációval kompenzálódik ez az ár, és minden évben elutasítottak minket, és így gyűlt össze ez az ár, 18%. Mi szeretnénk a nyári szünet után a közgyűlési tagokkal leülni külön-külön, hogy átbeszéljük velük, hogy mik itt a fő problémák. Szeretnénk, hogyha minden évben ezt az inflációval követné a hatósági ár, így akkor egy ilyen 4-6-8% az gyakorlatilag nem azt, hogy nem éreznék meg, de nem így éreznék meg az emberek.
1: 151 millió euró nyereséget ért el 2026 első fél évében az INA.
0: A horvát olajipari vállalat 95,5 millió euróval 172%-kal több profitot termelt az egy évvel korábbinál. A társaság összbevétele 20,5%-kal emelkedett 2,2 milliárd euróra.
1: A horvátországi Makarska után Split város képviselő testülete is korlátozta az alkoholos italok éjszakai árusítását.
0: A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon. A szeptember 15-ig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem.
3: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan derült idő várható, csapadék nélkül, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
1: A török Fenerbahçe 1-1-es döntetlent játszott a Górnik Zsabrze vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája selejtező második fordulójának visszavágóján, és tovább jutott, míg a párharcot elveszítő lengyel csapat az Európa Liga selejtező harmadik körében folytatja, és a Ferencváros ellenfele lesz, ha a magyar kupa győztes ma tovább jut. Borbély Balázs vezetőedző együttese a Twente csapatával játszik, a zöldfehérek 2-1-es előnyt szereztek a múlt héten Hollandiában. A női törőzőket követve a magyar férfi kardozók is a legjobb 8 közé jutottak a hongkongi vívó világbajnokságon. Egy éve ezüstérmes volt a magyar csapat Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Gémesi Csanád, Iliász Nikolász összeállításban.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Iránytű a gazdasági és kulturális útvesztőben. A mikrofonnál Németh László.
1: 4:08, illetve 4:09 jó reggelt kívánok mindenkinek. A vonalban pedig, ha minden igaz, akkor itt van velünk Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És amiről kérdezni szeretnélek, ez ugye a tegnapi Fed döntés. Magát a hírt azt természetesen ugye minden fórum, így mi is közültük. Mit lehet tudni a háttérről?
2: Alapvetően Kevin Walsh nagyon sokat beszélt arról, hogy az infláció ellen küzdeni kell. 5 éve már magasabb az infláció, mint a jegybanknak a 2%-os infláció célja. Úgyhogy ezt mindenképpen lejjebb kell tolni, mert így az inflációs várakozások is beragadhatnak egy magasabb szinten. Úgyhogy eléggé ilyen szigorú hangvételű üzenetet fogalmazott meg. Ugyanakkor olyan kérdésekre, hogyha ennyire pessimista az inflációval kapcsolatban miért nem emelt kamatot, akkor arra mondta, hogy alapvetően a piac az már elkezdte árazni a kamatemelést, már megcsinálta a piac a szigorításnak egy részét, mert így is sokat emelkedtek a reál kamatok. Úgyhogy egyelőre kivárnak, és hát amit folyamatosan értékelni akarnak a következő időszakban, hogy a folyamatban lévő nemzetközi konfliktusok, energiaáremelkedés, az ellátási láncok törezettsége miatt bekövetkező árnyomás, az mennyire épül be tartósan az inflációba, és hát ugye fel is állított 5 vizsgálóbizottságot még júniusban, és ezenek az egyike az az, hogy más inflációs mutatókat is majd próbálnak vizsgálni a jövőben, és nagyon sokat vár ezektől a bizottságoktól is, hogy milyen eredményeket hoznak ki, és majd ezek is megalapozzák később a döntéseit.
1: Ő ugye nemrég áll a Federal Reserve élén, és már a kinevezése előtt kapott nagyon komoly kritikákat, hogy hát alapvetően majd teljes egészében le fogja képezni, illetve követni fogja a trumpi gazdaságpolitikát, hogyha beszélhetünk ilyenről, hogy egyfajta aktív segítője lesz majd az elnöknek. Sikerült neki valamilyen szinten megőrizni a függetlenségét? Ezt mennyire lehet egy ilyen pár hónapos időtáv alapján megítélni?
2: Én azt látom, hogy azért sikerült, hiszen Donald Trump sokkal inkább kamat csökkentést szeretett volna mindig a jegybank elnököktől, ő pedig kimondottan szigorú hangvételű üzeneteket fogalmazott meg. Egyébként a tanács most 9-3 arányban szavazott a tartás mellett, és 3-an már az emelésre. Azt is mondta Kevin Walsh, hogy nagyon nagy viták voltak, hogy kell-e már kamatot emelni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy egyelőre azért látva a piaci mozgásokat, hogy amióta ő az elnök, inkább a hozamok felfelé mozdultak, inkább kamatemeléseket vár a piac, szeptemberre már gyakorlatilag 100%-ra beáraszta, és jövő év elejére még egy kamatemelést vár a piac. Ezek alapján azért azt lehet mondani, hogy nem követi le azt az alapforgatókönyvet, amit mondjuk Donald Trump szeretne látni egy jegybank elnöktől, úgyhogy így elvált a két gazdaságpolitikai ág, a monetáris politika a fiskális politikától, úgyhogy egyelőre az látszódik, hogy igen, van egy függetlensége és egy kredibilitása, hitelessége a piacon.
1: Nyakunkon vannak a félidős választások az Egyesült Államokban. Ennek tükrében várható az, hogy az Egyesült Államok megpróbál valahogy kiegyezni Iránnal és lezárni ezt a konfliktust?
2: Hát erről már nagyon régóta mindenki számít, hogy amiatt, hogy nem nagyon jó a támogatottsága ennek a konfliktusnak az Amerikai Egyesült Államokban, ráadásul, ugye amikor megy fel az olajára, akkor azért a benzinkutakon is megy fel az üzemanyagnak az ára, ami szintén nem kedvez a republikánus párt népszerűségének. Voltak is ilyen felmérések, hogy gyakorlatilag minden gazdaságpolitikai és politikai ágban a demokratáknak a politikája nagyobb támogatottságot évez, mint a trumpi politika. Úgyhogy persze lehet erre számítani, csak az a baj, hogy egyelőre nem látszik azt, hogy jön ki győztesként az Amerikai Egyesült Államok ebből a konfliktusból, inkább csak egyre rosszabb és rosszabb szenáriók vannak, és emiatt is húzódik az egész konfliktus. Ettől függetlenül természetesen benne van, hogy megint egy újabb tűzszünetet kötnek, de hát ahogy látszódik, most is érvényben van egy tűzszünet már több mint 30 napja, elméletek folynak a béketárgyalások, aztán minden nap lövik egymást a felek, és nagyon kiéleződött a konfliktus a hormozi szorosban. Úgyhogy egyelőre a megnyugtató megoldás kevésbé látszódik ezen a területen.
1: Te ott vagy most a kékszalag versenyen, ami ugye Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye, és hát lassan 9 óra lesz, amikor majd elrajtol a mezőny. Mit látsz, milyen a hangulat, mi történik? A háttérben ott hallom, hogy valakik nagyon dolgoznak.
2: Hát igen, megyünk kifelé, keressük a jó rajt pozíciót. Szerencsére most van valamennyi szél, szépen gyűlnek a hajók. Hát úgy látszódik, hogy valószínűleg a déli szél tovább megmarad, úgyhogy próbálunk feljutni a déli part felé, és onnan rajtolni majd. Úgyhogy emiatt most iszkolunk, hogy minél jobb rajt pozíciónk legyenek, de szépen gyűlnek, úgyhogy úgy látom, hogy azért 400-450 hajó fog elindulni ezen a versenyen a mai nap folyamán.
1: Reméljük, hogy sikerrel jártok, legalábbis mi ezt kívánjuk, úgyhogy akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és jó szelet nektek, vigyázzatok magatokra, és szerencsés visszatérést. Az elmúlt percekben Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét hallották. Szervusz Dávid, minden jót kívánunk neked!
2: Köszönöm szépen, köszönöm szépen, köszönöm szépen.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 7. kerületben a Rottenpiller utcában a Damjanich utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Élénk a forgalom a pesti alsórakparton déli irányban az Országháznál, illetve a budai alsórakparton a Petőfitől a Szabadság hídig. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Nem járható Zuglóban a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1899-ben ezen a napon tartották meg július 30-án az első vízilabda mérkőzést Magyarországon. Méghozzá Siófokon, de igazából ennyit tudunk róla, hogy Siófokon volt és az első vízilabda, de most, hogyha belegondolunk, akár lehet, hogy a Balatonban is történt ez a meccs, de majd akkor mindenképpen utána nézzünk, és ha tudunk további részleteket, akkor ezt el fogjuk árulni önöknek. A műsorvezető Németh László, a hírszerkesztő Nagy Károly. Jönnek a legfrissebb információk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt.
3: Az MVM Paksi atomerőmű ZRT közleménye szerint a folyó az elmúlt napokban tovább apadt, több szakaszon negatív rekordot döntve. Kijött a legfrissebb gazdasági adat Magyarországon a második negyedévi, és 1,7%-os volt a második negyedévben a gazdasági növekedés. 1,7% a nyers adatok szerint, és a úgynevezett naptárhatással kiigazítva 1,6%-os, és havi alapon is volt bővülés 4%-os mértékű.
2: Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni az ivóvízbázis védelme érdekében.
3: Egyebek mellett ezt tartalmazza a fővárosi vízművek közleménye. A szolgáltató arra hívja fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás miatt szabaddá vált meder nem kirándulóhely, jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő mederszakaszokra.
2: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntött.
3: Ez azt jelenti, hogy augusztus 1-e vagyis szombat este 10 óra és augusztus 2-a vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás továbbra is érvényben lesz a kamionok számára.
2: Túl az egyetemi ponthatárokon ilyenkor a diákok és szüleik javában keresik az albérleteket. A bérbeadóknak adózási kötelezettségeik vannak, amelyek nem túl bonyolultak, de nem is érdemes kijátszani őket.
3: Lincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője azt mondta, hogy kétféleképpen lehet az adóalapot kiszámítani. A gyakoribb és egyszerűbb a költséghányat használata, ennek lényegét ismerteti.
4: A költség általány az ugye ez azt jelenti, hogy a bevételből 10%-ot le kell vonni, ez lesz a költséghányad, és ami marad, az a jövedelem, ugye a 90%, és azután kell megfizetni az adót. Ennek az a nagy előnye, hogy ez rendkívül egyszerű, hiszen csak be kell klikkelni az adóbevallásban, ha ezt valaki kitölti, a 10%-os költséghányadot, és a rendszer, maga a személyi jövedelemadó rendszere, az pedig automatikusan kiszámolja az adót.
2: Súlyos rendszerszintű hiányosságokat tárt fel az állami számvevőszék az állami tulajdonú élelmiszermentő központ non-profit Kft. Gazdálkodásának ellenőrzése során.
3: A számvevőszék jelentése szerint a szervezet alapítása óta nem látta el törvényben rögzített élelmiszermentési feladatait, miközben milliárdos összegeket költött el. A 2,8 milliárd forintból fejlesztett informatikai rendszer működését nem igazolták, sőt, a társaság annak üzemeltetésére további 4,6 milliárd forintot fizetett ki anélkül, hogy a rendszerhez való hozzáférése egyáltalán biztosított lett volna. Az állami számvevőszék súlyos visszaéléseket találta a Vácváros Labdarúgó Sport Egyesületnél is. A szervezet a sportfejlesztési támogatásokat valószínűleg nem a kijelölt célokra fordította, ráadásul a pénz meglétét feltehetően hamisított banki dokumentumokkal igazolta a hatóságok felé. A jelentés szerint a 2022-es és 23-as pénzügyi beszámolók nem tükrözték a valóságot, és összesen több mint 270 millió forintot érő költségvetési csalás gyanúja merült fel.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedéssel 145.081 ponton új történelmi csúcson zárt.
3: A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a MOL ára soha nem látott csúcsot ért el, 2,6%-kal emelkedett 4488 forintra. Az OTP 4%-kal drágult 46.240 forintig. A Magyar Telekom 8%-kal csökkent 2728 forintra, a Richter 2%-kal drágult 11.700 forintig.
2: Nyugat-Európa vegyesen zárt.
3: A frankfurti DAX 2/10, a párizsi CAC 7%-kal csökkent, a milánói tőzsde 0,5%-kal, a madridi IBEX 1,7%-kal gyengült, a londoni FTSE 0,3%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést.
2: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 2,2%, az S&P 500-as 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,7%-kal csökkent.
2: Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol általában vegyes a kép, most is az 1,2%-kal erősödik a tokiói Nikkei, az indiai Sensex 1%-kal követi a pozitív úton, a hongkongi Hang Seng 1%, a Shanghai Composite 1,1%-kal esik, a dél-koreai Kospi pedig jelenleg 0,5%-kal áll a negatív tartományban, a szingapúri bőrze 0,8%-kal csökken. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért jelenleg 363 forintot és 42 fillért kérnek, egy amerikai dollár 317 forintba és 53 fillérbe, egy svájci frank 389 forintba és 16 fillérbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csapadék nélkül, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Nem lett turizmus, a turizmus jól júniusi teljesítménye éves összehasonlításban 2,2%-kal kevesebb vendéget fogadtak a szálláshelyek, ahol 2,5%-kal kevesebb éjszakát töltöttek el a turisták. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint a futball VB elszívó hatása volt érezhető, a bevételeket pedig az erős forint erodálta. Összességében a piac megtorpant, Flash Tamással Péli Nagy Kata beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: A belföldi vendégek száma 2,5%-kal több, a külföldieké pedig 0,2%-kal kevesebb. Hogy látják önök?
3: Nem mondom, hogy a legjobb hónapot tudtuk zárni júniusban, és hát ahogy ön is mondja, január elejétől kezdve sem. Ugye azért a júniusi forgalomra akár tetszik, akár nem, az idei futballvilágbajnokság biztos, hogy rányomja a bélyegét, és ahogy mi tudjuk, ez nem csak nálunk alakult így, hanem egész Európában, hiszen egy ilyen nagy sportesemény kapcsán az emberek sokat utaznak, és hát Amerika ráadásul messze van Európától, tehát sokba is került, úgyhogy valószínűleg, hogy ez mind a távolság, mind pedig az időtartalma, hiszen 4-7 helyett 6-7 volt, rányomja az egész júniusi, de még a júliusi turizmusra is a bélyegét. Összességében én azért azt gondolnám, hogy mindig beszélünk sokat a vendégszámról, meg vendégészakákról, de jelenleg a legnagyobb problémát a külföldi vendégek tekintetében az a nagyon erős forintárfolyam okozza, hiszen az látszik, hogy a jövedelmezőség rettenetesen csökken, és az átlagárunk pedig 10%-kal csökkent forintban.
2: Hát igen, erre majd külön kitérünk, mert ugye mind a vendégek száma, mind a vendégészakák száma ugye volument jelent, és akkor az árakról, meg a bevételekről még nem is esett szó. De még térjünk vissza erre a két mutatóra, hogyha részletesen elemezzük, akkor azt látjuk, hogy a magánszállásokon jelentősen visszaesett. Ez 12%-os visszaesés volt.
3: Igazság szerint azért a magánszállásokra nekünk a hatásunk, meg amennyire tudunk róla, ez egy picit nehezebb, de hát a magánszállásokkal kapcsolatban ugye rengeteg változás volt ugye a tavalyi évben, és hát az idei évben is vonatkozik, azért biztos, hogy nagyon sok magánszállás meg is szűnt. Ez mindig változó, hogy milyen típusú vendégek jönnek. Én összességében nem mondanám azt, hogy itt most baj van, de mindenképpen az összetételt azt kell folyamatosan figyelni, hogy minek mi az oka, és az elemzéseket kell nézni, és ezért nagyon fontos, hogy az ENTAK pontos adatokat tudjon mutatni mind az állami irányításnak, mind egyébként azoknak a piaci szereplőknek, akik az adatokat szolgáltatják, és ebből lehet a pontos elemzéseket elvégezni. Összességében ennek önmagában nem tulajdonítanak nagy jelentősége.
2: Balaton és a főváros, ugye a két leginkább kedvelt desztináció. Jó. És akkor még nézhetjük a belföldi és a külföldi vendégek szerkezetének arányában is. Ott mi a helyzet?
3: Beszéljünk előbb a fővárosról, mert azért volumenében mégiscsak az a nagyobb, főleg külföldi vendégészakák tekintetében. Ahogy látszik a statisztikában is, főleg az első hónapok, az év első hónapjai nem sikerültek túl jól, utána azért alakult a helyzet, ugye a BL döntő az egy nagyon nagy segítség volt a fővárosi szállodáknak bevétel szempontjából, hiszen a pár nap alatt az addig megtermelt mínusznak egy jó részét sikerült ledolgozni. A júniusi hónap sem volt tragikusan rossz egyáltalán, tehát panaszkodni semmiképpen nem kéne. Még egyszer visszatérek rá, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy budapesti szállodák ugye alapvetően export cégnek minősül mindegyik, hiszen 90%-ban külföldi vendégekkel van tele. Jelenleg a legnagyobb problémát a profitabilitás okozza, hiszen a 10%-kal kevesebb bevétel az jóval magasabb százalékú profit csökkenést eredményezett, és ezt nincs honnan jelen pillanatban pótolni. Azt látjuk, hogy a reptérnek a kapacitása is eléggé csúcsra van járatva, arról nem beszélve, hogy azért jelenleg is a legtöbb vendég Ryanair-rel és Wizz-rel, tehát fapados légitársaságokkal érkezik, tehát nem a legmagasabb fizetőképes keresletű vendégek érkeznek. Nagyon hiányzik az idei nagy MICE rendezvények, amivel azért úgy tűnik, hogy jóval kevesebb van a szokottnál. Tehát így az összetételébe lehet azért bizonyos problémákat találni. A belföldi tekintetben pedig, amit Balaton szempontjából, de a külföldinél is ugye látható, hogy azok a szezonra jellemző dolgok, amik már az elmúlt pár évben is voltak, hogy a hétvége az picit erősebb, de a hétközben napok azok gyengébbek, ezek nem segítenek sokat, nehezen indult el a szezon. meglátjuk. Én nem nagyon szeretek szezon közben erről véleményt mondani, mert ugye jelen pillanatban is még 4,5-5 hét van a szezonból hátra, ami nagyon megváltoztathatja az egész balatoni képet. Egyelőre az nem látszódik, hogy csoda szezon lesz, reméljük, hogy nem lesz volt.
2: Hát, hogyha már a Balatonnál vagyunk, akkor két dolgot biztosan a klímaváltozás kapcsán az idegenforgalomnak is tudomásul kéne, vagy tudomásul kell majd venni. Ugye itt a vízszint minőség és annak a magassága is érdekes, ami talán nem annyira vonzó tényező. Viszont említette, hogy 5 hét még hátra van a szezonból. Hát igen, de ez a szezon egyre inkább kitolódik. Tehát most már sokkal később van rossz idő.
3: Ebben a formában teljesen jogos, amit mond, ugyanakkor azért a Balaton mégis a nyári szezonban, ugye főleg a családok szempontjából nagyon fontos, és ugye szeptember elején elkezdik az iskola, tehát itt inkább csak a hétvégéket lehet majd nézni, de tavaly is elég jó szeptembert sikerült futni a balatoni régiónak is. Ugye nem beszéltünk még a többi részről, akár egy velencei tóról, ami pont az időjárás változás miatt komoly szenvedésben van. De hát a Balatonnál is most a jövő hétre, ha igaz, amit az időjárás jelentők mondanak, hogy közel 40 fok lesz, az azért már túlzás, tehát az már nyaralás közben is nehézé teszi azt, hogy valaki kipihenje magát, és sokan az utolsó pillanatban döntenek. Tehát talán az egyik legnagyobb problémánk az, hogy egyik napról a másikra vagy megtelik, vagy nem telik meg egy szálloda, és ezzel nagyon nehéz kalkulálni munkaerő szempontból és minden más szempontból is, úgyhogy ez okozza nehézséget, hogy egyre inkább a last minute döntések kerülnek előtérben.
2: Nézzük akkor a külföldi és a belföldi vendégforgalmat. Ugye a külföldiről azért már említett néhány dolgot, de úgy tűnik, hogy a belföldi vendégforgalom nem annyira rossz. Ugye 2,5%-kal többen jöttek, ugye ez a bizonyos kumulált januártól júniusig való összehasonlítás, mint tavaly ilyenkor.
3: Minden évben van egy ilyen baráti versenyfutás a belföldi és külföldi vendégek között, ezt most csak viccből mondtam ilyen formában, de azt lehet látni, hogy az idei évben hál' Istennek a belföldi vendégforgalom egészen elfogadható, és mi bízunk benne, hogy a hátralevő szezonban is ez így fog történni. Ugye a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a Pannon Egyetemmel készítettet egy tanulmányt arról már szezon elején, hogy ez a bizonyos minden év is láger téma, hogy hasonlítsuk össze, hogy hol drágább nyaralni a Balatonon vagy a horvát tengerparton, és a tanulmány egyértelműen megmutatja, hogy ha almát almával hasonlítunk össze szállodai szempontból, akkor a Balaton jóval kedvező árfekvésben van, és mi abban bízunk, hogy ma a mai vendégek már nagyon felkészültek és nagy internetbarátok, és megtalálják azokat a lehetőségeket, amik a Balatonnál vannak, úgyhogy a belföldi vendégforgalom tekintetében akár a nyári szezonban, akár a kora őszi, tehát a szeptember-októberi hónapokban, ami azért elő szokott lenni belföldi vendégforgalom tekintetében is, ott még egy komoly pozitív öröm érheti a szállodaipart és a vendéglátást is.
2: Van-e már valamilyen adat, ugye a KSH most nem ezt adta ki a bevételek alakulásáról?
3: Pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, de azért azt lehet látni, hogy a belföldi szállodák is árazásban most már óvatosak, tehát nem tudnak olyan mértékben emelni, hát még sokszor infláció mértékben sem, mint ahogy arra szükség lenne, hiszen a többi ár az változatlanul megy felfele, tehát akár a munkaerőköltség, akár az élelmiszerköltségek még mindig mentek feljebb, de ezt nem tudta követni az eladási ár. Úgyhogy ilyen szempontból ez akár a belföldi szállodáknál is profitabilitás csökkenés okozhat. Ez értelemszerűen nem mindenkire igaz. Tehát vannak régiók, és a régión belül is vannak szállodák, amelyik jobban tud gazdálkodni, van, amelyik kevésbé, de összességében azért valószínűsíthető, hogy azok a szállodák is profit csökkentéssel számolnak sok esetben, ahol esetleg több belföldi vendég van. Ezeket folyamatosan kell vizsgálni, monitoringolni kell, és az mindenképpen egy pozitív dolog nekünk, hogy ilyen mértékben csökken az infláció ebbe az évbe, és ami az egyik oldalon probléma, forint erősödés, a másik oldalon pedig egy jó dolog, hiszen ha az infláció csökken, akkor az embereknek nagyobb jövedelem áll rendelkezése arra, hogy itthon is elköltsék a szállodákban, úgyhogy ez adhat további reményre is okot.
2: Van még az év hátralévő részében olyan nagyszabású esemény, most elsősorban ugye a fővárosra gondolok, amely egy kicsit meglendítheti majd ezt az idegenforgalmat, a beutazó idegenforgalomra gondolok mondjuk alapvetően.
3: Olyan igazi nagyszabású talán már nincsen, ugye most múlt hétvégén a Forma egy nagyon pozitív hatást gyakorol szintén a szállodaiparra évek óta. Most erről már ritkábban beszélünk, de azért egy nagyon fontos hétvége, hiszen itt is jóval magasabb áron, és hát teljes teltházzal üzemelnek a szállodák, tehát ez sokat hozzátesz a gazdálkodásunkhoz. Ősz tekintetében nagyon kiemelkedő esemény, ilyen méretű nincsen, de hát azért lesznek olyan kisebb események, amik pozitívak, és hát azért szeptember az mindig talán az egyik legerősebb hónap Budapesten mindenképp. Összességében szerintem egy ilyen nagyjából elfogadható évet fogunk tudni zárni bevétel szempontból, profitabilitásban lesznek problémák.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Először kelt ki Rózsás Pelikán a Nyíregyházi Állatparkban, és július 4-én szombaton világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A Pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott. A mintegy egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojásokon. A fiókát kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétett egy videót a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. A Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után balesetben sérült járművek foglalják el a belső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren, vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térig, a Pesti alsórakparton a Szent István parttól az Országházig, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Rákóczitól a Szabadsághídig, valamint a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 30-a van reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környéken. Fél kilenckor említettem, hogy 1899. július 30-án ezen a napon játszották az első vízilabda mérkőzést Siófokon. Nos, ez egy nyilvános mérkőzés volt, 1-1-es döntetlennel zárult a magyar úszóegylet úszóiból összeállított két csapat között, és egyébként az akkori Sió csatornában játszották a fiúk. Úgyhogy innen is gratulálunk a sportnak, ami hát akkor innentől, hogyha jól számolom, akkor 127 éve van jelen Magyarországon. A legfrissebb információk következnek, majd hamarosan a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye.
4: Negyedéves alapon 4%-os volt a bővülés, holott 7%-os GDP emelkedést vártak az elemzők. Éves szinten 1,7%-kal emelkedett a hazai gazdaság teljesítménye. A KSH közlése szerint a bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte azt. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységek járultak hozzá.
2: A Samsung Electronics arra számít, hogy a globális félvezető hiány 2028-ig fennmarad.
4: A mesterséges intelligencia iránti kereslet hatására ugyanakkor rekord közeli eredményt ért el a vállalat félvezető üzletága a második negyedévben. A Samsung félvezető részlege üzemi nyereségét több mint 250-szeresére 89.200 milliárd vonra növelte, amit csak nem teljes egészében fedezte a koncern teljes üzemi eredményét. A Samsung szerint a mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges memória alapkák iránti kereslet továbbra is erős marad. Majd.
2: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt.
4: Az MVM Paksi atomerőmű ZRT közleménye szerint a folyó az elmúlt napokban tovább akadt, több szakaszon negatív rekordot döntve.
2: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamion stop részleges feloldásáról döntött.
4: Ez azt jelenti, hogy augusztus 1-e szombat este 10 óra és augusztus 2-a vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon, ugyanakkor továbbra is érvénybe lesz a kamionok számára a stop. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállítottárok minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, illetve a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
2: Egyre súlyosabb az aszályhelyzet idehaza. A folyók és tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ráadásul a következő napok időjárása sem enyhít a helyzeten.
4: Jövő csütörtök éjfélig hőségriasztást rendeltek el. Magyarország élő környezetért felelős minisztere rendkívüli aszálykészültségről is döntött. Gajdos Lászlót hallják.
5: Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex. Ezért rendkívüli készültséget rendeltem el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést.
2: Hamarosan hatályba lép a javításhoz való jogról szóló kormányrendelet, amelynek alapja a hasonló tartalmú uniós irányelv.
4: Ennek lényege és egyben célja, hogy az elektronikus készülékek kötelező javíthatósági idejének meghatározásával azok hosszabb ideig legyenek használhatóak. Hiba esetén pedig észszerű áron legyenek megjavíthatóak. Baranyi Dórát a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatóját hallják.
6: A lényeg ennek az irányelvnek a létrehozásával vagy megalkotásával kapcsolatban az volt az Európai Unióban, hogy egy kötelező javíthatósági időt határozzanak meg, könnyebb legyen a javításhoz való hozzáférése a fogyasztónak, hosszabb ideig lehessen egy tartós fogyasztási cikket használni, és átlátható feltételek legyenek, tehát a fogyasztók össze tudják hasonlítani a termékeket a javíthatóság és az alkatrész ellátás tekintetében.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödésben 145.232 ponton áll. A részvénypiac forgalma ígéretesen alakul, 6 perccel nyitás után már átlépte a 500 milliárd forintot, és öles léptekkel halad a 600 millió forint felé. A MOL 1%-kal erősödött 4494 forintra, az OTP 2%-os csökkenésben 46130 forinton áll, a Richter 8%-kal került feljebb 11790 forintra, a Magyar Telekom 1%-os pluszban 2730 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 39 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 53 fillér, egy svájci frank 388 forint és 17 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forint 87 fillér, a cseh korona árfolyama 14 forint 98 fillér. Az eurózónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 422 forintba és 43 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában. A londoni FTSE jelenleg 1%-os pluszban, csak úgy, mint a frankfurti DAX és a párizsi CAC-on. A milánói tőzsde 1/10, a madridi 2%-os mínuszban áll. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább drágult, 1,3%-kal hordonként 85 dollár 56 centre, a Brent jegyzési ára 2,6%-os pluszban 93 dollár 10 centen.
4: Minden idők egyik legnagyobb rakétatámadását kapta a nyakába Ukrajna. A legfrissebb információk, ráadásul ezek még nem is a teljesek, mi szerint az oroszok több mint 300 eszközzel támadtak, és ebből rengeteg volt cirkon hajóellenes rakéta, ballisztikus rakéták, cirkáló rakéták, és 55 eszközt sikerült lelőni, és a rakéták egy részét, hogy akkor 20 helyen becsapódások voltak, és még nincs vége, még nem zárult le a légitámadás sorozat. Amint van a károkról, sebesültekről, áldozatokról információk, természetesen mondjuk majd. Az oroszok valószínűleg igyekeznek azt kihasználni, hogy Ukrajnának egyre kevesebb az elfogó rakétája, például a PEC-3-as, vagy éppen a Patriot rendszeren kívül más légvédelmi eszköze.
2: És akkor további háborús konfliktus, újabb légitámadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, az iráni kikötők és partvidék teljes blokkádjának részeként. A zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel az amerikai erők.
4: Ugyanakkor a diplomáciai egyeztetések is folyamatban vannak a felek között, közben csaknem 3 hét után először haladt át egy LNG tankere a Hormuzi szorosan a Qatar Energy cseppfolyósított földgázszállító tartályhajója. A térség hajóforgalma élénkülni kezdett több hajókövetési szolgáltató adatai szerint. Tegnap 12 áruszállító egység haladt át a Hormuzi szorosan, több, mint az előző 2 napban.
2: További hírek az energiapiacról. 151 millió euró nyerességet ért el 2026 első fél évében az INA.
4: A horvát olajipari vállalat 95,5 millió euróval 172%-kal több profitot termelt az egy évvel korábbinál. A társaság összbevétele 20,5%-kal 2,2 milliárd euróra emelkedett.
2: Pozitív számokat közölt az idei első fél évre nézve a Skoda autó.
4: A cseh autógyár közleménye szerint éves szinten 6,4%-kal 609 ezer darabra növelték a termelésüket. 468 ezer kocsit adtak el Európában, ami a kontinens autópiacán a második helyet jelenti. A Skoda üzemi nyeressége 6,3%-kal emelkedett 1,3 milliárd euróra, ugyanilyen mértékben 16 milliárd euróra emelkedtek a cég bevételei is. És akkor a Közel-Keletről a New York Times információi szerint valószínűleg dróntámadásért 2 hajót egy egyiptomi kikötő.

0: A portfólió szemlézése szerint a New York Times két iráni forrása úgy fogalmazott, hogy a dróntámadás célja annak demonstrálása volt, hogy a globális hajózási útvonalak és az energiaellátás még súlyosabban megzavarhatók, ha Irán a feszültség további fokozása dönt. Az nem világos, hogy az akciót maguk az irániak vagy egy vele szövetséges milícia hajtott el végre.
1: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan derült idő várható, csapadék nélkül, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
2: Aki esetleg úgy dönt, hogy a magyar tavak felé venné az irányt, a Balaton 24 fokos, a Fertőtó 23, a Tiszató pedig 24 fokos.
1: Sporthírek a 94.2.
2: A török Fenerbahçe 1-1-es döntetlent játszott a Górnik Zabrze vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája selejtező második fordulójának visszavágóján, és tovább jutott, míg a párharcot elveszítő lengyel csapat az Európa Liga selejtező harmadik körében folytatja, és a Ferencváros ellenfele lesz, ha a magyar kupa győztes ma tovább jut. Borbé Balázs vezetőedző együttese a Twente csapatával játszik, a zöldfehérek 2-1-es előnyt szereztek a múlt héten Hollandiában. A McLean Celebrini rekordot jelentő 5 éves 94 millió dolláros szerződés hosszabbítást írt alá az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő San Jose Sharks csapatával. A mindössze 20 éves támadó átlagosan évi 18,8 millió dollárt keres majd. Celebrinit 2024-ben az amatőr játékos bőrze első helyén választotta ki a Sharks, amelyhez még egy évig érvényes szerződést kötötte, az új megállapodás szerint viszont a 2031-32-es szezon végéig marad a klubnál. A kanadai játékos a legutóbbi idényben 45 gólja mellé kiosztott 70 gólpasszt is. Celebrini az olimpián saját válogatottjának gólkirálya volt, miután 5 találattal járult hozzá a nemzeti csapat februári 5-karikás ezüstérméhez.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Reggős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: Örülünk, hogy itt vagy velünk, a következő percekben pedig, amiről beszélgetünk, az elsőként a KSH legfrissebb adata, a GDP második negyedéves adattal kapcsolatban. 1,7%-kal nőtt a mutató, erre számítottak az elemzők?
2: Az elemzők, és egyébként én is, tehát a konszenzust sikerült eltalálnom, minimálisan jobb növekedésre számítottunk, hogy 1,8%-ra éves alapon és 0,7%-ra negyedéves alapon. Negyedéves alapon csak 0,4% lett az adat. Ugye minimális revíziókat a KSH csinált az előző negyedévekre is, tehát a negyedéves lassulás azért elmaradt a vártól. Az éves az úgy nagyjából megfelelt neki, minimális elmaradás volt. Ugye ezzel az első fél évben a gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt, hiszen az első negyedév is ugyanilyen volt.
1: Hogyha már a KSH szóba került, ugye a külkereskedelmi termékforgalom adatai is kijöttek, itt mit látunk?
2: A külkereskedelem az kedvezően alakult, 8,7%-kal növekedett az export, 6,5%-kal az import. Ugye arra, hogy az export jobban nőjön, mint az import, utoljára 2025 márciusában volt példa, tehát kicsit elszoktunk az ilyen jó adatoktól. Ennek köszönhetően az aktívum, tehát a többlet az 1305 millió eurót tett ki, ami egy 519 millió eurós javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Hát az elmúlt időszakban azért itt sem mindig javulást láttunk. Ugye ebben a volumen változás mellett szerepet játszik az árak alakulása is, tehát az úgynevezett cserearány. Ez most mindössze 0,5%-kal javult. Hát hogyha visszamegyünk az előző hónapra, akkor azért itt azt látjuk, hogy akkor még egy nagyobb javulás volt, ami annak volt annak köszönhető ez a változás, hogy tavaly a júniusi adat hozott egy nagyon nagy javulást, tehát itt egy bázis hatást láthatunk alapvetően, de hát persze az iráni háború sem segít energiaimportőrként.
1: Tavasszal voltak ugye országgyűlési képviselői választások Magyarországon, és most már lassan 3 hónapja hivatalban van az új kormány, és ezen eseményekkel összefüggésben, illetve egy időben ugye sokat erősödött a forint a főbb devizatípusokkal szemben, illetve hát tapasztalható egyfajta optimizmus is a piacon, ami főként annak tudható be, hogy az uniós pénzek Magyarországra kerülnek, illetve hát az új kormány hitet tett az euró bevezetése mellett is. Meddig tarthat ki ez a lendület, illetve piaci optimizmus?
2: Hát ugye, ha csak a forintot nézzük, akkor volt az 350 alatt is, most 362,4-en állunk, egyébként egy erősödés után, mert reggel voltunk ilyen 363 fölött is, és ugye ebben azért nagyon sokat segített a Fed tegnapi kamatdöntő ülése is, ugye aminek eredményeként azért a forint hát legalább átmenetileg egy kicsit erősödni tudott. Hát, hogy meddig tart ki az optimizmus, ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen azért a reálgazdaságban, mint látjuk, olyan nagy optimizmus nincs, még hogyha ez a pénz- és tőkepiacokat mindenképpen jellemzi is. Ugye azért itt, ha a reálgazdasági oldalt nézem, akkor az első negyedévben volt egy nagyon fölpumpált állami kiadás, ugye ez a második negyedévet már nem jellemezte, ez mindenképpen lassított, ugye az új kormányzat felállása az mindig lassít. Hát meglátjuk, hogy most a következő hónapok hogy alakulnak, ugye, hogyha megint csak a reálgazdaságról beszélek, most az, hogy Paks különböző blokkait fokozatosan állítják le, Romániában is leállt már atomerőmű, ez nem sok jót vetít előre, tehát most azért így napról napra egy kicsit óvatosabb vagyok. Hát ugye az uniós forrásokat mindenképpen javít a helyzeten, ha ugye ténylegesen jönnek.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Reggős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz Gábor!
2: Szervusz, köszönöm szépen!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Nem csak a hőség, hanem egy vastag telefontok, vagy akár a vezeték nélküli töltés is hozzájárulhat a mobilkészülék túlmelegedéséhez. A Jettel összegyűjtött néhány kevésbé ismert, mégis hasznos tippet, hogy a nyári kikapcsolódás alatt a mobilunk is a lehető legjobb formáját hozza. Ne hagyjuk napozni a telefont, pláne ne tokban. Ha a telefon túlmelegszik, ideglenesen leállhatnak bizonyos funkciói. Korlátozhatja a töltést, visszaveheti a kijelző fényerejét, vagy lassíthatja a működését. Hűtőbe vagy fagyasztóba semmiképp ne tegyük, mert a hirtelen hőmérséklet változás és a pára lecsapódás többet árthat, mint használ. Ha a készülék már átforrósodott, érdemes levenni róla a tokot is. Bár a tok megvédi az ütődésektől, nyáron a hő leadását is lassítja, így a telefon nehezebben tud visszahűlni. Ha sok képet készítünk a tűző napon, érdemes időnként néhány perc pihenőt adni a készüléknek, és lehetőség szerint árnyékba vonulni.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén, a mikrofonnál Németh László. 1863. július 30. napján Michigan állam Spring Wells Township nevű településén, valószínűleg ez valami csendes kis, hát valami kisebb méretű falu lehetett, megszületett Henry Ford. Amerikai üzletember, a Ford Motor Company alapítója, az autóipar, a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörője. Egyébként magát a Ford céget a mai napig a leszármazottai vezetik. 161 amerikai szabadalom fűződik a nevéhez, és a Ford Motor Company tulajdonosaként a világ leggazdagabb és leghíresebb egy emberei közé került. Ír felmenőktől származik, illetve származott, és volt egy híres mondata, ezt állítólag nagyon sokszor ismételte, a következőképpen hangzik. Vevőink minden színigényét ki tudjuk elégíteni, ha fekete kocsit rendelnek. Azért ez egy fantasztikus marketing eszköz, nyilván ma már nem biztos, hogy megélne, de hát maga a név az viszont eléggé bejáratott. Szóval 1863-ban ezen a napon jött közénk Henry Ford, és forradalmasította az autógyártást, és hát mondhatjuk nyugodtan azt is, hogy a közlekedést is. A legfrissebb hírek következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
1: Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt a sziget északi részén. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez.
2: A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek. A károk pontos mértékét csak azután tudják felmérni, hogy eloltották a tüzet. A görög meteorológiai szolgálat arra hívta fel a figyelmet, hogy a szelek elérhetik az óránkénti 125 km-es sebességet is a térségben, nehezítve az oltás légi támogatását. A helyszínre több mint 200 tűzoltót, 53 tűzoltóautót vezényeltek. Kréta parti őrsége pedig azt közölte, hogy 4 hajó áll készenlétben, hogy segítséget nyújtson az esetleges további evakuálásokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, amelyekben már 3 tűzoltó vesztette életét.
1: A várt szint alatt alakult a második negyedében a magyar gazdaság teljesítménye.
2: Negyedéves alapon 4%-os volt a bővülés, holott 7%-os GDP emelkedést vártak az elemzők. Éves szinten 1,7%-kal emelkedett a hazai gazdaság teljesítménye. A KSH közlése szerint a bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte azt, a növekedéshez leginkább a szolgáltatások járultak hozzá. Egyhuzamban 5. negyedéve bővül a magyar gazdaság, elemzők szerint ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország maga mögött hagyta a tartós stagnálás időszakát, és ha nem is nyújt kirobbanóan jó teljesítményt, de legalább visszatért a növekedési pályára.
1: A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, ezt jelentette be a miniszterelnök.
2: Magyar Péter közölte, hogy a Kleibelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz. Nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt.
1: A Samsung Electronics arra számít, hogy a globális félvezető hiány 2028-ig fennmarad.
2: A mesterséges intelligencia iránti kereslet hatására ugyanakkor rekord közeli eredményt ért el a vállalat félvezető üzletága a második negyedévben. A Samsung félvezető részlege üzemi nyerességét több mint 250-szeresére 89.200 milliárd vonra növelte, ami csaknem teljes egészében fedezte a koncern teljes üzemi eredményét. A Samsung szerint a mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges memóriacsipek iránti kereslet továbbra is erős marad.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 144.896 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig átlépte az 1,6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2,1%-os erősödésben 4.496 forinton, az OTP 6,1%-kal csökkent 45.960 forintra, a Richter 7,1%-kal emelkedett és 11.780 forintnál jár, a Magyar Telekom 6,1%-os mínuszban 2712 forintért vásárolható a budapesti értéktőzsdén. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forintba és 40 fillérbe kerül idehaza, egy amerikai dollárért 316 forintot és 90 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 89 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, a párizsi CAC 40 fél százalékos, a madridi IBEX 6,1%-os erősödésben, a frankfurti DAX 4/10, a milánói börze 2,1%-kal csökken. További híreink következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntött.
2: Augusztus 1-e szombat este 10 óra és augusztus 2-a vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon, ugyanakkor továbbra is érvényben lesz a stop a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjármű vezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállítottárok minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt, a tehergépjármű vezetőknek javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék a műszaki állapotát az autójuknak, különösen a hűtőrendszert és a gumiabroncsokat, és persze gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról.
1: Elrajtolt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj mezőnye Balatonfüredről reggel 9-kor 458 hajó vágott neki a távnak, 2217-en vitorláznak, a két legfiatalabb résztvevő 9, a két legidősebb pedig 84 éves. 4 külföldi, 2 svájci és 2 lengyel hajó is indult a mezőnyben, illetve 3 vitorlás, a Prosecco, a Lily Elliot és a Mopogó csapata pedig kizárólag nőkből áll. Egyébként a kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye, a hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban mintegy 155 kilométeres út vár. Az időrekordot a Józsa Márton vezette 50-50 tartja, a tavaly elért 4 óra 24 perc 11 másodperces idővel, a legtöbbször pedig 13-szor a Litkei Farkas által irányított egységek diadalmaskodtak.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan derült időre számíthatunk csapadék nélkül, a szél helyenként megérénkül, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Hamarosan hatályba lép a javításhoz való jogról szóló kormányrendelet, amelynek alapja a hasonló tartalmú uniós irányelv. Ennek lényege egyben célja, hogy az elektronikus készülékek kötelező javíthatósági idejének meghatározásával azok hosszabb ideig legyenek használhatók, hiba esetén pedig észszerű áron javíthatók. Az előírások vonatkoznak a gyártóra, az importőrre és a forgalmazóra is. Az azonnali átállás az új szabályokra a fogyasztóvédelmi civil szervezetek szerint nem lesz zökkenőmentes. Baranyi Dórával, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatójával Pilli Nagy Kata beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: Az Európai Unióban a javításhoz való jog irányelve 2 évvel ezelőtt készült el és lépett hatályba, ez 2024. július 30-án volt, és itt volt egy olyan előírás vagy elvárás, hogy a tagállamoknak, így tehát Magyarországnak is, 2026. július 31-éig kell ezt az irányelvet átültetniük a nemzeti jogrendbe. Ez gyakorlatilag egy kormányi rendeletet jelent, amelynek a társadalmi egyeztetése le is zajlott július közepén, ha minden igaz. Milyen jogi státusza van most ennek a jogszabálynak, mert én még egyelőre a közlönyben nem láttam.
3: Még mi se láttuk, úgyhogy ezt a részét pontosan nem tudom megmondani. Az az igazság, hogy ugye az irányelveket át kell ültetni a hazai jogban egy bizonyos határidőn belül. Ha ezen túlítunk, akkor kötelezettségszegési eljárás indulhat természetesen, vizsgálják, de azt gondolom, hogy nagyon hamarosan meg fog jelenni a közlönyben és hatályba fognak lépni ezek a rendelkezések. Némely rendelkezés pedig későbbi hatályba lépést fog megállapítani a jogszabály. Erre lehetőséget is ad az irányelv, például az online platformok működtetésével kapcsolatban. Erről majd később beszélünk is.
2: És ez egyben azt jelenti, hogy ezeket a javításhoz való jog keretében felsorolt kritériumoknak azonnal meg is kell felelnie a gyártóknak, kereskedőknek, mindenkinek, akire ez vonatkozik?
3: Így van, tehát a kormányrendelet hatályba fog lépni, és meg fogja határozni, hogy ez mikor lesz, mondjuk július 31, vagy augusztus 31, akkor onnantól kezdve igen, ezeknek meg kell felelni, ezeknek az előírásoknak.
2: Meg is tud felelni rögtön azonnal az érintett szektor?
3: Nekem ezzel vannak kétségeim azért mindenképpen. Nem tudom, hogy a gyártók mennyire voltak bevonva ebbe a folyamatba, vagy a gyártók, illetve a kereskedelem képviselői. El tudom mondani, hogy a társadalmi szervezetek, a civil szervezetek nagyon kevés időt kaptak jelenleg a vélemény nyilvánítása és az átültetése, bár az is igaz, hogy azért miután ez EU-s irányelv, és ugye például a mi egyesületünk tagja a nemzetközi szervezetnek, én kifejezetten tagja vagyok a tanácsadó testületnek is a bizottság mellett, ezért erről az irányelvről nekünk már tudomásunk azért volt. Nem tudom, hogy a vállalkozások mennyi információt kaptak erről korábban.
2: Nézzük meg, hogy akkor miről is szól, milyen plusz jogokat, lehetőségeket ad ez az irányelv a fogyasztónak. Ugye itt arról van szó, hogy elektronikus cikkek, háztartási gépek esetében nagyon gyakran előfordul az, hogy például a javítási kötelezettség a jótállási időn túl már egyáltalán nem megoldott. Nézzük akkor ezeket, hogy milyen új lehetőségeket kapnak a fogyasztók, hogy ne az legyen az egyedüli megoldás, hogy kihajítják a gépet és vesz egy újat.
3: A lényeg ennek az irányelvnek a létrehozásával vagy megalkotásával kapcsolatban az volt az Európai Unióban, hogy egy kötelező javíthatósági időt határozzanak meg, könnyebb legyen a javításhoz való hozzáférése a fogyasztónak, hosszabb ideig lehessen egy tartós fogyasztási cikket használni, és átlátható feltételek legyenek, tehát a fogyasztók összetudják hasonlítani a termékeket a javíthatóság és az alkatrész ellátás tekintetében.
2: Elképzelhető, hogy mondjuk javíthatóvá válik valami, de olyan áron, ami már nem éri meg, hiszen ugye ez az irányelv azt nem fogja meghatározni, hogy milyen áron kell javítani.
3: Igen, az irányelv mindösszesen annyit határoz meg, hogy észszerű árat kell meghatározni, amit egyébként hozzáférhetően a honlapjukon a gyártóknak rendelkezésre is kell bocsájtani, hogy mi lesz az az észszerű ár, ami a javítás fedezi. Itt nekünk komoly fenntartásaink vannak azzal kapcsolatban, hogy ki fogja ezt az észszerű árat vizsgálni, mitől lesz észszerű mondjuk egy félmilliós mobiltelefon javítása, vagy egy 50 000-es mobiltelefon javítása, az milyen értéket fog képviselni, ki fogja ezeket, mi lesz akkor, ha nem észszerű. Tehát nekünk vannak ezzel fenntartásaink abból a szempontból is, hogy azért a gyártók profit orientáltak, tehát nehezen tudjuk jelenleg elképzelni, hogy úgymond ezt a saját profitjukból fogják majd fedezni, tehát elképzelhető, hogy áremelkedéseket fog okozni ez a fajta kötelezettség.
2: Nagyon gyakran van az, hogy a szerviz, ha javít is, azt mondja, hogy hát nem rendeltetésszerűen használták, nem úgy, ahogy kell. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Van mondjuk egy mosogatógép, hogyha ezt az egy családnál romlik el, azzal nincs baj. Ha az mondjuk egy irodai munkahelyen, akkor az már nem számít észszerű használatnak.
3: Ez attól függ, hogy milyen célból vásárolták, ez azért ez egy másik, ez a hibás teljesítéssel kapcsolatos javítás. Itt annyit fog változni a jogszabály, vagy abban akar egy kicsit irányt mutatni, vagy jobban javítás irányába vinni a termékeket, és nem a csere felé, hogyha a garanciális időn belül a javítással lesz a termék, nem cseréje, akkor az a 2 éves elévülési idő 12 hónappal meg fog hosszabbodni. Tehát itt igazándiból ennyi lesz, hiszen ott a javítás ingyenes, tehát nem ezek a szabályok fognak vonatkozni, hiszen ingyenes a javítás. Ez más kérdés, igen, hogy ugye jószálási időn belül sokszor hivatkoznak a vállalkozások, a forgalmazók vagy a gyártók nem rendeltetésszerű használatra, de természetesen ugye jószálási időn belül ezt nekik kell bizonyítani, tehát szakvélemény kéne a termékre, és ha nem kérnek szakvélemény, akkor a termék gyártási hibájához fűződő jogi vélelem fennáll, tehát az az gyártási hibás a termék.
2: Most érkeztünk el az Európai Online Javítási Platformhoz.
3: Ez egy másik új intézmény, vagy egy forma, amit bevezet ez az irányelv. Ennek az lesz a lényege, erre például 2027. július 31-ig kaptak lehetőséget a tagállamok, hogy kialakítsák, ahová ezek a javító szolgálatok felvihetik az adataikat, illetve a javítás díjaikat, tehát ezen tud majd úgymond szörfözni, keresgélni a fogyasztó, hogy melyik javító szolgálat a legmegfelelőbb neki. Itt ki akarom nagyon emelni egy nagyon fontos szabályt, ami szerintem viszont tényleg jó az irányelvbe, és használható lesz. 2 dolgot. Az egyik az, hogy nem lehet olyan szoftvert, szerződési feltétel, hardvert használni, ami akadályozza a javítást. Nem tud ilyen ügyeskedéssel kibújni a gyártó a javítási kötelezettség alól, hogy mondjuk lejárt a szoftvere, vagy lejárt a hardvert, tehát biztosítania kell egy bizonyos ideig ezeket a szolgáltatásokat. Illetve a másik nagyon fontos, hogy nem teheti függővé a javítást egy független szerviz korábbi javításától. Ez egy nagyon fontos kikétel, mert legtöbbször ugye azt mondják a gyártók, hogy jaj, már hozzányúlt valaki, ezért én már nem nyúlok hozzá, nem javítom. De ezt nem teheti meg. Az ilyen magatartás a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak fog minősülni.
2: Azok a készülékek, amikről most beszélünk, általában háztartási készülék, elektronikai készülékek, nem európai gyárakba készülnek. Jelentős a behozatal, elsősorban Ázsia. És ott azért teljesen más szabályok szerint működik a gyártás és az eladás. Tehát azoknak a gyártóknak is alkalmazkodniuk kell?
3: Ilyenkor az importőr, illetve a forgalmazóra vetül a kötelezettség, tehát ők nekik kell vállalni ez a javíthatatlansági követelményt, tehát nekik kell biztosítani. Tehát nyilván úgy tudnak behozni ilyen terméket, ha ez biztosítva lesz. Tehát nyilván a gyártókra is, ez a EU-n kívüli gyártókra is irányadó lesz, de legfőképpen ugye a jogérvényesítés szempontjából Magyarországon a forgalmazót, illetve az importőrt is kötelezettség terheli, ha EU-n kívüli gyártótól hoz be terméket.
2: Ha rövidesen ez a jogszabály már érvénybe lép, és hát mondjuk kell egy kis idő, mire mindenki, a fogyasztó is, meg a forgalmazó is ezt magáévá teszi, hova lehet fordulni, hogyha mondjuk még mindig a régi megszokás alapján fogják javítani, vagy nem javítani, vagy épp hogy elutasítani javítást a szervizek?
3: 2 dolgot lehet tenni. Az egyik, hogy fel lehet hívni a civil fogyasztóvédelmi szervezeteket, akár a FEOSZ-t, hogy tanácsot kérjenek a szakembertől, hogy ott akkor tulajdonképpen mit is tehetnek, és jár-e nekik, vagy nem jár, mennyi idő van, hogy van, garanciális-e, vagy nem garanciális. Tehát mindenféleképpen érdemes egy ilyen fogyasztóvédelmi civil szervezettől tanácsot kérni. A másik az ugye, hogy ha hatósági eljárást akarnak kezdeményezni, mert mondjuk ő nem tart be valamilyen előírást a vállalkozás, akkor lehet a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, a kormányhivatal, hivatalokban, illetve a gazdasági versenyhivatalhoz is lehet fordulni, hogyha mondjuk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot észlenek, mondjuk így, ahogy mondtam is, hogy mondjuk akadályozzák a javítási lehetőséget a vállalkozások. Tehát több útja van, de én azt javaslom a fogyasztóknak, hogy mindenképpen a civil szervezetektől kérjenek tanácsot, és ilyen az ő általukat adott instrukciók alapján lépjenek az ügyükben.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: Dress.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, illetve a 47-es, valamint szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható Zuglóban a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örsvezértere felé. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ a gazdaságról, kultúráról. A stúdióban Nagy Károly és Németh László.
4: 10 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Hogyha jól emlékszem, valamelyik Sylvester Stallone filmben szerepel egy olyan, ami a jövőben játszódik. Sandra Bullock is benne van a filmben egyébként, hogy egy bizonyos Schwarzenegger könyvtár szóba kerül. Arnold Schwarzenegger 1947-ben ezen a napon született, osztrák születésű testépítő, amerikai filmszínész, és egyébként Kalifornia állam kormányzója. Nagyon jól tartja magát, és időnként Magyarországon, illetve a környéken is megjelenik. Reméljük, hogy még sokáig velünk lesz Primetime Emmy és Golden Globe díjas színész. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki innen a messzi távolból is. Egyébként Kalifornia állam 38. kormányzója volt. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, a sziget északi részén az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél miatt új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez.
5: A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek. A károk pontos mértékét csak azután tudják felmérni, hogy eloltották a tüzet. A görög meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a szelek elérhetik az óránként 125 km-es sebességet is a térségben, nehezítve az oltás légi támogatását. Kréta a parti őrsége 4 hajóval áll készenlétben, hogy segítséget nyújtson az esetleges további evakuálásokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, amelyekben már 3 tűzoltó vesztette életét.
4: Az országos tiszti főorvos mától augusztus 4-e kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére.
5: A MÁV csoport vízosztással, párakapokkal készül több helyszínen, egyben felhívja a figyelmet arra, hogy számos vasút és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy a palackját.
4: Leállították a Paksi atomerőmű harmadik blokkját a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt.
5: Sőt, a reggeli órában csökkentik a Paksi atomerőmű kettes blokkjának teljesítményét is. Az MVM közleményében azt írja, hogy az atomerőmű munkatársai folyamatosan figyelik a vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy a létesítmény biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működhessen. Még tegnap este Magyar Péter miniszterelnök erre is reagálva arról beszélt, hogy nincs veszélyben a magyar villamos energiaellátás, mert elég importáramot kap az ország, és még az sem okozna óriási gondot, ha a Paksi atomerőművet teljesen le kéne állítani. Megkezdte a működését ugyanakkor egy energiaellátási műveleti egység, aminek a fő feladata felkészülni minden lehetséges forgatókönyvre.
4: Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni az ivóvízbázis védelme érdekében.
5: Egyebek mellett ezt tartalmazza a fővárosi vízművek közleménye. A szolgáltató arra hívja fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás miatt szabaddá vált meder nem kiránduló hely. Jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő mederszakaszokra.
4: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstopp részleges feloldásáról döntött.
5: Augusztus 1-e szombat este 10 óra és augusztus 2-a vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd országszerte. Ugyanakkor továbbra is érvényben lesz a kamionok számára meghozott stopp. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. A következő napokban várható extrém hőség miatt minden közlekedőt óvatosságra kérnek, a tehergépjárművezetőknek javasolják indulás előtt a műszaki ellenőrzést, illetve a megfelelő mennyiségű ivóvízről való gondoskodást.
4: A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, ezt jelentette be a miniszterelnök.
5: Magyar Péter közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz. Az oktatás irányítása január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni.
4: A gyenge környezet ellenére a Masterplast történetének egyik legerősebb első féléves teljesítményét érte el az idén. A társaság árbevétele 53%-kal 100,5 millió euróra nőtt.
5: A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti nyeresége 5,9 millió euró volt. A negyedéves bővülés döntően az alaptevékenység növekedése tette lehetővé. Folytatódott a szerencsi üveggyapot gyár termelésének felfutása, miközben az ukrajnai értékesítés a nehéz működési körülmények ellenére növekedett. A pénzügyi eredményt a finanszírozási struktúra átalakítása és a fedezeti ügyletek alkalmazása is javította, mérsékelve a forint árfolyam kitettséget.
1: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 145.019 ponton áll. A részvénypiac forgalma egy órával nyitás után átlépte a 2 milliárd forintot. 1,1%-os erősödésben a MOL 4.490 forinton, az OTP 4,1%-kal csökkent 46.080 forintra. 6,1%-kal jött feljebb a Richter 11.770 forintnál jár, a Magyar Telekom 7,1%-os csökkenésben 2710 forinton vásárolható a budapesti értéktőzsdén. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forint és 72 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 97 fillér, egy svájci frank 388 forint és 26 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 9 fillér, a cseh koronáé pedig 15 forint és 1 fillér. Egy angol font 423 forintba és 4 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 4-tized, a párizsi CAC40 7%-kal erősödik, a madridi IBEX 1,1%-kal korrigál felfelé, a frankfurti DAX 2-tized, Milánó 1%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 8%-kal erősödött, 85 dollár 12 centnél jár a kurzus, A Brent jegyzési ára $92.02 hordonként. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett $4040.80 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n itthonról. Túl az egyetemi ponthatárokon ilyenkor a diákok és szüleik javában keresik az albérleteket, a bérbeadóknak adózási kötelezettségeik vannak, amelyek nem túl bonyolultak, de nem is érdemes kijátszani őket.
5: Lincmayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője azt mondta, hogy kétféleképpen lehet az adóalapot kiszámítani, a gyakoribb és egyszerűbb a költséghányad használata, ennek lényegét ismerteti.
0: A költségáltalány az ugye ez azt jelenti, hogy a bevételből 10%-ot le kell vonni, ez lesz a költséghányad, és ami marad, az a jövedelem, ugye a 90%, és azután kell megfizetni az adót. Ennek az a nagy előnye, hogy ez rendkívül egyszerű, hiszen csak be kell klikkelni az adóbevallásban, ha ezt valaki kitölti, a 10%-os költséghányadot, és a rendszer, maga a személyi jövedelemadó rendszere, az pedig automatikusan kiszámolja az adót.
4: Augusztus 1-től jelentősen drágul a taxizás Budapesten. A fővárosi közgyűlés a taxis szervezetek kezdeményezésére az alap a kilométer és a percdíjat tartalmazó hatósági árat átlag 18%-kal emelte meg.
5: Jelenik meg a repülőtéri pódíj, ami önmagában 800 forinttal emeli meg majd a taxis alapdíjat. Kis Ádám, a taxisok érdekvédelmi szervezetének elnöke azt mondta, van és lesz is igény a taxi szolgáltatásokra, és bár számítanak némi visszaesésre, ez néhány hét alatt visszarendeződhet.
6: Sajnos mindenkinek emelkednek a díjai, így nekünk is, ezt valahol nekünk kompenzálnunk kell. Mi szerettük volna, hogyha minden évben az inflációval kompenzálódik ez az ár, sajnos minden évben elutasítottak minket, és így gyűlt össze ez az ár, 18%. Mi szeretnénk a nyári szünet után a közgyűlési tagokkal leül

0: Ből indult gép a franciaországi Toulouse-ba repült, 24 óra és 24 perc alatt megszakítás nélkül 23 ezer kilométeres repülőutat megtéve. A Qantas Ausztrál légitársaság jövőre kapja meg az első ilyen gépet a flottájába. A gép személyzete a télből a nyárba repült, két óceánt és három kontinens szelve át, és egy repülőúton két nap felkeltét és két nap nyugtát is láthattak. A gépek egy kiegészítő 20 000 literes üzemanyag tartállyal rendelkeznek, 238 utast tudnak egyszerre elvinni. A rendkívül hosszú repülési időre tekintettel a pilóták 4 órás műszakokban váltották egymást a fedélzeten.
1: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan derült idő várható, csapadék nélkül, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Szombattól jelentősen drágul a taxiszolgáltatás Budapesten. A fővárosi közgyűlés határozatban emelte meg a tarifákat. Az alap, a kilométer és a perc díjat átlag 18%-kal. Az elmúlt 3 évben nem változott a hatósági ár. A taxis szervezetek szerint viszont 30-40%-kal nőttek a költségek. Új elemként jelenik meg a reptéri poddíj. Ez önmagában 800 forinttal emeli meg az alapdíjat.

0: Ezt viszont rögtön el is viszi a taxisokra kivetett megemelt reptéri Drozd díj. Kis Ádám, a taxisok érdekvédelmi szervezetének elnöke úgy nyilatkozott, hogy ősszel szervezetük tagjaival leülnek, és egyeztetést követően ismét kezdeményezik a rendszeres évi 4-8%-os tarifaemelés lehetőségét. Péli Nagy Kata interjúja következik.
1: Reggeli Monitor.
2: Nekem úgy tűnik, mintha a főváros által javasolt díjtételekhez képest kedvezőbb vagy alacsonyabb díjtételek jöttek létre. Mondok néhányat. Az alapdíjat a főváros 1400 forintra szerette volna emelni, végül is 1300 lett. A kilométerdíj 560 forintról volt beterjesztve, ugye 521 lett, és akkor a várakozási díj is csekély mértékben kisebb lett, ugye 140 helyett 130. Ugye ez a javaslat és a tényleges megvalósulás közötti különbség. Hogy értékelik ezt?
3: Igen, természetesen jobb lett volna magasabb bár. Ezt a 21%-os korrekciót, ezt ugye több érdekvédelmi szervezet is támogatta. Neki tapasztalja azt, hogy az elmúlt 3 évben lassan több. Az infláció az nagyjából a 30-40% közöttére tehető, és ezt szerettük volna korrigálni a hatósági árban. Az első körben nem ment át sajnos, mert egy főváros közgyűlés sokalta. A második körben összeültünk az összes érdekképviselettel és BKIK-val. Kidolgoztunk egy köztes megoldást, ebből született a 18%-os emelés és a reptéri külön díj.
2: Na most, hogyha itt a reptéri külön díjnál tartunk, ugye ez új elemként jelenik meg, 800 forintról van szó, hogyha a reptére akarnak menni. Még külön új elem az előrendelési kényelmi díj. És bár lehet, hogy ez megvolt, csak én nekem itt a 800 forint az új. Vannak olyan hangok, természetesen a jövendő utasok, és itt most nem föltétlenül a külföldiekről beszélek, akik azt mondják, hogy itt most már akkora összegre jön ki egy belvárosból a reptérig az út, hogy már egyáltalán nem éri meg. Hogy került ez a 800-as elem ide be? Valóban költség szempontjából indokolt, biztos én nem kérdőjelezem meg, de ugyanakkor mennyire fogja ezt kifizetni és elfogadni a piac?
3: Indokoltnak mindenképpen indokolt, különben nem vezettük volna, vagy nem szerettük volna bevezettetni. Egy belvárosi reptér út nagyjából ilyen 10-11 ezer forint körül van. Ez körülbelül ilyen 20 kilométer. Ha a taxis megvárja visszafuvart, akkor az sok esetben több órás kieséssel számolhat. Ha nem várja meg a visszafuvart, hanem visszajön üresen, akkor vissza kell jönnie 20 kilométert belvárosig. És sok esetben nem kap peremkerületen címet, így ott üresen jön vissza. Mi alapvetően ezt szerettük volna kompenzálni, ez a 800 forinttal. A tárgyalásuk során kiderült, hogy a reptér szeretne ránk is egy díjat kivetni, és érdekes módon ez is 800 forint lett. Úgyhogy így, amit mi szerettünk volna a taxisainknak kérni, azt a reptér egyből
2: lenyúlja,
3: igen. Mi ezen bukunk? Ugye ez bekerült egy alapdíjba, mert külön ugye az utasokra nem lehet ráhárítani, ezért került bele az alapdíjba. Na most ez a 800 forint, utas alapdíja lemelt 2500 forint, ebből ugye mi utalékot fizetünk, fordított áfát vagy áfát fizetünk, így gyakorlatilag még mi fizetünk pluszban erre a költségre. Most kollégáim lemérték egyébként a napokban, ez 5 perc idő, türelmi idő, ugye 800 forint, amiben az 5 percbe belefér, ez gyakorlatilag akkor valósul meg, hogyha minden flottó megy, és nincs torlódás a kapunál. Ha van torlódás a kapunál, és bármilyen elcsúszik, akkor mi ebből az 5 percből kiesünk, és onnantól kezdve 4400 forintot kell fizetnünk minden egyes áthajtásért.
2: Én nem kétlem, hogy e mögött nincsenek racionális érvek. Ugye itt a kérdés az, hogy mit szól ehhez a piac. Mekkora most az igény a taxis szolgáltatások iránt, és belőhető-e az, hogy augusztus 1-e után mi fog történni?
3: Igény van a taxizásra. Igen, mindig is volt, és nagyon reméljük, hogy lesz is. És hogy lesz visszaesés, de ez egy idő után helyreállt, tehát egy pár hét, maximum hónap után helyreállt ez a visszaesés. Sajnos mindenkinek emelkednek a díjai, így nekünk is. Ezt valahol nekünk kompenzálnunk kell. Mi szerettük volna, hogyha minden évben az inflációval kompenzálódik ez az ár, sajnos minden évben elutasítottak minket, és így gyűlt össze ez az ár, 18%. Mi szeretnénk a nyári szünet után a közgyűlési tagokkal leülni külön-külön, hogy átbeszéljük velük, hogy mik itt a fő problémák. Szeretnénk, hogyha minden évben ezt az inflációval követné a hatósági, így akkor egy ilyen 4-6-8% az gyakorlatilag nem azt, hogy nem éreznék meg, de nem így éreznék meg az emberek.
2: Önök május végén feszült hangulatba kerültek, fogalmazzunk így, szóba is került esetleg egy ilyen hát sztrájkszerűség, akkor a BKK részéről az a javaslat került elő, hogy a rögzített hatósági árat esetleg eltörlik, és egy sávos, algoritmikus alapú díjszabást vezetnek be, ez egyfajta dinamikus árképzés. Erre most nem került sor, de végleg lekerült a napirendről ez?
3: Az eddigi évek tanulsága szerint, hogyha valami bekerül egy javaslatcsomagba, az a szándék van. Mi ezért is háborodtunk föl, mert egy, nem volt erről szó ezeken a tárgyalásokon, ez csak így hátulról valahogy bekerült. Kettő, ez senkinek nem jó. Egy jövőben szerintem általuk megtervezett valaminek vágyaznak meg, de ez hosszú távon nem jó se az utasnak, se a taxisnak. Az utasnak azért nem jó, mert nem tudja kiszámítani, hogy mennyi lesz az ár, amiért mi elvisszük A-ból B-be. A taxisnak azért nem jó, mert megversenyeztetik a taxisokat, akár fuvarszervező, mert ugye versenyeznek az utasért. Tehát itt valószínű mindig közelebb fogunk kerülni a minimál árhoz, csak nem biztos, hogy ez a taxisnak kifizetődő lesz hosszú távon.
2: Tehát akkor, ha jól sejtem, ettől a verziótól továbbra is véglegesen legalábbis úgy tűnik elzárkóznak.
3: Igen, abszolút. Nem véletlenül volt 2013-ban hatósági ára átállás, mert ugye előtte volt egy ilyen szabad árazás, és nem véletlenül álltak át hatósági ára. Pont ezért egyébként, amit elmondtam.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Görögország hálás az amerikai Odüsszea filmért. Kyriakos Mitsotakis köszönetét fejezte ki Christopher Nolan rendezőnek az Odüsszea új adaptációjáért, amiért ráirányította a figyelmet az ókori Görögországra. A görög kormányfő telefonon gratulálta a brit-amerikai rendezőnek a film kassza sikeréhez. Az Odüsszea két hete vezeti a bevételi toplistát az észak-amerikai mozikban, és világszerte már több mint 640 millió dolláros, azaz 202 milliárd forintos bevételt ért el. A görög kormányfő megköszönte, hogy Nolan alkotásával világszerte fellendítette az érdeklődést az ókori görög civilizáció iránt, és azt is, hogy a film jelentős részét Görögországban forgatták. A politikus hangsúlyozta, hogy az ilyen produkciók ötvözik Görögország gazdag kulturális örökségét a modern kreativitással. Számos jelenetet Messénia és Korintosz területén, a dél-görögországi Peloponézoszi félszigeten forgattak. Peloponézosz Homérosz eposzában a bronzkori civilizáció központja volt. Az ókori görög eposzból IMAX kamerával forgatott nagyszabású film a trójai háborúból hazainduló hős Odüsszeusz ithakai király kalandos útját meséli el.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
4: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika király kisasszony és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. Lázár Ervin története, Szirtes Edina Mókus zenéje, Závoda Péter dalszövegei. Mindezt Novák Péter rendezése gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 5-én, 6-án és 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A kormány elindítja idehaza az oktatás teljes megújítását. A Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton meghirdetik. A megbízások 5 évre szólnak, és a kiválasztásba bevonják a polgármestereket is. Megváltozik a Klebersberg központ szerepe is.
6: Azt várjuk, hogy a jövőben a tankerületeket olyanok vezessék, akik a legjobb szakmai programmal, valódi vezetői elképzelésekkel és bizonyítható eredményekkel érdemlik ki a bizalmat. Büszkék vagyunk Klebersberg Kuno örökségére, ezért a nevét viselő központ megmarad, szerepe azonban teljesen megváltozik. A jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, és a Klebersberg Központ középirányítói szerepe megszűnik.
5: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. A reggeli órákban csökkentik a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét is. Az MVM közleményében arról ír, hogy az atomerőmű munkatársai folyamatosan figyelik a vízhozam és hőmérséklet változását. Ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy a létesítmény biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működhessen. Még tegnap este Magyar Péter miniszterelnök erre is reagálva arról beszélt, hogy nincs veszélyben a magyar villamosenergia ellátás, mert elég importáramot kap az ország, és az sem okozna gondot, ha a paksi atomerőművet teljesen le kellene állítani. Megkezdte működését ugyanakkor egy energiaellátási műveleti egység, aminek a fő feladata felkészülni minden lehetséges forgatókönyvre. A várt alatti volt a második negyedében a magyar gazdaság teljesítménye, negyedéves alapon 4,1% volt a bővülés, holott 7,1%-os GDP emelkedést vártak az elemzők, éves szinten 1,7%-kal emelkedett a hazai gazdaság teljesítménye. A KSH közlése szerint a bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az iparra, amíg a mezőgazdaság fékezte azt. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások járultak hozzá. Egyhuzamban 5. negyedéve bővül a magyar gazdaság. Elemzők szerint ez egyben azt is jelenti, hogy végre maga mögött hagyta a tartós stagnálás időszakát, és ha nem is nyújt kirobbanóan jó teljesítményt, legalább visszatért a növekedési pályára. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. A nappali csúcshőmérséklet helyenként elérheti a 40 fokot, és az éjszakák sem hoznak majd valódi enyhülést, hajnalra sokfelé 25 fok alá sem hűl le a levegő. A meteorológusok szerint augusztus elején a jelenleg előrejelzettnél is magasabb hőmérsékleti értékek fordulhatnak elő. A hőhullám várhatóan augusztus első hetének nagy részében kitart. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat is, hogy a legmelegebb déli órákban kerüljék a hosszas napon tartózkodást, fogyasszanak elegendő vizet, a strandokat és más szabadtéri programokat pedig lehetőség szerint reggelre vagy estére időzítsék.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 145.071 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 2,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,1%-kal csökkent 4.482 forintra. Az OTP szintén 1,1%-kal került lejjebb 46.200 forintra. A Richter 3,1%-os pluszban 11.740 forinton, a Magyar Telekom 4,1%-kal csökkent 2.716 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 22 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 316 forintot és 32 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 47 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a párizsi CAC 0,7%-kal erősödik, a madridi tőzsde 1%-kal került feljebb. A frankfurti DAX 0,2%, a milánói börze 0,1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,9%-os erősödésben, 85 dollár 25 centen, a Brent jegyzési ára 92 dollár 14 cent hordonként.
0: Időjárás jelentés.
5: Túlnyomóan derült időnk lesz, csapadék nélkül, megélénkülő széllel, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő M. Szűcs Péter és a hírszerkesztő Nagy Károly nevében is. Németh Lászlót hallották, legközelebb holnap reggel jövünk, de már M. Szűcs Péter műsorvezetésével. Viszont hallásra, kellemes hétvégét mindenkinek!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órá

Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A kormány elindítja az oktatás teljes megújítását. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg. A megbízások 5 évre szólnak majd, és a kiválasztásba bevonják a polgármestereket is. Megváltozik a Klebelsberg központ szerepe is.
4: Azt várjuk, hogy a jövőben a tankerületeket olyanok vezessék, akik a legjobb szakmai programmal, valódi vezetői elképzelésekkel és bizonyítható eredményekkel érdemlik ki a bizalmat. Büszkék vagyunk Klebelsberg Kuno örökségére, ezért a nevét viselő központ megmarad, szerepe azonban teljesen megváltozik. A jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, és a Klebelsberg Központ középirányítói szerepe megszűnik.
3: A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel ma nem tartanak kormányszóvivő és sajtótájékoztatót. Magyar Péter miniszterelnök a nap folyamán várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről. Holnap vagy holnap után várhatóan külön tájékoztató lesz a hőség és energiahelyzetről. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, a reggeli órában pedig csökkentették a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét is. Az MVM közleményében azt írja, hogy az atomerőmű munkatársai folyamatosan figyelik a vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy a létesítmény biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működhessen. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye. Negyedéves alapon 4%-os volt a bővülés, éves szinten 1,7%-kal emelkedett a hazai GDP. A KSH közlése szerint a bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte azt, a növekedéshez leginkább a szolgáltatások járultak hozzá. Egyhuzamban 5. negyedéve bővül a magyar gazdaság, egyben ez azt is jelenti, hogy maga mögött hagyta a tartós stagnálás időszakát, és ha nem is nyújt kirobbanó a jó teljesítményt, de legalább visszatért a növekedési pályára.
0: Tőzsde hírek.
3: Mindössze 0,6%-a, de erősödik a tőzsde, 145.173 ponton a BUX, a forgalom 3.284.000.000 forint. 0,3%-kal csökkennek a MOL részvények, 4.474 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,1%-os mínuszban 46.200-on jár, a Richter 0,4%-kal erősödik 11.750 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-os pluszban 2.736 forinton, jelenleg 361 forint 90 fillér az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 4,1%-os pluszban jár, a német DAX 1,1%-kal gyengül, 8,1%-os pluszban a francia tőzsde, az olasz 1,1%-del emelkedik, a spanyol pedig 1%-os pluszban jár. 1,1452 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj ára emelkedik nagyjából 1%-kal, a Brent 92,05 dollár, még az amerikai könnyolaj 85,04 dollár jár. Harmadfokú vörös riasztást adta ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. A nappali csúcshőmérséklet helyenként elérheti a 40 Celsius fokot, és az éjszakák sem hoznak majd valódi enyhülést, hajnalra sokfelé 25 Celsius fok alá sem hűl le a levegő. A meteorológusok szerint augusztus elején a jelenleg előrejelzettnél is magasabb hőmérsékletek lehetnek. A hőhullám várhatóan augusztus első hetének nagy részében kitart. A horvát hatóságok azért arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy a legmelegebb déli órákban kerüljék a hosszas napon tartózkodást, fogyasszanak elegendő vizet, a strandolást és más szabadtéri programokat pedig lehetőség szerint reggelre vagy estére időzítsék.
0: Időjárás jelentés.
3: Idehaza túlnyomóan derült idő várható, csapadék nélkül, a szél helyenként megérénkül, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. 11 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél 12-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
5: Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. július 30-án 11 óra 6 perckor. A mai adás első részében az elhízásról, mint krónikus betegségről beszélgetünk. Mikor jelent a súlytöblet valódi egészségügyi kockázatot, milyen jelek figyelmeztethetnek bennünket már a panaszok megjelenése előtt, és hová fordulhatunk segítségért. A műsor második felében pedig egy friss magyar kutatás nyomán annak járunk utána, milyen információkat őrizhet a fogkő szervezetünk állapotáról, és segítheti a jövőben akár a cukorbetegség korai felismerését is. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdtünk.
0: Egészségkód.
5: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Az elhízásról még ma is gyakran úgy beszélünk, mintha kizárólag akaraterő, fegyelem vagy életmód kérdése lenne. A modern orvostudomány ugyanakkor már krónikus összetett és kezelésre szoruló betegségként tekint rá, amelynek kialakulásában biológiai, hormonális, genetikai, pszichés, társadalmi és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszhatnak. A probléma nagyságát jól mutatja, hogy világszerte már több mint 1 milliárd ember él elhízással. A KSH legfrissebb 2025-ös adatai szerint pedig Magyarországon a 15 éves és annál idősebb lakosság körében 59%, vagyis csaknem 10-ből 6 ember túlsúlyos vagy elhízott. De mikor válik a súlytöblet valódi egészségügyi problémává? Elég ehhez ráállni a mérlegre? Milyen folyamatok indulhatnak el a szervezetünkben már jóval azelőtt, hogy betegnek éreznénk magunkat, és mikor lenne érdemes segítséget kérnünk? Ezekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinikájának egyetemi docense, habilitált klinikai főorvos, nefrológus, hipertónia és lipidológia, valamint obezitológiai szakember. Főorvos úr, köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásomat.
6: Köszönöm a lehetőséget.
5: Már több alkalommal is beszélgettünk önnel az egészségünket veszélyeztető tényezőkről, az elhízás pedig valóban egy kimeríthetetlen téma. Talán azért is, mert szinte valamennyi szervrendszerünk működésére hatással lehet. Orvosként mikor érzi, hogy valakinek a túlsúlya már nem egyszerűen egy állapot vagy esztétikai kérdés, hanem felismerésre és kezelésre szoruló betegség?
6: Viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, mert a hazai és nemzetközi statisztikák egyértelműsítették, hogy több mint 200 különböző szövődménye van a túlsúlyosságnak. És hogyha az egyetlen kérdés számunkra, hogy melyik részével jelentkezik a beteg hozzánk. Ha csak durva megközelítéssel elindulunk a szívérendszeri betegségek vonatkozásában, akkor az a kérdés, hogy szívelégtelenség, hogy pitvarfibrilláció, tehát össze-vissza merő szív, magas vérnyomás betegség, vagy anyagcsere megbetegedések közül a cukorbetegség, a különböző húgysavanyagcsere, a zsíranyagcsere zavarai, a gyomor bélbetegségek közül a zsírmáj, és mondom, végtelenül folytatható a különböző szervrendszerekig végigmenve, a tüdőgyógyászaton át, ahol jelentkeznek ott a horkolástól kezdve, az asztma megbetegedésig, a jelentős nehéz légzésen át, a daganatos megbetegedések több mint 30%-ában, a különböző szexuális zavarokkal, és a többi, és a többi. Tehát az a kérdés, hogy melyikkel jelentkezik első körben a beteg. Azonban számunkra az igazi nagy jelentősége a túlsúlyosság korai időszakában való felismerése, és a most már mondhatjuk azt, hogy a betegekkel való olyan kommunikáció, melyben érdemben tudunk számukra segíteni és megelőzni ezt az igen nagy számú következményt.
5: Tehát a korai felismerésre fókuszálnék, hogy azért ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ahogy ön is említette, már krónikus betegséggel érkeznek önhöz a páciensek sok esetben.
6: Attól olyan nagyon nehéz ez a történet, hogy attól, mert valaki túlsúlyos, nem biztos, hogy beteg. Tehát nem minden túlsúlyos beteg, és nem mindegyik túlsúlyos egyénnek vannak szövődményei. Egyiknek van, másiknak nincs, biztos, hogy lesz, de az adott pillanatban nincsen. Talán úgy tudnám a legjobban ezt hasonlítani, elnézést kérek ezért a furcsa hasonlatért, mikor valaki a 20. emeletről kiesik, és boldogan repül lefelé, és azt mondja, hogy nincs semmi probléma. És azt gondolom, hogy itt ugyanez a történet van, hogy valakinek ugye normális körülmények között 20 és 25 közötti BMI esetén tekintjük valakit egészségesnek. 30 fölött biztosan lehet mondani, hogy túlsúlyos, és 40 fölött pedig egyértelműen úgynevezett morbid obezitás, tehát nagyon nagy fokban kockázatos. Tehát mikor azt látjuk, hogy valakinek már átlépte azt a súlyt, nem olyan nagyon bonyolult, hiszen valakire ránézünk, ezt elég jól lehet tudni, és ha valakinek kétségei merülnének fel, akkor elővesz egy derékszíjat, és azt látja férfiként, hogy több mint 94 cm, vagy nőként azt, hogy több mint 80 cm, akkor teljesen egyértelmű, hogy itt valamiféle túlsúlyosság van. Na most ez az a pillanat, amikor nem olyan kilátástalan a helyzet, hogy valakinél ezt a dolgot visszafordítsuk, beszélgetéssel, megfelelő életmódváltással, és ebben van nagy jelentősége a korai felismerésnek.
5: Hát igen, és a helyzetek az elfogadása, ez egy nagyon nehéz út, gondolom, és sok ilyen helyzettel találkozik. Említettem ezeket a bizonyos számokat, a Központi Statisztikai Hivatal adatait. 2025-ben a lakosság 59%-át tartották túlsúlyosnak vagy elhízottnak. A férfiaknál ez az arány, ha jól tudom, már 66%, vagyis háromból ketten érintettek. Mit mondanak önnek ezek az adatok?
6: Hogy nép

0: hogy mindegyikben kiemelt szerepet játszik a túlsúlyosság. Tehát azok a népbetegségek, amiben érdemben tudunk segíteni, nem mi, mindenki saját magának, akkor van ennek igazi nagy jelentőséges üzenetértéke.
1: Igen, ezt gondolkodtam én is, hogy ugye hol van az egyén felelőssége, hol kezdődik mondjuk az egészségügy, vagy a környezet felelőssége.
0: A környezet felelősségét könnyebb kicsit meghatározni, hiszen ha az nem úgy van, hogy valaki este lefekszik, és másnap reggel arra ébred, hogy plusz 32 kilóval több, mint szeretne. Tehát ez egy hosszú évek kemény kitartó munkájával egyre nagyobb lesz a súlya, és ez az a pillanat, amikor, ahogy az előbb mondtam, az öven észre kell venni. A nem 34-es, hanem 36-os az ing mérete, és az egyéb nadrág mérete, és
1: ugyanígy
0: minden egyébek.
1: A hölgyeknél egyen nagyobb ruhát,
0: nadrágot. Megérkezik az, hogy most már nem kapcsos szoknyája van, hanem gumiszoknyája van. A férfiak nem övet hordanak, hanem hózentrógert, mert abban nem zavarja őket a pocakjuk. Szóval ezek mind olyanok, amit a környezet nagyon jól lát. De ki mer szólni? És ki fogja ezt magára vállalni?
1: Hát és ha tesszük, akkor hogyan tegyük?
0: És hogyan tegyük? Mert ezek nem olyan nagyon egyszerű dolgok, hiszen önmagában, hogy az ember a munkatársának sem tud igazán szólni, hogy minthogyha egy kicsikét ez a valahogy megváltoztál. És aztán jön ugye egy nyaralás, vagy ugye most nyár van, tehát pontosan tudjuk azt, hogy egy 2-3 hetes nyaralás, ha semmi nem történik, csak a nyugalom, a reggeli ebéd, vacsora, az intézményesített lustálkodás, vagyis a strandon való fekvés, az alsó hangon is 2-3 kilogrammot fog jelenteni. Ki az, aki ezek után ezt a 2-3 kilogrammot 2-3 hét alatt visszateszi, mert akkor még nagyon könnyű ez a történet. Ha kimegyünk a strandra, akkor azt látjuk, hogy hihetetlen mennyiségben, az előbb említett 50-60%-ban ott látjuk a túlsúlyosakat. Kukorica, lángos, sör, görögdinnye, Magyarország. Ugye önmagában a testtömegindex az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben tudományosan sokkal kevésbé informatív, mint a test zsírtartalma. A test zsírtartalmának mérésére vannak speciális, és vannak ilyen általánosan használható módszerek. Az általánosan használható módszer az a haskörfogat mérése, ami nagyon szoros összefüggésben van a CT-vel, vagy egyéb módon meghatározott zsírmennyiséggel. Az igazi jelentősége abban van például, hogy mondjuk a szív körül jelentkező zsír mennyisége, akár a szív belsejében, akár a szív körül nagy fokban növeli a szívbetegségek kockázatát. Ugyanez érvényes a különböző érbetegségek kockázatát, az anyagcsere eltéréseket, tehát amikor arról beszélünk, hogy férfiak esetében a 30% fölötti zsírtartalom, vagy nők esetén a 25% feletti teljes test zsírtartalom biztosan a kóros tartományban van, akkor ebben érdemi összehasonlítható válaszokat kaphatunk arra, hogy hogyan tovább. A BMI az néha egy kicsit elvisz minket, hiszen nagyon izmos embereknél, vagy nagyon sovány egyéneknél ez kicsit félrevezető statisztikát jelent.
1: Több hallgatói kérdés is érkezett a legutóbbi beszélgetésünk óta, és ezeket összegyűjtöttem. Az egyik arról szólt, hogy melyek azok a laborértékek, amelyeket ebben az esetben mindenképpen érdemes ellenőrizni, itt ugye az elhízásról beszélünk.
0: Elhízás esetén, ahogy azt látjuk, hogy kívül mi van, akkor nagyon fontos számunkra, hogy belül mi van. Hát belül teljesen egyértelmű a zsíranyagcsere, a zsíranyagcserében elsődlegesen a koleszterin, az LDL koleszterin, a triglicerid értéket értjük. Mostanában nagy keletje van a lipoprotein A-nak, amiről nagyon sok hazai és nemzetközi kutatás történik, ami nagyon jól tükrözi azt, hogy mennyire familiárisan, tehát mennyire családilag halmozott a zsíranyagcsere zavar. Aztán nagyon fontos meghatározni a vércukorértéket, az inzulint, amiről most sokat szoktunk beszélni, hogy inzulin rezisztencia vagy nem rezisztencia, a húgysav szintet, aminek nagy jelentősége van, a különböző májenzimeket, hiszen elnézést a hasonlatért, kövérlibának zsíros a mája, tehát a zsírmáj kialakulásában a nagyon jól használható a triglicerid mellett a különböző májenzimek együttes meghatározása. Aztán persze, ha tovább tudunk lépni, akkor még érdemes megnézni ultrahanggal a nyaki ultrahangot, hogy van-e már ott is érelmeszesedésre utaló eltérés, a hasi ultrahangot, hogy hogyan működnek, és természetesen egy EKG az a szív vizsgálatában meghatározó jelentőségű.
1: Még egy hallgatói kérdést bedobnék önnek. A menopauza kezdete óta azt tapasztalom, hogy főként a hasamra hízom, pedig nem eszem többet, mint korábban. Ez a hormonális változások természetes következménye, vagy érdemes kivizsgáltatnom?
0: Nagy vizsgáltatása nincs értelme, teljesen egyértelmű, hiszen az ösztrogén az lecsökkent, és annak következtében a agyalapi mirigyben termelődő follikuláris stimuláló hormon, vagyis FSH az jelentős mértékben megnő, ami pontosan elegendő bizonyítása annak,

0: hogy ebben a pillanatban elindult a menopauza, illetve a menopauza állapotában van. Ezek a hormonok egyértelműen nagyon szoros összefüggésben vannak a zsíranyagcserével, és az, hogy ez a hasra vagy a csípőtájra lokalizálódó túlsúlyosságot eredményezik, ez elsődlegesen egyéni különbözőséget jelent. Természetesen vannak olyan diéták, olyan mozgásfajták, amik különösen a hasi zsírszövet csökkentésére alkalmasak.
1: Tehát összességében mindenképpen érdemes küzdeni ezzel ellen, küzdeni és dolgozni
0: érdemes,
1: érte.
0: De nagyon sok vizsgálat ebben nem nagyon létezik, hiszen azt fogjuk megállapítani, amit mindannyian tudunk, hogy ez a történetünk van. Ugye néhány újabb teória volt arra, hogy van a kortizolnak jelentősége, bizonyíték van arra, hogy nincsen emnek közvetlen összefüggés, a kortizol az egy mellékvesekérek hormon, az inzulin rezisztenciában, nyilvánvalóan a túlsúlyosság esetében mindenkinek ki lehet mutatni egy kisebb-nagyobb fokú csökkent inzulinra adott választ.
1: És bár beszéltünk a BMI-ről, ugye a testtömegindexről, de jött még egy ilyen jellegű kérdés, hogyha valakinek jó a vérnyomása, a vércukra és a laboreredménye, de a BMI-je alapján elhízottnak számít, akkor is betegnek tekinthető-e?
0: A legnagyobb probléma, hogy beszéltünk róla, ismételten jelzem, hogy az a tény, hogy valaki túlsúlyos, az nem jelent mindenképpen betegséget. De teljesen egyértelmű, hogy egy potenciális betegséget jelent. Tehát ez az a pillanat, amikor van visszaút, és nem lesz belőle az a sok-sok, amit a beszélgetésünk elején kezdtünk, 200 különböző eltérések közül egy sem lesz, hogyha visszamegyünk a normális tartományba. Természetesen ez azt is jelenti, hogy akinek normális a testsúlya, normális a vérképe, normális a fizikai aktivitása, a táplálkozása, akkor egészen másképp tekintünk erre a túlsúlyosságra, mint annál, akinél ez nem így van.
1: Mindenképpen beszéljünk arról, hogy hogyan jut el a beteg a megfelelő ellátáshoz, tehát mi az, hogyha valaki felismeri, hogy segítségre van szüksége, hogyan jut el akár egy obezitológiai ambulanciára önökhöz, itt először egy beutaló, egy házi orvosi konzultáció, mi szükséges?
0: Nem olyan nagyon régen alakult egyáltalán a hazai obezitológiai ellátás, tehát mondjuk egy 10 éves múltra tekint vissza. Ennek megfelelően országos hálózat jelenleg, mint obezitológia, jelenleg igazán nem nagyon kiterjedt. Tehát azt mondjuk, hogy van mondjuk 20-30 ilyen ambulancia. Sokkal inkább jellemző az, hogy ezt ellátják a diabétesz rendelésen, ellátják az endokrin rendelésen, ahol teljes mértékben tisztában vannak az obezitológia valamennyi részével. Természetesen az obezitológusoknak kicsit könnyebb. Miért? Azért, mert nagy részének hátterében ott jelentkezik az, hogy van dietetikus, van mozgásterapeuta, és van pszichológus, aki az egészben ez a hármas segítség rendelkezésre áll. Ha bárhol máshol ezek rendelkezésre állnak, tökéletes módon és érdemben lehet segíteni a betegeknek.
1: És mi a tapasztalata, hogyha a házi orvos mondjuk, akinek könnyebben észreveheti a súlygyarapodást, a testkörfogatnak a változását, az anyagcsere eltéréseket, automatikusan küldik az érintetteket a megfelelő szakrendelésekre?
0: Sem automatikusan, sem nem automatikusan nem küldik erre a rendelésekre, hiszen megállapítják, majd ránéznek a betegre, és azt mondják, hogy ön túlsúlyos. És akkor innentől fogva mindenki hátradől, és nem nagyon történik itt érdemi továbblépés. Még akkor is, ha az ember azt gondolná, hogy legalább egy diabétesz kivizsgálás történjen, legalább egy endokrin kivizsgálás történjen, hogy van-e ennek a hátterében valami olyan befolyásolható lehetőség. A legegyszerűbbet mondom, ugye az összes túlsúlyos beteg körében 30-40%-os a különböző pszichés eredetű zavar. Ez azt jelenti, hogy akiket kezelnek pszichiátrián bármilyen formában, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy olyan terápiában részesüljenek, ami nem növeli a testsúlyt. Ráadásul a túlsúlyosak körében egyre gyakoribbá válnak a pszichiátriai vagy pszichológiai elváltozások. Tehát nagyon sokféle vetülete van ennek a történetnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy túlsúlyos ennyi, és kész van. Az alvászavar például nagyon típusosan jelentkezik. Alvászavarosoknál lényegesen gyakoribb a túlsúlyosság, nem történik meg a megfelelő pihentség. A stressznek nagyon nagy jelentősége van, ami megint csak egy igazi stresszor a túlsúlyosság kialakulásában.
1: Tehát akkor önökhöz, vagy egy obezitológiai szakellátásba akkor érkezik meg a beteg, amikor már magas vérnyomása, cukorbetegsége, vagy más szövődménye van?
0: Az esetek 90%-ában igen. Spontán, úgy, hogy csak jelentkezik. Ugye az is, azért is nagyon nehéz, mert kevesen vagyunk, tehát van az egyetemek környékén, Pécsen, Debrecenben, Budapesten, Szegeden is van ilyen rendelés, de az egyetemen kívül nem nagyon van még uzsoki kórházban, tehát egy-egy fővárosi kórházban még vannak, de ott sem ilyen módon van megjelenítve, vagy obezitológia, hanem az endokrinnak egy része, a diabétesznek egy része, ami egy kicsit másabb.
1: És hát említett, hogy 10 éve van jelen az életünkben, talán még nem is tudják feltétlenül az emberek, hogy az obezitológus pontosan mivel foglalkozik, ezért is beszélgetünk erről. Egyébként az első találkozáskor mi történik egy ilyen obezitológiai ambulancián?
0: Ezt nagyon könnyű erre válaszolni, mert utoljára ma reggel is jött hozzám valaki. Tehát az első dolog az az, hogy az ember végignézi azt, hogy van-e, milyen kórelőzménye van, milyen betegségei voltak az elmúlt időszakban, voltak-e betegségei, milyen familiaritása van. Tehát ennek megvan a maga protokollja, amit kidolgozott az Elhízástudományi Társaság, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás irányelvek egyértelművé tették, hogy mi az, amit érdemes megnézni, mi az, amire érdemes rákérdezni az első körben. Ezt anamnézis felvételnek. Utána jön a következő, hogy a beteget átnézzük az összes eddig elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket, hogy van-e hormonális, és van-e valami egyéb elváltozás, van-e valami társbetegsége, van-e valami szövődménye. A következő, beteget megvizsgáljuk, és ezzel párhuzamosan, vagy ezután megnézzük azt, hogy milyen gyógyszerelése van. Utána van egy nagyon fontos része a történetnek, az úgynevezett motivációnak a felismerése és megbeszélése. Valóban annál többről van-e szó, mint hogy szeretnék egy kicsit nagyon jobban, még jobban testsúlyt csökkenteni, mennyire erős ebben a hite, mennyire fogyaszt alkoholt, mennyire dohányzik, mennyire kávézik, milyen a fizikai aktivitása. És hogyha úgy látjuk, hogy ez kellőképpen, akkor van értelme elkezdeni egy érdemi megbeszélést. Akkor jön az, hogy dietetikai tanács, és a többi.
1: Az jutott eszembe, hogy van-e olyan mondata, amivel meg szokta győzni a pácienseket, hogy érdemes dolgozni.
0: Ha már valaki oda jön hozzánk, akkor már van motiváció. Az már egy fél siker, mert van már motivációja. Teljesen egyértelmű, hogy azt kell megkérdezni, hogy mi az, ami miatt ő szeretne testsúlyt csökkenteni. Megelőzni valamit, kozmetikai, szépészeti okból szeretne, az előbb felsorolt sok-sok betegség miatt, hogy a családjában van sok-sok ilyen jellegű megbetegedés, hogy a tele van gombával, ami szintén bőrgyógyászati elváltozás, ami megint csak szoros összefüggésben van, vagy valami olyan egyéb okból szeretne, és akkor azt megpróbáljuk kicsit körbejárni. Nincsenek csodamondatok. Én nem vagyok nagy fehér varázsló.
1: Viszont sikerek vannak, gondolom.
0: Azok vannak. Döntően azokban az esetekben vannak igazán sikerek, ha valaki kellően motivált. Motiváció nélkül vannak új gyógyszereink. Nyilván mindenki ismeri most már ezeket. A motiváció nélkül, életmódváltás nélkül semmi nem ér semmit sem. Tehát valahogy át kell alakulnunk, és ez az, ami a beszélgetésünknek a leglényegesebb része, hogy hogyan fogunk úgy átalakulni, hogy mi nem diétázunk. Hogy mi nem azért végzünk fizikai aktivitást, hogy a 130 kilóról lejöjjünk 118-ra egy sporteseményre, mondjuk egy, most éppen volt nálam egy boxoló, hogy neki lejjebb kell fogni. Az biztos, hogy az átmeneti sikert adhat, de az érdemi változást az csak akkor, hogyha lelke mélyig tudja azt, hogy nem egy diétája lesz, hanem egy olyan életmódváltozás, amiben tudunk együttműködni.
1: Akkor legyen mára ez a záró gondolatunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának egyetemi docense, habilitált klinikai főorvos, belgyógyász, nefrológus, hipertóniai, lipidológiai és obezitológiai szakember volt ma az Egészségkód vendége. Most egy kis szünetet tartunk, majd a zene után egy friss magyar kutatás nyomán annak járunk utána, milyen információkat őrizhet meg a fogkő a szervezetünk állapotáról, és segítheti a jövőben akár a cukorbetegség korai felismerését is. Tartsanak velünk, hiszen hamarosan innen folytatjuk az Egészségkódot.
2: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A kormány elindítja az oktatás teljes megújítását. Magyar Péter kormány főközösségi oldala jelentette be, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg. A megbízások 5 évre szólnak majd, és a kiválasztásba bevonják a polgármestereket is. Megváltozik a Klebelsberg központ szerepe is.
2: Azt várjuk, hogy a jövőben a tankerületeket olyanok vezessék, akik a legjobb szakmai programmal, valódi vezetői elképzelésekkel és bizonyítható eredményekkel érdemlik ki a bizalmat. Büszkék vagyunk Klebelsberg Kuno örökségére, ezért a nevét viselő központ megmarad, szerepe azonban teljesen megváltozik. A jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, és a Klebelsberg Központ középirányítói szerepe megszűnik.
1: A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel ma nem tartana a kormány szóvivői sajtótájékoztatót. Magyar Péter miniszterelnök a nap folyamán több alkalommal is beszámol majd a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről. Holnap vagy holnap után várhatóan külön tájékoztató lesz a hőség és energiahelyzetről. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját, a reggeli órában pedig csökkentik a 2-es blokk teljesítményét is. Az MVM közleményében azt írja, hogy az atomerőmű munkatársai folyamatosan figyelik a Duna vízhozamának és hőmérsékletének változását, ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket. A Duna drasztikus alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát leállították. A hazai áramszükséglet ötödét biztosító létesítmény kiesése miatt Romániának jelentős importra lesz majd szüksége. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, negyedéves alapon 4,1%-os volt a bővülés, holott 7,1%-os GDP emelkedést vártak az elemzők. Éves szinten 1,7%-kal emelkedett a hazai gazdaság teljesítménye. A KSH közlése szerint a bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte azt, a növekedéshez leginkább a szolgáltatások járultak hozzá. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt. A sziget északi részéről van szó. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél miatt új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek. A károk pontos mértékét csak azután tudják felmérni, hogy eloltották a tüzet. A görög meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a szelek elérhetik az óránkénti 125 km-es sebességet is a térségben, ezzel is nehezítve az oltás légi támogatását. Kréta parti őrsége 4 hajót állított készenlétbe, hogy segítséget nyújtson az esetleges további evakuálásokban. 34-re emelkedett a Japán délnyugati részét sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak a száma. A Szigetország Kyushu szigetén lévő Kumamoto prefektúrájában történt földrengés miatt több lakóház összeomlott, hidak rongálódtak meg és tüzeket is jelentettek. A rengések nyomán egy bevásárlóközpont is súlyosan megrongálódott, az épületben még az evakuálás befejezése előtt robbanás is volt. A meteorológiai előrejelzések szerint a prefektúrában a hőmérséklet akár a 39 Celsius fokot is elérheti a következő néhány napban, ezért a hőség elleni védekezésre kérték a túlélőket és a mentésben résztvevőket. Shinjiro Koizumi nemzetvédelmi miniszter bejelentette, hogy 300 légkondicionáló berendezést küldenek Kumamotóba, közülük 150-et a kitelepítettek számára létrehozott átmeneti szállások kapnak.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde egy enyhe emelkedésben, ez mindössze 0,05%-os pluszt jelent, 145.160 pontos értékkel, a forgalom 3.768.000.000 forint. 3,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.476 forinttal jegyzik őket, az OTP 3,1%-kal csökken 46.120 forinton, a Richter 8,1%-kal erősödik 11.790, a Magyar Telekom 2,1%-os pluszban 2.734 forinton, 361 forint 60 fillér az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül a német DAX gyengélkedik, vagy gyengélkedett, mert most átlépte a pluszt 1,1%-os emelkedésben 25.497 ponton, London 6,1%-kal, Párizs 1%-kal, Milánó 0,1%-del, Madrid 1,2%-kal erősödik, 1,1453-ról 1,1462-ig jött fel az euró-dollárral szembeni árfolyama. Elkezdett mérséklődni a kőolaj, $90.67 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $83.99.
0: Időjárás jelentés.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, komoly napsütés várható, derült idővel, csapadék nélkül, megélénkülő széllel, a hőmérséklet 32-37 fok között alakul. 11 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb délben várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. A fogkőre legtöbben kellemetlen eltávolítandó lerakódásként gondolunk, amely nem csak esztétikai problémát jelenthet, hanem növelheti az íny- és fogágybetegségek kialakulásának kockázatát is. Egy friss magyar kutatás azonban arra világított rá, hogy a fogkő ennél is jóval több információt őrizhet. Kémiai összetétele akár a szervezetünk általános egészségi állapotáról is árulkodhat, de hogyan képes a fogkő hónapokon vagy akár éveken keresztül megőrizni szervezetünk kémiai lenyomatát, miért éppen a kálium jelenlétére figyeltek fel a kutatók, és milyen további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ebből az ígéretes eredményből egyszer valóban alkalmazható szűrőmódszer születhessen. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem a stúdióban dr. Tőkési Károly, a fizikai tudományok doktora, a Hunren Atomba Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a vizsgálatot végző kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: A mai beszélgetésünk apropója egy kutatás, az Önök kutatása, amelyben cukorbeteg és, hogyha jól tudom, nem cukorbeteg emberek fogkő mintáinak kémiai összetételét vizsgálták, illetve hasonlították össze. Viszont Ön atomfizikus, felületfizikus, és mielőtt leültünk beszélgetni, mondta, hogy hát nagyon sok mindennel foglalkozik. Hogyan került kapcsolatba ezzel a témával, ami elsőre nem a fizika témaköre?
4: Mint sok kutatást, ez is egy véletlen indította el. Néhány évvel ezelőtt, egy karácsony előtti napon fogorvos hallgatókkal találkoztam az intézetben. Nem kutatási témában, egy kocsit kellett beindítani, mert hideg volt. Kiderült róluk, hogy fogorvosok, és én felajánlottam nekik, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk közösen valami kutatást. Akkor ez nem jött össze, de két hónappal később az egyik hallgató megkeresett, hogy szívesen dolgozna velünk. így gondolkoztunk azon, hogy mi lenne az a kutatási terület, ami érdekes is lehet, talán hasznos is lehet, kihasználva az atomki lehetőségeit. Ugye nálunk sok felületanalitikai módszer létezik, amivel különböző mintákat tudunk vizsgálni. Kis gondolkodás után arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha a fogkövet vizsgálnánk. Elkezdtük a vizsgálatokat, sajnos a COVID ezt megakadályozta, és az első sorozat mintában 57 mintát tudtunk vizsgálni, ebből 17 volt diabetikus beteg, és 40 úgynevezett kontroll páciens.
3: Most nagyon izgalmas lenne, hogyha a kollega is itt ülne mellettünk, és tudna beszélni mindarról az oldalról, ami a fogászat területe, de én azt gondolom, hogy annyi ideje dolgoznak együtt, hogy ön is tud majd ezekben segíteni. Egyébként fizikusként felkeltette az érdeklődését egyből ez a terület?
4: Igen, mivel nagyon sok területen dolgozunk, kezdve az atomfizikát, felületfizikát, lézerfizika, ezen belül személyesen engem nagyon érdekel a biológiai vonatkozás. Korábban a Debreceni Egyetem kutatóival egércsontokat vizsgáltunk. Itt is az elemi összetételre voltunk kíváncsiak, hogy milyen elemeket tudunk detektálni olyan egerekben, amik biológiai kutatásban vettek részt.
3: Hát tényleg nagyon sok izgalmas terület villan fel egy-egy ilyen beszélgetés kapcsán is, viszont akkor most térjünk vissza a jelenlegi kutatásukra, és meséljen kérem arról, hogy mi az, amire rá találtak így közösen? Mitől izgalmas ez a kutatás?
4: Célirányosan rögtön a káliumot kezdtük vizsgálni a fogkőben, ugyanis az korábban köztudott volt, hogy a cukorbetegeknek a nyálában nagyobb mennyiségű kálium található. Azt el kell mondani, hogy a nyál viszont csak egy pillanat képet tud tükrözni, ezért gondoltunk arra, hogy mi a fogkövet vesszük célba, ugyanis a fogkő több hónap vagy akár év alatt rakódik le a fog felszínére, és ez, mint a felvezetőben is hallottuk, mint egy biológiai archívumként működhet, tehát a szájüregben, a nyálban fellelhető elemeket megtalálhatjuk benne. Ezért gondoltuk, hogy a káliumra fókuszálunk, tehát az első kutatások kizárólag a kálium kimutatására vonatkoztak. Mint korábban említettem, csak 57 mintát vizsgáltunk tüzetesebben meg, ebből 17 volt olyan minta, ami köztudottan diabetikus betegtől származott, és 40 az úgynevezett kontroll minta. A mintákat mind hölgyektől, mind uraktól vettük, az átlag életkor az körülbelül 49 életév volt. A diabétesz esek közül 8 volt hölgy és 9 volt férfi. A kontroll minták esetében is gyakorlatilag 50-50%-ban voltak nők és férfiak. Egy kérdőívet kellett kitölteni a mintaadóknak, amiben sok kérdést tettünk fel, arra vonatkozóan, hogy tud-e, hogy ő cukorbeteg, milyen életvitelben mit eszik, hogy eszik, dohányzik, stb. És ezekből szűrtünk le adatokat.
3: Ahogy ön is mondta, ez egy ötletből indult, hogy hát, ha valamire rábukkannak. És úgy tűnik, hogy rá is bukkantak, és erről legyen kedves mesélni, hogy mit mutattak a vizsgálatok.
4: A vizsgálatok azt mutatták, hogy aki bevallottan cukorbeteg volt, azoknál jelentős mennyiségű káliumot tudtunk kimutatni a fogkövőkben. Viszont érdekességképpen azt is megjegyzem, hogy volt olyan esetünk, nem is egy, amikor azt állította, hogy ő sem a családjában, se ő nem tud a cukorbetegségéről, sőt, a korai jeleket se tapasztaltat magán, mint fáradtság, állandó szomjúság, gyakori vizelés, vagy hirtelen fogyás, tehát az ilyen általános jelek, amik egy cukorbetegségben szenvedő esetleg fellel magán.
3: Ezek a figyelmeztető jelek.
4: Ezek a figyelmeztető jelek, igen, ezeket sem tapasztalta, viszont a fogkövében találtunk káliumot. Természetesen nem azt mondjuk, hogy mi a cukorbetegséget analizálni tudjuk és kimutatni tudjuk, fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy akinek cukorbetegsége van, annak a fogkövében a kálium az fellelhető lesz. Ezért ezeket a vizsgálati alanyokat arra kértük, hogy szakorvosi rendelőbe menjenek el, és szakorvos vizsgálja meg, hogy valóban cukorbetegségben szenvednek-e.
3: Erről kaptak visszajelzést?
4: Igen, kaptunk visszajelzést. Nagyon hálásak voltak, ugyanígy ők nem tudtak a betegségükről, és a korai fázisban sikerült elkapni a betegséget. Tehát igen, korai fázisban mutatták ki náluk, hogy cukorbetegségben szenvednek.
3: És akkor itt látjuk az önök kutatásának a jelentőségét, hogy itt a prevenció, a megelőzés, amiről nagyon sokat hallunk, mennyire kulcsfontosságú, és akkor ebben tudnak önök segíteni. Milyen eszközökkel, hogyan végezték a vizsgálatot, hogyan kell elképzelnünk ezt, mit képesek megmutatni ezek az eszközök, mint például egy elektromikroszkóp vagy röntgenspektroszkóp, ha jól tudom.
4: Röntgenspektroszkópia, igen.
3: Igen, az alapfokkő mintákból.
4: A mintákat úgy kell elképzelni, mint mindenki el tudja képzelni, hogy milyen is egy fokkő, tehát egy nagyon parányi mintáról van szó, amit elektronmikroszkóppal vizsgáltunk, valamint valóban röntgen-elektronspektroszkópiai módszerekkel vizsgáltunk. Ezek olyan módszerek, amivel a elektronmikroszkóppal magáról a fogkörről tudunk nagyítást csinálni, meg tudjuk nézni, hogy hogy néz ki. De a mi célunk az volt, hogy az elemi összetételét nézzük meg. Ez egy olyan érzékeny berendezés, amivel atomi százaléknyi pontossággal meg tudtuk mérni az elemi összetételt. Kálium esetében olyan 0,5-0,8 atomi százalék koncentrációt mutattunk ki. Ez már jelentős mennyiség, és kimutatható. Egy-egy ilyen mérés nem tart sokáig, egy rutinos fizikusnak körülbelül egy minta megmérése az 10 percet vesz igénybe.
3: Nagyon izgalmas ez a témakör, amit vizsgáltak. Egyébként említette, hogy a COVID lelassította a kutatásaikat. Ez mit jelentett pontosan?
4: Hát a COVID idején nem lehetett mintákat gyűjteni, tehát szájmasz, mindenféle erőszabályok voltak, ami miatt nem tudtunk új mintákat.
3: Tehát az addig meglévő mintákkal tudtak dolgozni.
4: Addig meglévő mintákkal tudtunk dolgozni. Ez azt jelenti, hogy ez felveti a tovább lépést, ugyanis mi meggyőződtünk arról, hogy jó irányba haladunk, de azért egy százas nagyságra, vagy több százas nagyságrendi mintasorozatot még érdemes lenne vizsgálni, hogy valóban minden úgy történik, ahogy mi ezt elgondoltuk és elképzeltük.
3: Mennyire unikális ez a vizsgálat, amiben belevágtak? Nemzetközi hasonló példa van már? Vagy volt korábban?
4: Fogkövet vizsgáltak más vonatkozásban, nem ilyen vonatkozásban. Például régészek is vizsgálják, hogy milyen táplálkozási szokásuk volt.
3: Voltak az emberek. Tehát a fennmaradt fogkő, illetve fogmintákból erre lehet következtetni?
4: Erre lehet következtetni, tehát ilyen jellegű munkák vannak. Megjegyzem, hogy mi is próbálunk hasonló dolgokat csinálni, de mi a cukorbetegségre szeretnénk fókuszálni, ugyanis a cukorbetegség az nem egy mostani betegség, tehát ez az emberiséggel majdnem egy idős betegség, tehát időszámításunk előtt 1500-ban is vannak feljegyzések, hogy cukorbetegséghez hasonló tünetek voltak egyes embereknél.
3: Csak sajnos azóta népbetegséggé vált, azon és ezért is nagyon fontos, hogy ezt vizsgálják. Még ha a nemzetközi kitekintést nézzük, publikáltak-e, kaptak-e visszajelzéseket, konferenciákon beszéltek-e a témáról, van-e már ennek a kutatásnak ilyen jellegű utóélete?
4: Van, az első publikációnk az megjelent, az januárban jelent meg egy nemzetközileg elismert fogászati folyóiratban. Ettől kezdve a nemzetközi visszhangja, úgy érzem, a munkánknak igen, igen jelentős. Azt mondanám, hogy inkább nemzetközi vonatkozásban, ugyanis több folyóirat kért fel bennünket hasonló publikációk közlésére. Ezek szintén nemzetközileg elismert folyóiratok, valamint több nemzetközi konferenciára hívtak már bennünket meghívott előadónként ebben a témában.
3: Tehát akkor ebben még sok munka és sok lehetőség van ebben a területben, ha jól értem. Milyen irányba szeretnének tovább menni? Említette, hogy azért megérné még azt, hogy újabb mintákat vegyenek.
4: A közeljövőben azt szeretnénk elérni, hogy a mintaszámot jelentősen növeljük, ne csak párszor 10 mintát vizsgáljunk, és abból vonjunk le következtetéseket, hanem több száz mintát szeretnénk begyújtani, egyrészt a Debreceni Egyetem kutatóival együtt, másrészt ezt kiterjeszthetnénk más vonatkozásokban is, más fogászati rendelőket is szeretnénk felkérni, hogy gyűjtsenek számunkra fogkő mintát.
3: Beszéljünk még arról is, ugye, hogy bár önök a cukorbetegséget vizsgálják, a fogkőben nem csak a cukorbetegséghez kapcsolódó változások őrződhetnek meg, milyen más betegségek, esetleg anyagcsere folyamatok nyomait lehetne szintén, és most a jövőre gondolok, keresni ezekben a mintákban.
4: Ezek csak tervek, tehát először szeretnénk a cukorbetegséget végigvinni, de mint amit említve volt, tehát a nyál az több lehetőséget is biztosít, mármint a nyálból lerakódott elemek több lehetőséget biztosítanak, és úgy gondoljuk, hogy nem csak a cukorbetegséget lehetne így hamarabb elkapni, hanem más anyagcserével kapcsolatos betegségekre is tudnánk következtetni.
3: Ahogy említette, nem csak ezen a területen végez kutatásokat, és sok kutatás van már a háta mögött. Egy kutató élete milyen? Milyen az, amikor valami nem sikerül? Milyen az, amikor hirtelen jön egy felismerés? Hogyan éli ezeket meg?
4: Ez jó kérdés. Nem tudom, a pályaválasztásra szeretnék én visszatérni, tehát annak idején, amikor én gimnazista voltam, a matematika tanárom az nagyon jó volt, és ő próbált nekem olyan pályákat ajánlani, amivel a matematikát, fizikát és a kémiát lehet használni. Ő a mérnöki pályát javasolta számomra, én valahogy azt túl célirányosnak éreztem, és ezért választottam én a fizikusi munkát. A fizikusi munkát nem úgy kell elképzelni, hogy reggel 8-kor bemegyünk, és akkor 4-kor hazamegyünk, hanem néha az ötletek mondjuk autóvezetés közben jönnek, amikor gondolkozik az ember, vagy másokkal beszél, más jellegű kutatásokról beszél, és ezek a más jellegű dolgok esetleg egy fizikus számára más jelentenek, mint például a fogkő esetében is, hogy mi anyagtudósként az elemi összetételekre fókuszáltunk, de ennek biológiai vonatkozása volt. Sok olyan dologban az intézetben azt hiszem meghatározó voltam, például egy új típusú besugárzási lehetőséggel, amivel mikrokapillárisokkal tudjuk oda vezetni az ionokat a megfelelő rákos sejtekhez, és ott elpusztítani őket. Ebben is ez több mint 20 évvel ezelőtt történt, az elméleti számításokat, azokat én végeztem, vagy az én irányításom alatt végezték, a kísérletekben is nagy szerepet kaptam. Ezt főleg külföldi együttműködésben végeztük az osztrák kutatókkal és amerikai kutatókkal.
3: Tehát egyrészt csapatmunka, minden egyes ilyen kutatás, másrészt hosszú távon kell gondolkodni. Mennyire kell türelmesnek lenni kutatóként?
4: Kutatóként én azt mondanám, hogy egyrészt valóban türelmesnek kell lenni, de inkább minden részletre oda kell figyelni, mert minden apró dologban ott van a lehetőség, hogy valami új dolgot lehessen felfedezni. A mai tudósokat már nem, valóban nem úgy kell elképzelni, amit mondtam, hogy 8 órára bemegy dolgozni, és 16 órakor leteszi a munkát, és akkor az kész. Szerintem egy igazi kutató soha nem így végzi a munkáját, hanem az a nap 24 órájában is kutató. Mondjuk ezt a család nehezen viseli el, amikor így van, és még éjfélkor is dolgozik az ember. Ezt a család nehezen viseli el, de mint látszik, azért eredményei is vannak.
3: Mit ad egy-egy ilyen felismerés vagy kutatási eredmény fizikusként, atomfizikusként, kutatóként?
4: Ez egy olyan megnyugvást ad, hogy valami jó dolgot csinálunk, vagy valami jó dolgot próbálok csinálni. Igen, én úgy fejezném ki, hogy egy megnyugvást és örömérzetet, amikor valami jó eredmény jön ki, az egy természetesen egy örömérzést ad.
3: Hogyan kezeli, hogyha valami nem sikerül, vagy nem a várt eredmény jön?
4: Ezt megint ismerni kell egy kicsit engem, tehát az, hogy valami nem sikerül, az általában nem tör le, akkor próbálom keresni azokat a lehetőségeket, hogy miért nem sikerült, hogy lehetne ezt esetleg javítani, és én megpróbálom azt javítani, és arra összpontosítani, hogy végül is az elért célokat érjük el.
3: Hogyha visszatérünk a fogkő vizsgálatára, amivel indultunk, ugye az eredmények egyelőre előzetesek, mégis ugye felvetik annak a lehetőségét, hogy a jövőben egy rutin fogkő eltávolítás során a minták később vizsgálhatóak legyenek. Milyen lépések lehetségesek? Mi segíthetné a munkájukat? Mi segíthetné a korai felismerést a cukorbetegség kapcsán?
4: Mint említettem, egy-egy minta vizsgálata az körülbelül 10 percet vesz igénybe. Jelenleg pályázati forrást próbálunk szerezni, mert ugye a kutatás sincs meg pályázati forrás nélkül. Szerintem a gyakorlati haszna az abban nyilvánulhatna meg, hogy egy ilyen népbetegséget a lehető leghamarabb fel tudjuk ismerni. Nem azt állítjuk, hogy mi fogjuk beazonosítani, hogy valaki cukorbeteg, de abban biztosak vagyunk, hogy akinek a fogkőben káliumot fogunk találni, azt javasolni fogjuk, hogy menjen el egy szakrendelésre, és a szakrendelő ben lévő orvosok mondják meg a végső szót, hogy valóban a páciens az, a mintát adó az valóban cukorbetegségben szenved. A legnagyobb előnyét abban látom, hogy amíg megérzésem szerint egy átlagos magyar ember nem szívesen megy el egy átlagos szűrővizsgálatra, nem szívesen tartjuk oda a kezünket, hogy tessék most tőlem vért venni. Magam részéről tudom állítani, hogy nálunk évente kötelező véradáson részt venni, de én mindes egyes alkalommal olyan rettegve ülök be a székbe, ahol majd vért fognak tőlem venni. Ez hasonló a fogászati székre is, mert annak is van egy speciális varázsa beleülni egy fogászati székben, ahol morognak a fúrógépek. Itt ez egy gyakorlatilag fájdalommentes dolog lenne, eltávolítják a fogkövet, odaadják egy szakembernek, megvizsgálja, és abból megtudható lenne, vagy megtudható, hogy menjek el egy szakrendelőben, mert a fogkövemben nagy kálium mennyiséget találtak, és valószínűleg cukorbeteg vagyok. Annyit el kell mondani, hogy a cukorbetegség az hosszú ideig lappanghat, és akár évekig is rejtve maradhat, miközben fokozatosan károsítja az ereket, a vesét, a szemet és az idegrendszert. Ez azt is jelenti, hogy egy korai felismerés esetleg a kezelés költségeit is nagyban redukálni tudná.
3: És hát egészségmegőrzéssel járhat. Ténylegesen óriási, a korai felismerés pedig életeket menthet sok esetben, vagy életminőségen változtathat.
4: Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy a korai felismerés. Tehát a mi módszerünk talán abban ad nagy segítséget, hogy a cukorbetegséget egy korai fázisban fel tudjuk ismerni.
3: Hát kíváncsian várjuk a folytatást, és bízunk benne, hogy majd a további eredményekről is beszámolnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
3: Dr. Tőkési Károly, a fizikai tudományok doktora, a Hunren Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadója, a vizsgálatot végző kutatócsoport vezetője volt ma az Egészségkód vendége. Most egy kis szünetet tartunk, majd hamarosan folytatjuk egy újabb érdekes témával az Egészségkódot. Jövünk vissza a zene után.
0: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nem sokkal ezelőtt közölte Magyar Péter miniszterelnök, hogy a Duna alacsony vízállása miatt ma vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet. Tegnap már a 3-as blokkot leállították, ma pedig csökkentették már a 2-es blokk teljesítményét. Az MVM közleményében azt írta, hogy az atomerőmű munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a Duna vízhozamát és a hőmérsékletét, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket. Megkezdte a működését egy energiaellátási műveleti egység, aminek fő feladata felkészülni minden lehetséges forgatókönyvre. Egyéb iránt Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter közölte, hogy a műveleti egység ülésén részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, és a prioritás egyértelmű a műveleti egységnél biztosítani a magyar családok energiaellátását, hogy az folyamatos és biztonságos maradjon. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről folyamatosan tájékoztatást adnak majd. Kijöttek a legfrissebb gazdasági adatok idehaza. A második negyedévben a várt alatti volt a magyar gazdaság teljesítménye. 4%-os volt negyedéves alapon a bővülés, a várt 7% helyett. Éves szinten 1,7%-kal bővült a GDP. A KSH közlése szerint a növekedéshez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte azt. Egyhuzamban 5. negyedéve bővül egyébként a magyar gazdaság, ami jó hír abból a szempontból, hogy a tartós stagnálás időszakának vége van. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint visszatért a növekedési pályára a magyar gazdaság. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát leállították, az ottani áramszükséglet 1/5 biztosító létesítmény kiesése miatt az országnak jelentős energiaimportra lesz majd szüksége.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde egyelőre emelkedik, ez 1,1%-os pluszt jelent, 145.200 ponton a BUX, 4.072.000.000 forint a forgalom idáig. A MOL részvényei 0,2%-kal csökkennek, 4.480 forinttól jegyzik őket, az OTP 1,1%-os mínuszban jár, 46.170, a Richter 0,8%-kal erősödik, 11.790, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban 2730, 1,1%-kal gyengülnek a 4iG részvények, 1686 forinttal járnak, a jó gyors jelentést közlő Masterplast 2,9%-kal emelkedik 2840 forinton, Drágul az Opus 2,3-del 359 forinton, emelkedik a Granit Bank 1,6-del 8860 forinton jár, csökken viszont az Autovalis 3-del jelenleg 144 forinton. A devizapiacon az euróért 362 forint 80 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde 4%-kal erősödik, a német DAX most épp 1%-os pluszban jár, 1%-kal erősödik a francia tőzsde, 1%-del az olasz, 1,2%-del a spanyol mutató, 1,1453 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Vegyesen teljesít ma a kőolaj, emelkedik a Brent ára, $90.96, csökken valamelyest az amerikai könnyolaj, amely $84.21 jár. 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt a sziget északi részén. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél miatt új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek. Idehaza pár napon belül készen áll az éres indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, erről a Budapesti Közlekedési Központ számolt be. A tesztidőszakban 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait, a teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,48 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,25-ös értékelést kapott. A legnagyobb sikert az elektromos kerékpárok aratták. Több olyan visszajelzés is érkezett, amelyek nyomán konkrét fejlesztések valósultak meg. Vizsgálják egyébként a hagyományos kerékpárnál a hajtásrendszer finom hangolásának lehetőségét is.
0: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül élénk széllel, a hőmérséklet 32-37 fok között alakul. 12 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél egykor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
4: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ma arról beszélgetünk, hogyan születhet a romantikus regény. Miért kezd el írni egy a trendeket jól ismerő, egyébként a könyves marketingben is járatos fiatal nő, és jár-e bármiféle előnnyel, hogy szakemberként ő már sok elsőkönyves szerző útját támogatta. Vendégem ma György Marcella, írói álnevén Mara Maxine, akinek két regényét, a Szívtörőt és a Bajkeverőt már ismerhetik a műfaj kedvelői.
5: Könyvben utazom.
4: Amikor eldöntötted, hogy megírod ezeket a regényeket, vagy hogy egyáltalán elkezdesz ilyen romantikus regényeket írni, akkor azt a te tapasztalataidra, marketinges tapasztalataidra alapozva tetted, vagy ez valami gyerekkori álom esetleg, vagy vágy, hogy regényeket írj, és egyszerűen csak eljött az ideje?
6: Ugye az irodalom, az olvasás, ez mindig is szerves része volt az életemnek, gyerekkoromtól kezdve imádtam olvasni, imádok a történetekbe elmerülni, és engem nem nagyon foglalkoztatott soha a külvilág, vagy legalábbis a szociális életem nem túl magasra csapott, én fiatalon sem jártam sehova bulizni, egyszer-egyszer, de hogy én igazából olvastam. Én ezzel így tökéletesen jól el voltam. És mindig élt bennem egy olyan érzés, hogy én az irodalommal szeretnék foglalkozni, de nem tudom, hogy ezt hogy érhetem el. Ugye amikor ott van az ember középiskolában, és hogy na jó, akkor döntsd el, hogy mi leszel felnőttként. Hát valami, ami, aki az irodalommal foglalkozik, de az ki? És oda hogy lehet eljutni? Erre nem találtam akkor választ, úgyhogy akkor mindenféle mást tanultam. Aztán végül eljutottam oda, hogy az irodalommal foglalkozhatok, de még ez sem hozta el azt, hogy nekem könyvet kéne írni. Volt egy ilyen belső érzésem mindig, néha leírtam egy-két oldal ötletet, vagy bármit. Sokszor volt a fejemben lejátszódó történet, ami csak úgy pörög, magam kitaláltam, de nem történt vele semmi. És aztán 2023 év vége az annyira megterhelő volt, hogy a barátnőmmel azt mondtuk, hogy ezt még lehetne nehezíteni azzal, ha írnánk egy-egy regényt. És így poénból kezdtünk bele, hogy igazából, ha megírjuk 2-3 év alatt, nem történik semmi, de mégis akkor így egymásnak el tudjuk küldeni a kis írományainkat, úgyis mind a ketten nagyon akartunk írni, de soha nem volt lehetőség, hogy ezt hogyan tudnánk megfogni, és akkor ezt így elkezdtük. És amikor elkezdtem ezzel pont évelején foglalkozni, ez a szívtörő volt, akkor úgy rájöttem, hogy amit vállaltunk, hogy írjak havi 10 000 karaktert, ez igazából egy nagyon könnyű vállalás, mert hogy lett az havi 50-60-70 000 karakter is, és akkor rájöttem, hogy igazából ez egy történet is lehet, és így kezdődött ez az egész.
4: Az írás maga volt olyan élethelyzet, amitől jobban érezted magad? Tehát, hogy azt szippantott be, vagy a saját sztorit szippantott be?
6: Is. Elkezdtem írni, és akkor még nem volt meg a teljes koncepció. Most már így két könyv után, ha azt mondhatom, hogy rutinos vagyok, akkor sosincs meg a teljes koncepció. Én nem ülök le úgy, hogy megvan, hogy mit írok, hanem csak úgy elkezdtem, volt a fejemben valami ötlet, és annyira élveztem, hogy én ott el vagyok, és jól szórakozok azon a történeten, hogy ez aztán utána hajtott, hogy én ezt folytassam. És utána, amikor így láttam, hogy nem is olyan leküzdhetetlen kihívás számomra, nem mondom, hogy könnyű volt, főleg így az első regény, akkor egyre jobban akartam csinálni.
4: Az, hogy az Államgyár kiadónak voltál a marketingese, és most egy másik kiadónál csinálod ezt a munkát, csak éppen babázol, úgyhogy most szünet van, igen, az számított? Ugye el kell adni romantikus regényeket, és nyilván sokat olvastál, ilyet tudtad, hogy hogyan lehet ez sikeres.
6: Ugye Magyarországon azért az biztos, hogy igaz, hogy az, hogy az ember író, az önmagában nem elég. Ez most már sok éves tapasztalat, amit látok a piacon, hogy az, hogy valaki tud írni, az egy nagyon jó dolog, de az kevés. Emellett az embernek kell értenie most már a TikTok miatt a videókészítéshez legalább alapszinten, akkor kell képeket szerkeszteni, kell tudni a social médiát használni, akár hirdetni. Nagyon sok lába van ennek az ágnak, ami igazából mind-mind külön szakma, de mégis, ha az író érvényesülni szeretne a hazai piacon, meg akar jelenni az olvasók számára, akkor az nem elég, mint régen, hogy ír az ember egy regényt, van 3 kiadó az országban, és akkor kiadják 100 000 példányszámba, és amúgy valószínűleg jól fog fogyni. Ez nem elég, nagyon telített a piac, nehéz észrevehetőnek lenni vagy maradni. Amiben nekem segített az, hogy én már az elejétől fogva tudtam, hogy mit akarok. Nagyon sok szerzővel végigmentem a kezdő folyamatokon, amikor ugye felépítettük az oldalukat, a szerzői marketingüket, egyáltalán azt, hogy hogyan szeretnének az olvasókhoz szólni, miket szeretnének megosztani esetleg az életükből, a könyvükből, magukról. Tudtam, milyen platformokhoz lehet hozzányúlni, hol, hogyan lehet hirdetni, úgyhogy én ezeket használtam. Ezekhez értek, és nekem ebben nem kellett segítség, talán ez volt az előny.
4: Milyen érdekes, hogy ezeket a szempontokat mondod. Én kifejezetten a történetszövésre gondoltam, vagy a helyszínválasztásra, vagy a karakterek kiválasztására.
6: Az azért érdekes, mert amikor elküldtem, az Eleven kiadónál jelent meg a regényem, amikor elküldtem nekik a kéziratomat, akkor az egyik kiadó vezető, a Peti írta vissza azt, hogy amúgy jó a történet, de neki egy kicsit olyan, mintha ráültem volna erre a hype vonatra, mert hogy megemlítem benne Taylor Swiftet, neki ez az amerikai foci is most túl ez a népszerű vonal, akkor így a lányok, meg a párbeszédek, meg minden, és én eddig nem is gondoltam erre. Én azt írtam le, amiket én mondjuk akár a barátaimmal beszélgetek, amilyen témákat mi érintünk.
4: De ez egy amerikai közeg?
6: Ez egy amerikai közeg.

0: és azóta amúgy olvasok is. De én sosem Magyarország. Egyrészt az amerikai focit nagyon nehéz Magyarországra elhozni, bár nem lehetetlen, mert amúgy járunk ilyen jellegű foci meccsekre, csak ezek itthon nagyon-nagyon pici közegben léteznek, úgyhogy nem lenne olyan izgalmas, nem tudnék egy ekkora volumenű történetet ekkora csapattal felépíteni, hanem egy ilyen kis helyi magyar csapattal. Teljesen más színezete lenne a történetnek.
1: Jó, de akkor ezek szerint te szakértő vagy az amerikai fociban? Mert hogy lehetett volna más sport is.
0: Lehetett volna, és lesz is. Igazából azt nem mondom, hogy szakértője vagyok, de minden évben megnézzük a férjemmel a Super Bowlt valamilyen helyszínen, ez nálunk hagyomány, illetve amennyire tudjuk követni a meccseket, követjük, azért nyilván az időeltolódás miatt éjszaka nem szoktunk nagyon hétköznap fönnmaradni, de nyomon követjük, hogy hogy állnak a csapatok, míg eljutnak a Super Bowlhoz. Úgyhogy ha szakértő nem is, de ez a téma mindenképp nagyon izgatott, és igazából a helyszín az csak jött, bekattant, hogy a csapat neve lehetne Angels, és a San Francisco Angels, ez egy olyan számomra nagyon jól hangzó csapatnév volt, és innen jött egyébként a helyszín, az amerikai foci volt adott leginkább, és ez nem trend miatt, én nagyon régóta olvasok sportromantikus könyveket, és nekem mindig az amerikai foci volt az ilyen kattanásom, hogy hát én azokat rögtön megveszem és olvasom, nekem az...
1: Sportromantikus könyv van ilyen különműfaj?
0: Igen, hát most nagyon népszerűek, nagyon mennek a hokisok, az amerikai focisok, az autóversenyző, most rengeteg jégtáncos, igen, úgyhogy ez a sportromantikus, ez egy különműfaj.
1: És azoknak te tudtad akkor már a szempontjait, vagy a főbb vonalait, hogy mi kell, hogy benne legyen, vagy ez mind nem számított?
0: Én elkezdtem ezt írni a saját gondolataim alapján, én így mentem előre, és aztán így a történet, nem tudom, 3/4-én én azért utána néztem, hogy amúgy egy romantikus könyvnek hogy kéne felépülnie, hogyha ezt tudatosan csináltam volna, és akkor meg volt adva, hogy az első része a bevezetés, aztán jönnie kell egy felévelő résznek, és akkor utána jön a mély érzelem, és aztán a konfliktus, és mondom, jó, ez nálam így van, oké, akkor mehetünk tovább, szóval ez teljesen szerencsés véletlen volt. De talán annak köszönhető, hogy nagyon sokat olvasok, és ez már szervesen beépült a tudatalattimba.
1: Rögtön egy nagyobb falattal indítottam, mert hogy 3 könyvre tervezted rögtön, hiszen 3 lány karakter van a középpontban, és hozzájuk 3 fiú. És azon is gondolkodtam, hogy vajon mennyire volt fontos neked, ami egyébként az ilyen fiatalokról szól romantikus filmekben, és romantikus regényekben is nagyon fontos, a barátság. Az egymás mellett kiállunk, támogatjuk egymást. Erről szerintem nem lehet eleget írni, mert a lányok kevésbé látnak bele, hogy a férfiak a fiúk között ez hogyan működik, és hát szerintem még a lánybarátságokban is van miről beszélni, ugye? Vagy nem tudom, ez neked mennyire volt központi kérdés.
0: Központi volt, amikor megszületett a fejemben a karaktergárda, akkor rögtön fölépült, hogy ki honnan fog jönni, és milyen barátságok honnan érkeznek, úgyhogy ez abszolút fontos része, és úgy tervezem, és remélem úgy is sikerült megvalósítani, hogy ha kellenek a barátok, akkor ott vannak a barátok, és lehet rájuk számítani nem csak a hülyeskedésben, hanem a komoly dolgokban is, és ezt így tapasztalom az életben is, hogy ha az embernek nincs sok, de jó barátja, az bőven elegendő, hogy kitartson egy életen át. Ugye az első részben, a szívtörőben Anna központi karakterem, és akkor neki van a barátnője, a Grace és az Eliza. Ők ugye egy ilyen társasházban laknak. Grace és Eliza ők lakótársak, Anne pedig oda költözött egy súlyos múltbéli veszteség után, és akkor ők ott megismerkednek egymással. Ugye majd a második és harmadik részben kiderül, hogy Grace és Eliza hogy kerültek össze, úgyhogy azt most nem lövöm le. És igazából teljesen totálisan más személyiségek, más megjelenés, más belső világ, teljesen más értékrend bizonyos szempontból, de az, hogy egymásnak fontosak, az közös.
1: De a munkájuk az azért meghatározó, szóval hogy abban nagyon különböző.
0: Igen, hát ennek esetében nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett gondolkodnom, hogy mi legyen a munkája.
1: Mert hogy kerüljön a csapat közelébe.
0: Igen, mert tök jó kitalálom, jó, van egy csapat, oké, a csávó az a foci csapatban focizik, hú, okos vagyok, oké, eddig nagyon jó. Akkor oké, van a lány, de hát ez a lány mit csinál, hogy oda kerüljön, mert hogy amúgy, ha nem kerül oda, hogy találkoznának, és akkor ugye itt ez a sorszerű véletleneket kell szövögetni, és akkor először azt gondoltam, hogy pszichológus lesz, de mondom, a pszichológus az annyira nem jó, egy lazább munkakör kellene, hiszen azért mégis 50 vagy 40 vagy 11 emberrel kell foglalkozni, attól függ, hogy éppen mit kíván a csapat dinamika, úgyhogy azt elvetettem, hiszen egy pszichológus azért nagyrészt az szemtől szemben dolgozik, nem pedig egy ekkora csapattal, és akkor valahogy teljesen le lett egyszerűsítve, de ez nagyon hosszú munka volt, mire ideig eljutottam, és szerintem saját magamnak emeltem ilyen gátakat. Jól megnehezítem a saját dolgomat azzal, hogy a leghátulról indulok, és akkor onnan, mire letisztáztam egyáltalán, hogy

0: akkor ő legyen egy life coach, és ez milyen jó, mert végül is a csapatnak jó is, hiszen össze kell szokniuk, ad feladatokat, építi a bizalmat, segít abba, hogy a srácok egymásra tudjanak támaszkodni a pályán, és én szerintem fontos, nem tudom amúgy, hogy a valóságban van-e life coachuk, az én valóságomban van, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen társaságban a bizalom a pályán, ahhoz az kell, hogy a pályán kívül is tudjanak együttműködni, és egy bizonyos fajta közelség létrejöjjön közöttük, és ebben láttam meg ennek a szerepét, hogy ő ezt áthidalhatja. Miközben kiválóan útban van a férfi főszereplőmnek, Jacknek, és akkor így építettem föl az ő érzelmi ívüket, és a konfliktust is. Ugye Grace, ő egy tetováló művész, ő egy abszolút szabad ember, ő a nagyszájú, aki mindig mindent kimond, de mégis nagyon összetett személyiség, ő egy ilyen nagyon zárkózott ember, pedig nem látszik rajta. Most bogozom ki az ő szállát.
1: Mert azt írod éppen.
0: Igen, igen, és egyszerűen nagyon-nagyon sok eltemetett dolga van, amit egyszerűen nem mond el senkinek, viszont mindig ott van mindenkinek. Neki ebből áll majd az eszenciája, hogy ezt fogja Aaron, a sportmenedzser férfi karakter kibogozni, hogy végig hány rétegből áll az ő személyisége.
1: Úgy beszélsz róla, Grace-ről, mint hogyha ő egy létező ember lenne,
0: számomra
1: akit megpróbálsz megfejteni.
0: Igen, számomra ők léteznek, és így kezdek mindig, hogy nyilván az, hogy hogy néz ki, az megvan a fejemben. Nagyjából megvan, hogy mi a jellemzésük, például Elizának is a bajkeverő főszereplőjének, hogy ő egy nagyon kedves lány. Ő az, aki úgy amúgy mindig ott van, mindig nyújt egy zsebkendőt, ha éppen tüsszentesz, de hogy úgy nem érzel benne többet. Legalábbis én az első könyvemben, a Szívtörőben azt éreztem, hogy ő egyelőre csak így ott van, ő mindig nagyon figyelmes. Nekem ő az alkalmazkodó karakterem, és amikor ezt így megelevenítem magam előtt, akkor utána kezdem el fejtegetni, hogy de mi van mögötte? Mert hogy ezt ki kell találni. Elizának a múltjában ugye egy toxikus ex lesz, aki azért nagyon évekig meghatározta az ő gondolkodását és viselkedését, amit próbál levetkőzni. Emiatt van az, hogy ő egy kicsit alkalmazkodóbb vagy hallgatagabb, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne véleménye. Ő egy fotoművész lett, neki egy nagyon szabad munkakört szerettem volna adni, ami nem köti röghöz, hanem adott esetben, ha kell, akkor tud utazni, akár a foci csapattal.
1: Beszéljünk a fiúkról is, meg kettőt említettél, Jack, ő focista, és Aaron, aki...
0: Aki sportmenedzser, ő ugye Jack legjobb barátja, és ők még az egyetemen kezdték meg a kapcsolatukat, amit majd ki fogok fejteni, de hogy nekik a barátság alapjuk az egy nagyon régre nyúlik vissza. Szerencsére azért a környezetemben látok ilyen barátságokat, főleg középiskola és egyetemi megmaradt barátságokat, úgyhogy ebből tudtam építkezni, hogy ez működik, és leginkább azt szeretem a felnőttkori barátságokba, amik ugye már átalakulnak, nem azok, mint amikor minden nap az ember a középiskolában találkozik. Én azt szeretem, hogy nem arról szól a barátság, hogy mi minden nap beszélünk, hanem hogyha mondjuk havonta csak egyszer, akkor pont ugyanott folytatjuk. Vagy ha csak két havonta egyszer tudunk találkozni, mindkettőnknek olyan zsúfolt az élete, akkor is ugyanott folytatjuk, és nem kell felesleges körökbe belemenni, és nem kell magyarázkodni, hogy nem értünk rá, hanem tudjuk, hogy ez az élet, és megyünk tovább benne. És én talán ezt éreztem Jack és Aaron karakterénél is, hogy ugye Aaron még New Yorkban lakik, Jack most költözik San Francisco, hogy megkezdje itt az új foci karrierjét, és hogy igazából jönnek, mennek, de tudják, hogy ott vannak egymásnak, és nem feltétlen akadály a távolság, mert attól még lehet beszélni, hogyha a helyzet úgy hozza.
1: És ez, hogy Aaron ilyen tühtik, tehát, hogy ez a öltöny, a kendő.
0: Egyszerűen az ő karakterénél azt láttam, hogy semmiféle lazaság nem lehetséges, ami nem igaz, mert nagyon is laza, de neki van egy olyan gyerekkori belső kényszere, szülői nyomás hatására, ami ezt hozza elő belőle, hogy egyszerűen a megfelelési kényszere az olyan magas, hogy ilyen dolgokban ütközik ki. Ez lazulni fog Grace hatására, hiszen ők lesznek a harmadik párosom, de ugye egyszerűen innen kellett indulnunk, mert úgy láttam, hogy ő ilyen nagyon szabálykövető fickónak tűnik, és majd lebontjuk, hogy miért nem az. Ő neki nincs akadály, és ez majd ki is derül, de nálam az fontos volt bármelyik regénynél, hogy ne egy úgymond trauma legyen, hanem hogy mindenkinek legyenek problémái, mindenkinek legyen múltja, ami nem könnyű, mert szerintem ez is valós. Jó, nem kell mindenkinek kiderüljön, hogy 3 anyja volt, meg 42 apja, mint egy brazil szappanoperában, de hogy attól függetlenül szerintem az élethez hozzátartozik, hogy vannak bizonyos traumáink, még ha jó gyerekkorunk volt, akkor is bizonyos dolgokat nem úgy éltünk meg, akár válás volt a szülőknél, akár bármi, és ez meghatározza a később viselkedését a gyerekeknek. Úgy is tűnik, hogy nem vannak apró dolgok, amikben meg mégis kiütközhet. Itt nem apróságok vannak, de hogy ez egy regény, itt azért kicsit jobban lehet garázdálkodni.
1: Jack, ő a helykereső fázisban, vagy az új fiú vagyok a csapatban fázisban van még, és ő egy kicsit visszafogottabb. Aaronról beszéltél, és Nickről nem esett még szó, aki focista, és ő az, akiről minden bulvárcikk szól, a klasszikus romantikus regény karakter szerintem.
0: Igen,
1: ugye?
0: Igen. Hát
1: ki nem olyan, ami ennek látszik.
0: Igen, ő klasszikus, azért azt nyilván romantikus regények klisék, azok élő dolgok, én amúgy imádom a kliséket, ezt ha így elmondhatom. Én abban látom a kliséknek az izgalmasságát, hogy másképp lehet hozzájuk nyúlni. Nyilván írtak már 80 ezer álházesség történetet, vagy 82 ezer második esély történetet, de hogy mégis a szereplők adják szerintem ennek a lényegét, és az, hogy ők mások, mint abban a történetben, esetleg más háttérből indultak, az már egy teljesen más történetet hoz, és én azt gondolom, hogy ezekre azért nem lehet ráunni, amiért a filmekre sem szoktunk ráunni, hiszen nincsenek már új romantikus filmek, már mindent láttunk 10 000-szer. Nincs olyan, hogy a rossz fiú és a jó kislány összen, jó, ezt már láttuk. A könyvmolylány és a focista összen, jó, ezt is láttuk, de attól függetlenül akkor is elolvassuk, akkor is megnézzük, mert szerintem az ember lelkének kell egy kis táplálék, egy ilyenfajta, mármint aki nyilván szereti a romantikus történeteket, és ez mindig ad, és számomra legalábbis, úgyhogy nem volt olyan tervem, például világ megváltó történetet fogok írni, ami még soha nem volt. Nekem ez egy berögződés volt, hogy nekem kell egy álházasság történet. És amikor elkezdtem még írni, akkor nekem Nick és Eliza volt egyébként az első történetem. Csak nagyon hamar beláttam, hogy ez nem fog működni, mert hogy ha velük kezdek, akkor nincsen senki körülöttük. A fejemben ott vannak, és ők így magányosan akkor így összejönnek. De hogy hát kellenének barátok, kellenének ismerősök, és akkor úgy gondoltam, hogy olyan emberrel indítok, most visszakanyarodok egy picit Jackre, de mindjárt beszélek Nickre, olyan emberrel indítok, aki új, hiszen rajta keresztül tudom a legjobban megnézni, leírni, hogy mi fog történni itt. Ha már olyan emberről írok, akinek semmi nem múj, akkor úgy éreztem, hogy nehéz bevonni az embereket ebbe a világba. Úgyhogy így kanyarodtam Jackhez. Nick, ugye ő már egy régebbi motoros, ő tapasztalt játékos, ő a csapat kapitánya, a lelke, ő tartja össze őket, viszont neki ez az élete, a foci, és szintén egy múltbéli veszteség miatt ő úgy is gondolja, hogy neki ez elég. Nincs igénye, vagy ha van igénye, nyomja magában ezt a késztetést. Ő úgy van vele, hogy neki ez a foci elég, gondolnak róla, amit gondolnak, addig is jó, nem foglalkoznak a magánéletével, amúgy egyébként egy remek családja van, ami kontrasztba állítja azt, hogy ő egyébként hogy ilyen, hiszen nem ez a hozott mintája.
1: Az ilyen felelőtlennek tűnő élet, ugye? Egyik lány jön a másik után.
0: Igen, így úgy tűnik, mintha egyáltalán nem foglalkozna semmivel, foci, csajok, ennyi látszik, ez itt tökéletes.
1: Általánosságban tudunk beszélni mindegyik szereplőről, hogy a szorongás, vagy a félelem attól, hogy már csalódtam, már megbántottak, már kerültem olyan helyzetbe, amiben nem szeretnék soha, vagy kihasználtak, és ezért félek az új kapcsolattól. Szóval, hogy mindegyik szereplőnek ott van a fejében ez. Azt gondolod, hogy ebben a korban mindenkinek van már szorongani valója?
0: A környezetemben igen. Uh-huh. Vagy én azt látom, én nagyon szerencsés vagyok, én 2009-ben megismerkedtem a mostani férjemmel, és mi azóta együtt vagyunk, de én azt láttam mindig is a környezetemben, már még amikor versenytáncoltam, vagy később, hogy bármilyen szféráról legyen szó, hogy a barátnőim egyszerűen nem találnak társat maguknak. És ez már akkor nagy kihívás volt, pedig akkor még nem volt Tinder, és szerintem az nem segít, de fogalmam sincs, mert nem ismerem ezeket az applikációkat, de hogy nagyon nehéz volt társra lelni, nagyon nehéz volt ismerkedni, és ennek kell, hogy legyen valamilyen oka, ami miatt ez nehéz. Párszor megéltem barátaimon keresztül, hogy volt, hogy megismerkedtek, nagy szerelem, jó kapcsolat, de aztán valami nem stimmelt. Egyszerűen mások voltak a jövő célok, és akkor szétmegy a kapcsolat, vagy egyikük gyereket akart, a másikuk nem. Ugyanis ezek nyilván nagyobb problémák, vagy a tipikus a megcsalás. És én azt gondolom, hogy ezek után kell idő, míg az ember helyre jön. Még ha egy olyan kapcsolat, ahol elmúlnak az érzelmek, akár nekem is volt ilyen, még a középiskolában nagy szerelem volt, de aztán egyszer csak azt mondja, hogy akkor vége. És az ember ott van, mondjuk ez most így nem érti az ember, mert miért érteni, akkor ennek idő kell, hogy feldolgozza, és ez az idő az, ahogy az ember idősödik, egyre több, vagy egyre nehezebb. És ugye, ahogy az ember sorra esetleg pont belefut egy-két ilyen kapcsolatba, úgy talán egyre nehezebb bízni abban, hogy a következő az egy olyan lesz, akinek megéri odaadni a szívünket, vagy érdemes kockáztatni.
1: Mara Maxine, azaz György Marcella a vendégem, a Szívtörő és a Bajkeverő című romantikus regények szerzője. Tartunk most néhány perc szünetet, azután folytatjuk.
2: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
3: 94.2. Trend FM.
2: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a techóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
6: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
7: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz. És irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Duna alacsony vízállása miatt ma vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón. Arról is beszámolt a kormányfő, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén. Az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított. Ugyanez mondható el az ország 99,9%-át tekintve az ivóvízellátással kapcsolatban is. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután a Cerna vodai erőmű mindkét reaktorát leállították. Az ottani áramszükséglet ötödét biztosító létesítmény kiesése miatt az országnak jelentős energiaimportra lesz majd szüksége. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium idehaza előkészítette az energiaellátási műveleti egység ülését, amely a magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. A prioritás egyértelmű, biztosítani kell, hogy az energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ezt írta a Facebook bejegyzésében Kapitány István, energetikai és gazdasági miniszter. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, negyedéves alapon 4%-os volt a bővülés, holott 7%-os GDP emelkedést vártak. Éves szinten 1,7%-kal emelkedett a hazai gazdaság teljesítménye. Jó hír, hogy már ötödik negyedéve bővülés van, vagyis vége a tartós stagnálás időszakának, újra növekedési pályán az ország. Az ING vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallják.
9: egy nagyjából 2% körüli gazdasági növekedésre képes lehet idén a magyar gazdaság, hogyha tudjuk tartani az elmúlt 5-4 évben látott tempót, ugye itt negyedéves bázison 0,4%-ról beszélünk, hogyha ezt tudjuk tartani, akkor már egészen közel leszünk ez az éves 2%-os teljesítményhez, és azért itt lesznek még pozitív impulzusok szerintem a fogyasztás oldaláról, talán még az export oldalban van, lehet némi többlet, bár nyilván itt a közel-keleti konfliktus nagyon nem segít, és a beruházásokban nagyon bízunk, hogy abban azért előbb-utóbb legalább az évvége felé látunk valami fordulatot, és akkor tényleg reális lehet ez a 200% körüli szám. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez tűnik most reálisnak, de bízom benne, hogy látunk még pozitív meglepetést az év végéig.
8: Halálos áldozata is van egy Kuvaitban működő kínai vállalat létesítményért ért iráni légi csapásnak, jelentette be a Kuvaiti Védelmi Minisztérium, az egyik dolgozó vesztette életét. A hadsereg szóvivője azt közölte, hogy a csapás súlyosan megrongálta az épületet. A jordániai Petra hírügynökség pedig azt jelentette, hogy az ország légiereje újra Iránból érkező rakétánkat semmisített meg a jordániai légtérben, 5 rakéta sértette meg a légteret, áldozatokról, károkról nem tudni Jordániában. Egyiptomban a helyi kormányzat megerősítette, hogy dróntámadás miatt tűz ütött ki 2 hajón, még előző nap az egyiptomi Damietta kikötőjében. Az incidens elkövetőjeként egyelőre senki sem jelentkezett. A brit biztonsági cég az Ambry már bejelentette, hogy dróntámadásért egy amerikai gáztároló tartály hajót Damiettánál. A kikötői szolgáltatásokat nyújtó vállalat pedig egy külön közleményben számolt be arról, hogy 2 csepp folyósított gázszállító tartályhajó kapott lángra. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy még tegnap este újabb légitámadásokat indított Irán ellen. Az iráni állami média az éjszaka robbanásokról számolt be az ország déli részén lévő Busher, Abadán és Bandar Abbas városából, valamint a Hormuzi szorosban lévő Kesm szigetéről is. Az iráni forradalmi gárda közleményében újra leszögezte, hogy célpontnak tekint minden olyan országot, amely segíti az amerikai erők Irán elleni műveleteit. A kőolaj ára tartósan 90 dollár közelében, a Brent 90 dollár 95 cent, míg az amerikai könnyolaj 84 dollár 18 centen jár.
2: Tőzsde hírek.
8: A hazai értéktőzsde egy enyhe, mindössze 0,4%-os pluszban, 145.115 ponton a BUX, a forgalom 4 milliárd 576 millió forint. 0,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.482 forinton jegyzik őket, az OTP 0,1%-os pluszban járt, 46.300, a Richter 0,1%-kal gyengül, 11.690, a Magyar Telekom 2.728 forinton stagnál. 362 forint 10 filléren az euró. Az európai indexek közül a londoni börze 0,4%-os pluszban, a német DAX most éppen csökken 0,1%-kal, a francia CAC-ra 0,8-del erősödik, az olasz tőzsde 0,1-del, a spanyol mutató 1,1%-os emelkedésben, 1,1476 az euró dollárral szembeni árfolyama.
2: Időjárás jelentés.
8: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, napos idő várható, csapadék nélkül, élénk széllel, a hőmérséklet 32-37 fok között alakul. 12 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, 1 órakor várjuk Önöket, akkor Péri Nagykata számít a figyelmükre, velem legközelebb 13:30-kor találkozhatnak, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és a vendégem a Mara Maxine néven író György Marcella, akinek 2 regényéről, a Szívtörőről és a Bajkeverőről már beszéltünk az adás első felében. Az egyik könyvben 8 év után újra találkozik 2 fiatal, a neves amerikai futballcsapat life coachaként munkába álló Anne, és egykori gimnáziumi szerelme Jack. Ő egyébként a csapat legújabb tagja, de így nem csak a beilleszkedés kihívás most számára, hanem a régi szerelem felbukkanása is. A második regény középpontjában egy általában komoly bonyodalmakkal járó álházasság van. Az említett amerikai foci csapat sztárirányítója, bulvárhírek gyakori szereplője egy pazar este után gyűrűvel a kezén ébred. A lánynak, aki már a srác jól felfogott érdeke szerint is a felesége, komoly problémái vannak a bizalommal, de nem csak emiatt próbálja minél távolabb tartani magától a Safety Pro sportolót. Már készül a harmadik regény is, és folytatjuk most a beszélgetést a szerzővel, ott hagytuk abba az előbb, hogy milyen mély nyomot hagyhat egy gimnáziumi szerelem az emberben, nem véletlen, hogy ez a helyzet bekerült az első könyvébe.
2: Könyvben utazom.
1: Mondtad az előbb, hogy a filmekben megnézzük ugyanazokat a sztorikat újra és újra. Valahogy ez egy nagyon fontos téma, hogy gimnazisták voltunk, szerettük egymást, vége lett, és aztán felnőttként újra találkoznak. Ez egyszerűen nem megy ki a divatból.
0: Nálam az a mi lett volna, ha topik volt, hogy mindenképpen ezt a három regényt még akkor nem tudatosan, de úgy álmodtam meg, hogy három olyan életszakaszomról szóljon, ami nem feltétlen annyira meghatározó az életemben. Vannak benne olyan jelenetek is, de hogy mindenképpen három olyan fő érzésről szóljon, ami szerintem az ember végigmegy, és a tinikori szerelem talán az, amikor az ember azt hiszi, vagy én úgy gondolom, vagy én azt éreztem, hogy ez örökké fog tartani. Hát akkor az emberek még nincs rossz tapasztalata, minden csodálatos, minden fantasztikus, és hát együtt tervezzük, hogy utána majd akkor mi lesz a középiskola, utána jön a pofon, hogy páf, itt a nyár, akkor már itt vagy egyedül. Mi lesz? Hát mi lesz? Most már soha többet nem leszek szerelmes, eltelik három hónap, megismerem a férjemet, de mi van, ha nem? És akkor ebből jött a gondolat, hogy mi van, ha ez nem így alakul, és akkor eltelnek az évek, érdegéljük az életünket, egyikünk se talál nagyon senkit, és egyszer csak találkozunk. És itt nekem nagyon fontos volt, hogy mindenképpen olyan dolog miatt érjen véget ez a kapcsolat, amiből menthető. Nálam az abszolút tiltó listás, mondjuk, ha meggyűjtjük, megcsalja a másikat, és akkor abból kezdünk el szálakat gubancolni, nálam az nem jöhetett volna szóba. Tiltó listás volt, úgyhogy mindenképpen olyan problémát akartam nekik adni, amiből lehet építkezni, akár újraépíteni a bizalmat, de menthető a történet.
1: Mennyi lehetőséget rejt ez az álházasság a Nick és Eliza kapcsán az ő viszonyukban? Mármint íróilag mennyi lehetőséget ad? Mennyivel többet tudsz elárulni a figuráidról, mint hogyha csak egyszerűen összejöttek volna egy, nem tudom, kávézóban?
0: Igen, mivel ugye Nickről tudtam, hogy ő más mutat a külvilágnak, mint amilyen személyiségű, ezért nála fontos volt, hogy úgy lássuk egy másik személyen keresztül, akár Elizán keresztül, amilyen valójában. És ezt csak úgy tudtam megtenni, ha nagyon közel kerül hozzá a szereplőm. Ez másképp nem működött volna. Muszáj volt egy kis kényszerítő erőt alkalmazni. Ha azt, hogy jogilag szabályos-e vagy nem, azt ne vitassuk. Ugyanúgy végig kell menni a kapcsolati fázisokon. Nem fogják jobban megismerni egymást, jobban meg fogják ismerni az apróságokat, az apró kis gesztusokat, belső motivációkat, ami talán csak akkor jön elő, ha az ember egyszer csak összeköltözik a másikkal, vagy hogyha nagyon, vagy annyira bizalmába fogadja, hogy akkor erről beszélgetnek, vagy észreveszi. Én úgy szántam, hogy ezzel segítem azt, hogy valójában felfedjem, hogy milyen emberek ők.
1: Miért úgy írtad meg ezeket a könyveket, hogy mindenki a saját hangján beszélt? Megírhattad volna úgy is, hogy te egy harmadik vagy narrátorként?
0: Megírhattam volna, de nekem az nem megy. Én megpróbáltam, mert amikor elkezdtem ezt írni, akkor kaptam egy személyes kritikát, hogy hát jó, de hogy ő ezt nem szereti, hogy így ebben a nézőpontban születik, hogy sokkal jobb lenne egy E3, hát és akkor így jó, hát mondom, végül is megpróbálhatom, és akkor ugyanazt a szöveget nyilván elkezdtem átdolgozni külső nézőpontból, és egyszerűen megerőszakolásának éreztem a történetnek, magamnak, és úgy ugye szereplőimnek, ők egyébként én vagyok, az én hangom, amikor apukám is minden könyvet megveszi, és el is olvassa, és amikor elolvasta a szívtörőt, akkor mondta, hogy akkor ő most több szereplőben is felfedezett engem, és mondtam, hogy jó, de amúgy mindegyikben ott vagyok, hogy direkt mindegyikük kapott hibát, és talán amit én magamban erősségnek érzek abból is, és őket így állítottam össze, úgyhogy tudatosan mindegyikük én vagyok. Anne és Jack esetében a fiatalkori vonásaimból válogattam, még Nick és Eliza karakteréhez a Hát a 30-as éveim vonásaiból, és Grace és Aaron az már a mai Marához lesz közel. Nagyon sok változás történt, amit így tudatosan átgondoltam, hogy mennyit fejlődtem, miben fejlődtem egyáltalán, miben változtam, nem minden fejlődésnek számít, hanem valami kicsit negatívnak, hiszen azért csak, nem tudom, szőrszálhasogató vettem itt az évek alatt, vagy bármi, amit el kell ismerni. És ezeket szét kellett osztani. Nyilván a Grace és Aaron története lesz az, ami már akkor fog történni, amikor én is megérkeztem.
1: Jó is, hogy mondod a fejlődést, meg az önismeretet, mert azt megfigyeltem a két regényedben, amit olvastam, hogy mind a kettőben a szereplők maguk is sokat változnak, vagy hogy megismerik saját magukat a kapcsolat által, vagy a kapcsolat lehetetlenség által, mert ezért nagyon sokáig nem derül ki, hogy ez működőképes-e, akármely kapcsolatra gondolunk.
0: Igen, nekem az fontos volt, hogy ne csak külső tényezők, amit egy akciófilmben, ne csak az, hogy külső tényezők bonyolítják a szereplőink életét, bonyolítsa az is. De szerettem volna, ha belső bonyodalmak, belső konfliktusok és belső fejlődések is történnek, és ők is rájönnek bizonyos dolgokra. Én nem tudom, hogy mások élnek-e ilyen lehetőséggel, én azért nagy ritkán szoktam levonni konklúziót így az életemmel kapcsolatban, és akkor ilyenkor átgondolok egy bizonyos blokkot, jó, akkor ez jól történt, azzal mondjuk nem tudtam volna mit kezdeni, azt lehetett volna jobban, és ez nyilván azért a jövőben bizonyos helyzetekben, amik már akár így ismétlődnek, ott már segítenek, hogy akár jobban vagy átgondoltabban tudjak dönteni, és talán ezt próbáltam nekik is megadni, hogy legyen lehetőségük belső fejlődésre is.
1: Kellett-e bármihez kutató munkát végezned? Akár pszichológiai szempontból, akár foci szempontjából, hogyan ad instrukciót egy edző, vagy mi történik egy mérkőzésen?
0: Igen, sok mindenen. Az első regényben már azzal is, hogy mit csinál egyáltalán egy life coach. Annyi segítségem volt, hogy a férjem egy időben egy life coach-tól kért segítséget, mert szakmailag úgy érezte, hogy megreked, és akkor én nem tudom, hogy ott mi történt, hetente egyszerű beült az irodába, és akkor ott egy órát beszélgetett, és akkor végén úgy jött ki, ennek a nem tudom hány hét volt, hogy jó, akkor most oké, akkor most a munkára koncentrálok, most elvégzek pár továbbképzést, és akkor utána megpróbálok megpályázni valamit. Vagy pedig most így jól érzem magam, most nem váltok, most ez így tökéletes, mindig más konklúziók voltak, attól függ, hogy ez mikor történt ez a beszélgetés, és akkor innen jutott eszem, hogy akkor jó a life coach, akkor utána néztem, hogy ez úgy nagyjából mit csinál, hiszen life coach nem vagyok, sportpszichológiát amúgy tanultam, mert van egy személyi edzői végzettségem. De ugye 11 évig versenytáncoltam, úgyhogy azt tudtam használni az edzéseken, illetve a sportpszichológia engem nagyon érdekel. Tanárunk is nagyon jó volt, és egyszerűen mindig is érdekelt a motiváció ezen szintje, hogy az ember meddig képes elmenni, akár saját magam által is, akár másokat elemezgetve így. És ezt próbáltam meg beleépíteni, hogy itt ezeket a motivációkat. Hát kutatom kellett a városról, életemben nem jártam San Franciscóba. Annyit tudok róla, amennyit a bűbajokból szorkákba láttam róla, úgyhogy nyilván igen, utána kellett nézni. Én a kis Google Maps-en ott a kis emberkével, ott sétálgattam, körülnéztem, hogy hol lakhatnának, ha ott laknak, akkor onnan mennyi idő a Golden Gate Park, akkor ha ott lakik, akkor mennyi idő alatt jut el a stadionba, egyáltalán milyen lehetőségei vannak, ugye nagyon-nagyon sokat kellett kutatnom. Az amerikai fociról is, hiszen azért annyira nem nézzük, de hogy mondjuk, hogy mik vannak egy stadionba, vagy milyen a gárda, vagy hogy épül föl, azért azokat kutató munkával kell lett kikeresni, úgyhogy igazából mindennek, de ezzel nem nagyon stresszeltem magamat, hanem írtam, és akkor eljutottam egy adott pont, hogy oké, itt most ezt be kell mutatni, akkor utána néztem, hogy akkor ezt most hogy is valósítsam meg.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás? Van olyan rész, hogy most az jön, az nehéz lesz.
0: Befejezni. Az első részt befejezni volt a legnagyobb kihívás, mert egyrészt én nem kronológiai sorrendben írok, kicsit úgy ment, mint hogy így nem tudom, hogy mindig hozzád az ember egy hozzávalót, és akkor egyszer csak majd megsül az a torta, de hogy amikor kiemelem a sütőből, akkor össze fog esni, vagy nem? És hogy oké, most már megvan a konfliktus, meg oké, megvan minden, de akkor hogy fejezem be? És akkor ez volt egy ilyen hosszú tanakodás. Ez csak az első regényemnél volt, talán ez az elengedéssel együtt aztán megérkezett.
1: És az intim részek, ugye egy romantikus regénynek nagyon fontos
0: igazad
1: elemei
0: van.
1: Az intim részek.
0: Meg is cáfolom magam, ez volt a legnagyobb.
1: Ugye, mert hogy ezen gondolkod, gondoltam, hogy azt, és hogyha már klisékről beszélünk, szóval azt úgy megírni, hogy legyen mégis benne valami új, vagy valami frissesség.
0: Hát ez nagyon nehezen indult. Azokat a jelenteket mindig eljutottunk odáig, hogy tudtam, hogy itt lesz. Mit mara?
1: Kihagytad?
0: Mara megállt, és akkor ugrottunk a következő fejezetre. Aha. Igen, kihagytam szándékosan, mert kicsit úgy éreztem magam, mint egy ilyen stresszelő boxoló, akinek így masszírozza az edzője a vállát, hogy gyerünk, mindjárt mész a ringbe, meg fogod tudni csinálni, és én ott állok, hogy megyek a ringbe, de hogy ott én ezt tényleg meg fogom tudni csinálni, vagy ott most mi lesz? Azt éreztem, hogy én most itt pucér vagyok, és végig kell sétálnom az utcán. És hogy nehogy engem képzeljenek oda. Nem tudom, nekem volt egy ilyen félelmem, de szerencsére ilyen visszajelzések nem jöttek, de hogy ez egy ilyen nagyon nagy kitárulkozás. Ezeket megírni, úgyhogy nagyon húztam, halasztottam, és aztán rájöttem, hogy most már nem menekülhetek tovább, és akkor arra gondoltam, hogy jó, akkor mielőtt én itt bármibe belekezdek, meghatározom, hogy milyen jeleneteket szeretnék írni, hogy én mennyire akarok mondjuk erotikus hangon szólni, vagy mennyire akarok sejtelmes lenni, vagy mi az, ami nekem még belefér, mint szavak, vagy mint ábrázolás, és akkor előbb akkor ezt kitalálom. És akkor itt most megnyugodtam, kitaláltam. Először is elővettem a kedvenc könyveimet, és megnéztem, hogy ott a szerzők, hogy írnak. És akkor hamar két kupasz lett az, ami tőlem abszolút távol áll, a kosztümös romantika jó az a másik irány, és akkor van egy középút, ami úgy azért ad jeleneteket, de azért nem az a vulgáris, trágár, ami egyébként én is olvasok, és nincs olyan semmi bajom, csak hogy én nem éreztem azt, hogy ez én lennék. És akkor így megpróbáltam azt, hogy jó, ez a leírás így tetszik, és akkor azt így elolvasgattam, így pár napig gondolkodtam rajta, és akkor jó, akkor mondom, most én megpróbálom, és így takartam, és akkor úgy írtam, mint amikor az ember próbál ilyen erotikus könyvet a villamoson vagy bárhol olvasni, hogy jó, de ne nézzenek a könyvemről, mert azért mégiscsak. És akkor elkezdtem írni, és hát mondom, jó, azért ez nem olyan rossz, de hogy mindig meg kellett állnom egy ilyen bekezdésnél, jó, akkor picit rápihenek, most akkor kitalálom a megfogalmazást, és akkor egyszer volt, nem is tudom, akkor szerintem az EB volt, az EB és a Budapest Parkban voltunk, és akkor ott megszállt az ihlet, nem tudom miért, és amíg a fiúk nézték a kivetítőn a foci meccset, én addig ott telefonon leírtam a jelenetet, és akkor alig vártam, hogy hazamenjünk, és akkor végre gépen kidolgozhassam ékezetekkel, meg minden, most csak nagyon gyors voltam, hogy leírjam. És akkor az első jelenettel meg voltam, nagyon büszke voltam magamra, és akkor eltett pár nap, hogy akkor nekik kéne ugrani a másodiknak, és én azt hittem, hogy ez most olyan könnyű lesz, hiszen már egyen túl vagyok, és nem. Viszont a második könyvemnél az a jó hír, hogy ezzel már nem találkoztam ezzel a problémával. Ott már nem gondoltam arra, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni, vagy ki mit fog szólni hozzá, és talán az segített abba, hogy ezek a jelenetek megszülessenek ezekben a formákban.
1: Te, aki kiadónál dolgoztál, mennyire tartod a romantikát, vagy a romantikus regényeket fontos műfajnak ma?
0: Én mindig imádtam a romantikus regényeket, én mindig imádtam a szórakoztató regényeket. Vannak klasszikusok is, amit szeretek, viszont én azt sose tartottam elfogadható gondolatnak, hogy ha valaki olvas, csak klasszikust olvashat, és ciki, ha mást olvas. És most talán az van, hogy most már az emberek felmerik vállalni, hogy mit olvasnak, és talán ez emiatt tűnik úgy, hogy népszerűbb. Rólam mindig elhíresült, hogy én nagyon sokat olvasok, sok könyvem van, és akkor egy időben én is azt éreztem, amikor átjönnek az emberek, hogy tőlem azt várják, hogy a skarlátbetű meg a hiúságvására mind megvan, de hogy ott sorakozik a klasszikus irodalom a polcomon, én mindent amúgy olvastam. És hogy az olvasásnak szerintem az a lényege, hogy az ember élvezze. És mondhatjuk azt, hogy az irodalmi minőség, meg mienség, és hogy azt csak bizonyos könyvek tudják biztosítani, de szerintem mindenki azt olvassa, amit élvez. Hát azért ez a való életből való kiszakadás. Én azt gondolom, hogy nagyon stresszes az emberek munkája, este örülünk, ha hazaérünk, oké, hétvégén mondjuk találkozunk a barátokkal, de hogy ezekben a regényekben azért itt egy kicsit elrugaszkodunk a való élettől, hiszen egyikük sem azon stresszel, hogy reggel 8-ben kellene az irodába, 5-ig dolgozom, délben volt 20 perc ebédszünet, és szóval ezekről nincs szó.
1: És mennyit keresek, és az elég lesz a hó végéig.
0: És akkor amúgy igen, már nincs kenyérre pénzem, és hogy ezektől így eltekintünk. Én nem tudom, én világéletemben ilyen nagy romantika fogyasztó voltam, én nekem van valami csodálatos abban, hogy újra és újra az emberek egymásra tudnak találni, vagy hogy egy érzés az kitarthat egy életen át. Ha kitart egy életen át, akkor azért mit kell megtenni, hiszen egy kapcsolat az nem abból áll, hogy megismerkedtünk, és akkor örökre szerelmesek leszünk, hiszen vannak nehézségek, vannak testi-lelki mélypontok, akkor nyilván egy hosszú kapcsolatban is ki kell találni, mivel lehet ezt fellendíteni, akkor újra el kell menni randizni. Ugye pont a személyiségfejlődés az, ami adja a nehézséget, hiszen ha a pár egyik tagja elfejlődik, és a másikuk lemarad, ugye az egy erős konfliktus helyzetet tud adni, akkor mi az, amivel mindketten tudnak fejlődni? Mik azok a beszélgetések, mik azok a pontok, ahol észrevesszük, hogy amúgy itt történt egy változás, de hogy ezt meg kell tanulni kezelni, hiszen ez a másikhoz tartozik. És talán ezek a kérdések, amik engem mindig foglalkoztatnak.
1: A romantikus regényeket illetően mindig fölhozzák azt, hogy de hát csak addig jutunk el ezekben a könyvekben, amíg boldogan egymásra találnak, és nem tudjuk, hogy egy év múlva, két év múlva hogy vannak. És azért te egy picit segítesz ebben, vagy van itt áthidaló megoldás, mert hogy miközben egy másik párról olvasunk, mondjuk Elizáról és Nickről, addig látjuk, hogy Jack és Anne hogyan boldogul egymással, és gondolom, hogy ez a következő regényedben is így lesz, hogy mind a két párosra rálátunk.
0: Igen, nyomon követhetőek, és élik tovább az életüket, de azért az fontos kiemelnem, hogy nem abban a klasszikus értelemben követjük őket nyomon, mintha mondjuk most írnék egy Szívtörő kettőt, ahol Jack és Anne újabb konfliktusba kerül, és a mély repülésbe zuhan a kapcsolatuk. Nem megyünk bele ilyesmibe, én a gondviselésre bíztam az ő életüket, és én úgy gondolom, hogy ők most már rendben lesznek, elég felnőttek ahhoz, hogy megoldják az életüket, szerintem segítettem eleget, úgyhogy igen, egyébként van róluk folyamatosan szó, meg ugye az epilógusokat is próbáltam úgy kidolgozni, hogy ott egy ilyen két évvel későbbi állapotban vagyunk, amikor már végül is mindenki révbe fog érni, és én ezzel őket ilyen nyugodt szívvel engedtem útnak.
1: Még egy kérdés, hogyan tervezel előre, úgyhogy tényleg azért ebben a könyvszakmában te járatos vagy, tudod, hogy a szerzőktől mit várnak a kiadók, hogy most évente legyen egy könyve, hogyha már befutott, ha veszik a könyveit, ugye te ismered ezeket a különböző felületeket, meg a megjelenési lehetőségeket, tehát rá tudsz segíteni egy kiadónak azzal, hogy te magad is népszerűsíted a saját regényeidet, szóval hogy hogyan tervezel?
0: Hát igen, most idén nagy stresszben vagyok amúgy pont emiatt, mert hogy nem nagyon tudok írni. Kisfiam miatt fogjuk rá. Kevéske idő, az leginkább este van, de én meg nem vagyok éjszakai lény. Én korán alvó típus vagyok, és szívesen fölkelek korán, de a fiam is szívesen fölkel korán, úgyhogy onnantól fogva meg vagyunk lő. És hát most próbálok egy héten keresztül minden alvás idejében, amikor nap közben alszik, akkor írok. Ezzel így amúgy egész tempósan is haladok, de egy ilyen belső feszültség van bennem, mert én alapvetően is pont ez a menjünk és csináljunk állandóan valamit, de most saját magamat kell megbékjózni, hogy nyugodj már le, most ez van.
1: Most majd, ez a dolgod.
0: Most ez a dolgom, és majd eljön a te időd is. Igen, szóval írok, szeretnék jövőre is egy könyvet. Most a vállalásom saját magamnak az az évi egy, és hogyha ezen túl vagyunk, akkor jövőre már kettőt szeretnék írni, viszont többet nem. Nekem az fontos volt, hogy ne menjek át egy ilyen gyárba, vagy egy ilyen futószalagra. Hogy
1: mert azt látod, hogy lehet többet?
0: Persze, szerintem akár 3-4 havonta ki lehetne egyet. Ha intenzíven tud az ember írni, és azt mondom, hogy ez a munkám. Ugye az első könyvnél, ami a legtöbb időt elemésztette, az a saját hangom, és nem is csak a saját hangom, mert azt tudtam, csak hogy felmerem-e vállalni. Most már ezzel nem foglalkozom, most már van a hangom, most már ez működik, és most már azt is tudom, hogy építsem fel a történetet, szóval nyilván mindig egyre könnyebb és könnyebb lesz. De hogy én úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon sok könyv jelenik meg, a jelenlegi könyvpiac még nem képes arra, hogy most olcsóban adjunk könyveket, remélem ez most már hamarosan változik, emiatt az olvasók pénztárcájával sem szórakozhatunk, hiszen nagyon sok szerzőt szeretnek, hála Istennek. És a harmadikok pedig, hogy én szeretek adni időt magamnak a történetre, mert van, hogy egy picit úgy gondolkodom rajta, eszembe jut még egy jelenet, ami kihagyhatatlannak tűnik, de az akkor nem működik, ha mondjuk megírtam 3 hét alatt a kéziratot, és már a szerkesztőnél van, amikor eszembe jut, hogy ja, amúgy másképp is lehetett volna. Utána egy picit az, hogy magamnak is hagyjak időt, és élvezhessem azt, hogy ezt csinálom. Ezt nem szeretném, hogy eltűnjön.
1: Mara Maxine, azaz György Marcella volt a vendégem, a Szívtörő és a Bajkeverő című romantikus regények szerzője. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Én köszönöm, hogy velem tartottatok. Ma is találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.
2: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
2: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Pontosan 13 óra van, ez pedig a Trend FM napközbeni hírösszefoglalója, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Nézzük először híreinket röviden. A Duna rekord alacsony vízállása és a hőség miatt csütörtökön vagy pénteken sor kerülhet a paksi atomerőmű teljes lekapcsolására. A Duna drasztikus alacsony vízállása miatt Románia is bajban van, hiszen ideglenesen atomenergia nélkül maradt, miután a csernavodai erőmű mindkét reaktorát leállították. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium előkészítette az energiaellátási műveleti egységülését, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz, ezt közölte a Gazdasági és Energetikai Miniszter a közösségi oldalán. Gyengének tűnik, de valójában nem az az idei második negyedéves GDP alakulása. Most pedig következzenek a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Rekord alacsony a Duna vízállása és a hőség miatt csütörtökön vagy pénteken sor kerülhet a paksi atomerőmű teljes lekapcsolására. Magyar Péter bejelentése szerint az ország áramellátása nincs veszélyben. A 2000 megawattos kiesés importból fedezhető, miközben a dunamenti erőmű egyidejű meghibásodását is javítják. Jelenleg az erőmű 3-as blokkja áll, az 1-es és 2-es blokk fél teljesítménnyel működik, a 4-es blokk viszont teljes kapacitással termel, az adatok az erőmű weboldalán figyelemmel kísérhetők. A BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára a leállítással kapcsolatban elmondta rádiónknak, hogy rutineljárásról van szó, és a gyors leállás semmilyen nukleáris vészhelyzetet nem okozhat. Aszódi Attilát hallják.
4: De ez igazándiból a villamosenergia rendszer szempontjából jelentene nagyon komoly kihívást, hiszen a paksi atomerőmű adja a magyar villamosenergia rendszernek a gerincét. Ez a 750 megawatt is nagyon komolyan hiányzik most a rendszerből, és hogyha még további blokkokat kell leállítani, akkor ez a hiány ez még inkább érzékelhető lesz, elsősorban az esti éjszakai órákban. Úgyhogy ez az egész helyzet ez az atomerőmű szempontjából is egy nagyon komoly kihívás, meg a villamosenergia rendszer szempontjából is egy nagyon komoly kihívás.
3: A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideglenesen atomenergia nélkül maradt, miután a csernavodai erőmű mindkét reaktorát leállították. A hazai áramszükséglet ötödét biztosító létesítmény kiesése miatt az országnak jelentős importra lesz szüksége. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium előkészítette az energiaellátási műveleti egység ülését, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz, ezt közölte a Gazdasági és Energetikai Miniszter a közösségi oldalán. Kapitány István jelezte, az egység vezetésével őt bízta meg a miniszterelnök. Áttekintették a feladatokat, kijelölték a felelősöket, és véglegesítették a következő napok intézkedési tervét. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről pedig folyamatos tájékoztatást adnak majd. Gyengének tűnik, de valójában nem az az idei második negyedéves GDP alakulása. A KSH adatai szerint éves összehasonlításban 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye, de az előző negyedévhez képest csak 0,4%-kal, vagyis első pillantásra stagnálást mutat, de elemzők szerint ez év végére a tendencia szerint elvezethet akár az évi 2%-os GDP bővüléshez is. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
5: Egy nagyjából 2% körüli gazdasági növekedésre képes lehet idén a magyar gazdaság, hogyha tudjuk tartani az elmúlt 5 negyedévben látott tempót, ugye itt negyedéves bázison 0,4%-ról beszélünk, hogyha ezt tudjuk tartani, akkor már egészen közel leszünk ez az éves 2%-os teljesítményhez, és azért itt lesznek még pozitív impulzusok szerintem a fogyasztás oldaláról, talán még az export oldalban van, lehet némi többlet, bár nyilván itt a közel-keleti konfliktus nagyon nem segít, és a beruházásokban nagyon bízunk, hogy abban azért előbb-utóbb legalább az év vége felé látunk valami fordulatot, és akkor tényleg reális lehet ez a 200% körüli szám. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez tűnik most reálisnak, de bízom benne, hogy látunk egy pozitív meglepetést az év végéig.
3: A kormány elindítja az oktatás teljes megújítását. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán bejelentette, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton meghirdetik. A megbízások 5 évre szólnak majd, és a kiválasztásba bevonják a polgármestereket is. Megváltozik a Klebersberg központ szerepe is, Magyar Pétert hallják.
6: Azt várjuk, hogy a jövőben a tankerületeket olyanok vezessék, akik a legjobb szakmai programmal, valódi vezetői elképzelésekkel és bizonyítható eredményekkel érdemlik ki a bizalmat. Büszkék vagyunk Klebersberg Kuno örökségére, ezért a nevét viselő központ megmarad, szerepe azonban teljesen megváltozik. A jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, és a Klebersberg Központ középirányítói szerepe megszűnik.
3: A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel ma nem tartanak kormányszóvivői tájékoztatót. Magyar Péter miniszterelnök a nap folyamán várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről. Holnap vagy holnap után várhatóan külön sajtótájékoztató lesz a hőség és az energiahelyzetről. Halálos áldozata is van. Egy Kuvaitban működő kínai vállalat létesítményét ért iráni légicsapásnak, jelentette be a Kuvaiti Védelmi Minisztérium. A tárca közlése szerint az áldozat a létesítmény egyik dolgozója. A jordániai légierő ismét Iránból érkező rakétákat semmisített meg. 5 rakéta sértette meg a légteret, áldozatokról, illetve károkról nem tudni. Az egyiptomi kormány megerősítette, hogy dróntámadás miatt ütött ki tűz előző nap 2 hajón az egyiptomi Damietta kikötőjében. Az incidens elkövetőjeként egyelőre senki nem jelentkezett. 2 cseppfolyósított gázszállító tartályhajó kapott lángra. Az iráni állami média az éjszaka robbanásokat jelentett a többi között az ország déli részén lévő Busher, Abadam és Bandur Abbas városából, valamint a Hormuzi szorosban lévő Qasm szigetéről is. Az iráni forradalmi gárda közleményében ismét leszögezte, hogy célpontnak tekint minden olyan országot, amely segíti az amerikai erők Irán elleni műveleteit. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt a sziget északi részén. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél miatt új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. A károk pontos mértékét csak azután tudják felmérni, hogy eloltották a tüzet. A görög meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a szelek elérhetik az óránkénti 125 kilométeres sebességet is a térségben, nehezítve az oltás légi támogatását. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és 53 tűzoltó autót vezényeltek. Kréta parti őrsége pedig azt közölte, hogy 4 hajó áll készenlétben, hogy segítséget nyújtson az esetleges további evakuálásokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, amelyekben már 3 tűzoltó életét vesztette. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. A nappali csúcshőmérséklet helyenként elérheti a 40 Celsius fokot, és az éjszakák sem hoznak majd valódi enyhülést, mert hajnalra sokfelé 25 Celsius fok alá sem hűl a levegő. A meteorológusok szerint augusztus elején a jelenlegi előrejelzésnél is magasabb hőmérsékletet fordulhatnak elő. A hőhullám várhatóan augusztus első hetének nagy részében kitart. A hatóságok arra kérik a lakosokat és a turistákat, hogy a legmelegebb déli órákban kerüljék a hosszas napon tartózkodást, fogyasszanak elegendő vizet, a strandolást és más szabadtéri programokat pedig lehetőség szerint reggelre vagy estére időzítsék. Gyenge környezet ellenére a Masterplast történetének egyik legerősebb, első féléves teljesítményét érte el az idén. A társaság árbevétele 53%-kal 100,5 millió euróra erősödött. A kamatok adózás és értékcsökkenési leírás előtti nyeresége 5,9 millió euró volt. A negyedéves bővülést döntően az alaptevékenység növekedése tette lehetővé. Tovább folytatódott a szerencsi üveggyapotgyár termelésének felfutása, miközben az ukrajnai értékesítés a nehéz működési körülmények ellenére növekedett. A pénzügyi eredményt a finanszírozási struktúra átalakítása és a fedezeti ügyletek alkalmazása is javította, mérsékelve a forint árfolyam kitettségét.
0: Tőzsde hírek.
3: Vessünk egy pillantást át a budapesti értéktőzsdére. A BUX jelenleg 0,3%-os emelkedésben van, 145.613 ponton áll. Csak a MOL veszített enyhén az értékéből, mármint a részvények. 4.476 forintot érnek jelenleg a papírok, ez 0,2%-os csökkenést jelent. Az OTP, a Richter és a Telekom viszont emelkedő tendenciában van. 0,5%-ot emelkedett az OTP, 46.470 forinton áll. Szintén 0,5%-ot emelkedett a Richter, 11.760 forinton áll, és szinte 0,5%-ot, egész pontosan 0,59%-ot emelkedett a Telekom, 2744 forinton kereskednek a papírokkal. Ami pedig az árfolyamokat illeti, 1 euróért jelenleg 362 forint 8 fillért kell adni.
0: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet pedig 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: A Duna rekord alacsony vízállása és a hőség miatt a hétvégére, amint már az imént is említettük, elképzelhető, hogy le kell állítani a paksi atomerőművet. Magyar Péter kormányfő bejelentette, az ország áramellátása nincs veszélyben, a 2000 megawattos kiesés importból fedezhető, miközben a dunamenti erőmű egyidejű meghibásodását is azért javítják. A BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára a leállással kapcsolatban elmondta rádiónknak, hogy rutin eljárásról van szó, és a gyors leállítás semmilyen nukleáris vészhelyzetet nem okozhat. A Szódi Attilát pedig a részletekről Lakatos László kérdezte.
7: Ahogy az a hírekből meg kiderült, hétfőn 245 megawattal csökkentették a paksi egyes blokk teljesítményét, majd kedd este 237 megawattal csökkentették a hármas blokkét,

0: alacsony a vízállás, túlzottan kevés víz jön Magyarországra és folyik le a Dunán. Soha ennyire kis vízforgalom nem volt tapasztalható. A vízügy reggeli adatai szerint most már 700 köbméter per másodperc alatt van a Duna vízhozama a Paksi szelvényben. Ilyen alacsony értéket soha nem tapasztaltunk. Ez az alacsony vízhozam azt eredményezi, hogy rendkívüli módon lecsökkent a vízállás. Tulajdonképpen ugye látjuk, hogy Budapesten is olyan sziklák kerülnek elő, meg olyan területek jönnek elő a mederben, amelyeket korábban nem láttunk, és ez a Paksi szelvényben is így van. Ja, az eddigi legalacsonyabb vízállás az 2018-ban került rögzítésre, ahhoz képest most már nagyjából 20 cm-rel van lentebb a vízállás, és a vízügy előrejelzése szerint további vízállás csökkenés következhet be a teljes magyarországi szakaszon, így a Paksi szelvényben is. Ez azt jelenti, hogy a szivattyúk, amelyek fixen telepített szivattyúk, és nagy mennyiségű vizet emelnek ki a Dunához kapcsolódó hidegvíz csatornából, ezek a szivattyúk nem tudnak bármilyen körülmények között működni. A főmederből leágazik egy hidegvíz csatorna, és ennek a hidegvíz csatornának a legvégén vannak a szivattyúk elhelyezve épületekbe, és a szivattyúk előtt vannak szűrők, amelyek kiszűrik a nagyobb uszadékot, egyéb nagyobb tárgyakat, hogy azok ne kerüljenek be a szivattyúkba. De mivel ezek a szűrők, ezek tulajdonképpen egy ellenállást jelentenek a vízáramlása szempontjából, a szűrők és a szivattyúk közötti térrészben, ott normál esetben a dunai vízállásnál egy kb. 30 cm-rel alacsonyabb a vízszint. Mert hogy a szivattyúk onnan szívják a vizet. Most, hogyha nem működtetik az összes szivattyút, tehát csökkentik az erőműnek a víz felhasználását, akkor ez a vízszint csökkenés, ami a szűrők és a szivattyúk között bekövetkezik, ez kisebb lesz, tehát magyarán egy picit megemelkedik a vízszint közvetlenül a szivattyúk előtt. Ez azt teszi lehetővé, hogyha egymás után kikapcsolnak szivattyúkat, akkor a többi szivattyú működtetéséhez szükséges vízállás még egy darabig biztosítható, annak ellenére, hogy a Dunában csökken a vízszint. Úgyhogy amit elmondott, teljesítménycsökkenés, az tulajdonképpen három turbina lekapcsolásával következett be, tehát azért csökkent durván háromszor 750 megawattal az erőmű teljesítménye, mert három darab turbinát a 8-ból kikapcsoltak, és ez azt jelenti, hogy az ezekhez szükséges hűtővíz mennyiségre most nincsen így szükség, és így a maradék üzemben lévő 5 turbinának az üzemeltetéséhez szükséges vízszint még megvan a szivattyúknál, de az a rossz hír, hogy további vízállás csökkenés várható, úgyhogy simán elképzelhető, hogy még további turbinákat kell kikapcsolni, annak érdekében, hogy a maradék turbinák azok még a megfelelő mennyiségű vízhez hozzá tudjanak jutni.
1: Milyen gyorsan és mennyire lehet lassítani vagy kikapcsolni ezeket a turbinákat? Nekem itt óhatatlanul, persze már nem értek hozzá, a Csernobil film jut eszembe, hogy ott egy ilyen teljesítménycsökkentéssel lehetett előidézni egy tragédiát. Világos, erre már fel vannak készülve, meg valószínű, hogy ezek a turbinák már nem olyanok, meg ez az egész atomerőmű már nem ugyanaz, vagy de ez ugyanaz az atomerőmű?
0: Nem. Ezek nagyon-nagyon más fizikával működő, nagyon más technológiájú erőművek. Itt magában a turbina lekapcsolása nem okoz ilyen gondot. Ez tulajdonképpen standard eljárás. Minden évben megtörténik az, hogy a turbinákat egyszer lekapcsolják, és karbantartás miatt leállnak. Tehát itt egyáltalán nem erről van szó, és egy teljesen más működési elvű erőműről beszélünk. Tehát ez nem egy kísérlet, még egyszer mondom is. A leglényegesebb üzenet talán az, hogy ez a leállítás, ez nem egy biztonsági okokból szükséges leállítás, hanem a normál üzem feltételei teszik szükségessé azt, hogy az erőmű egyre kisebb teljesítményen menjen, hogy még a rendelkezésre álló vízzel biztosítani lehessen a maradék turbináknak a működését, de a biztonsági rendszereknek a hűtéséhez egyelőre megfelelő mennyiségű víz áll rendelkezésre, tehát a biztonsági hűtővízi rendszernek a szivattyúi lentebb vannak elhelyezve, és az a protokoll, hogy azoknak a szivattyúknak mindenképpen hozzá kell férniük a hűtővízhez, és hogyha még további nagyon jelentős 40 cm meghaladó vízszintcsökkenés következne be a Dunában, akkor erre is vannak ilyen úgynevezett vészhelyzeti protokollok, vannak olyan úszó mobil vízelgenerátorral működő szivattyúk, amelyeket

0: oda telepítenek ilyenkor. Ezek ugye, mivel úsznak a víz felszínén, ezért követik a vízállásnak a változását, és ezekkel az úszó szivattyúkkal be lehet pumpálni a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúi előtti térbe annyi vizet, hogy a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi még ebben az esetben is üzemben tudjanak maradni.
1: Aszódi Attilával Lakatos László beszélgetett az elmúlt percekben.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Igen, mindjárt megnézzük, hogy merre mozdulnak az árfolyamok, de van egy egészen friss hír. Az Erste új célárat határozott meg a Magyar Telekommal kapcsolatban, és hogy mi áll e mögött, arról kérdezem Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét. Halló!
3: Üdvözöllek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Ma reggel megjelent angol nyelvű elemzésünkben 2380 forintról 2816 forintra emeltük meg a Magyar Telekomnak a célárát. A célárhoz tartozó ajánlás az változatlanul tartás egyébként, és ez a következő 12 hónapra vonatkozó célár. Ez nagyjából egy 18%-os emelést jelent a korábbi áprilisi célárhoz képest, április előtti célárhoz képest. A nagy változás a modellben az az úgynevezett kockázatmentes hozamnak a csökkenése. Ez valójában a magyar állampapír hozamoknak a csökkenése. Ugye amikor részvényt értékelünk, akkor mindig az adott államnak, adott országnak az állampapír hozama az egyfajta ilyen kiindulási pont az értékelés során, de akár úgy is felfoghatjuk, hogy mivel lefelé megy az állampapírhozam, ugyanaz az osztalékhozam, az ugye kedvezőbbnek számít, és ezért az osztalékpapíroknak például ez megemeli a fair értékét. Nagyjából ez történt a mi modellünkben is. A legfontosabb változás az a kockázatmentes hozamnak a csökkenése, hiszen a választások óta nagyjából egy ilyen 150 bázisponttal lejjebb kerültek a hozamok. A másik jelentősebb változás a modellben, hogy némileg megemeltük az eredmény és osztalék előrejelzést is a következő néhány évre. Az idei év után, ugye amit majd jövőre fog technikailag kifizetni a társaság, például 175 forintos osztalékot várunk, pluszban megmaradhat az eddig is alkalmazott évi 50 milliárd forintos saját részvény visszavásárlási program. Így ennek a kettőnek a összege, ez az úgynevezett részvényesi javadalmazást adja, ez a mostani árfolyamnak a 8,6%-át teheti ki. Ugye ezt érdemes összehasonlítani, mondjuk az állampapíroknak itt a 5,4-5,5% környéki hozamával.
1: És hogyha már kiveséztük a Magyar Telekom árfolyamát és a papírjait, azért ne felejtsük el a többit is. Gyorsan nézzünk rá, hogy hogyan állnak a blue chipek.
3: Tehát akkor kezdjük a Magyar Telekommal, egyébként ma 0,6%-ot emelkedik, 2744 forinton áll az árfolyam. Ennél kisebb mértékben emelkedik a többi papír, tehát Magyar Telekom az vezeti az emelkedést. 0,5%-os pluszban tartózkodik az OTP, 46490 forinton áll, 0,2%-ot emelkedik a Richter, 11720 forinton áll, és egyedül a MOL csökken a blue chip papírok közül, ott egy 0,2%-os csökkenés követően 4480 forinton áll a részvény. Összességében a BUX Index az 0,4%-ot emelkedik, ami 145.590 pont körüli BUX Indexet eredményez. Viszonylag nyárias, enyhe forgalom tapasztalható, picivel 5 milliárd fölött jár eddig a BUX-nak a forgalma, miközben azért most már el vagyunk kényeztetve, és hozzászoktunk a 8, de akár 10 milliárdos félidei forgalmakhoz is.
1: Van még egy perced, kérlek foglald össze, hogy a Bank of England hogyan döntött.
3: A Bank of Englandnek délután egykor jelent meg a kamat döntő ülése, tehát kimondottan friss információ. A várakozásoknak megfelelően 3,75%-on tartotta az alapkamatot. A piacon a legérdekesebb kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy mikor fog majd kamatot emelni. Nagyjából ilyen 40-50% körüli valószínűséget adnak annak, hogy már szeptemberben, de annak viszont szinte 100% a valószínűsége, hogy még az idei évben legalább egy alkalommal kamatot kell emelnie a Bank of Englandnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, Nagy Andrást hallották, az Erste részvényelemzőjét. További jó munkát neked. Szia, szia!
3: További szép napot kívánok!
1: mi pedig folytatjuk gazdasággal természetesen. Hát gyengének tűnik, de valójában nem az az idei második negyedéves GDP alakulása. Ugye a KSH adatai szerint éves összehasonlításban 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye, de az előző negyedévhez képest csak 0,4%-kal, vagyis hát első pillantásra stagnálást mutatnak a számok. De hát elemzők szerint ez év végére ez a tendencia elvezethet az évi 2%-os GDP bővüléshez is. Megfordult a kocka az ágazatok között, míg korábban a mezőgazdaság húzta a gyengélkedő ipart a gazdaságon belül, most az agrárium jelentős visszaesésére lehet számítani. És akkor most következzenek a részletek. Virovácz Péterrel beszélgettem, az ING vezető elemzőjével. Ez megint csak egy olyan adat, ami a megtorpanását mutatja a gazdaságnak?
4: Nagyon érdekes, mert hogy szerintem a felfokozott várakozások miatt gondoljuk ezt most gyengének. Ugye, ha visszaemlékszünk, az első negyed évben a magyar gazdaság pozitív meglepetést okozott, hogy akkor is 1,7%-os volt az év per év növekedés, negyedévesben ez is a 0,8%-kal növekedett a gazdaság, és hát három éves stagnálás után az idei első negyed év az egy nagyon erős első negyed év volt, és mint hogy egy picikét így elvitt volna minket a rózsaszín köt, hogy na, akkor kijöttünk a stagnálásból, berobbant a gazdaság, és persze tudtuk, hogy itt választások előtt azért vannak egyedi hatások, de voltak arra utaló jelek, hogy ezért lehet emögött egy tartós növekedési bázis is, lehet ez egy tartós alap, és ezért hát meglehetősen vegyesek voltak a várakozások, volt, aki eltalálta a növekedést, ezt a lassabb növekedési számot, én pont a spektrum másik végén voltam, és én azt mondom, hogy lehet, hogy itt most érdemes egy kicsikét optimistának lenni, és lehet, hogy pozitív meglepetést fogunk látni, úgyhogy nagyon szortak a várakozások, és én azt gondolom, hogy mivel volt egyfajta ilyen kicsit felfokozott várakozás, inkább csalódást keltőnek nevezném ezt az adatot. A stagnálásnak nem, azért 0,4%-os negyedéves növekedés az szerintem rendben van, nagyjából ilyen átlagot hozott az elmúlt 5 negyed évben már a magyar gazdaság. Kijöttünk a stagnálás periódusából, ez mindenképpen jó, de én azt érzem, hogy azért lehetett volna ebben egy kicsikét több, lehetett volna egy kicsikét dinamikusabb ez a növekedés az első negyedéves tűzijáték után, fogalmazunk ki, de mondom, összességében ez egy nem rossz gazdasági teljesítmény, azért innen még tud tovább bővülni a magyar gazdaság szerintem, és tovább gyorsulni a következő negyedévekben.
1: Azért pozitívumként azt meg lehet említeni, hogy a bizalmi indexek mind a lakossági, mind az üzleti szférában szépen alakulnak, ott is van egy jelentős optimizmus.
4: Így igaz, és talán pont ez a fajta felméréseken alapul optimizmus az, ami engem biztosan, de lehet, hogy másokat is elvitt abba az irányba, hogy lehet, hogy itt a reálgazdasági adatokban is látunk egyfajta meglepetést. Mert hogy mi történik? Igazándiból a választások óta kilőttek a különböző bizalmi indexek. Olyannyira, hogy például a fogyasztói bizalmi index az pluszban van. Ugye erről azt kell tudnunk, hogy plusz 100 és mínusz 100 között vehet fel értéket. A plusz 100 az, amikor minden megkérdezett, minden háztartás maximálisan optimista. Na most Magyarország esetében ez a historikus átlag, 1993. februárja óta mérik ezeket az adatokat, a historikus mindenkori átlag mínusz 25, ez jól mutatja a magyar szemléletmódot, mindig negatív. Na most ahhoz képest, hogy most ilyen plusz 1-2 ez az érték, ez egy nagyon-nagyon erős optimizmusra utal magyar háztartásokhoz képest, tehát tényleg ebből levonható volt egy olyan következtetés, hogy akár itt most egy ilyen nagyobb boom előtt állhatunk, de hát azért egy ilyen felmérésen apró indikátor nem mindig jelent egy az egyben reálgazdasági teljesítményt is, mint ahogy most is azt láttuk, hogy jó ez az üzleti bizalom, jó ez a fogyasztói bizalom, elindult valamiféle változás, de még nem biztos, hogy ezt megérezte a magyar gazdaság, még nem biztos, hogy minden szektorban ugyanúgy költenek a háztartások. Az is lehet, hogy a költekezés egy jelentős része bizony importot generál, úgyhogy vannak még itt kérdőjelek, de az mindenképpen előre tekintve a következő évekre biztató, hogy akár a vállalkozások, akár a háztartások jövőbe vetett hite, az bizony nagyon-nagyon sokat javult, és ez egy jó alap lehet arra, hogy beinduljon a fogyasztás még jobban, hogy végre bekövetkezzen a beruházási fordulat, mert ezekre mind szükség lenne ahhoz, hogy a magyar gazdaság tartós növekedési pályára tudjon állni, és ott is tudjon maradni.
1: Hát ezzel lényegében áttértünk a felhasználási oldal elemzésére, tehát az, hogy mi húzhatja a GDP növekedést. Ugye a beruházások jöhetnek itt szóba, a fogyasztás, illetve hát ugye az export. Fogyasztások ugyan még mindig kicsit óvatosak, de alapvetően az húzza még mindig fölfele a GDP-t.
4: Igen, ugye a részleteket szeptember 1-én látjuk majd, a második negyed év kapcsán, de én azt gondolom, hogy egyetlen a fogyasztás lehetett a húzóerő, ezt láttuk az elmúlt negyed években is, ebben szerintem nincsen változás. A beruházás az egy nagy kérdés lesz szerintem, azért tudjuk, hogy a kormányváltás után nagyon sok projektet felülvizsgáltak, valószínűleg ez okozott átmeneti leállásokat, ugye azért az uniós források azok még mindig hiányoznak, bár van megállapodás, de ez igazándiból beruházási dinamikát jó esetben idén a negyedik negyed évben, de lehet, hogy majd csak 2027-ben tud élénkíteni. Én azt gondolom, hogy a fogyasztás mindenképpen húzóerő, a beruházás az ilyen nesze semmi fog meg jó a kategória lesz. Szerintem ilyen plusz-minusz nulla környéki hozzájárulással, és hát a netto export pedig egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Igen, látjuk, hogy húz az ipar, végre kijött a gödörből, a hosszú 3 éves recessziós gödörből, és egyre jobb termelési számokat produkálnak. De ugye nagyon nem mindegy, hogy a mögött milyen hazai hozzáadott érték van. És az a helyzet, hogy nagyon úgy tűnik, hogy most olyan ágazatok indultak be, ahol bizony ez a hazai hozzáadott érték, ami a GDP szempontjából fontos, ez alacsony. Mit értünk ez alatt? Egységnyi exporthoz bizony nagyon sok import kell, mondjuk 100 eurónyi exporthoz lehet, hogy 80-85 eurónyi import is szükséges, vagy még több. És így nagyon kevés a hozzáadott érték, tehát hiába bővül az ipari teljesítmény, ez nem biztos, hogy a nemzeti számlákban, a GDP számításában ugyanolyan mértékben jelenik meg. Úgyhogy szerintem itt lehet még a meglepetés, és ezért azt fogjuk látni a netto exportban, hogy bár lehet, hogy javult valamennyit az összkép, de összességében ez még mindig inkább egy visszafogó erő lehetett a magyar gazdaságban a második negyed évben, és lehet, hogy ez az, ami nem tudta végül meghozni azt a lendületet, ami mondjuk elég lett volna, vagy kellett volna egy 2% fölötti mutatóhoz itt a második negyed évben.
1: Virovácz Péterrel, az ING vezető elemzőjével beszélgettem az elmúlt percekben. 13 óra 29 perc, lényegében egy perc múlva friss hírekkel jelentkezünk itt a Trend FM-en. Az eddigi híreket Nagy Károly szerkesztette, és ő fogja ezután is, aki már meg is érkezett ide a stúdióba, úgyhogy rövidesen át is adom neki a stafétabotot. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallották.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél 2, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Duna rekord alacsony vízállása és a hőség miatt vagy ma, vagy pedig holnap a paksi atomerőmű teljes lekapcsolása is megtörténhet. Magyar Péter bejelentés alapján az ország áramellátása, hogy rekord nincs veszélyben. A 2000 megawattos kiesés importból fedezhető, miközben a Dunamenti erőmű egyidejű meghibásodását is javítják. Jelenleg egyébként a paksi atomerőmű 3-as blokkja áll, az 1-es és a 2-es fél teljesítménnyel működik, a 4-es viszont teljes kapacitással termel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium előkészítette az energiaellátási műveleti egység ülését, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz, közölte a Gazdasági és Energetikai Miniszter Facebook oldalán. Kapitány István jelezte, hogy az egység vezetésével őt bízta meg a miniszterelnök. Áttekintették a feladatokat, kijelölték a felelősöket, véglegesítették a következő napok intézkedési tervét. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről folyamatosan tájékoztatnak majd. Az élő környezetért felelős miniszter szintén Facebook posztban arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy mindenki számára rendelkezés álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadásokat okozhat, ezt írta a miniszter. Romániában ideiglenesen atomenergia nélkül maradt az ország, mert hogy a Duna vízállása miatt a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát leállították. A várakozásoknak megfelelően nem módosította a 3,75%-os alapkamatát a Bank of England. A brit jegybank tájékoztatása szerint a 9 tagú monetáris tanács megosztott volt, 6 tanácstag szavazott a kamat tartásra, 3-on ugyanakkor 25 bázispontos emelésre voksoltak.
2: Tőzsde hírek.
5: Európában a főbb tőzsdemutatók jobbára emelkednek, de néha egyébként vegyes képet mutatnak. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy a londoni FTSE például erősödik 3,1%-kal, a német DAX 2,1%-del, a francia tőzsde 1%-os, az olasz 6,1%-del, a spanyol 1,5%-os pluszban jár. 1,3376 az angol font amerikai dollárral szembeni árfolyama, az euró-dollár 1,1468. 4%-kal megy felfelé a BUX 145.677 ponton, 5.638.000.000 forint a tőzsdeforgalma. 2%-kal gyengül a MOL 4.480 forinton, az OTP 0,5%-kal drágult 46.460, a Richter 3%-os erősödésben 11.740, a Magyar Telekom 7%-os pluszban 2.748 forinton jár, az euró most 362 forint 30, a svájci frank 388,40. Nézzük mi újság a kőolajjal, csökken mindkét típusára, a Brent 90,33 dollár, az amerikai könnyolaj 83,72 dollár jár. Négy település elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyeck megyei Krasznojarszkje, a Szumi megyei Malaszlobitka és Mohricjab, valamint a Harkiv megyei Jurcsenkova települést. A hadi jelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön tudtak előre nyomulni. A Whiteberries webáruház Penzai logisztika központjában a csütörtöki ukrán dróntámadás nyomán 60.000 négyzetméteren terjedtek el a lángok. A támadás miatt, amelyet 15 pilóta nélküli repülőszerkezettel hajtottak végre, 4-en sebesültek meg. Ma kiterjedt ballisztikus rakéta és dróntámadás volt Ukrajna ellen orosz részről, és biztos, hogy volt legalább 20 helyen becsapódás, amint vannak információk sérültekről, károkról, esetlegesen áldozatokról, akkor természetesen mondjuk majd. A közel-keleti háborúban halálos áldozata is van, egy a Kuwaitban működő kínai vállalat létesítményét ért iráni légi csapásnak, jelentette be a kuwaiti védelmi minisztérium, az áldozata a létesítmény egyik dolgozója. A jordániai légierő újra Iránból érkező rakétákat semmisített meg, áldozatokról, károkról nem tudni. Az egyiptomi kormány megerősítette, hogy dróntámadás miatt ütött ki tűz előző nap két hajón, az egyiptomi Damietta kikötőben. Az incidens elkövetőjeként egyelőre senki sem jelentkezett, két cseppfolyósított gázszállító tartályhajó kapott lángra. Az iráni állami média az éjszaka robbanásokat jelentett, a többi között az ország déli részén lévő Busher, Abadán és Bandar Abbas városából, valamint a Hormuzi szorosban lévő Kesem szigetéről. Az iráni forradalmi gárda közölte, hogy célpontnak tekint minden olyan országot, amely segíti az amerikai erők Irán elleni műveleteit.
2: Időjárás jelentés.
5: Túlnyomóan derült idő várható csapadék nélkül, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 32-37 fok között alakul. 13 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
1: 15 év várakozás után ismét Magyarországon lép fel Moby. Az elektronikus zene egyik legnagyobb hatású előadója augusztus 1-én érkezik a Budapest Parkba, ahol egy teljesen megújult, látványos élő show-val várja a közönséget. A koncertet sokan régóta várták, hiszen Moby legutóbb 2011-ben adott önálló koncertet hazánkban, így egy egész generáció számára most nyílik újra lehetőség arra, hogy élőben hallja azokat a dalokat, amelyek a 90-es és 2000-es évek zenei világát alapjaiban formálták át. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy nem csak sikeres slágereket írt, hanem egy teljes műfaj fejlődésére is maradandó hatást gyakorolt. Moby pontosan ilyen alkotó. Már az 1991-es Go című kislemezzel új hangzást hozott az elektronikus zenébe. Az 1999-ben megjelent Play album pedig valódi korszak határrá vált. A több mint 12 millió példányban elkelt lemez olyan klasszikusokat adott a világnak, mint a Porcelain, a Natural Blues, a Why Does My Heart Feel So Bad, vagy a Honey, amelyek már a filmek, sorozatok, illetve reklámok ikonikus betétdalaivá váltak. Moby pályafutása során több mint 20 millió lemezt adott el világszerte, producerként és remixerként pedig olyan legendákkal dolgozott együtt, mint David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, a Beastie Boys, vagy éppen a Daft Punk. A mostani turné egy új korszakot mutat meg a közönségnek. A Budapest Parkban nem egyszerű nosztalgia koncert várható, hanem egy modern, látványos produkció, amelyben a klasszikus slágerek új hangszerelésben, élő zenekarral, erőteljes vizuális világgal és különleges atmoszférával szólalnak meg. A fellépés egy nagyszabású 28 állomásos európai turné része, amely a Coachellán aratott nagy sikerű visszatérés után érkezik Budapestre. A koncert sorozatot a nemzetközi sajtó is kiemelkedően fogadta, több kritikus szerint Moby élő produkciója ma is ugyanolyan erőteljes és érzelmileg intenzív, mint pályafutása csúcspontján. Moby azonban mindig is több volt, mint zenész. Évtizedek óta elkötelezett állatvédő és vegán aktivista, aki rendszeresen jótékonysági célokra ajánlja fel koncertjei bevételét. Saját bevallása szerint élet egyik legfontosabb küldetésének az állatok védelmét tartja, és ezt nem csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítja. Korábbi turnéinak profitját állatvédő szervezetek kapták, miközben a környezetvédelem, a mentális egészség és a tudatos életmód mellett is következetesen kiáll. Filmproducerként és dokumentumfilmes alkotóként is aktív, munkáiban ugyanúgy megjelennek ezek a társadalmi kérdések, mint a zenéjében. Moby visszatérése tehát ezért jóval több egy koncertnél. Egy olyan előadó érkezik Budapestre, aki 3 évtizede folyamatosan képes megújulni, miközben zenéje emberek millióinak életében vált meghatározó élményé. Szombaton a Budapest Parkban ismét élőben csendülnek fel azok a dalok, amelyek egy korszak hangját jelentették, és amelyek ma is ugyanolyan erővel szólnak, mint első megjelenésükkor.
2: Fesztivál. Néhány nap még hátra van az idei Művészetek Völgye program sorozatból. Ma a népszerű színésznő Földes Eszter egy rendkívül személyes, humorral és zenével átszőtt önálló estel érkezik a völgybe. A Láthatatlan Játék című darab egy őszinte, kendőzetlen vallomás az anyaságról, a női szerepekről és az élet nagy válságairól. Kapolcson a Buda udvarban csütörtökön 19 órától várnak mindenkit. A produkcióban Földes Eszter mellett közreműködik Kovács Adrián zeneszerző és Csuzi Márton koreográfus is. A darab azokról a mondatokról szól, amiket általában inkább lenyelünk. Nincs szépen becsomagolva, nincs merev tanulság a végén. Egyszerűen csak egy zenés est, ami kíméletlenül betalál és megszólítja a nézőt. A képmás estek pszichológiai és önismereti előadása csütörtökön 17:30 kezdődik Kapolcson a Filmió Pajtamozgóban. A Mások terhe című interaktív beszélgetés és színházi előadás a gondoskodás, a felelősségvállalás és a pszichés határok meghúzásának kérdéseit járja körbe. Azt vizsgálják meg, hogy mikor válik a környezetünk vagy szeretteink problémája a saját mentális terhünké, és hogyan tudunk egészséges határokat szabni az öngondoskodás érdekében. Csütörtökön a nagy színpadon a hip-hop és az alternatív rap szcéna. Egyik legmeghatározóbb egyedi stílusú előadója Colli lép színpadra 8:30. Karrierje során most először a teljes értékű koncertet zenekarával. 23 órától pedig a hazai underground hip-hop és trap széna egyik legmeghatározóbb előadója, Beton Hofi robban be a Művészetek Völgyébe egy hatalmas hangulatú koncerttel.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Csodás úti célok országszerte a munka és pihenés jegyében. A rutinos cégvezetők jól tudják, hogy az eredményes munkához elengedhetetlen az összeszokott, jó dinamikájú csapat. A csoportkohéziót pedig a céges csapatépítőkön, szakmai tréningeken, továbbképzéseken lehet hatékonyan erősíteni. Hungaroring, Mogyoród. Ha a csapatépítőt a sebesség és a technikai sportok iránti lelkesedésre építenénk, akkor a mogyoródi Hungaroring is remek választás lehet. A világszerte ismert versenypálya egyes részeit egész évben bérelhetjük céges programokhoz. Egyedi rendezvények, élményvezetések és vezetéstechnikai tréningek is lebonyolíthatók a Hungaroring területén. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a kollégák biztonságos körülmények között próbálhatják ki vezetési képességeiket a Hungaroring Driving Centerben, de egyéb aktív programokkal, go-kart programokkal vagy pályalátogatással is színesíthető a közös nap. Lovagvölgy, Csesznek. Ha a csapat inkább a szerep és lovagjáték felé húzna, a Bakony vadregényes dombjai között található interaktív, tematikus élménypark lehet jó választás. A Cseszneki lovagvölgy meglátogatása valóságos időutazás. A középkori falucska és csodás természeti környezete ideális helyszíne lehet egy emlékezetes csapatépítőnek. A vár tövében megrendezett lovagi próbák, ügyességi játékok és interaktív programok játékos kihívások elé állítják a résztvevőket, miközben erősítik a csapatszellemet és az együttműködést. Match Extreme Park, Pécs. Ha a meghitt borozgatás és a nyugodt társas játékozás helyett adrenalindús csapatépítőben gondolkodunk, a Pécs melletti Match Extreme Park kiváló választás lehet. A Mecsek lábánál található kalandparkban számtalan izgalmas kihívás vár ránk. Bobpályán, kalandösvényen, kötélpályán, mászófalon és különféle ügyességi játékok során tehetjük próbára bátorságunkat és ügyességünket. Prónai kastély, Alsópetény. Nógrád vármegyében Budapesttől mindössze 50 kilométerre Alsópetényben bújik meg a varázslatos Prónai kastély, amely nem csak esküvők és családi rendezvények, hanem céges események megtartásához is ideális helyszín. A kastélyban az üzleti találkozók, konferenciák és tréningek csodás millióban egészíthetők ki aktív élményekkel és pihenéssel. A történelmi épület elegáns termei a kisebb összejövetelektől a nagyobb rendezvényekig ideálisak lehetnek. A borospince, a nagykastély, a rendezvényterem és a szekciótermek mind profin felszerelt, hangulatos terek. Emellett barlangtúrára, kincskeresésre vagy szarvasgomba vadászatra is indulhatunk a kastély jóvoltából, vagy egyszerűen csak húzzunk bakancsot és irány a Cserhát.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2. Trend FM.

0: hangja Bársonynál.
1: Jesse James!
0: Magyar hangja
2: Juhász Attila.
3: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nem sokkal ezelőtt közölte a Paksi Atomerőmű, hogy a Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel pedig az erőmű által a villamosenergia termelés egy időre megszűnik majd. Ez tehát a legfrissebb információ. Korábban egyébként nyilatkozott a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára a Trend FM-nek. A leállítással kapcsolatban azt mondta, hogy rutineljárásról van szó, és a gyors leállítás semmilyen nukleáris vészhelyzetet nem okozhat, a Szódi Attilát hallják.
3: De ez igazándiból a villamosenergia rendszer szempontjából jelentene nagyon komoly kihívást, hiszen a Paksi Atomerőmű adja a magyar villamosenergia rendszernek a gerincét. Ez a 750 megawatt is nagyon komolyan hiányzik most a rendszerből, és hogyha még további blokkokat kell leállítani, akkor ez a hiány ez még inkább érzékelhető lesz, elsősorban az este-éjszakai órákban. Úgyhogy ez az egész helyzet ez az atomerőmű szempontjából is egy nagyon komoly kihívás, meg a villamosenergia rendszer szempontjából is egy nagyon komoly kihívás.
2: Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz. Az Európai Bizottság újabb 3.470 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogató hitelprogram védelmi keretéből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. Az uniós bizottság közleménye szerint a finanszírozást Ukrajna sürgős katonai szükségleteinek fedezésére nyújtja az Európai Unió, mivel a háborúban álló országnak továbbra is katonai képességei fejlesztésére van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország háborújával szemben. Az oroszok több száz eszközzel támadták már a viradóra Ukrajnát, és 20 becsapódás is volt, sérüléseket, illetve haláleseteket is okozva. 4 település elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyeck megyei Krasztojárszke, a Szumi megyei Maleszlobitke és Mohricja, valamint a Harkiv megyei Jurchenkova települést. A Whiteberries webáruház elleni dróntámadás nyomán, amelyet ukrán egységek követtek el, 15 pilóta nélküli eszközzel 4-en sebesültek meg, ez tehát a legfrissebb orosz közlés. Idehaza a gazdaság, a várt alatti volt ugyan a második negyed évben, 4%-os volt a bővülés, de éves szinten így is 1,7%-kal emelkedett a hazai gazdaság teljesítménye. Elemzők szerint pedig az, hogy egymás után az 5. negyed évben is bővült a magyar GDP, ha nem is kirobbanó teljesítmény, de legalább visszatérte a magyar gazdaság a növekedési pályára. Halálos áldozata is van egy a Kuwaitban működő kínai vállalat létesítményét ért iráni légi csapásnak, jelentette be a kuwaiti védelmi minisztérium. A tárca közlése szerint az áldozat a létesítmény egyik dolgozója volt. A jordániai légierő Iránból érkező rakétákat semmisített meg, 5 találatról számoltak be, áldozatokról, illetve károkról nem tudni. Az egyiptomi kormány megerősítette, hogy dróntámadás miatt ütött ki tűz előző nap 2 hajón az egyiptomi Damietta kikötőjében. Nem tudni, hogy ki volt a támadó fél, mindenesetre 2 csepp folyósított gázszállító tartályhajó kapott lángra. Irán jelezte, hogy újra támadták őket az amerikaiak az ország déli részén lévő Busher, Abadán és Bandar Abbas városából, valamint a Hormuzi szorosban lévő Kesem szigetéről érkeztek támadásról szóló információk.
0: Tőzsde hírek.
2: Viszonylag jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, a hazai BUX 4%-kal megy felfelé, 145.680 pontra a BUX, a forgalom 6.159.000.000 forint. A MOL 2%-kal gyengült 4.478 forinton, az OTP 0,5%-os pluszban járt 46.490, a Richter 3%-kal erősödik 11.740 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2768 forint, jelenleg 361 forint 80 filléren az euró árfolyama. Európában felfelé mennek a mutatók 2/10 illetve 0,5% közötti mértékben, az euró dollárra szembeni árfolyama 1,14 fölött 1,1436.
0: Időjárás jelentés.
2: Mától harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, legalább jövő hét keddig tart majd mindez. A hőmérséklet ma 32-37 fok között várható, ez lesz a csúcshőmérséklet, és hétvégére akár 38 fok sem kizárt. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Yeah.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. A jövő elkezdődött, azaz elkezdődik a Digi Turismo mostani adása is. Két műsorvezetővel, egyikünk Marsall Szilvia.
2: A másik pedig Mihálovics András.
1: És köszöntjük a mai vendégünket, ő Nagy Júlia, az InnoTime Hungary ügyvezetője. Szervusz, és nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a meghívást, szervusztok.
2: Szia Júli.
1: Puskázunk egy kicsit, irodalomtörténész a végzettséged, de hogy lett egy irodalomtörténészből az adatalapú turizmus egyik szakértője? Ez nekem így nagyon messze van egymástól a két terület.
3: Igazából nem, nincs olyan nagyon messze egymástól, hiszen amikor én irodalomtörténészként kutató voltam, akkor a szövegekkel foglalkoztam, textológiával foglalkoztam, ami nagyon sok mindenben ráépül egyébként az adatgyűjtésre és az adatok felhasználására, tehát ilyen szempontból is kötődik az adatalapú turizmushoz. Igazából nagyon sok nemzetközi konferenciát szerveztem abban az időszakban, amikor még egyetemi oktató voltam, és rá kellett jönnöm arra, hogy nagyon kevesen tudnak Magyarországról, nagyon kevesen tudnak azokról a destinációkról, külföldön, mint Eger, Miskolc,
1: ahol statisztikák dolgoztam. Is mutatják, hogy Budapest az mindent visz, és ha valaki nagyon kalandvágyó a külföldiek közül, akik hozzánk jönnek, azok még esetleg lenéznek a Balatonra.
3: Igen, és ezért is volt jó, amikor irodalomtörténészként rájöttem arra ezeken a konferenciákon, hogy meg lehet fordítani, nem csak én mehetek ki külföldre konferenciákra, hanem akkor csináljunk nemzetközi konferenciákat ezekben a városokban, és ezek olyan jól sikerültek, hogy egy idő után beleszerettem a rendezvényszervezésbe, utána pedig a turizmus egészébe is, és így kerültem ebbe a szakmába.
1: Ezt még talán értem is, de az informatika meg az irodalomtörténészség, a bölcsész háttér, ha úgy tetszik, az azért megint csak nem egy ilyen nagyon határterület.
3: A legelső diplomám könyvtár magyar szak volt, és a könyvtárban, a könyvtártudományban akkor már nagyon élen jártak a digitalizációban, sokkal előrébb egyébként, mint bármely más területen, hiszen már akkor nagy nemzetközi rendszerek voltak, amire ráépültek a helyi könyvtári adatbázisok, és gyakorlatilag ez a rendszerszerű gondolkodás, amit a könyvtártudomány ad, ez az, amit én beemeltem egyébként a mindennapokba, és ez viszont nagyon szorosan összekapcsolódik a digitalizációval, nagyon szorosan összekapcsolódik az adatalapú gondolkodással, és a kettő együtt, tehát a kutatáshoz kapcsolódó adatfeldolgozás és ez a rendszer szintű gondolkodás együtt egy nagyon jó alapot képez arra, hogy egyébként adatalapú turizmussal foglalkozzunk.
2: De akkor, hogyha jól értettük, akkor az első lépés az a rendezvényszervezés volt, vagy konferencia szervezés, pontosan. És akkor úgy nagyjából azt az utat, vagy azt a lépcsőfokot, vagy lépcsőfokokat elmeséled, ami az adatalapú működés és rendszer szintű gondolkodáshoz vezetett?
3: Igen, tehát annak idején én Tokajhegyalján kezdtem el a karrieremet turisztikai területen. Tokaji Turinformnak voltam az irodavezetője, és az elsők között voltunk, akik elkészítettek egy destinációt.

0: lehet hozzáigazítani a turisztikai szolgáltatásokat. Úgyhogy az egyik elsők voltunk Magyarországon, akik például mobil alkalmazásra épülő városnéző programokat alakítottunk ki, Tokajban, Mádon, Tarcalon, tehát a Borvidéknek a különböző településein, sőt összekötöttük ezeket a településeket, illetve elindult egy olyan gondolkodás is, akkor országosan szerintem egyedülálló módon, hogy a helyi közösségeknek a saját portáljaiból, hogyan alakítsunk ki egy közös nagy Tokaj-Zempléni portált, ami gyakorlatilag 5 helyi portálnak az adataiból épült föl. Tehát, hogyha magyarán szólva, hogyha valaki távolabbról nézi Tokaj-hegyalját, és nem Tokajba vagy Sárospatakra akar menni, hanem Tokaj-Zemplén térségbe, akkor a helyben összegyűlt adatokból hogyan lehet fölépíteni egy olyan térségi adatbázist, ami gyakorlatilag ugyanazt tudja kommunikálni, mint a helyi adatbázisok. Hát ez volt az egyik első nagy lépésünk, azt hiszem.
1: Ez időben mikor volt?
0: Hú, ez 2011 környékén volt, tehát már nem teljesen mai gyerek a történet. Egyébként részben például a mobil alkalmazással való összekötése az adatbázisoknak, stb. Ez mind a mai napig működik Tokaj-hegy alján. Nyilván azóta már több fejlesztésen túlesett a rendszer, de mind a mai napig működik. Aztán utána bekerültem a Miskolci turisztikai szervezet élére, ahol is az első feladat az volt, hogy hogyan lehet egy digitális platformot kialakítani az akkori rendszerben, és elindítottuk az első turisztikai kártyát. Az első olyan turisztikai kártyát Magyarországon, amely 100%-ban digitális alapú volt. Tehát akkor még a QR-kódokról még csak beszélgettek sok helyen, nálunk QR-kód alapú turisztikai kártya rendszer indult el, mind a mai napig működik egyébként, a Miskolc Pass turisztikai kártyarendszer, ami a helyi és a turistáknak is különböző szinteken kínál programokat, lehetőségeket, be lehet állítani, hogy mely célcsoportnak milyen kínálatot nyújtson, illetve hát az egy óriási dolog volt, hogy gyakorlatilag az országban bárhol meg lehetett vásárolni a kártyát, és nem kellett bemenni egy Turinform irodába. Hát ez akkor 2014 környékén, 14-15 környékén indult el. Úgyhogy ez volt a következő nagy lépés ezen a területen, és aztán utána már szerintem csak ráadás volt, amikor a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnál dolgoztam, és hát a nagy kérdés az volt, hogy hogyan lehet összekötni egy régiószintű ökoturisztikai kínálatot mobil alkalmazással, weboldallal, értékesítési platformmal, úgyhogy mindegyik más, és mindegyik más típusú kínálatot nyújt, mint amilyen egy Ipolytarnóci ősmaradványok és egy Lilafüredi Szent István barlang, és erre alakítottunk ki egy olyan digitális rendszert, ami az értékesítést is biztosítja, össze tudja kötni a különböző turisztikai szolgáltatókat egy csomag ajánlatban, és elkezdtük az értékesítést és a kommunikációt ezen az egy nagy adatbázison belül. Aminek a további lépése az volt, hogy ebből az adatbázisból viszont létrehoztuk az egyes attrakciók saját weboldalait is, tehát ami megint csak összekapcsolódott, értékesítésben és kommunikációban is, illetve ugyanerre a rendszerre építve két geoparknak is létrejött a Bükkvidék Geoparknak, illetve a Novokrád-Nógrád Geoparknak a saját weboldala, és ez a nagy rendszer, ez a nagy digitális rendszer mind a mai napig működik szintén. Na, innen kerültem aztán az InnoTime Hungary Kft.-hez, csak hogy lezárjam ezt a kört.
2: Hát nem csodálom, hogy 2019-ben ezt ne hallgassuk el a közönség elől, a turizmus szakmai példaképet díjat is te nyerted el, ezek után már azt hiszem mindenki érti, hogy milyen. Viszont megint egy személyes jellegű kérdéssel zárjuk le ezt a blokkot, ez pedig úgy hangozna, hogy azért az irodalom történészként, meg amit így előtte mondtad, az egy ilyen művészeti dolog. A turizmus művészet, vagy ahogy eddigi szavaidból sejteni vélem, adott vezérelt kőkemény üzlet ma már.
0: Mind a kettő. Mind a kettő, én úgy gondolom. Tehát a turizmus, az nagyon sokan úgy gondolják, hogy megálmodok valamit, és megcsinálom, és az onnantól kezdve működik. Mert egyébként mindenki volt már turista, és ami működik Olaszországban vagy Spanyolországban, az hazahozom, és megcsinálom itthon. Nagyon sok önkormányzat is így gondolkodik egyébként. Sok esetben ezért nem működnek a fejlesztések. Viszont, hogyha összekötjük a kvázi, ahogy fogalmazom, forgalmaztál a művészeti oldalát és az üzleti oldalát,

0: a turizmusnak. És oda tesszük mögé a számokat, első perctől kezdve. Végig gondoljuk azt, hogy ennek hogyan lesz a működtetése, hány emberrel, hány munkatárssal, hány vendéget kell éves szinten minimum fogadni ahhoz, hogy az működőképes legyen, hogyan lesz ez pénzügyileg működőképes, stb. Tehát, hogyha oda tesszük mögé az üzleti modellt, és mögé oda teszünk egy nagyon innovatív, nagyon kreatív turisztikai modellt, és ezt a kettőt összekombináljuk, akkor szerintem abból lesz az igazi turizmus, mert ezzel tudunk egyedi értéket kialakítani a különböző turisztikai fejlesztések mögött.
1: Szerintem kevés ember van Magyarországon, aki tudna a következő egyszerűnek tűnő, de végtelenül bonyolult kérdésre válaszolni. Milyen a magyar turista? Te talán adatokból táplálkozva ezt meg tudod válaszolni, ezt a kérdést.
0: Igen, tehát illetve megpróbálom. Nagyon sok kutatást végzünk. Gyakorlatilag minden évben több olyan primer kutatásunk van, ahol ezt próbáljuk feltérképezni. Nem lehet egy kategóriába sorolni a magyar turistákat, tehát nincs olyan, hogy magyar
1: biztos
0: turista.
1: Biztos voltam benne.
0: Tehát amit tudunk, hogy a magyar turista nagyrészt autóval közlekedik, még egyelőre a közösségi közlekedés az háttérbe szorul. Amit tudunk, és az elmúlt...
1: Gondolom árérzékeny.
0: Abszolút mértékben árérzékeny. Amit tudunk és látunk, hogy felelősen gondolkodik, tehát körülbelül az elmúlt években a kutatásaink azt mutatják, hogy a magyar lakosságnak a 70-75%-a például keresi a fenntartható desztinációkat, fenntartható turisztikai szolgáltatókat, illetve maga is úgy tervezi a saját utazását, hogyha a szolgáltató ehhez lehetőséget biztosít neki, akkor az utazása során is igyekszik fenntarthatóan élni, tehát akár a szelektív hulladékgyűjtés, vagy a helyi alapanyagok használatát választja, stb. Tehát igyekszik erre fókuszálni. Általában belföldön rövidebb időt tartózkodik, hogyha a külföldre megy, akkor hosszabb időre utazik, viszont belföldön az a tapasztalatunk, hogy egyre többet utaznak, tehát hogy nem egy
1: ilyen
0: hétvége,
1: hanem... Brékek, hanem
0: igen.
1: hosszú hétvégeket belecsempész az életébe.
0: És ez viszont lehetőséget biztosít számára ahhoz, hogy különböző desztinációkat fedezzen föl. Nagyon fontos az, és az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy az idősebb generáció is elindult, és az idősebb generációnak is igényei vannak a turisztikai szolgáltatókkal, desztinációkkal szemben. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én, 70-75 éves vendégek is boldogan mennek utazni, és nyilván ehhez egy szállodai kínálatot, vagy egy desztinációs kínálatot hozzá kell igazítani, hogy számukra is kényelmes legyen. Illetve ami szintén egy jelentős változás, mondjuk az elmúlt 15 évben nagyon látványos volt, az, hogy a családosok már egészen kisbabakortól indulnak el, tehát vagy kisbabával is elindulnak. Tehát, hogy nem az van, hogy megvárom, hogy a gyerek már
1: még
0: kinőjön a pelenkás korból, és akkor, hanem gyakorlatilag születéstől kezdve is folyamatosan. És nem csak a wellness szolgáltatásokat, vagy ezeket a kényelmes helyszíneket választják, hanem a túrás lehetőség, vagy túra lehetőségeket, az aktív turisztikai lehetőségeket, vagy akár a városnéző programokat is ugyanolyan.
2: Ha arányosítani kellene, akkor van aránypár az aktív és a passzív turisták között? Tehát, hogy mit látok?
0: Ezt nehezebben tudom megmondani, viszont azt látjuk, és szálláshelyi partnereink jelzik, hogy addig, amíg korábban sokkal egyszerűbb volt bezárni a vendégeket a wellness szállodákba, most már, hogyha megérkeznek, akkor egy-két nap után elkezdenek kifelé kacsingatni.
1: Jó is, hogy ezt mondod, mert akartam kérdezni, hogy kell igénylik a vezetést? Információs táblák, nem tudom én, idegen vezető, mint olyan, vagy minden ott van az okos telefonban, és mindenki hagyjon békén, nyaralok a családdal, majd én felfedezem azt, ami engem érdekel.
0: Is. Tehát, hogyha egyénileg indul el a vendég, akkor szereti összeállítani saját magának a programokat. Ez már egyébként már a COVID idején volt egy nagy felmérésünk, 40 ezer embert kérdeztünk meg, és akkor is az látszott, hogy szereti önmagában összeállítani a programokat, összevadásza az internetről az információkat, lefoglalja magának a szállást, stb. Ez az első lépés. Viszont amikor ott van a helyszínen, akkor viszont keresi a segítséget, és például, hogyha vannak helyi vezetők, vezetett séták, vagy olyan programok, amire rá tudja kapcsolni a saját programjait, akkor örömmel veszi, mert hogy egyébként azért megy oda, mert kíváncsi a helyi emberekre. És a helyi emberekkel való találkozás, akár egy információs irodában, egy kávézóban, egy vezetett séta, egy idegen vezetéssel, stb. Erre viszont igénye van.
1: Tehát, nekem ez nagyon meglepő volt egyébként, hogy azt a hamis érzetet adja az okostelefon, és most már többetszer futok bele ilyen tapasztalatokba, hogy úgyis minden fent van az interneten. És amikor belebotlik az ember egy helyi emberbe, és elkezd mesélni az ottani, nem tudom én, legendákról, történetekről, látnivalókról, és rákeresek utólag az okostelefonomon, akkor megrökkönyödve tapasztalom, hogy azért bőven nincs minden fent az interneten.
0: Abszolút mértékben így van, és szerintem nem is feltétlenül cél, hogy minden fent legyen az interneten, mert hogy pont azért megy oda valaki az adott desztinációba, mert hogy arra kíváncsi, hogy ott hogy élnek az emberek. Tehát bemenni egy farmra és beszélgetni a gazdával arról, hogy ő egyébként a mindennapokban hogyan éli az életét, és hogyan készíti azt a hústerméket, vagy sajtot, vagy bármit, az teljesen más, mint az interneten elolvasni. Végig menni egy olyan vezetett sétán, ahol helyi emberek arról beszélnek, hogy ő neki például milyen kötődése van az adott desztinációhoz. Az ő nagyapja volt az, aki nem tudom, mit csinált az adott helyszínen, hogyan éltek az adott helyszínen korábban, stb. Ezek mind-mind olyan információk, amelyekre szüksége van az embereknek, hiszen azért mész oda, uh-huh. hogy erről valamilyen információd legyen, amit megkapsz mondjuk a gasztronómián keresztül, megkapsz a boron keresztül, vagy megkapsz a múzeumban, ha úgy tetszik, egészen más feeling, amikor ezt valaki helyi meséli el neked.
1: Uh-huh. Jó, azt javaslom, most tartsunk egy rövid szünetet, mert utána megismertünk téged, de a vállalkozásodról nagyon keveset tudunk, úgyhogy egy kicsit erről beszélgessünk, mert ez is legalább olyan érdekes, mint a te előtörténeted a turizmusban. Úgyhogy rövid szünetet tartunk, ne menjen senki messze a rádiókészülékektől, meg a YouTube csatornától sem. Folytatjuk a beszélgetést, vendégünk továbbra is Nagy Júlia, az InnoTime Hungary ügyvezetője lesz.
3: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyel légtér korábbi megsértését követően, között a NATO szövetségi erők európai főparancsnoksága, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, azt természetesen a következő órák fejleménye, de minden esetre az biztos, hogy a nagyszabású orosz támadás során rengeteg különböző típusú rakétát vetettek be az oroszok. Ukrajna jelentős részén ezek komoly károkat okoztak, és az egyik eszköz Lengyelországot is elérte. Ott hajnalban riasztást kellett kiadni, az F-16-os gépek a levegőbe emelkedtek. Később az orosz hatóságok megnevezték a ma hajnali támadás célpontjait, állításuk szerint Ukrajna nagyon súlyos károkat szenvedett el. Minden esetre az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország ismételten megsértette az uniós légteret. A bizottság elnöke az X-en közzétett üzenetében úgy fogalmazott, annak érdekében, hogy véget vessenek az ilyen eseteknek, minden lehetséges módon segítik Ukrajnát, hogy megnyerje ezt a háborút. Minden esetre egyébként több mint 3,5 milliárd eurót küldtek újra. Ez a korábbi hitellen belüli összeg, és légvédelmi rakétákra, illetve akár vadászgépek vásárlására is költheti majd ezt a pénzt Ukrajna, amely egyébként sürgős katonai segítségként felmerül. Bővebbeket az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban majd a 3 órai hír összefoglalóban. Idehaza a Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése legalábbis az erőmű részéről. Ezt közölte nemrég a paksi atomerőmű ZRT. Magyar Péter miniszterelnök is tett hasonló bejelentést. Az biztos, hogy a 3-as blokk már áll, az 1-es és 2-es blokk fél teljesítménnyel működik, a 4-es viszont egyelőre teljes kapacitással. Ma délután egyébként a kormány úgynevezett energiaellátási műveleti egységet tárgyal majd a kialakult helyzetről, és tájékoztatás is lesz a nyilvánosság számára. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Tartotta alapkamatát a Bank of England, nem változtatott a 3,75%-os alapkamatán, ugyanakkor eléggé megosztottak voltak a tanácstagok, 6-an szavaztak a kamat tartásra, 3-an viszont már 25 bázisponttal emeltek volna.
0: Tőzsde hírek.
1: A rendkívüli forróság ellenére jó a tőzsdei kereskedési hangulat Európában, felfelé mennek a mutatók 4/10, illetve 1% közötti mértékben. A hazai BUX 3/10%-kal emelkedik 145.525 ponton, 6.643 millió forint a forgalom. 0,2%-kal gyengül a MOL, 4480 forint, az OTP 0,4%-kal erősödik, 46410, a Richter 0,2%-os emelkedésben 11720 forinton, a Magyar Telekom 0,8%-os pluszban 2750-en, jó nagyot ugrott a 4iG, 5,3%-kal rallizik, 1778 forinttal, a forgalma 93 millió forint. A Vertikál részvények 4,3%-kal mennek felfelé, 9,78 € járnak, az Opus 1,7%-os pluszban 357 forinton, drágul a Granit Bank 1,6%-del 8860, csökken viszont az Autovallis 1%-kal 143 forinton. A devizapiacon az euróért 362 forint 10 fillért kell adni. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, viszont már ötödik negyedéve bővült, vagyis vége a stagnálás időszakának. Negyedéve szinten 4%-kal bővült a magyar GDP, éves alapon 1,7%-kal. Az ipar és a szolgáltatások járultak hozzá leginkább a gazdasági bővüléshez, a mezőgazdaság kevésbé.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Holnap derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Durántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másodmérsékelt marad a légmozgás, holnap 34-39 fok várható, szombaton felhős, száraz időre van kilátás, az északnyugati határvidék fölé csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatar góc, 34-40 fok lesz, és vasárnap is 34-40 fok várható. 14:36, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Köszöntöm újra a Digiturizmo nézőit, illetve hallgatóit. A jövő elkezdődött, ezúttal Nagy Júliát faggatjuk, az InnoTime Hungary ügyvezetője. Ő a cégedről nem nagyon tudtunk még meg semmit. Mivel foglalkoztok?
2: Az InnoTime Hungary Kft. Egy családi vállalkozás egyébként, és attrakciófejlesztéssel, digitális turizmus fejlesztéssel foglalkozunk, illetve fenntartható turizmus fejlesztéssel. Talán ez az egyik legfontosabb az utóbbi az életünkben, hiszen a Globális Fenntartható Turisztikai Tanácsnak a tagjai vagyunk, tehát nemzetközileg is igyekszünk a fenntartható turizmusról mindent tudni és mindent átadni a vállalkozásoknak és desztinációknak, és igyekszünk olyan programokat kialakítani az országban, ahol a desztinációkat és a szolgáltatókat is felkészítjük arra, hogy a következő generációk is élvezni tudják ezeket az értékeket.
1: Épp ezt szokták mondani, ez egy nagyon szép feladat, mert azt szokták mondani, hogy a turizmus, ugye van, ahol már besokaltak tőle a helyiek, mert irdózatos mennyiségű terhelést jelent. A minap beszéltem éppen egy ilyen kutyaszánhajtó túrákat vezető magyar honfitársunkkal, és mondta, hogy nagyon megváltozott például ott az az északi rész, azért, mert hogy az embereknek van pénzük, igyekeznek felfedezni ezeket a Isten háta mögötti helyeket is. Nem reménytelen ez a küzdelem szerinted? Hiszen az a lényeg, hogy pörögjön a turizmus, a helyiek egy darabig örülnek is neki, hogy munkahelyeket teremt, fejleszte a gazdaságot, ismerté teszi az ő szűkebb pátriájukat, aztán meg egyszer csak látjuk, hogy túl tud lendülni az inga, és hirtelen sok lesz a jóból.
2: Igazából nagyon sok helyen a világban valóban küzdenek a túlturizmussal. Tehát talán Barcelona példája volt a legeklatánsabb, amikor...
1: De itt a szomszédban a Bledítónál is nagyon nagy gondok vannak, ahogy hallom.
2: Nagyon sok helyen nagyon nagy problémát jelent, és éppen ezért is Barcelona példája azért is jó, egyébként digitális turisztikai oldalról is, mert hogy ők voltak az elsők, akik elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehet digitális eszközökkel szabályozni a látogató menedzsmentet, és mind a mai napig egy olyan jól működő rendszert alakítottak ki, amely távol tartja a lakóövezetektől a turistákat, és hogyha egy bizonyos attrakciónál úgy látszik, hogy kezd túl sok vendég lenni, akkor a digitális rendszereken, például a Google Maps-el összekötve, a saját applikáción keresztül elirányítja máshova a vendégeket, tehát gyakorlatilag kezelni lehet a túlturizmust digitális eszközökkel. Hogyha fenntarthatósági oldalról beszélünk, nyilván ez az egyik lépés, hogy akkor a látogató menedzsment rendben legyen, és próbáljuk kezelni a helyiek és a turisták közötti konfliktusokat, de nagyon fontos az is, hogy például természeti területeken merre mennek a vendégek, mennyiben mennek le mondjuk egy ösvényről, és találkoznak medvékkel mondjuk, és hasonló problémák. Tehát mennyire tudjuk szabályozni az ember és a természet viszonyát a turizmuson keresztül. De az is nagyon fontos, hogy azt is mérni és szabályozni lehessen, hogy a turizmusnak milyen társadalmi hatásai vannak például, vagy milyen gazdasági hatásai vannak, mert ez sem utolsó, hogy a gazdasági eredményeket mérni tudjuk, és azt tudjuk mondani a helyi lakosságnak, hogy nézzük meg, hogy mi az az egyensúly, ami még jó a helyieknek, jó a turistáknak, és jó a turisztikai szolgáltatóknak és az adott desztináció gazdasági megerősödésének.
1: Maradjunk egy kicsit ennél a fenntarthatóságnál. Van egy fejlesztésetek, ami pont ezt szolgálja, erről mesélj egy kicsit kérlek.
2: Igen, az iDest platform, amelyet jó pár évvel ezelőtt kezdtünk el fejleszteni. A Globális Fenntartható Turisztikai Tanácsnak vannak különböző standardjai a desztinációkra, illetve turisztikai szolgáltatókra, attrakciókra, szektorra vonatkozólag, és ezeket a standardeket próbáltuk egy olyan közös rendszerbe beilleszteni, amely a desztinációk számára objektív információt ad arról, hogy melyek azok a fenntarthatósági lépések, amelyeken már túl vannak, és mi az, amit meg kellene lépniük ahhoz, hogy az európai vagy nemzetközi versenyképességük megmaradjon, és ugyanezt turisztikai oldalról is, és az egészet összekötöttük olyan módon is, hogy a desztinációk lássák azt, hogy a turisztikai szektor egésze az adott desztinációban mit tesz a fenntarthatóságért, mert hogy ennek alapján lehet majd a kommunikáció.
1: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban, egy honlap, ahonnan inspirálódhat az ember, meg beszélgethet hasonló célokat követő más vállalkozásokkal?
2: Ha te vendég vagy, akkor az ides.com weboldalon fenntartható desztinációkat, fenntartható attrakciókat találsz, és látod azt fenntartható fejlődési céloknak megfelelően.
1: Ez magyar vagy külföldi?
2: Magyar és célok. Külföldi, ez most 22.
1: Tehát ha én most el akarok maradva például az Zemplénbe utazni, ha már oda kötöttél, akkor erre a honlapra fel tudok menni, és fontos a fenntarthatóság, akkor elmegyek erre a honlapra, és megnézem, hogy Zemplénbe milyen szállásadók és milyen attrakciók vannak, akik odafigyelnek a fenntarthatóságra.
2: Igen, és ott vannak az információk is arról, hogy az adott turisztikai szolgáltató vagy desztináció pontosan mit tesz a fenntarthatóságért, mert ez sem mindegy egyébként. Tehát a fenntarthatóságról nagyon sokszor beszélünk, de egy-egy jó példát emelünk ki, itt viszont mi egy komplex rendszerben gondolkodunk a fenntarthatóságról, tehát minden elemét megvizsgálva a nemzetközi sztenderdek alapján, és azt is bemutatjuk, hogy például a fenntartható fejlődési célok alapján tud szűrni az oldalon, hogyha te olyan programot szeretnél, ami a szegénység megőrzés, mi az felszámolását segíti, akkor össze tudod gyűjteni az oldalról azokat a szolgáltatókat, azokat a desztinációkat, amelyek ezért tesznek. Tehát ez a vendégoldali. A szolgáltatói desztinációs oldali pedig különböző dashboardokat kínálunk, ahol a saját fenntarthatósági szintjét látja különböző területeken, illetve összehasonlítva országos és nemzetközi szinten is a rendszerben lévő adatok alapján.
3: De ez akkor ez egy ilyen minősítő rendszer is alapjából például, vagy az a cél is vele?
2: Hát nem szeretnénk minősítő rendszer lenni, mert egyébként mi együtt dolgozunk minősítési rendszerekkel, mert Green Destinations képviselet is vagyunk, Bioscore képviselet is vagyunk Magyarországon. Nem szeretnénk minősítő rendszer lenni, viszont azt szeretnénk, hogy a vendégek objektíven lássák azt, hogy mit jelent fenntarthatóság az adott turisztikai szolgáltatónál vagy desztinációnál. Tehát, hogy az alapján tudjon dönteni, hogy ő oda megy, vagy nem megy oda, és hozzátesszük azt is, hogy te, mint vendég, mit tehetsz azért, hogyha megérkezel az adott desztinációba, hogy az adott desztináció jobb legyen, vagy legalább olyan legyen, amikor ott hagyod. Tehát, hogy ez mind a fenntarthatóság az egy szövetség, a desztináció, a szolgáltatók, a vendégek, a helyi közösségek között, és ezt a szövetséget próbáljuk összefogni az IDES rendszeren keresztül.
1: Fel kell tennem a kérdést a greenwashingról.
2: Azért használjuk a GSTC standardeket és az ehhez kapcsolódó méréseket, mert ezzel tudjuk kiküszöbölni a greenwashingot. Elindítunk, vagy most fogunk elindítani egy olyan fenntarthatósági játékot, ahol a turisztikai szolgáltatók az egyébként ő általuk megadott adatok alapján le tudják kommunikálni azt, hogy ők milyen fenntartható lépéseket tesznek, és a vendégek pedig egy QR kóddal tudják a digitális pecséteket gyűjteni, és utána el tudja mondani, hogy én 20 olyan szolgáltatónál voltam, 20 pecsétet gyűjtöttem, aki mit tudom, szelektíven gyűjti a hulladékot. Vagy én vagyok az a vendég, aki olyan helyeket, 35 olyan helyen jártam, ahol egyébként a vízmegtartás fontos a turisztikai szolgáltatónak, részt vettem, tehát ezt a szövetséget próbáljuk erősíteni ezen a játékon keresztül.
1: Van még kezdeményezésetek, egy határon átnyúló projektről is tudunk, ez micsoda, itt mi a lényeg?
2: A CrossDest Interreg projekt, egy szlovén-magyar Interreg projekt, amelyben Magyarország részéről Hévíz és Sárvár, a mi cégünk, illetve a Pannon LGTC vesz részt, Szlovénia részéről pedig Muraszombat, Lendva, illetve az ottani Green Destinations képviselet. Tehát egy ilyen hét partneres történet, és a célunk az, hogy kialakítsunk egy olyan határmenti desztinációt, ahol egységes minőségi rendszerbe soroljuk be turisztikai szolgáltatókat, az attrakciókat, biztosítjuk azt, vagy összegyűjtjük az információkat a hozzáférhetőségről, illetve a projekt keretén belül, hogyha az Isten is úgy akar, és lehet, hogy már két héten belül látjuk az eredményét, Sárvár és Hévíz megszerezheti a Green Destinations nemzetközi minősítést, Magyarországon elsőként nemzetközi fenntarthatósági minősítést szerezve. Úgyhogy ebben a projektben is igyekszünk egy nagyon erős adatgyűjtést végezni. Nagyon szeretnénk azt, hogy ezek az adatok a projekt végére, ez október vége, vagy tervezetten október vége, a projekt végéig bekerüljenek az egységes európai turisztikai adattérbe is. Tehát lássuk azt, hogy onnan milyen adatokat tudunk lehúzni a saját vállalkozóinknak, illetve mi az, amit át tudunk adni a saját rendszerünkből, és lássuk azt, hogy hogyan tudunk egy minőség alapú adatokon nyugvó szolgáltatást, csomagot kialakítani.
1: Még mesélj a kulturális útlevel vélkedményezésre is, csak hogy a hallgatók lássák, hogy milyen kreatív és sokoldalú a tevékenységetek.
2: Nagyon sok olyan kezdeményezés volt, van a világban, amely arról szól, hogy különböző helyeken különböző pecséteket lehet gyűjteni. Most jöttem haza Japánból, és számomra meglepő volt egyébként. 1880-as években Japánban már pecsétgyűjtő zarándok turisztikai program volt, 33 helyszínnel, csodálatos volt egyébként. Jó, óriási élmény volt azt mondani, hogy hú, hát ez valami, ami ezek szerint megtaláltam a gyökereket. és ezek olyan játékok, olyan lehetőségek, amelyek összekötik az egyes turisztikai helyszíneket, lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyfajta plusz motivációt biztosítsunk a vendégek számára folyamatosan, de hogyha ez digitális alapokon nyugszik, akkor adatokat is tudjunk gyűjteni a vendégekről, annak érdekében, hogy utána a fejlesztéseket minél jobban a vendégek igényei alapján lehessen kialakítani. Tehát ha tudjuk azt, hogy kik a vendégeink, és ugye jelenleg vendég-vendég éjszaka alapján tudjuk nagyjából, hogy kik a vendégeink, hogyha mélyebb információink vannak a vendégekről, ami egy játék alapján nagyon szépen kirajzolódik, akkor annak alapján sokkal egyszerűbb és sokkal tudatosabb lehet a termékfejlesztés desztinációs szinten és helyi szinten is.
1: Most az előző blokkal egyetlen célom volt, hogy bebizonyítsuk a hallgatóknak, hogy nagyon innovatív és nagyon digitális vállalkozás vagytok. A kérdés az, hogy sok ilyen van a te benyomásod szerint, ami a turizmusban, mint a ti vállalkozásatok? Vagy még egy kicsit idegenkedik maga a szakma, és mondjuk ne adj Isten a vendégek is ettől a digitalizáció nevű konglomerátumtól.
2: A vendégekkel egyszerűbb a dolgunk, én úgy látom. A turisztikai szolgáltatók számára mindig az a nagy kérdés, és egyébként nyilván az országos nagy rendszerekben is az a kérdés, mennyi adatot tudunk felvenni tőlük, milyen gyakorisággal tudjuk felvenni ezeket az adatokat, illetve nekik milyen adatigényeik vannak. Tehát, hogyha ezeket jól fel tudjuk mérni, és azokat az adatokat adjuk vissza nekik ezekből a rendszerekből, amire neki szüksége van. Hogy mondtam, hogyha tudom azt, hogy a vendég azért gyűjti a pecséteket, mert hogy ő a digitális pecséteket, mert ő, mit tudom én, abban érdekelt, hogy a társadalmi fenntarthatóságot támogassa, vagy abban érdekelt, hogy minél inkább a víz megtartásra fókuszáló szolgáltatókat válassza előnyben, akkor ebből a szolgáltató tovább tudja gondolni a saját szolgáltatásait. Viszont ez nem egy egyszerű folyamat, mert hogy nagyjából a weboldal plusz SEO az, amiből kiindulunk a mindennapokban, vagy kiindulhatnak a mindennapokban, tehát meg kell tanítani azt, hogy ezekre az adatokra hogyan lehet ráépíteni.
1: Ez pénzkérdése, mert most van a Dimo Plus digitális program 2028-ig fut, ugye elég sok pénz is van benne ahhoz, hogy ezen a szemléleten változtassunk, de lehet-e pénzzel szemléletet váltani szerinted? Tehát, hogy a szemlélet hiányzik, vagy a pénz? Akkor fogalmazzuk meg így a kérdést.
2: Vagy mind a kettő. Tehát most így a Dimo Turismo Pluszok ugye több mint 1000 turisztikai vállalkozó számára biztosítják a lehetőséget a különböző programokban arra, hogy tanuljanak, és egyéni mentorprogramokon keresztül a saját digitális tudásukat fejleszik. Itt a kérdés az az, amire fel kell készülni a turisztikai szakmának, hogy meg nyilván a projektek menedzsereinek, a kérdés az az, hogy honnan tudunk hogyan tudunk időt adni a szolgáltatóknak arra, hogy végig gondolják a saját lehetőségeiket. Mert hogy egyébként benne vannak egy taposó malomban, benne vannak egy folyamatos januártól decemberig végig kell gondolniuk, hogy hogyan lesz gazdaságilag is fenntartható saját működésük. Benne vannak egy folyamatos változásban, mert a turisztikai trendek nem 10 évente alakulnak, vagy 5 évente, hanem gyakorlatilag 2-3 havonta újra kell gondolni a működést, és hogyan tudjuk ebben az erőltetett menetben felhívni a figyelmüket arra, hogy adatvezérelt módon pénzt és időt tudnak spórolni. És ugye itt jön a mesterséges intelligencia, hogy egyébként lehet, hogy 3 vagy 4 embernek a munkáját tudja segíteni a mesterséges intelligencia, hogyha tudja az, hogy hogyan kell használni. Itt jön az, hogyha kap egy diagramot mondjuk az ENTAC-ból, az ENTAC iránytűn keresztül, akkor azok abból a diagramból ő milyen következtetéseket tud levonni. Van olyan szálláshely partnerünk, aki ezt profi módon használja már most is, vagy már évekkel ezelőtt is, aki úgy épít rá az ENTAC adatokra, hogy folyamatosan nézi a versenytársaknak az adatait, és annak alapján áraz és alakítja tovább a szolgáltatásait. Nyilván egy kisebb vendégház vagy egy panzió esetében a menedzsmentnek nem olyan egyszerű követni ezeket a trendeket, tehát
1: akkor segíts nekik, mi az a 3 digitális alapfeltétel, amit muszáj lesz megszerezni, mert különben nagy bajba kerülhet az adott turisztikai vállalat. Alkozása ezekkel nem rendelkezik.
2: Mesterséges intelligenciának a használata az alapvető, tehát mi cégünknél is 4-5 embert pótol egyébként folyamatosan a mesterséges intelligencia, tehát hogyha ügyesen dolgozunk velük, akkor junior munkatársakat tud pótolni. Ez az egyik. A másik az adatoknak az értelmezése és ismerete, tehát egyáltalán milyen adatok állnak rendelkezésre, és azokat hogyan tudom használni a tervezéshez. A harmadik pedig, ami talán legfontosabb, hogy mindezeket hogyan tudom a kommunikációban felhasználni.
1: És most ezeket a készségeket el lehet sajátítani, mert van rájuk támogatás, van rájuk program, stb.
2: Igen. Ugye?
1: Tehát igen. Most vagy soha, itt a kegyelmi
2: pillanat. Igen, ez egy nagyon jó lehetőség, én úgy gondolom, hogy minden turisztikai KKV számára.
1: De ne ijeszgessük a hallgatókat sem, tegyük inkább pozitívvá végkicsengést. Az utolsó kérdés az legyen az, hogy megéri ez? Tehát ez a túlélés eszköze, vagy ez annál több is? És tényleg egy élvezetes, rentábilis lépés lehet akár egy egészen pici turisztikai vállalkozás számára is?
2: Én úgy gondolom, hogy ez az alap, ez az egyik alap, tehát hogy ez nem megéri kérdése, hogyha nincs megfelelő digitális lába a turisztikai vállalkozásoknak, akkor a következő években a versenyképességük az jelentősen csökkenni fog. Azok a vállalkozások lesznek hosszú távon sikeresek, akik fel tudják úgy építeni a saját kommunikációjukat, hogy például az AI-t folyamatosan nem csak használják, hanem az adatok átkerüljenek az AI-ba, tehát hogy ott legyen. Hát gyakorlatilag a Google-ben most már, hogyha keresünk, akkor az AI adja az első adatokat. Tehát hogyha nem vagyunk megfelelően ott az AI kínálatában, akkor nem vagyunk ott a kínálatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És innentől kezdve ez nem megéri kérdése, hanem ha kellő gyorsasággal tudunk lépni, akkor Magyarország turisztikai versenyképessége megmarad, vagy előrébb tudunk lépni az országok sorában. Hogyha nem tudunk ebben megfelelő tempóban lépni, akkor viszont végképp hátul maradunk. Tehát, hogy ez ennek a... ez a felelőssége magának a Demo Plus programnak is, én úgy gondolom, illetve hát mindannyiunknak, akik digitális turizmussal foglalkozunk.
1: Végszónak tökéletes, az időnk el is fogyott, élvezettel hallgattunk. Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, további sok sikert kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben Nagy Júliával, az InnoTime Hungary ügyvezetőjével beszélgettünk nagyon sok mindenről, reméljük élvezetes volt. Ennyi fért bele már a Digiturizmó műsorába. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Mihálovics Andris.
1: Találkozunk a jövő héten is, mindenkinek nagyon szép és eredményes napokat kívánunk addig is, a viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.
0: A Digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOB Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzavarázhatóak a techóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyel légtér korábbi megsértését követően, között a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága. A hajnali órákban komoly készültséget jelentettek be Varsóban, miután az Ukrajna elleni műveletek során több ismeretlen eszköz is megközelítette a lengyel légteret, és kettő át is lépte azt. A legnagyobb riadalmat egyértelműen az okozta, amelyik a Lubni vajdaságban egy kisebb település mellett csapódott be, 10 méteres krátert létrehozva, ez egy H-101-es cirkáló rakéta volt. 284 Shahid típusú drónnal támadtak rá Ukrajnára az oroszok, ezek közül 265-et sikeresen hatástalanítottak. A bevetett rakéták száma 74 volt, ballisztikus és cirkáló rakéták, számos helyen becsapódás volt. Az orosz állítások szerint nagyon súlyos csapásokat szenvedett el Ukrajna. Az éjjeli orosz támadáskor egyébként az ukrán főváros 56 ezer lakosa menekült a metróhálózatban kialakított bunkerekbe. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelprogramból, drónokra, rakétákra, légvédelmi eszközökre és vadászgépek beszerzésére. Az uniós bizottság közleménye szerint a finanszírozást Ukrajna sürgős katonai szükségleteinek fedezésére nyújtják, mivel a háborúban álló országnak továbbra is a katonai képességei fejlesztésére van szüksége, hogy megvédje magát Oroszországgal szemben. Hírek a Közel-Keletről. Izraelben példátlan módon több tucat katona letette a fegyvert, majd önkényesen elhagyta a támaszpontját, miközben sértő rigmusokat skandáltak. A Giveti Dandár Szabár nevű zászlói katonáiról van szó, akik a parancsnokaik ellen tiltakoztak. Azért lázadtak fel, mert a parancsnokok összetörték az általuk készített táblákat és jelképeket. Az izraeli hadsereg szerint ezek olyan feliratok vagy szimbólumok voltak, amelyek a zászlóiban meghonosodott az öreg katonáknak az újoncok feletti hierarchiájának hagyományához kapcsolódtak. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel az erőmű által a villamosenergia termelés egy időre megszűnik, ez közölte a paksi atomerőmű ZRT. Hogy ez pontosan mikor lesz, az nyilván a következő órák bejelentései alapján várható, mindenesetre délután ülésezik majd az úgynevezett energiaellátási műveleti egység, és tájékoztatás is lesz majd a kialakult helyzetről, akár a víz, akár az energiahelyzetről van szó. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát le kellett állítani. A várakozásoknak megfelelően nem módosította a 3,75%-os alapkamatát a Bank of England. A brit egybank tájékoztatója szerint a 9 tagú monetáris tanács ugyanakkor megosztott volt, 6-an szavaztak a kamattartásra, 3-an viszont 25 bázisponttal már emeltek volna. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, negyedéves alapon ugyanakkor 4%-os volt a bővülés, emiatt éves szinten 1,7%-kal emelkedett a GDP, és már ötödik egymást követő negyedévben volt gazdasági emelkedés, vagyis visszatért a magyar piac a növekedési pályára. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőit hallják.
8: Egy nagyjából 2% körüli gazdasági növekedésre képes lehet idén a magyar gazdaság, hogyha tudjuk tartani az elmúlt 5 negyedévben látott tempót, ugye itt negyedéves bázison 0,4%-ról beszélünk, hogyha ezt tudjuk tartani, akkor már egészen közel leszünk ez az éves 2%-os teljesítményhez, és azért itt lesznek még pozitív impulzusok szerintem a fogyasztás oldaláról, talán még az export oldalban van, lehet némi többlet, bár nyilván itt a közel-keleti konfliktus nagyon nem segít, és a beruházásokban nagyon bízunk, hogy abban azért előbb-utóbb legalább az év vége felé látunk valami fordulatot, és akkor tényleg reális lehet ez a 200% körüli szám. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez tűnik most reálisnak, de bízom benne, hogy látom ilyen pozitív meglepetést az év végéig.
7: Az euró most 362 forinton, az angol font 422 forint, a dollár pedig 315 forint 60 fillér.
0: Tőzsde hírek.
7: 4%-kal megy felfelé a BUX, 145.651 ponton, 7.188.000.000 forint a börze forgalma. 2%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.478 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal drágul, 46.490, a Richter 0,2%-kal emelkedik, 11.720, míg a Magyar Telekom 1,2%-os erősödésben 2.762 forinton. Fél órával ezelőtt 5% fölötti pluszban is volt a 4iG, most 2,2%-os emelkedésben 1.726 forinton jár. Csökken a kőolaj, nagyjából 3-4%-kal, $90.37 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $84.23.
0: Időjárás jelentés.
7: Fokozódik a hőség a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak igazán felfrissülést. Holnap 34-39 fokra kell számítani, szombaton és vasárnap 34-40 fokra, északon, északnyugaton elvétve talán lehet egy-egy zivatarbóc.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázható a kategóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világában.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban rendhagyó lesz a sorrend, nem a hírekkel kezdünk, hanem Kaiser Péterrel, Vantaszek szakértőjével arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a sérülékenységi vizsgálat, miért érdekesebb, fontosabb és egyben nehezebb, mint hogyha valaki konkrét biztos biztonsági réseket keresne egy-egy komolyabb, vagy akár kevésbé komolyabb szoftveres megoldásban. A műsor közepén, amikor a híreket beszéljük, akkor viszont érintjük az Oracle-t, ami egy potom 300 milliárd dolláros picike kis buktának kinéző történetbe lépett bele. Beszélünk arról, hogy az Európai Unióban lesznek cserélhető akkumulátorok, de már nem teljesen úgy, ahogy eddig tudtuk, hogy hogy lesznek a cserélhető akkumulátorok, illetve arról is beszélünk, hogy 2027-től választhatunk majd, hogy melyik AI szolgáltatást szeretnénk használni az androidos telefonunkon, tehát nem a Gemini-hez leszünk kötve csak és kizárólag. A műsor legvégén pedig egy igazán megfizethető és ahhoz képest nagyon-nagyon sokat tudó, félig nyitott fülhallgatót nézünk meg közelebbről, ami a Soundcore Liberty Buds, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
1: Az informatikai rendszerek zártsági vizsgálata a szervezetek IT biztonsági felkészültségének egy fontos eleme, és erről fogunk a következőkben beszélgetni. Vendégünk Kaiser Péter, tanúsítási igazgató a Vantaszek Kft-től. Üdvözöllek!
2: Sziasztok!
1: Mesélj nekem, kérlek, egy picit erről, mert valószínűleg sok hallgató most hallja először, hogy mi az a zártsági, audit zártsági vizsgálat. Ugye NIS 2-ről és mindenféle egyéb ilyen tanúsítványi kérdéskörről, vizsgálatról hallottunk már. Mit jelent konkrétan ez a zártsági audit?
2: Azt nézzük elsősorban, hogy ne lehessen belenyúlni abba a rendszerbe jogosatlanul, nagyon röviden.
1: És kiknek kell ezzel foglalkozni egyébként?
2: Elsősorban azoknak a szervezetek érintettek ebben, akiknek valamilyen jogszabály előírja, hogy zártsági audittal igazolják az adott rendszernek a zártságát. Legtöbben mondjuk az ilyen közüzemi szolgáltatók, hírközlési szolgáltatók érintettek, akik nagy tömegben állítanak elő számlákat, és ott azért nagyon fontos, hogy számlának az értékében tartalmába ne lehessen kívülről belenyúlni, vagy ne lehessen azt módosítani. Tehát elsősorban ők azok az érintett szervezetek, akiknek a zártságvizsgálata évről évre ismétlődően aktuális, de mellett pénzintézetek is érintettek lehetnek, illetve lehetnek olyan pályázati feltételek, vagy olyan jogszabályi megfelelőségek, aminek az előfeltétele az, hogy az érintett rendszer zártsági tanúsításon essen át.
1: És ugye ez egy zártsági feltételrendszer, aminek itt meg kell felelni, jól értem. Miben más ez a zártsági audit, mint egy klasszikus IT biztonsági teszt, vagy mondjuk egy sérülékenységi vizsgálat?
2: Egy klasszikus sérülékenységi vizsgálat sokszor azt nézi, hogy kívülről vagy belülről milyen technikai gyengeségek támadhatóak, nyitott pontok, vagy nyitott portok, elavult komponensek, vagy hibás konfigurációk, gyenge jelszavak, de ez csak egy szelete az egész történetnek, az zártsági audit ennél sokkal szélesebb. Ott a technika mellett nézik a folyamatot, a jogosultságokat, ki hagyja jóvá a beállításokat, vagy a jogosultságokat, hogyan kerül be egy változás, hogy ezt tesztelik-e, élesítik-e, naplózzák-e, felülvizsgálják-e. Nem ilyen kapusznisákereket keresünk a másik oldalon, hanem inkább egy folyamat auditálunk. Van egy jogszabály, a 7/2024-es MK rendelet, aminek van egy védelmi katalógusa, és annak a kontrolljait nézzük. Ezekben szervezeti kontrollok, technológiai kontrollok egyaránt vannak, de személybiztonságra vonatkozó kontrollok is.
1: Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy hír, amit nemrég hallhattunk, olvastunk, hogy például az OpenAI-t beperelt az Apple azért, mert az Apple volt dolgozói közül párat felvettek, és állítólag volt, aki még utólag hozzáfért az Apple belső rendszereihez valamiféle hiány kapcsán, és emiatt volt ebből egy, mondjuk azt, hogy ipari kémkedési botrány, és most ugye ez a történet. Valami ilyesmire kell gondolni, amikor a folyamatokat ellenőrzitek, tehát ezt is jelenti egyébként a sérülékenységi vizsgálat felett maga az az egész audit?
2: Igen, például ezt is, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy az audit során találunk olyan felhasználót, aki már egyébként kilépett a cégtől, de a felhasználója még aktív, vagy még be lehet lépni, vagy ne adj Isten, még azzal a felhasználóval lépnek be a kollégák, mert hogy a kollégának volt jogosultsága valamelyik rendszerhez, és amikor elment, akkor nem újra igényeltek jogosultságokat, hanem akkor az ő felhasználó nevét használják, vagy ilyesmi. Ezek nagyon hibás működések. Ezeket általában az auditon feltárjuk, vagy ezek kiderülnek, de egy jó felkészült szervezet az már saját maga egy belső auditon ezeket észreveszi, és az auditra az egy olyan felkészültséggel érkezik, hogy ott már nagy gond nem lesz.
1: Ettől függetlenül gondolom, azért volt már olyan audit, amin során mindenki úgy állt elő, hogy itt most biztos minden rendben van, és aztán kiderült, hogy azért az elképzelések a valóságtól kicsit távolabb álltak.
2: Így van, az auditornak egy harmadik külső szeme van, tehát hogy így a szervezeten belül, akik dolgoznak, ők nem biztos, hogy látják azokat az összefüggéseket, amit egy auditor külső szemmel meglát. Sokszor előfordulnak olyan banánhéjak, amik ott vannak az ember szem előtt, de nem veszi észre, az auditor pont azon az ajtón nyit be, amihez esetleg nincsen senkinek jogosultsága, vagy csak szigorú jogosultsági feltételek mellett lehetne belépni a helységbe, de mégis nyitva van a helység, vagy a szerverterembe éppen berakták az aznapi csapatépítőnek a italait hűteni, mert ott van a legkívülsebb, és a hűtőszekrényben nem fér be. Pont az audit napján futunk bele ilyenbe. Tehát ilyen banális vicces sztorik mindig vannak. Persze az auditor akkor jó, hogyha nem vérengzős, és el akarja kaszálni minden áll az ügyfelet, hanem együtt fejlődik az ügyfél az auditorral. Ezek az zártsági auditok is ilyen 3 éves ciklusokban futnak, és akkor 2 felülvizsgálati audit van a megújító után. Mindig van mit fejleszteni, és hogyha az auditor tud olyan szakmai inputokat adni a szervezetnek, ami az ő kiberrezilienciának a javítását, akkor ez egy ilyen jó kapcsolat lehet. Tehát általában az auditált fél és az auditor hamar kiépít egy ilyen bizalmi kapcsolatot az audit során, ami nem arról szól, hogy bizalmaskodunk és próbáljuk lezsírozni vagy elmismásolni a dolgokat, hanem arról, hogy olyan visszajelzéseket, olyan szakmai visszajelzéseket adhasson az auditor külső szemmel, ami hasznos az auditált.

0: számára.
1: Szóval itt igazából egy ilyen belső és külső irányból érkező fejlesztési lehetőség, ha jól értem, nem pedig egy ilyen vérengző, mindenképpen hibát kell találnunk eset, nem arra van szó, hogy ha jól értem, hogy minden szinten próbáltok fejleszteni az adott céget, akinél az auditot elvégzitek.
0: Így van, így van. Tehát az auditnak a díja az nem egy kidobott pénz, hanem egy olyan külső szakvélemény, amiben vannak olyan elemek, amik valós üzleti értékkel bírnak a későbbiekben. Akár segítenek megelőzni egy nagyobb problémát, vagy akár felesleges túlszabályozottságra mutatnak rá, vagy olyan megoldást is megvillantanak, ami akár költséghatékonyan megvalósítható az adott szervezetnél, és a védelmi szintet pedig magasabbra tudja tenni.
1: És mi gyakorlatilag egyébként, hogy a technológiai oldalra vannak hiányosságok, vagy inkább a folyamatok azok, amik nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, amit egy auditál.
0: Ez a szervezettől függ. Nagyon sok esetben előfordul az, hogy vannak jó best practices-ek, tehát iparági standardek alapján a szakemberek úgy építik fel a rendszert, meg úgy állítja be a jogosultságokat, feltételeket, a technológiai szinten a beállítások teljesen jók, viszont a szabályozói rész az fut utána, mert azt egy ilyen plusz tehernek érzik, ilyen dokumentációs tehernek, és azok nincsenek kidolgozva. Ez ugye azért nagyon rossz, mert hogyha egy másik munkatárs ül abba a székbe egy hónap múlva, akkor ő nem fogja tudni, hogy pontosan mit hogyan kell beállítani, hanem akkor ő is hozza a saját maga gondolatait, és akkor onnantól kezdve felborul a rendszer. Tehát sok esetben az van, hogy a szabályozás nincs meg teljes körülön, de nagyon sok esetben pedig azt látjuk, hogy az audit előtt gyorsan letöltenek a netről egy szabályozó csomagot, vagy valahonnan szereznek az előző munkahelyről, vagy valahonnan a viszonyulnak, hogy valamit letöltsenek, valami dokumentumot, és akkor azt a dokumentumot átírják a fejlécét, és akkor az egy ilyen nagyon szabályozott, nagyon részletesen kidolgozott dokumentum, és semmilyen köszönő viszonyban nincs a valósággal.
1: És hogyan lehet jól felkészülni egy auditot? Tehát mi az a folyamat, vagy mit érdemes figyelembe venni egy adott cégnek, aki egy ilyen auditot kér, amikor tényleg az a célja, hogy ne csak átmenjen éppen csak, hogy passzoljon minden, hanem hogy ténylegesen egy ilyen fejlesztési is váljon egy ilyen auditra való felkészülés. Ezt hogy lehet kivitelezni a gyakorlatban? Mit kell szem előtt tartani egy cégnek ilyenkor?
0: A 7/24-es rendelet elég exaktan leírja a követelmény csoportokban az adott témakörökhöz, hogy mi mindent kell szabályozni, illetve mi mindent kell megvalósítani. Ez egy jó kiinduló pont, hogyha azt nézzük, hogy minek kell megfelelni, de mindig meg kell nézni kockázat arányosan, hogy a mi szervezetünkre ez hogyan húzható rá, és hogyan tud ez egy működőképes rendszer lenni. Tehát, hogyha túlbonyolítjuk a szabályzatot, akkor a mi szervezetünk nem biztos, hogy ezt le fogja tudni követni, hiszen nincs annyi informatikusunk, nincs akkora szervezetünk, ami ezt el tudna látni egy ilyen összetett bonyolult folyamatnak a napi üzemeltetését. Tehát az a jó, hogyha a saját méretünkre, a saját működésünkre szabjuk rá, és azokat a kontrollokat átgondolva megírjuk a saját szabályzatainkat, amiket egyébként meg is tudunk valósítani. Nem is biztos egyébként, hogy egyszerre mindegyik rendszerben ugyanazt a szintet meg tudjuk valósítani, de ez nem is biztos, hogy feltétlenül szükséges. A zártsággal érintett rendszernek nyilván egy ilyen egységes szabályozói környezetre van szüksége, meg technológiai védelmi szintre, de mondjuk a tárgyalófoglaló rendszernek nem feltétlenül kell ugyanolyan biztonsági szinten működni, mint a mondjuk a pénzügynek a utalási.
1: Egy ilyen szervezetnek egyébként, amit az audit alá vontok, minden részletét, minden szegmensét, minden folyamatát auditálni kell, vagy tényleg csak egy ilyen nagyon szűke beletnek is információs rendszer az, amit ilyenkor figyeltek.
0: Az átsági auditoknál körül van határolva az a rendszer, amit kimondottan nézünk, tehát ott nézünk szervezeti kontrollokat, ami a teljes szervezetre vonatkozik, de ott az a rendszer esik kimondottan a górcső alá, amit auditálunk. Nagyon hasonló egyébként a módszertan is a NIS2-es auditokhoz, tehát a kiberbiztonsági auditoknál ugyanez az MK rendelet az alapja a kiberbiztonsági auditoknak is. Itt egy adott EIR vagy az adott EIR-nek is csak egy szegmense az, ami mondjuk konkrétan a számlázó rendszer, vagy mondjuk konkrétan az a rendszer, ami a DAP aláíráshoz csatlakozik. Megvan így körülhatárolva az a rendszer, amit a zártságvizsgálat során nézünk.
1: Említetted egyébként, hogy azért van némi hasonlóság a NIS2 auditjához is, amikor zártsági auditról beszélgetünk. Ha most hallgatnak minket azok, akik már a NIS2-nél is ott voltak az adott cégnél, végig kísérték ezeket a dolgokat, és tudják, hogy azért egy audit nem egy egyszerű dolog, és nem feltétlenül a legpozitívabb élmény egy cég életében. Mit érdemes tudni a zártsági auditról abban a szempontból, hogy megfeleltetés ügyileg mennyire van közel a NIS2-höz? Lehet ezeket valamilyen módon összevonni, integrálni ezeket az auditokat? Lehet ebben mondjuk egy kicsi könnyebbség a cégnek?
0: Ez abszolút jó gondolat, mert a 7/24-es MK rendelet az ugyanúgy a kiberbiztonsági auditoknak is az alapja, meg a zártsági auditoknak az alapja, és egyébként maga a control setben nagyon sok átfedés van például egy ISO 27001-es audithoz is. Ezeket, hogyha a szervezet tudja úgy ütemezni, hogy időben egybe essenek, vagy egyszerre fordulja, induljanak, akkor hogyha találnak egy olyan auditor céget, mint például a miénk, akik tudják ezt integráltan csinálni, akkor mi párhuzamosan integráltan egy audit folyamat keretében tudjuk akár egyszerre a NIS 2 kiberbiztonsági auditot az átsággal, vagy a ISO 27001-et az átsággal, vagy az ISO 27001-et a NIS 2-vel párhuzamosan megcsinálni, és akkor azok az audit bizonyítékok, amik egy-egy auditnál előállnak, azok mindegyiknél használhatóak, és egyszerre párhuzamosan tudjuk vinni őket, és mi mindegyik területünket akkreditáltan tudjuk végezni.
1: Mennyi idő felkészül egy ilyen auditra? Tehát mondjuk ez szervezettől, gondolom, mérettől változik. De
0: hát hogy... a felkészülés az leginkább az érettségtől függ, mert hogy egy zöldmezős beruházással kell mindent kidolgozni, akkor ez egy hosszabb idő, hogyha már egy magasabb biztonsági szinten működik maga a szervezet, vagy mondjuk az anyavállalatnak a standardjai már a kezdetektől átvette, és az szerint működik, akkor nyilván sokkal könnyebb. Ilyenkor kell csinálni egy belső auditot, kell csinálni egy gap elemzést, feltárni azokat a pontokat, amin még dolgozni kell, és akkor a szervezettől függ meg az erőforrástól, hogy mennyi erőforrást tudnak rá alokálni a felkészülési munkára. Maga az audit az... hát egy olyan 70-80 nap az átfutási idő. Ebben a leghosszabb idő az, amikor a szervezet felkészül erre, tehát a kick-off után megkapják az audit adatbekérőket, és akkor az adatbekérőkhöz összegyűjtik a dokumentumokat, evidenciákat, és ezeket átadják az auditor számára. Ez a leghosszabb idő benne, tehát ettől is leginkább függ, hogy milyen hosszúra nyúlik maga az audit. Az én véleményem szerint az a jó audit, ami nem nyúlik el nagyon hosszan, mert azért egy auditban lenne a szervezetnek az egy plusz feszültség, meg egy plusz stresszfaktor.
1: Mi az egy dolog, amit szerinted minden cégvezetőnek meg kéne értenie az átsági auditokról?
0: Folyamatosan hallunk mindenféle rémsztorit, hogy milyen kiberbiztonsági incidensek történnek. Ezeket mindenképpen érdemes elkerülni. Aki nem foglalkozik eléggé azzal, hogy ezeknek a biztonsági intézkedéseket bevezesse, vagy ezeknek a kontrolloknak megfeleljen, ők jó eséllyel előbb-utóbb érintettjei lesznek egy komolyabb incidensnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az érintett szervezeteknél abszolút ez egy már megszokott és működő gyakorlat, tehát ők nem óckodnak az audittól, ha már az ember túlesik az első, második, harmadik auditon, akkor utána már egészen más attitűddel tud neki ugrani egy következőnek, tehát nem kell ettől nagyon félni, az auditor is egy ember. Én azt javaslom, hogy az audit az mindig úgy álljon hozzá a szervezet, hogy őszintén, bőségesen osszanak meg azokat az információkat, amiből auditálni lehet, hiszen az auditor az csak azt tudja auditálni, amit mutatnak neki. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most az auditon tőmondatokba válaszolunk csak, és csak annyit mondunk, amennyit feltétlenül kérdezett az auditor. Ez egyébként igaz, tehát hogy nem kell elvinni más témába, de hogyha nem mutatják meg azokat a részeket, amik egy kicsit kevésbé működnek jól, akkor nem fog tudni adott esetben olyan javaslatokat tenni az auditor, ami hasznos a szervezet számára.
1: Mi az, amit, ha most valaki hallgat minket, üzennél így cégvezetőként, vagy IT biztonsági felelősként az adott cégnél, hogy ha most ezt az adást hallgatja, mi legyen a következő dolog, mondjuk egy ilyen auditori szemszögből nézve, hogy ezt bizony ellenőrizze a cégednél, mert ez az egyik ilyen fontos jelenség, hogyha nem jó, ez nem oké, akkor ott kellene egy audit.
0: Hát azt tudom mondani jó tanácsnak, hogy ha csak egy dolgot, akkor a jogosultságokat nézze meg. Húzzon le egy jogosultsági listát, és nézze meg, hogy kik azok, akik 90 napnál régebb óta nem léptek már be, vagy vannak olyan felhasználók a rendszerben, akik régóta inaktívak, vagy adott esetben nem személyhez kötődő fiókok, és valaki használja őket. Ez egy olyan, ami általában mindig van találat, és mindig nagyon hasznos, hogyha megnézi az ember, hogy ne járjon úgy, mint az, hogy az Apple-nél.
1: És ne utólag kelljen emiatt perelni másokat, igen.
0: Igen.
1: Ez egy kicsit kellemetlenebb.
0: Ezek az auditok, ezek ciklikusan ismétlődnek egymás után, és hogyha most a NIS 2 auditokon nagyon sokan túl vannak, néhányan még most futnak neki, az átsági auditon is már valószínű, hogy az érintett szervezetek egyszer már túl voltak legalábbis, és most jönnek újra. Az audit az nem egy ilyen rövid távú projekt, hogy gyorsan felkészülünk, gyorsan legyártjuk azokat a dokumentumokat, amiket egyébként kellene, hogy egy legutolsót elő tudjunk venni az auditornak, hogy ilyen volt, hanem alakítsanak ki egy olyan rendszert, amit folyamatosan működtetni tudnak, úgy, hogy az a szervezetet nem hátráltatja, hanem a napi ügymenet mellett komfortosan üzemeltethető. És akkor a következő audit az már sokkal-sokkal könnyebb lesz.
1: Kaiser Péter, tanúsítási igazgató, Vantasza Kft-től volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
2: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország keleti területén, közölte Donald Tusk lengyel kormányfő az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve. A rakéta lakatlan területen csapódott be, nem okozott sérülést és károkat sem. Mindenesetre próbálták elfogni a Lengyelország felé tartó orosz rakétát ukrán vadászgépek, de végül ez nem sikerült. A lengyel vezetés szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot, ugyanakkor az incidens rávilágít arra, hogy a lengyelek szerint Ukrajnát minden lehetséges eszközzel támogatni kell. 284 Shahid drónnal támadtak rá ugyanakkor az ukránokra az oroszok, ebből 265-öt semlegesítettek, viszont 74 ballisztikus rakétából számos becsapódott Ukrajnában, és nagyon súlyos károkat okozott mindez, hogy mi, ennek a mértéke az még egyelőre nem világos. Mindenesetre 56 ezer ember az éjjeli orosz támadást követően Kijevben a metróhálózatban keresett fedezéket. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának, a 90 milliárd eurós hitelprogram védelmi keretéből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére, ezt nemrég jelentette be a brüsszeli testület. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel pedig az erőmű egy időre kilép a villamos energiatermelésből, erről a paksi atomerőmű ZRT számolt be. A 3-as blokkot már teljesen leállították, az 1-es és a 2-es fél teljesítménnyel működik, a 4-es viszont egyelőre teljes kapacitással. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium előkészítette az energiaellátási műveleti egység ülését, amelyet egyébként majd a gazdasági miniszter Kapitány István vezet majd. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről folyamatosan tájékoztatják majd a nyilvánosságot. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye. Negyedéves alapon 4,1%-os volt a bővülés, éves szinten 1,7%-os. A GDP bővüléshez pozitívan járult hozzá az ipar, míg a mezőgazdaság fékezte azt, ugyanakkor a szolgáltatások rendkívül jól alakultak. Már 5. negyedéve bővült a magyar gazdaság, vagyis visszatért a növekedési pályára. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt a sziget északi részén. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél miatt új erőre kapó lángok egyre közelebb kerülnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett már, illetve haszonállatok is odavesztek. Nehezíti az oltást a 125 km/h szél. A krétai parti őrség készenlétben áll, ha további embereket kell majd kimenteni. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár negyedik hőhulláma miatt. Újra 40 Celsius fokra emelkedhet a hőmérséklet a Po Alföldön. A közép-olaszországi Campobassóban, Perugiában és Rietiben rendelték a legmagasabb fokozatú hőriasztást. A vörös kód pénteken 11 városra lesz már érvényes, Rómára és Firenzére. A 40 fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus 2. hetéig tart majd. Egyébként az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli tengerparton Ladispoliban napközben 37 Celsius fokot mutattak a hőmérők, de 70%-os páratartalommal, ami 44 fokos érzékelt hőmérsékletnek felel meg.
2: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde emelkedik méghozzá 4%-kal, jelen pillanatban 145.659 pontra buksz, a forgalom 7,9 milliárd forint. A MOL 3%-kal gyengül 4.474 forinttal jár, az OTP 6%-os erősödésben 46.500 forint, a Richter 2%-kal emelkedik 11.720, a Telekom 1,2%-os pluszban 2762 forinton. Jó napja van ma a 4iG-nek, amely 4,1%-os emelkedésben 1758 forinton. Az euró jelenleg 361 forint 60 fillér. Európában emelkednek az indexek 3/10, illetve 1% közötti mértékben. Nézzük, hogyan nyit a Wall Street. Jelenleg a Dow Jones 5/10, az S&P 500 8/10, a Nasdaq 1,6%-kal megy felfelé.
2: Időjárás jelentés.
3: Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Idézőjelben a Csakot holnap csak 34-39 fok várható, szombaton és vasárnap viszont 34-40 fok, és hát az északi-északnyugati tájakon is maximum fátyol felhők várható. Nagyon kicsi esély van, akár egy-egy zápor a zivatarra. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
0: Nem tud leállni az AI hype vonat, egész egyszerűen nem tud leállni. Ugye mi is arról beszéltünk, hogy most a szoftvereken túl már elindult a hardware háború is, hogy kigyártja majd a legelső legjobb AI hardvert. És hát természetesen a háttérben pedig ott van a szerverháború, amit mutatom az idézőjelet, ugyanis az is nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a sok százmilliárdos iparágat mi fogja kiszolgálni vassal, tehát hogy konkrétan hol fognak elvégződni azok a számítási kapacitások, amikor mi azt mondjuk, hogy kedves Gemini, vagy kedves ChatGPT, vagy kedves bármelyik AI, kérlek szépen ezt meg ezt tedd meg nekem, azokat valahol egy távoli szerver teremben hajtja végre az AI, és visszaküldi a telefonunk vagy a számítógépünkre, és hát most nagyon úgy néz ki, hogy az Oracle pár száz milliárd dollárral elszámolta magát.
1: Az a pár száz milliárd egészen konkrétan 300 milliárd dollár, mármint, hogy ez az a méretű alkú, amit az OpenAI-jel kötöttek, és most igazából ekkora összegek után már az apró pénz is fáj az Oracle-nek, egészen konkrétan 7 milliárd dollárt kell befektetniük elektromos hálózatba azért, hogy az OpenAI-jel kötött alkúnak megfelelően ki tudják szolgálni az egész rendszert, az egész ökoszisztémát, amire szerződnek, és nyilván egy adatközpontot is ki tudjanak ennek megfelelően alakítani. De ugyanakkor úgy tűnik, hogy ennyire azért nincs ekkora igény az Oracle mesterséges intelligencia szolgáltatására. Legalábbis most úgy tűnik, hogy a cég most erősen be kellett, hogy húzza a kéziféket, és nem állnak túl fényesen anyagilag. Ez pedig nem túl szép módon csapódott le a gyártónál, illetve a nagy cégnél, mert hogy egész konkrétan 13%-át kellett leépítse az alkalmazottaknak, ami elég soknak hangzik, és sokkal többnek hangzik, hogyha kiderül, hogy összesen mennyi emberről van szó, mert hogy az Oracle egy nagyon sok alkalmazottat foglalkoztató cég, 21 ezer embert kellett per pillanat leépíteni. Ők pontosan azért, mert úgy döntöttek, hogy ők is beszállnak ebbe a mesterséges intelligencia versenybe, amiben ugye már minden nagyobb cég megpróbál valamiféle tortaszeletet magának kihasítani, és mi erről már korábban is beszéltünk, hogy ezek a cégek egyébként többnyire egymást körbefinanszírozva próbálják fenntartani az AI hype-ot, az AI lendületet, és úgy tűnik, hogy az Oracle százalékkal ehhez be kell, hogy áldozza nem csak a dolgozóit, hanem a készpénzállományának egy jelentős részét is, és ezzel együtt egyébként félő, hogy a szoftvercég a továbbiakban is kényszer lesz majd leépíteni még embereket. De ha már mesterség és intelligenciáról beszélgetünk, akkor nyilván fontos téma az is, hogy ez hogyan szabályozzák ezeknek a szolgáltatásoknak a piacát, és hát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság az ismételten csak egy ilyen nem túl AI barát, vagy nem túl AI monopólium barát megoldás elé állítja a nagy cégeket. 2027-től és az Androidot érinti egy új AI szabályozás.
0: Többször beszéltünk hasonló dolgokról, ugye annak idején volt arról szó, és azóta lehet választanunk Android telefon első beállításoknál, hogy például milyen keresőt, vagy milyen böngészőt használunk, amióta például az Európai Unió kötelezi arra a Google-t, és azáltal ugye az Androidot használó gyártókat is, hogy igenis hagyják a felhasználókat választani keresőmotort, és böngészőt is, hogy nehogy a Google keresőmotorja és nehogy a Google Chrome böngésző legyen az az egyeduralkodó megoldás, amit a felhasználók használnak, ugyanez érvényes ugye Microsoft esetében is, ott is megválaszthatjuk az első Windows telepítéskor, hogy milyen böngészőt szeretnénk használni, nem feltétlenül az őskövület Internet Explorer böngészőt kellett régen, vagy most az Edge böngészőt kell használnunk, ezt kiválaszthatjuk, és nagyon úgy néz ki, hogy 2027-től a mesterséges intelligencia algoritmust is ki kell tudjuk választani majd az Android telefon feltelepítésekor, az első bekapcsolás után, mert hogy megint ugyanaz a helyzet az Európai Unió álláspontja szerint, hogy ha csak és kizárólag a Gemini az a megoldás, ami rendszer szinten hozzáfér az Androidhoz, ezáltal tud olyan funkciókhoz hozzáférni, ami ez a konkurens mesterséges intelligencia algoritmusok nem, akkor megint monopol helyzet alakulhat ki, ezért 2027-től az Európai Unió terület választhatunk majd több megoldásból, valószínűleg ez az OpenAI féle ChatGPT lesz, illetve ide bekerülhet a Meta, vagy a Claude, vagy bármilyen olyan ismert, elismert és már bizonyított algoritmus, ami működik és ami képes olyan szolgáltatásokat, hasonló szolgáltatásokat csinálni, mint amire a Gemini is képes. Természetesen a Google azonnal felháborodott, hiszen, ahogy az előbb is beszéltünk, hogy milyen összegek pörögnek, és hetek óta, hónapok óta beszélünk arról, hogy milyen összegek pörögnek a mesterséges intelligencia bizniszben, nekik az egy elsődleges előny volt, hogy jelenleg, ha valaki rendszer szinten szeretne mesterséges intelligenciát használni az Androidban, akkor azt Gemini-vel fogja megtenni, semmi más nem fér olyan szinten hozzá, szenzorokhoz, érzékelőkhöz, stb., mert egész egyszerűen nem engedte eddig a Google, úgyhogy ők most érthető okokból nem nagyon örülnek, de ettől függetlenül ez a megoldás nekünk felhasználóknak nyújt majd egy olyan választási lehetőséget, hogyha valamelyik másik AI megoldás szimpatikusabb, akkor azt ugyanolyan mélységben, ugyanolyan rendszer szinten használhassuk majd az androidos telefonunkban, és ez teljesen jó, mint ahogy az is jó, hogy cserélhető akkumulátorokat vezettet be az Európai Unió a készülékekben, erről már beszéltünk, de azért kiderült, hogy menet közben szépen finomodott ez a dolog, bekerült egy-két kiegészítés, és most már sokkal pontosabban látjuk, hogy mit fog jelenteni az, hogy a közeljövőben már csak olyan készülékeket vásárolhatunk, amiben cserélhető az akkumulátor.
1: És nem is keveset finomodott az ide vonatkozó szabályozás, és 2027 februárjától az úgynevezett szereld magad mozgalom egyik első nagyon fontos alapkövét az Európai Unióban, tehát ez a cserélhető akkumulátorok lehetősége. Ez egyrészt, hogy nem azt írja elő, hogy felhasználóként otthon bármikor ki tudjuk kapni akár egy mozdulattal az akkumulátort és visszahelyezni egy újat ebbe a készülékbe, hanem sokkal inkább arról, hogy a szerelhetőséget kell minél nagyobb mértékben biztosítani, és hát ehhez egyébként nyilván volt valami lobby tevékenység is a háttérben a gyártók részéről, de ehhez egyébként egy nagyon erős finomodás érkezett, miszerint bekerült az úgynevezett nedves környezetben használt eszközök kategóriája. Ide tartozik egyébként a vezeték nélküli fülhallgatók, a púzusmérőpántok, okosszemüvegek, okosórák, tehát mindenféle viselhető eszköznek a kategóriája, és ezek az eszközök mentesülnek a vízállóság érdekében, illetve annak érdekében, hogy biztosított maradjon a fröccsenés elleni srapabíróságok, illetve a vízállóságuk, ezeknél az eszközöknél nem kötelező majd a jövőben az akkumulátor cserét egyszerűen nem csak szakszervizben lehetővé tenni, mert ugye itt egy nagyon fontos kitétel, hogy inkább arról van szó, hogy bármely szerviz meg tudja nekünk ejteni ezt az aksi cserét. Nos, a vizes környezetben használt eszközöknél elegendő, ha a szakszerviz tudja biztosítani, bár azért vannak pozitív eltérő példák ettől, tehát nem mindenkinek kell ilyen mértékű zártságot alkotni, és hát ugye nyilván a mobiltelefon az egyik legfontosabb és legérintettebb kategória ebben a témában. Ők nem tartoznak ebbe a vizes környezetű eszköz kategóriába, viszont ugye azért az IP67, IP68-as vízállóság ma már szinte minden készüléknél adott, főleg minél magasabb árkategóriában megyünk, és pontosan ezért is a gyártóknál, ha valamelyik gyártó az adott készülékre fel tud mutatni egy IP67-es tanúsítványt, és mindemellett képes az akkumulátor legalább 500 töltési ciklus után is megtartani 83%-át az akkukapacitásnak, illetve 1000 ciklus után legalább a 80%-át, akkor mentesülhetnek ez alól a szabályozás alól, tehát mindenképpen egy ilyen kis kaput alkottak azoknak a cégeknek, amelyek a jövőben ragaszkodnak a szakszerviz használatához, de cserébe biztosítják azt, hogy hosszú élettartamú akkumulátort és víz- és porállóságot kapunk a készülékünkben, de ha már Európában járunk, akkor maradjunk is itt. Lengyelországban is egy nagyon érdekes megoldást kínáltak arra, hogy hogyan lehetne szabályozni a streaming platformok moderációját, azt a moderációt, amit egyébként maguk a nagy streamer szolgáltatók elfelejtettek eddig megoldani.
4: Elfelejtették, és nem tudják megtenni. Tehát ez egy ilyen kettős csapda, mert nem is szívesen csinálják, ugye ez már a Meta esetében is nagyon sokszor kiderült, ráadásul borzasztó forrásigényes, és nagyon sokba kerül a moderáció. Éppen ezért lehet az, hogy például az olyan live platformok, mint a Twitch, vagy a feltörekvő Kick meg tudnak élni abból, vagy tudnak felhasználni nézettséget generálni abból, hogy úgynevezett nézettségért rendezett online megalázós videókat is engednek, és ezeket vagy leszedik, vagy nem, ugye a moderáció kapcsán, de Lengyelország most azt mondta, hogy nem. Ilyen nincs, ugyanis a nézettségért rendezett online megalázás külön bűncselekményi kategóriává válik, és már nem tudnak azzal védekezni az ilyen, mutatom az idézőjelet, ráadásul mélységes felháborodással, az ilyen tartalomgyártók már nem tudnak azzal védekezni, hogy csak műsor volt, mindenkivel meg lett beszélve, senki nem sérült meg, ez nem lesz elég, sőt, amennyiben az ilyen típusú tartalmak kiskorút érintenek, ott alapvetően 5 évre növekszik ez a kategória, tehát 5 évet kaphat az a tartalomgyártó, aki ilyet csinál, és ugye ez azért nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert mint ahogy az előbb mondtuk, a nagy platformok és a kis platformok és a nagy szolgáltatók és a kis szolgáltatók is nem szeretik és nem is tudják elvégezni olyan mennyiségben és mélységben a moderációt, amivel megvédhető lenne, hogy akár a fiatalok, akár az idősebbek ilyen amúgy sajnos-sajnos nagyon népszerű tartalmakkal találkozzanak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon pozitív irány, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy legalább az Európai Unió területén belül több ország is átveszi majd ezt a szabályozást.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Jó magam, nem szeretem, amikor hangzatos címeket aggatnak tesztelők és vagy akár userek a termékekhez, amik kijönnek és mondjuk még nem jártak a kezünkben. És a Soundcore Liberty Buds esetében tényleg elég sokszor, már-már zavaróan sokszor előbukkan az a kifejezés, hogy az AirPods 4 gyilkos, és ez nem fair a Soundcore Liberty Buds esetében, mármint hogy a Soundcore Liberty Buds-al nem fair, mert hogy egy felannyiba kerülő eszközről beszélünk, ami nagyon sok mindenben igen hajaz, vagy mondanám azt, hogy hasonlíthat az AirPods fülhallgatókra, csak hát magát azt a formfaktort, ahogy az AirPodsok kinéznek, azt nem az Apple találta ki, hanem egy sokkal régebbi dolog az, hogy most már 2026-ban ugye, ha agybadugós fülhallgatókról beszélünk, akkor vannak ezek az úgynevezett gumiharangos, amik a hallójáratba egy kis gumiharangocskával becsúsznak a fülünkbe, ezáltal már egy passzív, mechanikai izolációt is ellátnak, és ezért így kizárják a környezeti zajoknak egy jó részét. Vannak a teljesen nyitott fülhallgatók, amik vagy teljesen lyukasak, vagy pedig már a fülünkre lehet csíptetni. Ez egy relatív új open ear kategória, ez egy-két éve van, és úgy néz ki, hogy idén ez lesz az egyik nagy durranás, tehát most már minden gyártónak van ilyen fülre csippenthető megoldása. És van a klasszikus AirPods-szerű megoldás, amiben nincs gumiharang, be tudjuk helyezni a fülünkbe, nem nyitott, de mégsem zárja el a külvilágot annyira. Ezt talán most a világ semi-open, félig nyitott fülhallgatóknak hívja, és a Soundcore Liberty Buds ilyen, vagyis egy régi klasszikus fülhallgató formát hozott egy pár nagyon-nagyon okos megoldással a Soundcore vissza, és a Liberty családba, ahol amúgy van mindegyikből, tehát az agybadugós gumiharangosból is van Liberty, van fűre akasztható klipszerű Liberty is. Ez a harmadik megoldás, tehát most már olyanok is betehetnek a fülükbe jobb minőségű fülhallgatókat, akik mondjuk nem szeretik, hogy a gumiharang bemegy a fülükbe, zavarja őket, hosszú távon kényelmetlenebb is a használatú. Itt van nekik a Liberty Buds. De nézzük is meg, hogy mi ez, és mit tud.
2: A csavar rögtön ebben az eszközben az az, hogy a klasszikus, csak szimplán behelyezem a fülemben típusú fülhallgatókhoz képest, itt kapunk egy kis támasztékot, egy extra éket, egy gumi éket, ami a leírásom is hivatottan ugye azt szolgálja, hogy stabilabb rögzítést adjon a fülhallgatónak, anélkül, hogy ténylegesen bele kellene ülnie a hallójáratunkban. Ebben egyébként egy picit, nem is annyira egyedi, de ritka kialakítást kapott a Liberty Buds. Ezek a kis gumi támasztékok, ezek a gumi ékek. Egyébként a dobozban is már többféle kapunk, tehát cserélhetőek nyilvánvalóan mérettől függően mindenki a saját magának a megfelelő verziót megtalálhatja a dobozból, és egyébként egészen stabillá teszik a viselését ennek az eszköznek. Nagyon fontos rögtön a legelején leszögeznünk, hogy bár maga a fülhallgató kapott egy IP55-ös védettséget, tehát por és fröccsenővíz, vagy mondjuk az izzadság ellen azért védett a borítás ennek az eszköznek, ez nem egy sportfülhallgató, nem erre szánja a gyártó egyébként. Ennek megfelelően nem is hivatott arra ez a kis támaszték, hogy nagyon erősen szorítsa a fülünkbe a fülhallgatót. Hát nem arról van szó, hogy mondjuk egy kis fejrázástól vagy fejmozdulatoktól, hirtelen mozdulatoktól mondjuk kiesne a fülhallgató fülünkből, de nem is arról van szó, hogy mondjuk futás közben ezt kifejezetten érdemes és ajánlott viselni, mert hogy ez a kialakítás inkább a hétköznapi kényelmes viseletre szól, és ezt olyan emberként mondom, aki ilyen támasztékos fülhallgatókat már próbált más gyártótól, és ott igen, hosszabb viselés után fájdalmas volt az, hogy milyen erősen tartotta a helyén egyébként ez a kis, az ottani kis gumiharang egyébként a fülhallgatót. Itt a Liberty Buds esetében pont az a kényelmes, hosszú távú viselet a cél, amit a gyártó kitűzött ezzel a specifikus kialakítással.
1: És a dolog működik, már csak azért is, mert hogy a dobozban rögtön találunk még két plusz ilyen kis gumifülecskét, tehát ez cserélhető, tehát ahogy a Peti is mondta, nem futásra, sportolásra szánt ez a fülhallgató, mégis ad annyi variációs lehetőséget, vagy van annyira rugalmas a Soundcore, hogy azt mondja, hogy oké, okay, mindenki találja ki, hogy milyen. Nekem például nem egyformák a hallójárataim, tehát nekem az egyikben a közepes, a másikban pedig a legnagyobbat kellett betenni a kis gumifülből, ahhoz, hogy úgy álljon a fülemben, hogy azt érezzem, hogy biztonságban vagyok. Mindenképpen hasznos, hogy nem kényelmetlen, az pedig pláne, hogy így tényleg az van, hogy nem esik ki olyan könnyen a fülünkből a fülhallgató. Mindemellett szerintem a legérdekesebb része a Liberty Buds-nak, szintén nem megszokott, hogy félnyitott fülhallgató révén mégiscsak kapott zajszűrést, ami igazából egyszerre nem értjük, hogy miért, hiszen nem tudja annyira fizikailag kizárni a környezeti zajokat, hogy teljes mértékben jól működhessen egy zajszűrés, közben azért mégiscsak működik, tehát nem teljesen értelmetlen a dolog.
2: Aktív zajszűrésről beszélgetünk, tehát nyilván szoftveresen kompenzálja a beérkező zajt maga a hardware, de ez egy adaptív zajszűrés mindösszesen, tehát igazából annak mértékét, hogy milyen erősség legyen ez a zajszűrés, azt nem befolyásolhatjuk az alkalmazáson keresztül, nyilván kapunk alkalmazást ennél a készüléknél is, ahogy valamennyi SoundCore Liberty modellnél, és nyilván itt is megtaláljuk az olyan extra funkciókat, mint a mesterséges intelligencia alapú különféle kis asszisztens és fordítás és egyéb extra szolgáltatások az applikáción belül, de hogy visszatérjek egy kicsit az zajszűrésre, igazából alapvetően nem rossz, hogyha ki akarunk szűrni valamilyen zavaró monoton zajt, de valahogy egy ilyen furcsa érzés kelt bennünk, mert hogy nem elég erős nyilván ahhoz fizikailag képtelenség ezt megtenni, hogy minden erősebb zajt kizárjon, viszont ezzel együtt nagyon furcsa teszi a külvilág érzékelését. Hát vannak olyan esetek, amikor egyszerűen így nem tudod eldönteni, hogy most be van kapcsolva az aktív zajszűrés, vagy nincs, csak akkor, hogyha már kivette a füledből. Nyilván ezt ki lehet kapcsolni szoftveresen, tehát azért erre van lehetőség. Nem mondanám azt, hogy ez a legerősebb tulajdonság az eszköznek. Igazából, akinek mondjuk van valami olyan környezeti kis zaj, amit ki szeretne szűrni zenehallgatásnál, de nem szeretné a külvilágot kizárni, ahhoz ez passzol. Mindenki másnak picit furcsa érzés lehet.
1: És mivel adaptív zajszűrésről beszélünk, ami a környezethez igazodik, ezért előfordulhat olyan, hogy egy picit késik az algoritmus. Tehát, hogyha mondjuk egy csendesebb utcából beérünk egy olyan helyre, ahol építkeznek és éppen megy a légkalapács, akkor lehet, hogy egy ilyen 1-2 másodperc kell az algoritmusnak, hogy érzékelje, hogy most egy sokkal hangosabb környezetben vagyunk. Ez oké, ezzel nekem nincs bajom, az egy fokkal rosszabb ebben az esetben, hogy ez a hangzásba is beleszól, tehát adott esetben a középtartományban és a maga tartományban bizony romlik a minőség a zenehallgatás közben, hogyha az adaptív zajszűrést alkalmazzuk, de mivel ez egy eleve félig nyitott fülhallgató, ezért aki ilyet vásárol, hozzá van szokva ahhoz, hogy a külvilágot hallani fogja, és mivel az ANC kikapcsolható, ráadásul a kezelőfelületen, az érintő felületen magán a fülhallgatókon is kikapcsolható, így, hogyha valaki elsősorban zenehallgatásra akarja használni, ami igazán jó minőségű, pláne ennyi pénzért, akkor azt mondom, hogy kikapcsolja az ANC-t, és jó élményben lesz része.
2: És nyilván a zenehallgatásnál azért nagyon pozitív az, hogy Eldök kodeket is támogat, és alapvetően tényleg egy egészen tiszta, egészen jó hangzású fülhallgatóról van szó. Nagyon mély hangokra azért ne számítsuk, pont a kialakítás mi volt amiatt, de ettől függetlenül egy abszolút kényelmes, jól viselhető hangszínszabályzó profilokat is beállíthatunk, választhatunk az egyébként előre definiáltak közül, vagy teljesen saját magunk is megalkothatunk újakat, testre szabhatjuk az érintésvezérlést a különféle kis extra funkciókhoz, és egy dolog, amit én sajnálok, hogy egyébként a nagyon megnyerő külsejű doboz, az egy képességet kihagyott, de nyilván ebben az árkategóriában azért ez nem feltétlenül elvárás, ez pedig a vezeték nélküli töltés képessége, nem tudjuk ilyen formán tölteni az eszköz, hogy USB-C-re kell hagyatkoznunk, de mint mondottam ebben az árkategóriában, ez annyira nem meglepő.
1: A SoundCore Liberty Buds, tehát egy olyan félig nyitott fülhallgató, ami azt gondolom, hogy az átlagnál kényelmesebb, stabilabban marad a fülben, egészen jó hangminőséget biztosít zajszűrés nélkül, ráadásul az applikációban való beállíthatóság az tényleg parádés, mint hogy az összes Liberty fülhallgatónál ezt már megtapasztalhattuk, úgyhogy önmagában AirPods 4 killernek kikiáltani nem hiszem, hogy érdemes, mert más ligában játszik, de abban a ligában, amiben játszik, viszont nagyon-nagyon jól teszi a dolgát, úgyhogy mi személy szerint nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk, de mint ahogy mindig, ez az egy óra általában kevés arra, hogy mindent elmeséljünk, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország keleti területén, közölte Donald Tusk lengyel kormányfő az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve. A kormányfő azt mondta, hogy a lengyel határig ukrán vadászgépek próbálták elfogni a Lengyelország felé tartó orosz rakétákat. A lengyel vezetés szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban egyébként több alkalommal sértette meg NATO tagállamok légterét, elsősorban Romániáit. Egy román F-16-os vadászrepülő még július 24-én Padina és Poganája települések között lőtt le egy Shahid típusú drónt. Ez volt az első eset, hogy a román légierő elpusztított egy orosz pilóta nélküli eszközt. Egyébként másnap ismét drón sértette meg az ország légterét, amelyet szintén lelőttek. Az esti órákban még rengeteg drónnal, illetve ballisztikus rakétákkal támadtak az oroszok ukrán célpontokat. 20 területen becsapódás volt, hogy ezek milyen károkat, sérüléseket, esetleg áldozatokat okoztak, ez egyelőre nem világos. Mindenesetre az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának. A támogató hitelprogram védelmi keretéből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia termelés megszűnése az erőmű részéről egy ideig, tette közzé honlapján a paksi atomerőmű ZRT. A délutáni esti órákban az energiaellátási műveleti egység ülésezik, amelynek ismertetik majd később a döntéseit. A várakozásoknak megfelelően nem módosította a 3,75%-os alapkamatát a Bank of England, ugyanakkor megosztott volt a tanács, 6-an szavaztak kamat tartásra, 3-an pedig 25 bázispontot már emeltek volna. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, ez az adat még reggel jött ki, 4,1%-os volt a negyedéves bővülés, az éves szintű pedig 1,7%-os.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde 0,5%-kal megy felfelé, jelen pillanatban 145.776 ponton a BUX, a forgalom 9 milliárd 47 millió forint. 0,5%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.464 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,7%-os emelkedésben 46.570, a Richter 0,3%-kal drágul 11.730, a Magyar Telekom 1,2%-kal emelkedik 2.762 forinttal jár. Jelenleg 361 forint 60 filléren az euró árfolyama. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár negyedik hőhulláma miatt. Újra 40 Celsius fokra emelkedhet a hőmérséklet a Póalföldön. A közép-olaszországi Campo Bassóban, Perugiában és Rietiben rendelték el a legmagasabb fokozatú hőriasztást. A vörös kód pénteken ugyanakkor már 11 városra lesz érvényes, köztük Rómára és Firenzére. A 40 fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus második hetéig tarthat. A Pó folyó és térsége Olaszország éléskamrájának számít, ahol a májustól egymást követő hőhullámok térdre kényszerítették a mezőgazdaságot és az állattenyésztést is. A gyenge környezet ellenére a Masterplus történetének egyik legerősebb első féléves teljesítményét érte el az idén. A társaság árbevétele 53%-kal emelkedett 100,5 millió euróra, nyeresége 5,9 millió euró volt. A negyedéves bővülés döntően az alaptevékenység növekedése tette lehetővé. Folytatódott a szerencsi üveggyapotgyár termelésének felfutása, miközben az ukrajnai értékesítés a nehéz működési körülmények ellenére növekedett. A pénzügyi eredményt a finanszírozási struktúra átalakítása és a fedezeti ügyletek alkalmazása is javította, mérsékelve az árfolyam kitettséget. A Masterplast a mai kereskedésben egyelőre 2,5%-kal emelkedik, 2830 forinttól jár.
0: Időjárás jelentés.
3: Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfésülést. Pénteken 34-39, szombaton és vasárnap 34-40 fokos csúcshőmérséklet várható. 16 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb 16:30-kor várom önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Csütörtök van, hosszú műsorság, egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk, majd 5 és 6 óra között turizmus.com összeállítás, többek között beszélünk majd a Sziget Fesztiválról, fél 5 és 5 óra között földgömbrovat, a legfrissebb lapszámot ütjük majd föl, most pedig néhány perc múlva dinnye, mizéria, veszélyben a magyar görög dinnye, hívják a szakértők, padlót fogtak az árak, brutális a túlkínálat, aggódnak a termelők. Önök vettek a héten már görög dinnyét áruházban, 150-ért, vagy út mellett 400-ért. Miért 150, miért 400? Mit mondanak a termelők? Mit mond a termelő? Nemes Lászlóval beszélgetek mindjárt, aki Cecén 50 éve, fél évszázada gondozza a dinnyét, ülteti, ápolja, és aztán szedi, csak ő szedheti a családból, és azt mondja, hogy ott Cecén és Cece környékén mindenhol csak a gazda vágja a dinnyét, mert ő ért hozzá. Szóval érik a görög dinnye néhány perc múlva itt a Monitor délutánban.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Nemes Lászlóval beszélgetek Cecéről. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádiót!
1: Hány hektár?
2: 6 hektáron vagyunk.
1: Ez mind szabad földes, nem, ugye? Mert én láttam tavaly, vannak ott fóliasátrak is.
2: Azon fóliás terület, az már lefogyott az itt.
1: Szóval az 11 hektár. Azt olvastam, Laci is, bocsánat, hogy tegeződünk, de tavaly együtt szedtük a dinnyét. Szóval veszélyben a magyar-görög dinnye, padlót fogtak az árak, brutális a túlkínálat, aggódnak a termelők. Mi a helyzet valóban ott, ahol a termelők termelik a dinnyét, Cecén?
2: Hát ez valójában áll, ugye a megyesi rész, meg a menti, ugye túltermeltek.
1: Az mitől van?
2: Az attól, hogy ugye a multik megrendelték tőlük a dinnyét, ugye a kamionosok megrendelték külföldre, és az állítás nem úgy történik, ahogy ez meg volt beszélve.
1: Tehát nem a mennyiség, hanem egyszerre túl sok áru került a piacra. Egyébként annyi terem, amennyi kellene, csak túl sok lett egyszer a piacon.
2: Így van.
1: Azt mindig beszélgetjük mi minden évben, hogy ott látom, hogy nálatok Cecén mennyi az út mellett a dinnye, és akkor mindig elmesélem neked, hogy éppen, ez így volt néhány hete is, hogy itt a nagy áruházakban Pesten mennyibe kerül. Most mi a helyzet? Valamennyit sikerült itt lobbizni? Nem hiszem, mert én láttam 150 forintért is dinnyét áruházban.
2: Na, az a legnagyobb probléma, és akkor akik már 150 forintért odaadják a dinnyét, ott van a minőség.
1: Az más minőség? Az ugyanúgy magyar dinnye, de már régi, magyar, rossz?
2: Magyar dinnye, ugye lehet, hogy gazdinnye, leszedik az utóéréseket. Ugye ez a meleg időjárás az azért összelökte a dinnyéseket, tehát az érést gyakorlatilag.
1: A meleg az ártott, mert túl gyorsan érett a dinnye, ugyanakkor jött egy lehűlés, én azt is olvastam, és akkor meg a fogyasztók nem vették olyan ütemben a dinnyét. Ezt is érzékeltétek?
2: Így van. És most jön egy újabb meleg hullám, ez most látható a koronát a termesztésre, a piacra is.
1: Ti most hogy álltok a dinnyével, Cecém?
2: Hát úgy néz ki, hogy az augusztus végéig jók vagyunk. Ugye, mink a kiskereskedelmi láncot próbáljuk fenntartani jó minőségű dinnyével, hát ez idáig sikerült is, nagyon úgy néz ki. Ugye a mi dinnyénket gyakorlatilag veszik. Tehát azok a vásárlók, akik tehát az állandó dinnyelvő vásárlók, akik a kiskereskedelmi láncokba vásárolnak az zöldségboltot, stb. Náluk fogy a dinnye.
1: És nem 150 forintért, és ezen mindig csodálkozom, amikor beszélgetünk. Most menj!
2: 150 forintért szakormány dinnyét kéne árusítani. Valójában az a minőség nem összehasonlítható ahhoz, amit ugye odaad egy zöldséges, és másnap ugyanúgy a Mariska néni elmegy, vesz egy 5-6 kilós dinnyét, vagy egy fél dinnyét, mert tudja, hogy jó minőséget kap. Ez az üzletláncokban nem így működik.
1: Min múlik a minőség, meg abba segíts. Én ott kongattam veled a dinnyeföld közepén a dinnyét, nekem persze nem sikerült, de a családból, te, a diplomás gyerekeid vannak, ugye, akik ugyanezt a szakmát űzik. De mégis te vágod a dinnyét, te kongatod, ugye, ha jól emlékszem.
2: Hogy azt... van, hát ez az elmúlt 50 év. Tehát én 50 évet szedem durván a dinnyét, a minőséget, ugye, azt tudja, aki levágja a dinnyét. Aminek nem olyan a hangja, nem olyan a áttartalma, meghajlom a kést, ahogy megtapasztalom, hogy ez üreges, nem üreges, kristályosodik-e a magháznál. Azt vágom le, amelyik 2-3 napon belül a pulcra kell. Vagy már aznap van olyan vásárlóm, akinek ugye aznap a piacára kerül. Mm.
1: Mindig mosolyogsz, akkor te is az áruházakban, amikor látod, hogy ott minden férfi ember kongatja a dinnyét bölcsen, okosan, nézegetjük, ütögetjük, azt hiszük, hogy majd most jól választottunk, pedig akkor ezek szerint azért nagyon nehéz megtanulni.
2: Nehéz megtanulni, meg gyakorlatilag mink azt a minőséget szedjük le, tehát olyan állapotban szedjük le a dinnyét, amikor pont a legjobb. Tehát lehet éretlenül, lehet túléretten. Általában az a probléma, hogy akik ugye nagy mennyiséget termelnek, ott nem hiszem, hogy olyan ember szedi, aki már tapasztalt ebbe a dologba. És akkor kerül bele éretlen, túlérett, na most akkor átaláltunk egyet, tuff, ez jó, amikor kongatjuk az áruházát. Valójában így van.
1: Hát világos.
2: Sajnos.
1: Azért ott sokat tanultam Cecén tőled. Azt akarom még kérdezni, hogy egyébként kik szedik most a dinnyét ott a környékbe? Fülöp-szigetek emberek vannak?
2: Gyakorlatilag nincsenek. Nálunk még azért megvan ez a Tetszett környékén a családok gyakorlatilag. Még ugye van pár alkalmazott, mindenkiné, aki csak teheti, vagy barátok jönnek, de a dinnyét az vágja le, hát a környékén, meg kedvesieket is hozzá tudom rakni, de az már Tolna megyeiek vagyok, hogy gyakorlatilag a gazda szedi a dinnyét mindenhol. Tehát aki ültetéstől a szedésig.

0: A minőség mén mi múlik? Az, hogy öntözöd, az, hogy trágyázod, egy dinnye gyönyörű, zöld, belül piros, ilyen is, olyan is van. Oké, értem, és mindig azt mondod, hogy a minőség, és értem azt, hogy nagyon fontos a szedés pillanata. Ezt mi már a boltban nem tudjuk reprodukálni, csak legfeljebb, hogyha oda megyünk az út mellé, és ott vesszük meg a termelőtől. De a minősége, a beltartalom, az mitől függ még, hogy az tökéletes dinnye legyen?
1: Ugye legyen meg a megfelelő mennyiségű víz, a megfelelő mennyiségű tápanyag, általában a kárium túlsúly, attól lesz éves a dinnye, meg attól lesz szép színe. Csak ennyit tudok ebben kapcsolatban mondani, hogy a minőség ebből áll össze. Meg hát az a gazda akkor vegye le, amikor igazán érett a dinnye.
0: És akkor augusztus végéig lesz nálatok dinnye? Előbbre kerül a szezon vége.
1: Egy picivel előrébb, így van. Egy picivel előrébb kerül a mi részünkre. Hogy a megyesi, akkor a fönt a nyírségiek, hogy milyen tempóba, vagy milyen mennyiségű dinnye érik náluk gyakorlatilag ezekben a melegekben, ami most jön itt egy hét meleg újból, ugye le tudták fényvédőzni, lepermetezzük egy ilyen bioanyaga, ami ugye olyan, mint a méz, hogy ne süsse olyan mértékben meg magát a termést a nap, ne forrósodjon fel a dinnye gyakorlatilag, arról szól. Aki ezt megteszi, annak pár napot tud nyújtani az érésbe.
0: Mikor kezdődik a nap a dinnyeföldön, és mikor van vége? Csak még, hogy ezt tudjuk értékelni.
1: Ma reggel elkezdődik a 6 órakor, és este 10 órakor tér véget, mert a tártótára is viszek például, most mondtam egy párost, ahol hordunk dinnyét, oda 8 órára vihetem oda a hőtségesen, mert akkor ér rá, akkor viszik a dinnyét, és este 10 órára ér.
0: Hát csinálja utánad bárki, aki...
1: Igen, és ezt azért tudomásuk kell venni, hogy ez kinn a napon van. A dinnye is a napon van, meg az, aki szedi, meg aki berakja az autóba. Meg hát maga az egész az, hogy vigyázunk a termésre. Tehát nem dobáljuk, szépen berakjuk a kalodába, nem törjük. Ez egy olyan helyen, ahol ugye tömeget szednek le, ott másképp működik. Meg amire oda kerül... Tehát újból ezt a ruházláncos dolgot tudom, tehát oda nagyon nehéz minőséget előállítani.
0: Én olvasom a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívását, hogy az import helyett a magyar dinnyét részesítsék a fogyasztók előnyben. Hát talán hozzájárultunk ezzel a beszélgetésre, és nagyon szépen köszönöm Nemes László
1: Cecéről. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megkeresett a rádiót.
0: Köszönöm.
1: Nagyon köszönöm, hello.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Egyesült Államokban mérséklődött az éves infláció júniusban. A Fed által irányadónak tekintett inflációs mutató a személyes fogyasztási kiadások árindexe 3,7%-ra mérséklődött a korábbi 4,1%-ról. Havi összevetésben 1% volt az infláció az Egyesült Államokban. A munkanélküli segélyt ugyanan igénylők száma 197 ezerre emelkedett a múlt héten. A friss heti foglalkoztatási statisztika szerint a 9000-es növekedés mellett is 50 éves mélyponton van a munkanélküli segélyért folyamadók száma az Egyesült Államokban, ami az elbocsátások mérsékelt szintjére utal. A várakozásoknak megfelelően nem módosította a 3,75%-os alapkamatát a Bank of England.
0: Tőzsde hírek.
1: A Wall Street-en nyitás óta emelkednek a mutatók, a Dow Jones 5 tizeddel, az S&P 500 8 tizeddel, a Nasdaq pedig egy kiugró 2,6%-os erősödésben jár. Európában 0,5%-kal megy felfelé a londoni tőzsde, 3 tizeddel a német DAX, a francia és az olasz tőzsde 1, a spanyol 1,5%-os pluszban jár. 1,1522 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde zárás előtt fél órával 0,8%-kal megy felfelé 146.183 ponton, a forgalom 11,7 milliárd forint. 0,2%-kal csökken a MOL 4.478 forinton, az OTP 1,2%-os pluszban 46.800, a Richter 0,2%-kal erősödik 11.720, a Magyar Telekom 0,9%-os pluszban 2.754 forinton, egy komolyabb 5,1%-os erősödésben a 4iG 1.774 forinton. A devizapiacon az euróért 361 forint 70 fillért kell adni. Csökken a kőolaj néhány tized százalékkal, de így is 90 dollár 1 centen a Brent, 84 dollár 14 centen az amerikai könnyűolaj árfolyama. Ukrán katonai jelentések szerint vélhetően most először az északai orosz légitámadásban észak-koreai rakétát használhattak idén. Krivi Rih mellett csapódhatott be egy ilyen eszköz. Oroszország korábban is vetett be ukrán célpontok ellen észak-koreai rakétákat, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott, miközben fokozza az Ukrajna elleni csapásokat. 20 helyen volt egyébként becsapódás, számos drónt, illetve rakétát sikerült éjszaka Ukrajnának lelőnie, viszont egy orosz H-101-es Lengyelországba is áttévedt, és ott lakatlan területen csapódott be, megerősítették a lengyelek, hogy ez történt, ugyanakkor közvetlen veszélyt mindez emberekre nem jelentett, sérültekről nem érkezett jelentés, de hát azért felszálltak az F-16-os vadászgépek, és riasztották nem csak a lengyel, hanem a teljes NATO légvédelmet. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósít Ukrajnának. A korábban megszavazott 90 milliárd eurós hitelprogram védelmi keretéből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel egy időre az erőmű villamos energia termelése megszűnik, ezt közölte a paksi atomerőmű ZRT. Napközben egyébként közölte Magyar Péter miniszterelnök, hogy ennek ellenére az energiaellátás és a vízellátás is mindenhol biztosított. Délután ugyanakkor rendkívüli tanácskozás lesz a kormányzat részéről.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, hétvégén akár 40 fok is lehet néhol, holnap 34-39, szombaton vasárnap 34-40 fok várható, fátyol felhődős södéssel, jobbára napsütéssel, és hát gyakorlatilag nincs esély arra, hogy csapadék hulljon, talán északon, északnyugaton lehet egy-egy zivatar. 16 óra 35 perc friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtökön, fél öt után, és ahogy szoktunk, földgömbrovat, a legfrissebb a nyári lapszám előttem, és Horváth Róberttel beszélgetek. Irány az Antarktisz. Nem volt közelebbi úti cél?
2: Természetesen mindig vannak közelebbi és távolabbi úti célok, azonban a listánkon erősen szerepelt Dél-Amerika, Patagónia, Tűzföld, és természetesen az utolsó általunk még nem ismert földrész az Antarktisz.
1: Ugye mindig el szoktuk mondani, hogy Horváth Róbert az a férfi ember, aki szeretne mindent megmutatni a fiainak, de ha jól láttam most, akkor a fiai nem vettek részt, ugye, ezen az expedíción.
2: Így van, sajnos nem vettek részt, és azért mondom, hogy sajnos, illetve ők még inkább ezt mondják, hogy
1: az
2: sajnos.
1: Biztos. Igen.
2: 14 év alatti gyerekeket nem szállítanak ezek a hajók, és még néhány évet várniuk kell ahhoz, hogy eljussanak a Tűzföldre. Kisebbek 12 évesek.
1: Szerintem állam. Előbb-utóbb oda jutnak. Szóval a cikket a Földgömrovadban Horváth Róbert, Simai Attila, Vadnai Réka, Zalai Tamás jegyzik. Irány az Antarktisz, és a kriot turizmussal kell kezdjük, ugye?
2: Hát igen. Ugye ez egy nagyon új irányzat a turizmusnak, gyakorlatilag eljutni az Antarktiszra.
1: Vagy valami nagyon hidegjeges helyre, lehetőleg
2: hát,
1: magas.
2: Vagy
1: is,
2: valami
1: ugye?
2: Nagyon hidegjeges helyre, de ugye általában az Antarktisz, illetve az Arktisz, esetleg még Grönland tartozik ebbe a listába.
1: Maga a hajó, nem azt mondtam, hogy hajókirándulás, de azért ez botorság lenne. Szóval akkor egészen most le kell menjünk Argentina legdélebbi csücskéig. Ugye onnan indult ez a hétszintes óriás hajó.
2: Így van. Hát ugye mi Dél-Amerikába érkeztünk, végigmentünk a Tűzföldön, és úgy érkeztünk meg Ushuaiába, ahonnan indult a hajónk.
1: És aztán onnan hogyan tovább? Egyáltalán hányan voltak? Hogy kell ezt elképzelni egy ilyen krioturista utat hajóval?
2: Ugye eleve az egész történet meglehetősen érdekes színezetet kapott, mert ez volt az a bizonyos hajó, ami néhány hónappal később karanténba került és kóvájgott egyenlítő környékén, illetve fel Európa felé, mert vírusos megbetegedéseket, haláleseteket mutattak ki rajta. Tehát ez a hajó, ez egy 170 vendégturista szállítását végzi, és jelentős szakmai stáb van mellette, több tucat szakember, geológusok, biológusok, ökológusok, bálnákkal, madarakkal foglalkozó szakemberek, akik viszik a hajóról a kis hajókkal partra, valójában az Antarktiszra a kirándulókat. Az út első három napja hajókázással telt, mert hát át kellett kelni a Drékát járón, ugye a föld legveszélyesebb vize a Drékát járó, a Hornfokot elhagyva, és utána érünk csak az antarktiszi vizekre, tehát valójában az első három nap csak hajókázással telt, illetve hát madarászással, illetve a tenger figyelésével, mert kerestünk mindent, ami élt és mozgott.
1: Magellán pingvin, Magellán lúd, ugye sorolom a cikk címszavai, déli király albatrosz, aztán jöttek a delfinek, volt ott minden. Nem unatkoztak
2: hát,
1: azért.
2: Igen, a déli király albatrosz az nagyon érdekes történet, mert néhány hónappal később akkor már a gyerekeimmel Új-Zélandon meg tudtuk figyelni a fészkelését is ennek a madárnak, ami hónapokat tölt a levegőbe leszállás nélkül. Az orkák, tehát a karcárnyú delfinek pedig fantasztikus műsort produkáltak a hajó körül.
1: És aztán megtisztítva, fertőtlenítve partra lehet szállni, ugye? Naponta maximum három, egyszerre csupán egy hajó köthet ki az első szigeten, ott 200-an lehetnek egyszerre. Ez volt akkor az első földetérés akkor a hajóút után.
2: Így van, az első földetérés az valójában még nem az Antarktiszon történt, hanem a Deception Islanden, ami még nem az antarktiszi szárazföld, hanem mellette egy sziget. Egy turisztikai szövetség szigorúan meghatározza azt, hogy milyen feltételekkel lehet egyáltalán partra szállni az Antarktiszon, és itt nem csak a fertőtlenítés meg a nem viszünk oda semmit, nem hozunk vissza semmit, szabálybetartása fontos, hanem azt is pontosan meghatározza, hogy melyik helyszínen, hány hajó köthet ki, hány ember lehet ott, hány csoport szállhat ki egyszerre. Tehát ezek meghatározták végig a programjainkat. Ugye mi elég sok időt töltöttünk fent a Kapitányi hídon, onnan lehetett legjobban lesni a madarakat, és beszélgettünk a kapitánnyal, illetve a programvezetővel, és végig egyeztetésben voltak a többi ilyen vacsink hajóval, mert nem ez az egyetlen hajó, hanem több tucat hajó szállítja most már az Antarktiszra az érdeklődőket, és folyamatos egyeztetésben voltak, hogy ki, mikor, hova megy, hogy betartsák ezeket a szabályokat.
1: Hogy van most az Antarktisz? A fókák, a bálnák, a pingvinek, európai szemmel, kutató szemmel, kíváncsi ember szemével, és nyilván rengeteget beszélgetett ott, megbeszélgettek ott, ugyancsak tudósokkal.
2: Ugye az első, ami számunkra meglepő volt, ugye nyáron voltunk, de úgy éreztük, hogy egyáltalán nincs hideg. Gyakorlatilag -5-6 foknál hidegebb hőmérséklettel nem is találkoztunk, azonban többször is volt olyan, főként ugye a felhőtlen időszakban, amikor rendesen rövid ujjú pólóba 10-15 fokos melegbe lehetett túrázni, kirándulni kint az Antarktiszon. Ez az első dolog, ami meglepett, és hát a szakemberek mondták, hogy egyre inkább látszik az is, amit klímaváltozásnak vagy globális felmelegedésnek nevezünk. Ennek eredményei látszanak az Antarktiszon is, mert érezhető ez a melegedés, és ez a melegedés ez ökológiai átalakulásokat hoz magával. Van olyan pingvinfaj, aminek ez árt, és van olyan pingvinfaj, aminek ez használ. Tehát vannak olyan fajok, aminek jelentősen lecsökkent az állománya, míg például a szamár pingvin, ő rá azt mondták, hogy a klímaváltozás egyik nyertese, állománya folyamatosan növekszik.
1: Az ötödik nap értékel aztán a kontinens, ugye, Robert?
2: Hát környéken. Igen, gyakorlatilag akkor kötöttünk ki először. Az ötödik nap második kiszállása volt az, amikor már valóságos, igazi kontinentális partra szállásunk volt.
1: És amikor egy ilyen hajó megáll, vagy a csónakok kikötnek, és akkor ugye maximálva van, legfeljebb 200-500 turista tartózkodott a szárazföldön, csak egy hajó, akkor mi történik? Akkor szabadon lehet sétálni, barangolni a lehetőségekhez képest? Csak azt mondja a vezető, hogy 3 óra múlva gyertek vissza, mint egyébként a turista hajókon, vagy ez ilyenkor hogy nézett ki? Ott mire voltak kíváncsiak végre, amikor az Antarktisz volt a lábuk alatt?
2: Először is ugye mindenképpen két csoportra osztották a csapatot, az egyiket rögtön partra vitték, egyik felét a társaságnak, a másik felé addig motorcsónakkal bóklászott a partmenti vizeken, és hát kereste a bálnákat, fókákat, és abból nézte azt, amit a többiek a partról, majd utána cseréltek. Ez azért volt fontos, hogy be tudják tartani a partra szálló limitációt. Ez az egyik. A másik pedig, akik partra szálltak, ott gyakorlatilag irányított programok voltak. Mint mondtam, több tucat szakmai vezető volt a hajón, és ez a több tucat szakmai vezető szállt ki először, és kijelölte kis jelző oszlopokkal, hogy hova lehet menni, merre lehet menni, illetve amikor kirándulások voltak, akkor vezették a csoportukat. Ezen határon belül szabadon lehetett bóklászni, de valójában nem.
1: Azt is olvastam a cikkben, hogy jött létre az út, hogy ez a holland hajótársaság 30 éves tapasztalat, mindenféle díjakkal rendelkeznek. Ők kifejezetten ilyen környezettudatos utazásokat, kis létszámú utazásokat, gondolom tudományos, edukatív, mindenféle célzattal szerveznek északi sarkvidékre, Antarktiszra, tehát akkor az ő segítség az fontos volt.
2: Így van. Tehát itt kifejezetten biológus, ökológus, geológus szakemberek voltak a csoportvezetők, és hát a Antarktisz nyári szezonjában ugye a mi telünkön lent vannak a déli féltekén, majd utána a mi nyarunk idején feljönnek az Arktiszra, Grönland környékére, és kifejezetten ilyen természet megfigyelő hajótúrát szerveznek.
1: Mi volt a végső konklúzió? Egy újabb állomás, egy újabb meghódított földrész, de Robert, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt a végső benyomása, vagy a legfontosabb, mi az Antarktiszról?
2: Hát ugye a legfontosabb az, hogy mindenképp vissza kell vinni oda a gyerekeket.
1: Ezzel kezdtem, még ezt tudtam.
2: Ez volt az alap.
1: Kitaláltam.
2: Másrészt pedig ugye nagyon sok dolgot olvastunk, tanultunk, hallottunk, és egészen más ezt kézzel fogható távolságból megtapasztalni. Akár a kedvenceim voltak a Pingvin Highway-k, ahol kapaszkodtak felfele a pingvinek, majd lefele hason csúszva mentek, vagy ahogy harcoltak a pingvinek egy-egy kis kődarabért, ugye kövekből építik fészkeiket, idézőjelbe fészkeiket. Igen. Vagy ha arra gondolunk, hogy számomra teljesen logikus és mégis megdöbbentő volt az, amikor egyik alkalommal a csónakba ültünk, a kis csónakba, és láttuk, ahogy egy jégtömb átfordul. Mm. Ugye a jég a fajsúlyánál fogva egy tized része a vízfelszín fölött van, 9/10 része a víz alatt. De a jég az édes víz, a tenger az pedig sós víz. Ráadásul 0 foknál melegebb, ez azt jelenti, hogy a jég az állandóan olvad. Az édes víz állandóan olvad, és az olvadék az mindig feljön a felszínre, hiszen az édes víz az könnyebb. És ahogy jön fel a felszínre, barázdákat válj a jégtömbön, nagyon gyönyörű minták vannak ezeken az úszó jégtömbökön, jéghegyeken, mert ugye vannak 50 méteres darabok is, és ahogy olvad, állandóan változik a tömeg középpontja, elkezd billegni, majd egyszer csak átfordul. Na most képzeljük el, amikor egy ház, vagy egy toronyház méretű jégtömb egyszer csak egyik pillanatra másikra átfordul. Nagyon látványos. Ugye ezekről az ember olvas, meg hall, meg lát műsorokat, de egészen más ezt élőbe látni.
1: Ezek gondolkoztam, míg hallgatom, hogy nagyon nagy dolog ezt látni, megtapasztalni, és én is nagyon szeretném. Ugyanakkor meg azt gondolja az ember, és biztos, hogy egyetért velem, hogy az meg nagyon jó lenne, hogyha ez nem lenne a tömegturizmus része, hogy oda potom pénzért lehessen menni, bámészkodni, meg kólásüvegeket a vízbe dobni százezreknek, szóval valahogy ezt nagyon, nagyon meg kéne, ezt is nagyon meg kéne óvni az embernek saját magától.
2: Sokkal jobban félek ettől a klímaváltozás hatásaitól, mint attól, hogy néhány ezer ember ott hajókázik, mert a néhány ezer, vagy néhány tízezer, vagy akár néhány százezer ember valamennyire kordába lehet tartani megfelelő szabályokkal, és jelenleg egyenlőre ez működik. Azonban a természet átalakító közvetett vagy közvetlen hatásokkal már nem tudunk mit kezdeni. Szerintem sokkal jobban veszélyezteti, és nem csak az Antarktiszt, hanem bármelyik, a világ bármelyik táját, vagy bármelyik élőhelyét, azok a hatások, amiket már nem tudunk irányítani.
1: Beleértve a hazai élőhelyeket is.
2: Így van, így van, így van. Hát elég csak kinézni az utcára. Csontszáraz minden, kiszáradtak a patakok, kiszáradnak a tavaink, nagy tavaink, és ugye lehet azt mondani, hogy a Velencei tó, Szikes tó, és igen, a Szikes tavak alkalmanként kiszáradnak, de itt azért itt az okokozati összefüggések ennél sokkal mélyebbek, és nem is a Velencei tónál történő folyamatok a legsarkalatosabbak, hanem ami az Alföldön zajlik.
1: Nagyon szépen köszönöm. Irány az Antarktisz. Csodáljuk a cikket, nézzük meg a képeket, és Horváth Robertnek nagyon szépen köszönöm ezt a mini idegenvezetést. Köszönöm szépen.
2: Szívesen, viszontlátásra, minden jót.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát a Templom utca és a vasúti átjáró között vízcsőtörés miatt. A 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tárcsás utca megállót Soroksár IKEA áruház felé. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál közműjavítása miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca, a Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Mindenek előtt arról, hogy rendkívüli egyeztetést tart a holland kormány, a vízügyi hatóságok, az ivóvízszolgáltatók, az asszály és az egyre csökkenő vízszintek miatt. A holland infrastruktúrális és vízgazdálkodási minisztérium szóvivője szerint a folyók vízhozama történelmi mélyponton még az eddigi negatív rekordot jelentő 1966-os évinél is alacsonyabban. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ország ivóvíz ellátása egyelőre biztosított. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában idehaza elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel pedig egy időre az erőmű villamos energia termelésének megszűnése. Erről a paksi atomerőmű ZRT számolt be. Magyar Péter bejelentése is erről szólt még a reggeli órákban. Egyébként a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára a leállítással kapcsolatban azt mondta, hogy rutineljárásról van szó, és semmilyen nukleáris veszélyhelyzetet ez nem hordoz magában. A Szódi Attilát hallják.
5: de ez igazándiból a villamosenergia rendszer szempontjából jelentene nagyon komoly kihívást, hiszen a kapcsolatom erőmű adja a magyar villamosenergia rendszernek a gerincét. Ez a 750 megawatt is nagyon komolyan hiányzik most a rendszerből, és hogyha még további blokkokat kell leállítani, akkor ez a hiány ez még inkább érzékelhető lesz, elsősorban az esti éjszakai órákban. Úgyhogy ez az egész helyzet ez az atomerőmű szempontjából is egy nagyon komoly kihívás, meg a villamosenergia rendszer szempontjából is egy nagyon komoly kihívás.
4: A Gazdasági és Energetikai Minisztérium előkészítette az energiaellátási műveleti egység ülését, amelyen délután Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz majd. Ezt közölte a Gazdasági és Energetikai Miniszter Facebook oldalán. Egyébként Kapitány István vezeti majd ezt az egységet, áttekintették a feladatokat, kijelölték a felelősöket, véglegesítették a következő napok intézkedési tervét. A kialakult helyzetről és az intézkedésekről folyamatosan beszámolnak majd. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt a Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát leállították. Az ottani áramszükséglet ötödét biztosító létesítmény kiesése miatt Romániának is jelentős importra lesz szüksége. Az Egyesült Államokban mérséklődött az éves infláció júniusban. A Fed által irányadónak tekintett személyes fogyasztások kiadási árindexe 3,7% volt, az egy hónappal korábbi 4,1% után, havi összevetésben az amerikai infláció 1,1% volt. A munkanélküli segélyt újonnan igénylők száma 197 ezerre emelkedett a múlt héten. A friss heti foglalkoztatási statisztika szerint a 9000-es növekedés mellett is 50 éves mélyponton van a munkanélküli segélyért folyamodók száma az Egyesült Államokban, ami az elbocsátások mérsékelt szintjére utal. A várakozásoknak megfelelően nem módosította a 3,75%-os alapkamatát a Bank of England. A brit jegybank tájékoztatása szerint a 9 tagú monetáris tanács ugyanakkor megosztott volt, 6 tanácstag szavazott a kamattartásra, 3-an pedig 25 bázispontos emelésre voksoltak. Az éjszakai orosz légitámadásban, amelynek egy család esett áldozatul Krivij Rih mellett, valószínűleg észak-koreai rakétát vetettek be, ezt közölte két katonai forrás. Majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy újra ilyen gyártmányú fegyvert vetnek be az oroszok. Korábban is vetettek be ukrán célpontok ellen észak-koreai rakétákat, de az újbóli alkalmazásuk azt jelzi, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott, hogy fokozza az Ukrajna elleni csapásokat. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország több tucat rakétát és drónok százait vetette be Ukrajna ellen az éjszakai légitámadásokban, amelyek összesen 8 ember életét követelték. Az ukrán vezető ismételten légvédelmi eszközök hiányára panaszkodott, és sürgette a szövetségeseit, hogy nyújtsanak támogatást. Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország keleti területén. Ezt közölte Donald Tusk lengyel kormányfő, az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve megerősítette, hogy a roncsokat a lublini vajdaságbeli Tarnava kolónia falu közelében egy lakatlan területen találták meg. Ez nem jelentett közvetlen veszélyt az emberekre, sérültekről, károkról nincs hír. A lengyel vezetés szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban több alkalommal sértette meg a NATO tagállamok légterét, elsősorban Romániáit. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának a korábbi megszavazott hitelprogram keretéből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. 4 település elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium napközben. Állításuk szerint elfoglalta a hadsereg a Donyeck megyei Krasznojarszke, a Szumi megyei Malaszlobitka és Mohricja, valamint a Harkiv megyei Jurcsenkove települést. A hadijelentés szerint az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön tudtak előre nyomulni. A korábbi ukrán dróntámadások miatt 4-en sebesültek meg a Whiteberries webáruház logisztikai központjánál, erről is beszámoltak az oroszok. 2080 forintról 2816 forintra emelte az Erste a Magyar Telekom részvények célárfolyamát, és továbbra is tartásra ajánlják a papírt. Ez 18%-os emelést jelent a korábbi áprilisi célárhoz képest. Nagy János, az Erste részvényelemzője indokol.
6: A nagy változás a modellben az az úgynevezett kockázatmentes hozamnak a csökkenése. Ez valójában a magyar állampapír hozamoknak a csökkenése. Mivel lefelé megy az állampapír hozam, ugyanaz az osztalék hozam, az ugye kedvezőbbnek számít, és ezért az osztalék papíroknak például ez megemeli fel értékét. Nagyjából ez történt a mi modellünkben is. A legfontosabb változás az a kockázatmentes hozamnak a csökkenése. A másik jelentősebb változás a modellben, hogy némileg megemeltük az eredmény és osztalék előrejelzést is a következő néhány évre.
4: A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, negyedéves alapon 4%-os volt a bővülés, éves szinten 1,7%. Egyéb iránt bár gyengének tűnik ez az emelkedés, de csak első pillantásra, mert már az ötödik negyedév, amikor emelkedéssel zárult a magyar gazdaság teljesítménye, Mirvácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
7: Egy nagyjából 2% körüli gazdasági növekedésre képes lehet idén a magyar gazdaság, hogyha tudjuk tartani az elmúlt 5 negyedévben látott tempót, ugye itt negyedéves bázison 0,4%-ról beszélünk, hogyha ezt tudjuk tartani, akkor már egészen közel leszünk ez az éves 2%-os teljesítményhez, és azért itt lesznek még pozitív impulzusok szerintem a fogyasztás oldaláról. Talán még az export oldalban van, lehet némi többlet, bár nyilván itt a közel-keleti konfliktus nagyon nem segít, és a beruházásokban nagyon bízunk, hogy abban azért előbb-utóbb legalább az év vége felé látunk valami fordulatot, és akkor tényleg reális lehet ez a 2% körüli szám. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez tűnik most reálisnak, de bízom benne, hogy látom egy pozitív meglepetést az év végéig.
4: A kormány elindítja az oktatás teljes megújítását. Magyar Péter kormányfő még reggel közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg. A megbízások 5 évre szólnak majd, és a kiválasztásba bevonják a polgármestereket is. Megváltozik a Klebelsberg központ szerepe is.
8: Azt várjuk, hogy a jövőben a tankerületeket olyanok vezessék, akik a legjobb szakmai programmal, valódi vezetői elképzelésekkel és bizonyítható eredményekkel érdemlik ki a bizalmat. Büszkék vagyunk Klebelsberg Kuno örökségére, ezért a nevét viselő központ megmarad, szerepe azonban teljesen megváltozik. A jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, és a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
4: A mai tőzsdei kereskedésben 9%-ot emelkedett a BUX, 146.453 pont a záróérték, a forgalom 20.776.000.000 forint volt. A MOL részvényei 3%-os emelkedéssel zártak, 4500 forinton, 1,4%-ot emelkedett az OTP 46.890 forintra, a Richter 3%-os pluszban fejezte be 11.740 forinton, a Magyar Telekom 8%-os plusszal zárt 2750-en, 5,4%-ot realizott ma a 1779 forintig. Forgalmasabb napja volt még az ANY biztonsági nyomdának, 2,4%-ot emelkedett 6790 forintra, a jó gyors jelentést közlő Master Plus 2,2%-os plusszal zárt 2820 forinton, esett viszont a Waberers 4%-ot 4730 forintra, és gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvénye 8%-kal 11800 forintig. Az euróért most 362 forint 70 fillért kell adni. Európában a főbb tőzsde mutatók emelkednek, 3/10 illetve 1,2% közötti pluszban járnak. A Wall Street-en 5%-kal erősödik a Dow Jones, 8%-del az S&P 500, 2,2%-kal pedig a Nasdaq, 1,1484 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Esik a kőolaj, igaz, csak néhány 10%-kal, $90.04 a Brent ára, az amerikai könnyűolajé $84.34, az arany árfolyama $4097.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak majd felfrissülést. Holnap derült, felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szél időnként megélénkül, főleg az Észak-Durántúlon, másodmérsékelt marad a légmozgás, holnap napközben 34-39 fok várható, aztán szombaton még melegebb lesz 34-40 fokkal, csak úgy, mint vasárnap.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizsgálatot indított az argentin játékosok ellen a július 19-i spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő utáni incidens miatt. A FIFA bejelentette, hogy bántalmazással vádolják a dél-amerikai csapat két játékosát, Leandro Paredes-t és Nahuel Molinát, valamint a Roberto Ayala másodedzőt. A FIFA lehetőséget ad egyébként az érintett feleknek a meghallgatásra. A FIFA emellett szabályszegéssel vádolta meg az argentin szövetséget a VB alatti politikai tartalmú megnyilvánulásokért, az angolok elleni elődöntőt követően például a Falkland-szigetek hovatartozására tettek utalást a dél-amerikaiak, akik a területet Argentina részének tekintik.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en a turizmus.com összeállítással. Filutás Anna, a Sziget üzletfejlesztési vezetője, a telefonon a másik végén. Kezicsókolom.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket, vagy hallgatókat.
1: Hát, nézők, hallgatók.
2: és
1: szigetelők és szigetlátogatók. Mire készüljünk? 11-e és 15-e között Sziget, de hát ez már nem igaz, ugye, mert szokás szerint -1. nap meg 0. nap, úgyhogy akkor 9-től kell indítanunk.
2: Igen. Abszolút, az idei évben készülünk 0. nappal, illetve -1. nappal is, amivel egy kicsit megpróbáltuk még a Szigetnek a közönségét bővíteni, vagy tágítani, és azoknak a látogatóknak, vagy potenciális látogatóknak teret adni, akik esetleg mondjuk a Sziget klasszikus napjain nem feltétlenül érzik, vagy nem feltétlenül találták meg a kapcsolódást. Úgyhogy a 0. nap augusztus 10-én a Sziget Icons nevű produkcióval készülünk, ami tulajdonképpen egy kicsit megidézi a régi szigeteknek a hangulatát, és olyan előadókat hívtunk, mint a Faithless, a Morcsiba, vagy Goran Bregovic, akik tényleg a szigetre már visszajárnak, és rengetegszer találkoztunk velük a szigeten, és mondjuk, hogyha valaki 20 éve volt a szigeten, 30 éve volt először a szigeten, akkor körülbelül ugyanazt a feelinget át tudja élni most így 2026-ban is, úgyhogy ezzel egy kicsit így a klasszikus fesztivál közönségnek, a lojális közönségnek próbáltunk egy kicsit kedvezni. Nyilván a Sziget normál napjain, ott megpróbáljuk ugye a legaktuálisabb előadókat bemutatni, olyan előadókat, akik a nemzetközi közönségünk számára is újak, frissek, globális szinten szupersztárok, vagy tényleg olyan előadók, akiket így tényleg minden fesztivál most így megpróbál megszerezni, és a 0. nap az meg egy kicsit a klasszikusabb sziget feelinget próbálja majd bemutatni.
1: Hát olyan, hogy néztem, ezek a bandák, volt, aki 2001-ben volt először a szigeten, meg 2006-ban, tehát ez részben időutazás. És majd beszélünk ugye a -1. napról is, meg beszélünk a 0. napról, meg az egész szigetről, de az látszik, hogy nagyon fontos a magyar vendég, és nagyon fontos minden generáció, ugye? Nagyjából ez a filozófia.
2: Igen, és talán ez is egy kicsit a szervezésnek a nehézsége, tehát nyilván a Sziget ugye ezzel a történelemmel már, hogy több mint 30 éve itt van Budapesten. Van egy generáció, aki már egy kicsit kinőtt a fesztiválozásból, de gyakorlatilag a szigeten nőtt föl, őket is szeretnénk valamilyen szinten megszólítani, és nekünk nyilván azt szeretnénk, hogy ők is azt érezzék, hogy nem felejtettük el őket, de fölnőtt azóta egy új generáció, a mostani gimnazisták, egyetemisták, fiatalok, akik meg már teljesen máshogy szórakoznak, teljesen más előadókra kíváncsiak, tehát valahol azt kell megtalálnunk, hogy mi az, vagy hogy tudunk egy olyan programstruktúrát és általánosságban fesztivál stratégiát kialakítani, amivel egy kicsit mindenkit megszólítunk, illetve emellett az is nagyon fontos, hogy azért a Sziget mégis Magyarországon van, és szeretnénk a magyar közönséget is. Az utóbbi években azért néha érkeztek olyan visszajelzések, főleg így a klasszikus Sziget rajongóktól, hogy már egy kicsit így elfelejtettük, nem a magyar közönség van a fókuszban, és

0: mi azért azt szeretnénk, vagy az lenne a célunk, hogy megpróbáljuk azt éreztetni, hogy a sziget az így a magyaroké is, és mindenkié, tehát hogy ők azok, akik tulajdonképpen így alkotják nyilván a fesztiválozók majd így a fesztivál hangulatot, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha ők is így magukénak éreznék. Ezért amúgy az idei évben rengeteg olyan újdonsággal is készülünk, amik pont magyar különböző kisebb brendek, szubkultúráknak a bevonásával jönnek létre kollaborációk, és gyakorlatilag így a magyar kulturális életet megpróbáljuk bemutatni a szigeten. Olyan brendekkel vagy olyan szubkultúrákkal próbáltunk kapcsolódni, akik a szigeten kívül is megszólítanak egy közönséget, képviselnek értékeket, tehát például mondjuk a magyar zenei nagy színpadunk, ami újra lesz a szigeten, azt a Budapest Parkkal közös kollaborációban csináljuk, és nagyon reméljük tényleg gyakorlatilag a magyar előadókától Z-ig, akiket fel tudtunk tenni a színpadra, azok meg fognak jelenni újra a szigeten. Emellett van például a kisebb klub helyszínünk, amit most idén a Turbinával és az Arzenállal két ikonikus klubbal csinálunk, ugyancsak akik így a saját DNS-üket tulajdonképpen belerakják a szigetes helyszínbe. Emellett a Budapesti International Film Fesztivállal hozzuk létre idén a mozit, a City Matiné is megjelenik After Partival a Sziget Beach-en, rengeteg ilyen kis apró piros pesgő bár települ ki, és lesz Füzi Gabi bácsi, meg hasonló ilyen kisebb atmoszférájú zongorista estek, tehát egy csomó olyan kisebb helyszínen, kisebb, nagyobb, közepes, mindenféle méretű helyszínen megpróbáltunk olyan kollaboráció létrehozni, hogy ezeket a márkákat, ezeket a brendeket is meg tudjuk mutatni egyrészt a külföldi közönségnek, mert nyilván nekik meg ez egy tök jó lehetőség, hogy a sziget ide vonz azért mégiscsak több százezer külföldit Európából elsősorban, és nekünk meg egy tényleg izgalmas lehetőség, hogy ezeket az atmoszférákat bemutatjuk a szigeten ilyen kisebb hangulatként.
1: Hát ami meg nagy hangulat lesz, az a Bródi Dalok napja nyilván, és ez beletalál a magyar szívbe beletalál, azt hiszem, sok generáción keresztül. Láttam az előadókat, olvastam a dalok címeit, azért ízelítőként mondjon egy párat, de ez azt hiszem, hogy fantasztikus nap lesz.
0: Igen, igazából az egész napnak az volt a koncepciója, hogy legyen egy ilyen közös ünneplés, egy közös ügy a magyar, tulajdonképpen ez így a magyar zenének is az ünneplése. Nyilván Bródi János előtt gyakorlatilag a magyar zene apraja, nagyja, fiatalok, idősebbek, mindenki tiszteleg, és ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy összehozzuk őket egy színpadra. Ez egy nagyon különleges, és mondhatom, hogy abszolút egyszeri, egyedi produkció lesz, ugyanis gyakorlatilag 5-6 órán keresztül folyamatosan a Sziget nagy színpadán a Bródi János generációja és a klasszikus előadóktól kezdve, tehát Bródi János, Halász Judit, Szörényi Levente, Tolcsvai László, egészen a fiatalokig, Azaria, Betonhof, tényleg minden generáció így megjelenik, és valamilyen szinten így a kapcsolódását megmutatja Bródi Jánoshoz, illetve a Bródi dalokhoz, és ezek a dalok különböző egyszeri és egyedi kollaborációkban fognak majd megszólalni. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon különleges napra készülünk. Novák Péter a show-nak a rendezője, Závodi Gábor pedig a zenei producer, úgyhogy ők is szerintem így fémjelzik így a napnak a kreativitását, meg összetettségét. És hát tényleg gyakorlatilag olyan emberektől is hallunk visszajelzéseket, hogy újra szeretnének kijönni a szigetre, akik már azért az elmúlt években mondjuk nem voltak. Úgyhogy mindenképp egy nagy ünnepre és egy igazi eseményre készülünk ezen a napon.
1: Igen, és amit mondott, meg amit olvastam, meg láttam, az tényleg összecseng azzal, ami a sziget filozófiája, ugye, amit önök mindig hangsúlyoznak. Igen, ennek Karcs is mindig hangsúlyoz, a szabadság, a befogadás, a kulturális sokszínűség, ez a kollaboráció, meg kooperáció, ez nagyon fontos lesz az idei szigeten. Csak egy utolsó kérdés, a heti jegyek, meg a jegyek hogy fogynak? Hallottam kalkulációt Gerendai Károlytól, ahogy értékelt, az nem volt annyira pozitív, az egy nagyon nagy szám volt, és mínuszos, de nem ez az érdekes most, persze az is nagyon érdekes, de hogy önök most mit látnak így az utolsó napokban, hetekben, hogy fogynak a jegyek?
0: Az utolsó napok, hetek azok mindig egy kicsit javuló tendenciát mutatnak, ugye azért rengeteg olyan esemény van a nyáron, amit így a közönség szeretne megnézni, és mindig, amikor így közeledik egy nagyobb esemény, akkor nyilván kiemelt figyelmet kap, úgyhogy most azért szerencsére azt látjuk, hogy a napi jegyek azok így elkezdtek újra megindulni, és tényleg bízunk abban, hogy most ezt a sokszínűséget, ezt megfelelően át tudjuk adni a közönségnek, és annak a közönségnek, akit az érdekel, és tényleg velük találkozunk a szigeten.
1: Akkor 9-e, az igazi nyitás az 9-e, ugye?
0: Abszolút, igen. 9-től várunk mindenkit.
1: Lutás Anna, Sziget üzletfejlesztési vezetője, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
2: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Szép napot kívánunk a kedves nézőknek, a kedves hallgatóknak. Nagy Dávid ül itt a stúdióban, a MOSZ-MOSZ magyarországi vezetője, ugye jól mondtam?
2: Igen, szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy alkalmunk nyílik így őket is bevonva beszélgetni egy számunkra nagyon kedves, és úgy gondolom minden nap életünkben nagyon fontos területtel, a természet közelségéről.
1: Hát a zöldről fogunk beszélgetni, és csak azt mondtad, hogy tegeződhetünk, köszönöm. Én csak a MOSZ-MOSZ nem tudtam, hogy egészen pontosan hogy értitek, de hát moha-moha, ugye? Tehát azért maradunk ebben a millióben, és pont mikor beültél a stúdióba, azt mondtam neked, hogy ez milyen furcsa ez a nyár, ugye? A hőség, az asszály, hogy nincs víz, hogy pusztul a zöld. És ugyanakkor most arról beszélünk, hogy az ember igénye viszont az, hogy zöld elvegye valamilyen módon körbe magát. Tehát amerre járok, egyre gyakrabban látom reptéren, szállodában, kávéházban, étteremben, mindenféle helyeken ezt a mesterséges zöld fal, zöld installáció megjelenést, az, hogy mesterséges, az már rossz kifejezés?
2: Nagyon örülök, hogy így fogalmazta, egy lehetőségem van visszacsatolni, természetes hatású, illetve a MOSZ-MOSZ esetében ez egy természetes installáció, tehát mi növényekkel, az élő növényekkel foglalkozunk, élő növények preparációjával készítjük el ezeket a megoldásokat, és az általad említett terekhez még hozzá kapcsoljuk az otthont. Tehát mind az üzleti, mind a privát szférában nagyon fontosnak érezzük azt, hogy a természet által számunkra nyújtott pozitivitás, feltöltődés, energia,
1: jó érzés,
2: ez a jól lét érzése, hogyha ez megteremtődhet úgy, hogy a mindennapi életünk része is legyen, azzal szabadabbá válunk, azzal ki tudunk teljesedni, azzal az esetleges nehézségeket könnyebben meg tudjuk élni. Tehát itt sok mindenhez kötődik, sok mindenhez nyújt lehetőséget, segítséget, megoldást, most már Magyarországon is.
1: Erről mindjárt beszéljünk, hogy ez egy 30 éves cég, és azért sokkal rövidebb ideje vagytok Magyarországon. Igen, szóval ez a zöld, ez megnyugtat, a zöld, az emberek a tengert nézik, ha a zöldet látnak, akkor megnyugszanak, egész más, ugye a tengerparti népeknek, meg az erdei népeknek is az élete, mint a miénk városiaké. De azt jól mondom, ugye ez a tendencia azért talán legfőképpen irodai környezetből, turizmusból, vendéglátásból jön aztán át a magánéletbe. Tehát amikor azt mondom, hogy legyen otthon is, ha van rá lehetőségem, mondjuk a családi házban, vagy bárhol máshol, egy ilyen zöld fal, vagy zöld installáció.
2: Pontosan, nagyon jól fogalmazod, így van, ezzel maximálisan egyetértek, hiszen azoknak a szolgáltatóknak is a turizmusban, a vendéglátásban, az idegenforgalomban is nagyon fontos, hogy érzelmi alapú lojalitást is tudjanak a vendégek felé, majdani törzs vendégek felé is kialakítani. És ehhez úgy gondolom, hogy ez a fajta környezet is nagyban hozzá tud járulni.
1: Egy picit a cégről, jó? MOSZ-MOSZ, 30 év, azt mondtam.
2: Így van,
1: honnan indult, és mióta van itt nálunk Magyarországon?
2: Ez egy német családi vállalkozás, és nagyon fontos számukra az, hogy az elejétől fogva egy kézben tartják a teljes szolgáltatás csomagot.
1: Tehát egészen, ha jól olvastam, a gyártástól, a preparálás, termesztésétől, egész addig, amikor a zöld falra, az installációra kerülnek.
2: Pontosan.
1: Ugye? Tehát ez egy
2: így vonal. Van. Éppen most is ma reggel, miért ide jöttem, indult egy projektünk itt Budapest agglomerációjában, ahova érkeztek a külföldi kollégák, és számunkra nagyon fontos az, hogy ez egy 2 hónappal ezelőtt elindult projekt, ahol az ügyfél megálmodott egy számára az ő életéhez, üzleti teréhez is fontosnak tűnő gondolatot, amit együtt megvalósítottunk. A zöld tér a beltérben, ő is azt tapasztalja, hogy mindamellett, hogy nagyon jó hatással van rájuk, hatékonyabbá válik a munkavégzés.
1: Igen, azonban kreatívabbá, igen.
2: Pontosan. Igen. Nyugodtabbak, szabadabbak a gondolatok, ezáltal magának az üzleti szférának is a profitabilitását is tudja növelni, mind a mellett a jól létérzése a kollégák között is, a hatékonyság, a lojalitás, csapat erősítés vonalán is mindenképpen lényeges, és egyébként, ami még szerintem fontos, hogy a munkakörnyezetünkben adott esetben sok esetben lehet a csend is fontos, hogy lényeges. És mondjuk ezekkel az installációkkal közel 60%-ban a zajt is tudjuk csökkenteni.
1: Na most jön a technika, a technológia, jó? Mert ráadásul 26 elejétől ugye itt élethosszig tartó garancia van erre a dologra. És akkor láttam ezeket a csodálatos videókat, meg képeket, zöld falak, zöld installációk, lenyűgöző volt, én magam egy zöld ember vagyok.
2: Nagyon örülök.
1: De aztán láttam azt, hogy mondjátok, hogy ezt nem kell locsolni, nem kell öntözni, nem kell portalanítani, távol tartja magától a rovarokat, bogarakat. Mondom, ez hogy rakható össze? Hát jó, világ, most már világos, mert beszélgettünk, meg olvastam. Ti preparáltok tulajdonképpen minden zöld növényt, ugye?
2: Így van, pontosan.
1: Módon?
2: A mi technológiánk az egyedülálló a piacon azáltal, hogy visszacsatolva az előző kérdésedre, tehát a termesztéstől kezdve az egyedi ügyfél igényekhez egyenként külön megvalósított tervezésen át.
1: Közös gondolkodáson át.
2: Történik utána a gyártás. Ezt követően a logisztikát is egy kézben tartjuk, és saját kollégáink jönnek a világ bármely pontjára, és végzik el ott is a felszerelés.
1: És úgy kell érzem, hogy itt ebben az agglomerációban most valakinek akkor jött egy csapat külföldről, akkor van Németország, jöttek nagy ládák, dobozok, így és van. Akkor ez a nem tudom, zöld fal, vagy ez az installáció, ez felépül valamilyen
2: pontosan.
1: Módon. Tehát pontosan tudjátok akkor már, hogy mit, hova, egészen, hiszen a gondolkodás is közös volt.
2: Így
1: akkor
2: van.
1: Ez egy ilyen kreatív együttműködés
2: nagyon
1: a megrendelővel, nem?
2: Nekünk igazából ez egy olyan életérzés, amiben, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy Magyarországon is most már ez elérhető, a termék az egy dolog, de ami köré épül, és az életünket jobbá tudja tenni,
1: amit magával hoz, vagy
2: az
1: hozhat,
2: egy óriási potenciál, egy óriási lehetőség, és azt tapasztalom, hogy a szállodaiparban is, a vendéglátásban is, Európa szerte ez már ezzel a szolgáltatási minőséggel, amit a MOSZ-MOSZ elérhetővé tud tenni, köszönhetően a tapasztalatának és a mindent egy kézben tartásának. Nem, hogy jövője van, hanem már jelene van, és bizonyos vagyok abban, hogy erre itthon is, és már tapasztaljuk is projekteken keresztül, hogy nem csak nyílnak az ajtók, hanem a lehetőségek felé egyre inkább megjön az étvágy, hiszen mire van az embernek szüksége ebben a rohanó, sok esetben stresszes, kihívásokkal teli életben, amikor a külső környezet óhatatlanul is nagyban befolyásolja az életünket. Hogyha lehetőségünk van ezt a környezetet a magunk által jónak gondolt irányba formálni, amihez a természet elengedhetetlen.
1: Hát ez a russzói vissza a természetbe, csak már hát kint külső természet az már ezer bajjal küzd, tehát értem azt, hogy az ember akkor a saját kis millió, akár irodáról, akár szállodáról, akár magán térről van, szóval valamilyen módon zöldíteni akarja, de úgy, hogy közben nem akar fáradozni.
2: Ez egy nagyon jó gondolat.
1: Nem akarom locsolgatni, metszegetni, mert nem értek hozzá, és úgy tönkre megy egy idő után. Akkor, gyakran tönkre megy.
2: Akkor néha előfordulhat, hogy tönkre megy.
1: A zöld, az élő, erről beszélek, hogy az ember szeretné.
2: Én most az élő növényeknél mondom, így van. A növények életciklusába is mi megpróbálhatunk belenyúlni, de csak teret engedünk nekik, és ők döntenek valóban. Itt egy-két kulcs szó esetleg így a MOSZ-MOSZ kapcsán. Ugye beszélünk mohafalakról, amik most így a beltér vonatkozásában. Növényfalakról is beszélünk, ami azt is jelenti, hogy az installáció az akár egy mozdatható szállodai térben, akár elválasztó falakra is lehet, akár logózott felületeket is el tudunk képzelni.
1: Láttam egy csodálatos könyvet, hogy a mostani beszélgetésben egy másik riportban szóba kerül a Sziget Fesztivál, meg Gerendai Károlyt is említem, ha jól tudom, akkor az ő egyik érdekeltségében is már ott vagytok, ugye?
2: Pontosan,
1: valami képeket.
2: Itt fővárosban, a Láncid közelében egy tiszteletreméltó üzleti koncept kapcsán létrejött Vibe Budapest projektjénél alkalmunk van részt venni, és egy közel 7,5 méteres beltéri növényinstallációval vagyunk jelen, ahol szintén egy óriási kihívást jelentett a kialakítás során az ottani környezeti millió, ami adott volt, viszont büszkén mondhatom, hogy kölcsönösen előnyös és jó érzést kiváltó.
1: Ez a fő cél a muszmusznál.
2: Pontosan, tehát ez így
1: olyan,
2: van.
1: Ez olyan, mint a puzzle, hogy ezt valahol összerakjátok, vagy megvannak az elemek, és amikor a megrendelősz kiérkezik, akkor már csak azokat, beláttam a képeket, hát lehet ez nagyon összetett is.
2: Ez
1: nem
2: egy manufaktúra.
1: Világos.
2: Aha. Tehát a termesztéstől kezdve a születen keresztül, a gyártás technológián át, az egyedi elemek összeállításán sem kihagyva, és a helybéli szerelésnél. Ez milliméter
1: hát
2: fontos.
1: Nyilván itt nem lehet.
2: Tehát itt nekünk is, annál az ominózus projektnél is azt a 7,5 méterszer 3 méteres falat, milliméter pontosan, kb. 50 elemből kellett ott a helyszínen megvalósítani, és ez talán az egyik előnye a szolgáltatásunknak a logisztika vonalán is, hogy minden egy kézben van. Tehát az ügyféllel elkezdünk beszélgetni, találkozunk, kialakul a kémia, kialakul egy kapcsolat, és ez egyébként minden kapcsolatnak a titka, én úgy gondolom, hogy transzparensen kommunikáljunk, és osszuk meg egymással a
1: érzéseket. Hát, hogy mit lehet, mit nem lehet, és lehet, hogy nem is tudom, hogy mi mindent, sőt, biztos, hogy nem tudom.
2: Pontosan.
1: És ha beszélgetünk, akkor jövök, hogy akkor még lehetne így is, úgy is, amúgy
2: így
1: is.
2: Így van, tehát itt is ezt történt, hogy hogyan tudjuk ezt a hangulatot, amit ott a beltérben kell, hogy tudunk kihozni a vendégtérbe, és akkor kézzel gyártott lombkoronát valósítottunk még meg pluszban.
1: De egész más van belül, vagy más a technológia, meg más kívül, ugye, amikor azt mondod, hogy ott kívül kell tulajdonképpen időjárás ellenállóan működni egy ilyen zöld falnak installációnak.
2: Általánosságban elmondható, hogy a beltéri installációnknál is, még a kültérinél is, tehát karbantartásmentes, tehát nem szükséges semmilyen öntözés, metszés vagy átültetés ezeknél.
1: Hiszen ezek a növények már nem élnek.
2: Ez egy preparált növények, így van, de az élő növényekkel dolgozva készítjük el ezeket az installációkat. Van akusztikai előnye is, hogy említettem, hiszen közel 60%-kal is elnyeli a hangot, ezáltal nyugodtabbá tudja tenni a munkahelyi, szállodai, wellnessbeli környezetet. Hogy gondoljunk egy olyan wellness, ahol így nagyon sok vendég fordul, meg akár gyermekekkel, családok.
1: Tompítja az ajt, és az nagyon hasznos tud lenni a vendégélmény szempontjából.
2: Így van, tehát mondjuk a wellness területen belül is, ha van egy ilyen bisztrós rész, akár a wellness szálladáknál is ugye nagyon jól meg szokták ragadni a lehetőséget, hogy kisgyermekes családokkal kialakítanak egy ilyen gyorsan elfogyasztható
1: sült krumpli, ételekkel
2: pizza, egy vendéglátó helyet, így van, pontosan. És akkor ott, ha le tudjuk csendesíteni a teret, az mindenképpen előnyös. Úgyhogy emellett a páratartalom szabályozása is nagyon lényeges, így a beltér vonatkozásában is maradva, majd rácsatolunk a kültérre is. Természetes módon a technológiánknak köszönhetően is egyedülálló vonatkozásban egyébként a MOHA természetes higroszkópikus tulajdonságát megtartva a lélegző funkciója megmarad, tehát amit ő az élő környezetéből hoz magával, teljes mértékben tudjuk.
1: Azért csodálatos. Meg az is szemültött, hogy az állatpreparáció, az, vagy preparált állatok, azok annak idején mekkora divat volt, ugye? Évtizedeken, vagy épp századokon át.
2: Igen,
1: és az úgy azt hiszem lecsengett. És most pedig a növény kerül a fókuszba, és azt szerintem megfoghatatlan volt számomra, hogy itt még vízmegtartó lehetőségről is van szó. Szóval azt mondtad, négyzetméterenként 6-8 liter víz. Tehát a preparáció az olyan módon valósul meg, hogy a vizet meg tudja tartani, és azt nyilván utána párologtatja a környezet számára.
2: Így van, tehát a környezetéhez igazodik. Egyrészt ez a hosszú élettartamának is az egyik titka, itt a konzerválási eljárásnak köszönhető.
1: Hát az a nagy titok, arra nem fogsz beszélni, mivel konzerváltok.
2: De ezek a természetes moha és növények így hosszú ideig megőrzik a frissességüket, a zöld megjelenésüket is. Az egyedi dizájn lényeges itt, úgy gondolom, hiszen minden egyes ügyfélnek még nem is tudja, hogy mit tud megálmodni. A beszélgetéseink során derül erre fény, mi pedig azt büszkén és boldogan megvalósítjuk. Nagyon gyors és egyszerű a telepítése ezeknek az installációknak, egy kézben tartva mi ezt szintén biztosítjuk, és nincs szükség öntözőrendszerre, nincs szükség kertészeti karbantartásra.
1: Itt függőlegesben és tetőben
2: pontosan
1: kell gondolkodni? Nyilván,
2: is.
1: Ezekben lehet gondolkodni.
2: Így igen. Van, ez egy kézműves természetes karakter, amit mi biztosítunk, és ami még számunkra fontos, a minőség és a biztonság tekintetében, hiszen mi egyébként úgynevezett B nemzetközi tűzvédelmi minősítéssel is rendelkezünk, ez szintén az irodai, szállodai környezetben is nagyon lényeges, természetesen a privát vonalon is, hiszen hosszú távon gondolkodunk.
1: Hát igen, az, hogy egyrészt a tűzvédelem, másrészt a vegyszer, tehát ugyan vegyszerekkel kell dolgozatok, de ettől még utána nem párologhat ki belőle évtizedeken.
2: Nyilván,
1: igen.
2: Tehát ez így van, pontosan. Tehát itt átkanyarodok már is a kültéri vonalra, összefoglalva a beltéri installációknál igazából a MOSZMOSZ-nak a víziója, a MOSZMOSZ-nak a missziója, talán ez a legjobb, legjobb szó rá így magyarul, hogy tegyük zöldé az épített világot. És ezáltal a természet vizuális és érzéki élményét igyekszünk ötvözni a modern belső építészettel, ugye öntözés és karbantartásmentes megoldással, és jó szívvel ajánljuk ezt, és már közel 25 ezer megvalósult projekt bizonyítja, hogy a prémium szállodákban, irodákban, éttermekben, reprezentatív terekben, exkluzív lakókörnyezetben is hosszú távú és azonnali jól létet biztosító megoldást nyújtunk, és hogy a kültérre csatolva van egy olyan kültéri installációs megoldásunk, amivel adott esetben lehetősége van nagyobb irodai, szállodai, akár városképi projektekben is arra, hogy visszatérve a forró nyári időszakra, amiben most is kihívásokkal teli napokat élünk, meg itt a fővárosban is, ha van egy olyan adottság, akár egy sétáló utcai környezet itt a belvárosban, ahol óhatatlanul is megreked a hőség. Ezekkel a kültéri installációinkkal, növényinstallációkkal, ahogy említetted is, és köszönöm így a rácsatlakozást, négyzetméterenként akár 6-8 liter csapadékot is megtartva, és a klímához igazodva természetes módon kiengedve 6-7 fokos hőmérsékleti szabályozást tudunk elérni természetes módon a közvetlen környezetében.
1: Azt mondtad 30 év és 25 ezer projekt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy jött meg az étvágy Európában, akár a német területen.
2: Tapasztalás úgy.
1: Oké, de hogy mik voltak az első, tehát mi a legnépszerűbb termék, vagy mi a leggyakoribb, és mi a legextrémebb vagy extrább kihívás számotokra?
2: Maradva a turizmus területén, számomra nagyon fontos a természet közelsége is, illetve ez egy közös nevezőnk, ha jól értettem. Hogyha elmegyünk egy szállodába, előfordulhat sok esetben, hogy a klíma miatt akár nem minden ablak nyitható, fogalmazunk így. Viszont ha beteszünk ezekbe a helységekbe is egy zöld növény képet akár, egy MOSZMOSZ képet, nem kell egy komplett falinstalláció, az is már ellátja a természetes módon a páraszabályozást, és...
1: De a kép nem úgy kép, hogy fotó,
2: csak azért mondom, hogy végelet gond. Nem egy 25 négyzetméteres, hanem egy 2 négyzetméteres.
1: Kétszer, igen, ja értem.
2: Így van, köszönöm a
1: nem csak, hogy a hallgató nem szakember, tehát én így is van. Azért rögtön képre gondoltam.
2: Egy olyan, mint egy festmény lenne, igen. Fogalmazzunk így, vagy egy fénykép, de ez egy MOSZMOSZ által készített kép méretű installáció, és így tudjuk természetessé tenni az egyébként a berendezések által biztosított légkeveréses technológiával elérhető, talán szárazabb levegőnek a kihívása.
1: Ez volt az indulás, ebből kértek a legtöbbet?
2: Ez nagyon-nagyon nagy igény, illetve még egy ilyen megoldás van a wellness terekben, az zajcsökkentés mellett. Környezetvédelem szempontjából is lényeges, hogyha beépítünk ilyen installációkat, akkor sokkal-sokkal kevesebb műszaki igénye van a páramentesítésnek, akár ezekben a terekben. Ez ugyanúgy igaz mondjuk repterekre. Tehát az egyik németországi reptéren az volt az igény, hogy óriási a zaj, és elképesztő energiák mennek el a légcserére. Betettünk egy 300 négyzetméteres alatt.
1: Jézus.
2: Onnantól kezdve felére csökkent a zaj, és 5 éven belül megtérült a
1: beruházás,
2: csak abból, hogy ennyivel kevesebbet kellett mesterséges módon a légkeveréssel foglalkozni. És nagyon sok irányból lehet ennek az előnye is.
1: És itt az a csodálatos installáció, valami zöld. Ezek szintén egyébként egy másik kérdés, hogy termesztitek valahol a mohát, akkor, és a moha szüret van, az nagyon, moha szüretem még soha nem vettem ezt.
2: Igen.
1: De végül is azért ez elnyeli a port, elnyeli a szennyeződést, elnyeli a párát. Ezt hogyan ezt leveti magáról ez a preparációnak köszönhető?
2: Nem a port, tehát nem ragad meg rajta a port.
1: Jó, hogy akkor ezt letaszítja magától.
2: Ez szennyező, így van, ez letaszítja magáról. Ezen nem maradnak meg a kis... Így van, nem maradnak meg a kis, akármilyen kis állatkák sem. Tehát ez egy teljesen természetes, tiszta megoldás. Így van. És nekem, ami személy szerint az egyik legfontosabb, hogy tényleg ebben a világban, amiben mi vagyunk, a nyugalmat, a zöldet, a jólét érzését, az egészségtudatosság mindennapjainkba behozatalát, a munkakörnyezetbe amikor elmegyünk pihenni a családdal az ottani környezetben, az otthoni környezetben.
1: Ez a családi környezetben, igen, jár, igen, ott sem baj. Hogyha,
2: pontosan, igen, így van. Tehát ha ezt munkáltatóként tudjuk a munkavállalóknak biztosítani, nyert ügyünk van hosszú távon, a legnagyobb érték az élő munka. Itt is tudunk. Hogyha törzsvásárlókat, törzsvendégeket meg tudjuk ilyen formán is a helyi szolgáltatásokat kibővítve a természet irányába hosszú távon nyerni, ez is egy nagy előny. Hiszen az elégedettség, a jólét érzése, a lojalitás elnyerése kulcs.
1: Ez kulcskérdés. Csak egy utolsó dolog, hogy amikor jönnek a vendégek, akkor az, vagy akár hozzátok az irodában, és nyilván megnézik, vagy a bemutatót, és megnézik, hogy milyen csodák vannak, akkor az egyik legnagyobb elismerés, mikor megtapogatják a falat, meg az installációt, hogy Uram Isten, ez igazi, vagy ez hogy van, vagy ez hogy? Én gondolom, én biztos így lennék fel. Én ha még vannak olyan tökéletes művirágok, amiket nem tudok megkülönböztetni a valóditól, hát még amikor valamilyen kézműves munkával találkozik az ember.
2: Igen, én köszönöm, hogy erre is most lehetőséget teremtesz, hogy visszacsatoljak, ezért is hoztam a katalógust is magammal, mert minden egyes installáció egy élmény, meg kell élni. És aki betér egy ilyen helyre, akár a Mosz-Mosz világába is, érintse meg, hiszen az érintés az nem csak fizikális, az érzelmi érintés is. És én abban hiszek, hogy akkor tudunk teljes életet élni, hogyha nem fosztjuk meg magunkat ezektől az élményektől. És a Mosz-Mosszal mi most már Magyarországon is ezt elérhetővé tudjuk tenni. Bízunk benne, és meggyőződésem, hogy aki ezt a történetet a magáinak érzi, hogy a természetre szükségünk van, és nagyon sokat tud nekünk adni a jelenünk és a jövőnk érdekében, a családunk és magunk számára is, akkor ezzel éljen, mert a mi életünk a mi felelősségünk, és úgy gondolom, hogy nincs az a nehézség, amit nem lehet pozitív energiákkal és lehetőségekkel megoldani, amihez a Mosz-Mosz növés installációin keresztül is a természetet hívjuk segítséggel, aki egy hálás partner. És csak ad.
1: Hálás partner, törődni kell vele. Nagyon szépen köszönöm, nagyon izgalmas volt számomra a beszélgetés. Nagy Dávid, a Mosz-Mosz magyarországi vezetője volt itt nálunk. Nagyon szépen köszönöm, és akkor üzleti sikereket és zöldet mindenhova.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a csütörtöki Monitor délután, holnap 4 órakor Fintech világa és motivátor. Jövünk majd 4 és 5 óra között. Már a jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban egy meghibásodott gépjármű foglalja el a külső sávot a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé az Üllői út után. Baleset miatt akadozik az előrejutása a Szépvölgyi úton lefelé a Kolosi térnél. A Bécsi út előtt a külső sáv nem járható. Lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát a Templom utca és a vasúti átjáró között vízcsőtörés miatt. A 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tárcsás utca megállót Soroksár IKEA áruház felé. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál közműjavítása miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 24-72 órán belül teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna vízállása miatt. Rendkívüli tanácskozások várhatók majd idehaza, mint ahogy Hollandiában is rendkívüli tanácskozás volt az asszály helyzet miatt. Kiterjedt légitámadást kapott a nyakába Ukrajna Oroszországtól. Hosszú idő után most először használtak észak-koreai rakétákat mindehhez. Lengyelországra is berepült egy orosz rakéta, de lakatlan területen ért földet. Egyre fokozódik a hőség, hétvégén akár 40 fok is lehet majd. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés egy ideig szünetel majd az erőmű részéről, erről a paksi atomerőmű ZRT számolt be. Amint lesz erről információ, akkor a kormányzat természetesen tájékoztatja majd a lakosságot. Mindeközben rendkívüli egyeztetést tartott a holland kormány is, a vízügyi hatóságok, az ottani ivóvízszolgálatok, mert hogy a folyók már az 1976-os negatív rekord alatt vannak, Hollandia ivóvíz ellátása egyelőre biztosított. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután ott a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát le kellett állítani, ott az áram ötödét kell majd importból biztosítani. Az éjszakai orosz légitámadásban, amelynek egy családeset áldozatul Krivij Rih mellett valószínűleg észak-koreai rakétát vetettek be, közölte két katonai forrás, mondván, hogy majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy ilyen gyártmányú fegyvert vetett be az orosz hadsereg. Oroszország korábban is használt ilyeneket, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Oroszország több tucat rakétát és drónok százait vetette be, amelyek 8 ember életét követelték. Az ukrán vezető ismételten légvédelmi eszközök hiányára paraszkodott és sürgette a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy nyújtsanak támogatást. Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország keleti területén. Ezt már Donald Tusk lengyel kormányfő mondta, az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve. Tarnava kolónia falu közelében találták meg a roncsokat. Az incidens emberekre nem jelentett közvetlen veszélyt, nincsenek sérültek, károk sem. A lengyel vezetés szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban több alkalommal sértette meg NATO tagállamok légterét, elsősorban Romániáét. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárdos hitelprogram keretből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. Az oroszok 4 település elfoglalását jelentették be, a Donyeck megyei Krasznojarszkét, a Szumi megyei Malaszlobitkát és Mokriciát, valamint a Harkiv megyei Jurcsenkovát foglalták el állításuk szerint. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, ugyanakkor így is vége a hosszú távú stagnálásnak, mert már ötödik negyedével növekszik egyfolytában a magyar gazdaság. Negyedéves alapon egyébként 4%-os volt a bővülés, éves szinten 1,7%.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában emelkedni tudtak a főbb tőzsdemutatók 3/10, illetve 1% körüli mértékben. Idehaza jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, a BUX 9%-os pluszban fejezte be 146.453 ponton, 20,8 milliárd forint volt a magyar tőzsde forgalma. A MOL 3%-os plusszal zárt 4500 forinton. Az OTP 1,4%-ot emelkedett 46.890 forintra. A Magyar Telekom 8%-ot erősödött 2750 forintig, a Richter 3%-os plusszal zárt 11.740 forinton. Megállapodott a horvát Plinacrop és a magyar földgázszállító ZRT a horvát-magyar földgáz összeköttetés kapacitásának növeléséről. A két társaság közös nyilatkozata szerint a Dráva-Szerdahely Alsó-Miholjac határkeresztezőpont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200.000-ről 400.000 szabványos köbméterre növelnék. A bővítéshez ugyanakkor még be kell fejezni egy-egy szakaszon a gázvezeték építését. A megemelt kapacitása a tervek szerint év végétől állhat majd rendelkezésre. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást, az idei nyár negyedik hőhulláma miatt újra 40 Celsius fok vagy a feletti hőmérséklet lehet majd a Póalföldön. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli tengerparton Ladispoliban napközben 37 fok volt, 70%-os páratartalommal, ami 44 fokos hőérzetnek felel meg.
0: Időjárás jelentés.
3: Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet majd, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Holnap derült, felhőtlen lesz az ég, az észak-durántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másodmérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható, szombaton az északnyugati határvidéken lehet talán egy-egy zivatar, egyéb iránt derült napos idő várható 34-40 fokkal, és vasárnap is hasonló időjárás várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Somogyi János, az Alphabet ZRT PET üzletágának területi vezetője. Szervusz, jó estét kívánok!
2: Szia, üdvözöllek és a kedves hallgatókat is!
1: És egyébként mondhattam volna, hogy kutyatenyésztő, vagy profi kutyatenyésztő, vagy most már talán egykori kutyatenyésztő, majd erről is fogunk beszélni, ez érdekes lehet, de most kezdjük talán azzal a munkáddal, a hivatásoddal, amivel most foglalkozol, hogy a PET üzletág. Ez mit jelent? Kis állatokkal, kedvenc állatokkal kereskedtek is, vagy csak tápokkal, vitaminokkal, illetve egyéb eszközökkel, a póráztól a nyakörvig mindenfélével foglalkoztok?
2: Így van, tulajdonképpen megválaszoltad a kérdésedet. Hogyha nagyon le akarnám fordítani ezt a PET-et, akkor gyakorlatilag egy kedvtelésből tartott állatokkal foglalkozunk, legalábbis a PET üzletág része ugye a vállalatnak, és gyakorlatilag mindennel, ami az állattal kapcsolatos. Élelmezés, táplálékkiegészítő, jutalomfalatok, felszerelések, fekhelyek, és gyakorlatilag minden, ami ehhez szükséges.
1: Akkor ti tulajdonképpen a forgalmon érzitek azt, hogy mennyire növekszik az állattartók tömege, illetve azon állatok mennyisége, akiket kesztelésből tartanak, mert ugye ez nem csupán kutya, hanem macska, és még a macskán is túl van mindenféle, a mókustól a nem tudom miig, a sünig, sok mindenféle. A nyúl most úgy hallottam, hogy feljött a harmadik helyre a kedvenc állatok között, de hát még hüllők is szóba jöhetnek, mindenféle rágcsálók és a többi.
2: Így van, gyakorlatilag minden, ami kedvelésből tartott állat, mindennel foglalkozunk. Felszerelés, eledel, minden gyakorlatilag, tehát ez minden magába ölel.
1: Itt is vannak trendek, gondolom, mert mindig vannak trendek. Egy időben a konzerv volt a csúcs, tehát mindenki azt gondolta, hogy azzal el lesz az ő kutyája, macskája, és akkor most maradjunk itt tényleg a kutya-macska vonalon. Aztán jött ez a szárasztápőrület, és ugye abból is többféle van, majd erről is beszélünk. Viszont én most azt látom, hogy ez a főzött kutya eledel, meg jön ez a másik vonal, ez a nyers etetés, komoly trendeknek tűnnek. Ezt is érzitek az üzletmenetem?
2: Igen, abszolút érezzük ezt a dolgot. Nagyon jól mondtad, mindig vannak egyébként fölkapott termékek, vagy fölkapott éppen márkák, amik felfutóban vannak. Nagyon sokan próbálják úgy etetni az állatot, ugye minden szeretettel együtt, hogy gyakorlatilag követik ezt a naturista, vagy azt a vonalat, hogy minél egészségesebb legyen, és minél több mindent megadjon ugye az állatnak. Ez abszolút érezhető a piacon, meg ezek a változások. Személy szerint én jobban híve vagyok ugye nyilván a száraz etetésnek, ennek megvan a maga miértje és múltja, de mint mondottad, hogy beszélünk róla, de abszolút jó dolog az, hogy vannak ilyen piaci változások. Ezeket követni néha nagyon nehéz. Nem olyan rég voltunk kint Nürnbergben az Interzone, ami az egyik ilyen legnagyobb kiállítása gyakorlatilag ennek az élelmezésnek, és számomra is meglepő és furcsa dolgokkal találkoztam kint.
1: Na, amik... például?
2: Hát olyan termékekkel, amik nem biztos, hogy Magyarországon piacképesek, viszont külföldön abszolút van piaca ezeknek a termékeknek. Például volt egy olyan jutalomfalat gyártó, aki egyébként nem is fő profilból, hanem halászattal foglalkozott a család. Kitalálták, hogy tök jó, ha már van ennyi hal, akkor miért ne csináljunk belőle kutya jutalomfalatot. Egyébként nagyon igényes volt maga a termék, a csomagolás és minden. És a termék hátulján volt egy QR kód, és ha a QR kódot leolvasta az ember, akkor gyakorlatilag végig lehetett követni annak a terméknek az útját, hogy került a kifogástól bele az acskóba. Azért mi még ettől egy picit messzebb vagyunk.
1: Na de, hogy ez mitől nagy truváj? Halas kutyakaja van, a legalacsonyabb árfekvésű tömegterméktől a full prémiumig, és akkor majd, hát tudom, ez az a téma, amiről nem veled fogok beszélgetni, mert azért a kereskedő az óvatosan fogalmaz ezekkel kapcsolatban, hiszen ebből él, de ebben mi volt a nagy truváj? Ez egy szárított kutyatáp, vagy mi ebben az érdekes?
2: Ez nem kutyatáp volt, ez jutalomfalat volt, és ez egy szín hús hal volt gyakorlatilag, és csak halas jutalomfalatok voltak, amik halból készültek, különböző halaknak a részéből, és ez volt benne egyébként az érdekes. van ilyen termék a piacon, de hogy ilyen csomagolásba és ilyen marketinggel adjanak el terméket, na ez nem jellemző nálunk.
1: Értem, tehát azért tulajdonképpen a kutya eredelben is, meg hát a macska eredelben is, meg a kedvencek táplálásában is azért a marketingnek van a legnagyobb szerepe, és nem is annyira a közvetlen a fogyasztót kell megtámadni, hanem annak a társát tulajdonképpen az ember.
2: Így van pontosan, hát ugye gyakorlatilag a kisállat nem tudja, hogy mit fog majd fogyasztani, ez ugye mindig a gazdán múlik, hogy éppen mit választ, és itt egy ilyen nagyon nagy marketing harc szokott lenni, tehát mikor egy terméket választ egy ember, bemegy valahova, és akkor lát nagyon sok színes zsákot, akkor valahogy hatnia kell rá, hogy most éppen miért azt fogja megvenni, és itt nagy szerepe van annak, hogy különböző gyártók milyen csomagolásba tudják eladni a terméket. Igen, hát ahogy szokták mondani, ugye szemmel vásárolunk mi először, aztán majd utána eldönti az állat, hogy jó-e vagy nem jó-e neki a termék.
1: Hát igen, ez egyébként egy nagyon nehéz dolog, mert nagyon zárójelbe teszem hozzá, hogy én a macskatápokat nagyon nehezen, mert macskám is van, hogy a macskatáp vásárlás az nem olyan egyszerű, mert hát hasmenést okoz a legtöbb. Tehát hogy annyit kell vacakolni, hogy mire megtaláltuk azt, amivel lehet táplálni, mert problémás. Miközben a csomagoláson én nem láttam a probléma eredetét. Ezt egyébként honnan tudom én azt pontosan, hogy mi lesz a tuti? Vagy csak ez a megoldás, hogy amitől nem lesz hasmenéses a macska

0: effektíve a termék, vagy nem, kísérletezni kell.
1: Ez nagyon kemény, mert egyébként, ha beszélünk a prémium tápokról, amelyeket már direkt árfekvésével is üzenik, hogy ez egy prémium termék. De aztán, amikor az állatorvos kijön, és meglátja a kutyát, akkor azt mondja, hogy te úristen, ezt mivel eteted? Na jó, az csak jutalomfalatnak, és nagyon ritkán, mert ez a kutya nem fog 6 évnél tovább élni. Na most ez hogy van?
0: Nehezet kérdezel. Az, hogy tulajdonképpen mi van, vagy milyen köntösbe csomagolják a terméket, ennek megvannak a jogi szabályai, fogalmazzunk így. Vannak olyan termékek, amire igen, rá lehet írni, hogy prémium, el lehet adni egy prémium köntösbe, és nem feltétlen biztos, hogy egyébként az a termék.
1: Hát meg, hogy mitől függ, hogy prémium, mert ugye ez az érdekes, hogy azt mondják, hogy magas fehérje tartalmú. És az állatorvosnak pont az volt a problémája, hogy ez túl sok, ettől a kutya ki fog készülni, ez nem lesz neki jó. És tényleg úgy nézett ki, mint egy bodybuilder a kutyám akkoriban.
0: Igen, hogyha ezeket számokba kéne mondani, akkor gyakorlatilag az én tapasztalatom szerint, hogyha egy fehérjét nézünk, akkor mondjuk egy átlagos nagytestű kutyának a fehérje zsír százaléka szerintem, ami optimális, az ilyen 26-16, 26-18, tehát ez egy ilyen változó, ez egyedenként eltérő. Szerintem az az optimális, van ettől egyébként magasabb is, tehát mondjuk egy energy táp, tehát ami aktív kutyáknak van, vagy olyanoknak, akikkel dolgoznak, ott azért ez 30-20, esetleg még több is szokott lenni. Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki ez a történet, mint humánban, tehát minél több fehérjét visz be az állat, annál több mozgás igény kell neki biztosítani arra, hogy ezt feldolgozza, mert önmagában a fehérje ugye nem fog eltűnni a szervezetbe, tehát azért, mert magas fehérje tartalmú terméket fogyasztott. De az optimális, mondom, szerintem ez a 26-16 környéke az az ideális. Van ettől alacsonyabb is, például ilyen nagy melegben, mint ami most van, nem feltétlen szükséges. Ha valaki kettedésből tart egy állatot, akkor lehet ez a szám egyébként alacsonyabb is.
1: Na most a táp. Miért mondtad azt, hogy szerinted az a jó megoldás, a száraz etetés, mikor, hát most egy többedik állatorvossal beszélek, aki azt mondja, hogy ne főzzek neki. És lehetőleg ez legyen benne, most nem fogok itt receptúrát adni, és így etessem, ez hosszú távon jó, és én most már évek óta így etettem az összes kutyámhoz, van egy jó pár. Öregek is vannak köztük, nagyon öregek, és feltűnően jó állapotban vannak. Lehet, hogy ez neked most nem annyira kedvező, de nekem úgy tűnik, hogy ettől a kutyáim sokkal vitálisabbak, sokkal jobban vannak, tehát néha az az érzésem, hogy ez ilyen gyors kaja a száraz etetés.
0: Nem, ma már azért ez egy komoly tudomány, tehát ma már nem úgy készülnek azért ezek a száraz termékek, mint annó, mikor bejöttek a kutyatápok Magyarországra még a 90-es évek elején. Azért itt komoly stáb szokott egy nagy márka mögött állni, tehát állatorvosoktól kezdve mindenki. Nekem volt szerencsém kilenni ilyen gyárba, tehát ott olyan patika volt, hogy a humán élelmezés az nem annyira szigorú, mint amennyi, ami most az állatoknál van. Én azért esküszöm inkább a tápra, gyakorlatilag azért találták ki annó a kutyatápot, mert a tenyésztőknek egyszerűbb volt az élelmeztetés megcsinálni ugye az állatok fele. Hogyha jól van összerakva egy termék, és abban megfelelő vitaminok, nyersanyag, minden benne van, akkor gyakorlatilag nem szükséges mellé, meglátásom szerint egyébként más, vagy akár plusz kiegészítő sem feltétlenül. Ezt egyede válogatja, tehát ez fajtán, típuson, kutyán, tehát ezen múlik. Általában úgy szokott ez kinézni, hogy van ugye egy etetési útmutató minden terméknek a hátulján, hogy hány grammot kell adni ugye a kutyának éppen aznap a súlyához képest, viszont ez nem szentírás, tehát ez egy körülbelüli érték, amit átlagból számoltak ki, ettől azért lehet eltérni.
1: Jó, ne is menjünk ennyire bele, de mondjuk a trendekről, ha beszélünk, és szerintem oda érdemes visszatérni, hogy mi látszik a piacon. Most kis állatban is vannak trendek? Tehát valamikor éppen mondjuk hörcsögös időszak van, valamikor aztán megfordul ez az egész, és inkább madarakat tartanak az emberek, aztán fordul ez egyet, és akkor úgy tűnik, hogy egyre több hüllő van, és hirtelen a hüllőhöz keresnek mindenfélét az emberek. Szóval ebben is vannak trendek, vagy azért ez így beállt rendesen, hogy hát ez a kutyamacska, meg a melegvérűek azok viszik a prímet.
0: Ha az élelmeztetést nézzük, akkor gyakorlatilag ugye azt tudni kell, hogy kétféle olyan termékcsoport van, ami az elmúlt időszakban rohamosan megnőtt rá mondjuk a kereslet, vagy nagy lett a forgalma. Az egyik ugye a kutyáknál a jutalomfalat. Rengeteg jutalomfalat van a piacon, és rengeteg gyártó van a piacon. A másik pedig a macska alultasakos termékek. Ezekből is, tehát ezeknek iszonyatosan megugrott a száma.
1: Annak mi lehet az oka?
0: Gyakorlatilag én úgy látom, hogy a COVID utáni időszakra vezethető ez vissza. Ugye a COVID alatt be voltak zárva az emberek, akkor nagyon sokan fogadtak örökbe kutyákat, aztán rájöttek, hogy

0: ezért ez nem olyan egyszerű. Tehát ha valaki felelősen tart egy állatot, akkor az egyrészt nagyon nagy anyagi vonzata van, a másik meg, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez nem úgy van, hogy nő a mint a gomba otthon. És egy kicsit felcserélődtek a szerepek, és gyakorlatilag úgy szoktuk mi ezt így magunk közt mondani vállalaton belül, hogy az tapasztalható, hogy aki kutyát tartott, az most macskát tart, aki macskát tartott, az nyulat, és így szépen lassan történt egy ilyen fordulás lefele, mert hogy jóval kevesebb ugye ezeknek az állatoknak a költsége. Ugye nyulat sokkal egyszerűbb tartani, bár egyébként az se olcsó, bármilyen meglepő, és például én meglepődve tapasztalom, hogy egy nyúlnak sem mindegy, hogy milyen szénát eszik, tehát a vevők komoly harcokat vívnak, hogy neki csak az zöld kell, mert csak azt teszi meg a nyúl, és nem minden, nem baj, nem jó, hogyha kicsit
1: van sárga. Van ízlésük egyébként az állatoknak.
0: Igen. Úgyhogy hát talán ebbe történt változás, hogy azért ma már egy nagy testű kutyát azért az egy komoly anyagi költséggel jár tartani, ha valaki normálisan tartja.
1: És akkor tulajdonképpen a jutalomfalat sikere az azt jelzi, hogy egyre többen oktatják a kutyájukat, tehát mert ugye elméletileg a jutalomfalatnak az a funkciója, hogy ott van nálam, és akkor azzal szinte bármire rá lehet venni a kutyát, a megfelelő jutalomfalattal szinte bármire rá lehet venni.
0: Így van, tehát hogy ugye nagyon sokan kezdtek ugye kutyaiskolába járni, beszéltük az elején, nagyon sok a tudatos gazdi, meg próbálnak mindent megtenni azért, hogy az adott állatnak jó élete legyen mellette, és ezért nem restek költeni. Azért azt tudni kell, hogy ez egy nagy üzlet egyébként nem csak Magyarországon, hanem a világon.
1: Mekkora üzlet ez?
0: Hát most ilyen körülbelül számokat tudok mondani, olyan 220 és olyan 250 milliárd. Forint Magyarországon.
1: Ja, csak Magyarországon.
0: Csak Magyarországon.
1: Csak Magyarországon 250 milliárd forintot költünk, kifejezetten kutya jutalomfalatra.
0: Kutya, vagy macska, kisállat, ebben minden benne van, és ebben a felszerelés, és gyakorlatilag ebben minden benne van, tehát ami a kisállattal kapcsolatos. Az emberek, akit szeretnek, arra költenek. Ugye erre rájöttek nagy cégek is, olyan cégek, akik abszolút nem is az állateledelből élnek, vagy nem ez a fő profiljuk. Nem akarok nyilván most neveket mondani, de hogyha bemegyünk egy olyan helyre, aki egyébként kozmetikumokra van specializálódva, még ott is lehet jutalomfeladatot venni, és gyakorlatilag mindent meg lehet venni az állatnak.
1: Hát a kedvencem az a hajnyíró, az ugyanúgy néz ki, csak van rajta egy kutya, és azt a kutyáknak árulják.
0: Igen, azért történt egy nagy változás, tehát Magyarországon azért egy pár évvel ezelőtt még más volt a helyzet, és sokkal inkább nyitottak voltak az emberek az új dolgokra, meg az elérhetetlen dolgokra. Tehát egy pár évvel ezelőtt történt, akkor még nem volt divat, ugye ez a kutyamedence Magyarországon, és megkeresett az egyik partnerem, hogy ő akar egy ilyet venni. Megnéztem neki, hogy mibe kerül egy ilyen termék, hát mondom, figyelj, 40 ezer forint, hát mondom, miért akarsz ilyet venni? Hát mondom, elmegyünk, veszünk egy ilyen kis homokozót, amit mindenhol árulnak, ezt a kéket, mondom, ugyanúgy tudja a dolgát. De hogy jönnek hozzá barátok, és ő látta való, és neki mindenféleképpen ilyen kell, és azóta is egyébként nagyon szépen működnek Magyarországon ezek a kutyamedencék.
1: De hát akkor ez azt jelenti, hogy szinte hetente jönnek az újabb termékek, pont ebből kifolyólag, és akkor gondolom az évszaktól is függ, hogy mire van nagyobb igény. A kutyamedence azt gondolom egy ilyen melegebb hétvége előtt sokkal kelendőbb, mint úgy egyébként.
0: Így igaz. Vannak ilyen szezonális termékek, hogy mikor éppen melyik. Van egy olyan érdekes megfigyelésünk, hogy gyakorlatilag ilyenkor jóval kevesebb eledelt vesznek egyébként a tulajdonosok.
1: Ilyenkor nem esznek az állatok? Vagy
0: na, ugyanezen szoktam én is mindig gondolkodni, hogy ugyanúgy kell enni az állatnak. Most vagy ennyien utaznak el, és viszik el a kis kedvencet, és máshol szerzik be, esetleg ez lehet az oka, de hogy azért az érezhető a fizikai üzletekben is, meg minden, hogy jóval kevesebb ilyenkor a vásárló, és tulajdonképpen mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy oké, de hát ilyenkor mit esznek az állatok, hogy mi történik?
1: Lehet, hogy tartalékolnak, tehát mondjuk tavasszal, akkor ezek szerint jobban megy a kutyatáp?
0: Hát, hogyha nagyon kéne néznem a számokat, akkor igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát, hogy abszolút most vagyunk pont abban az időszakban, amikor van egy ilyen kis stagnálás, meg egy kis visszaesés, és érezhető, hogy jóval kevesebbet vásárolnak.
1: Ha már itt szóba hoztam a nyulakat, meg az egyéb rágcsálókat, ez a piac a másik, tehát a macska a kutya üzlethez képest jelentősen kisebb, és csak azért, mert kevesebben tartják, vagy tulajdonképpen bár mindent megveszünk a kedvencünknek, de hát szóval mondjuk egy egérre mondjuk nem költünk annyit.
0: Így van, hát arra nem költünk ennyit, egyébként pusztán ennyi az oka, de például a nyúltartás az rohamosan nőtt az elmúlt időszakban, tehát nagyon sokan tartanak nyulat.
1: Kifejezetten társállatnak, mert ugye azért ezt különböztessük meg, hogy valakinek van otthon 150 ketrece, és...
0: Nem társállatnak természetesen. Találkoztam pont egy olyan partnerrel, aki úgy keresett meg engem, egy szem nyula volt, nem akartam én sem elhinni, hogy komolyan gondolja, amit akar. Az egyik márkába úgymondottan nyulaknak forgalmazunk egy nyúlházat, ami egyébként külföldről beszerezhető, nem is tartjuk, mert hát nem volt idáig rá igény. Ez elég komoly összegbe került, tehát ilyen 100 000 forint fölött van egy ilyen terméknek az ára, és azt mondta, hogy nem érdekli neki, kell egy ilyen, és mindenféleképpen az ödönkének abba kell rohangálni, mert ő ezt akarja nézni.
1: Akkor itt tulajdonképpen nem is az állatnak az igényeiről van szó, hanem
0: így van, gazdi igényről.
1: A szemfülegyártók pedig ezt figyelik ezek szerint.
0: Igen, gyakorlatilag a gyártók folyamatosan figyelik a piacot, és mindig nézik, mik az igény. Ugye manapság Magyarországon talán szitok szó a kutyások között az a szó, hogy csirke, amit én nagyon nehezen tudok megérteni, mert hogy a csirke, mint fehérjeforrás, ugye még a mai napig azért az egyik legjobb fehérjeforrás, de sajnos ez csak Magyarországon jellemző, ez sehol máshol nincsen, külföldön én nem tapasztaltam sehol, de írtóznak ugye a csirke szó hallatán már rosszul vannak a kutyások.
1: Miért is?
0: Mert hogy elmondásuk szerint ugye mindenki a csirkére allergiás. Na most az a baj, hogy itt az allergiával sincsenek feltétlenül tisztában, hogy hogy történik egy allergiás reakció, vagy mi váltja ki, és általában a vakarózást ma már társítják avval, hogy akkor csirke allergiás a kutya, emiatt egyébként megváltozott a piaci trend is. Ha üzletileg nézem, persze tök jó, mert ha bárányos kell, akkor mi csinálunk bárányos, csak a bárányos fehérjének ugye jóval magasabb ugye az alapanyag ára, tehát annyival drágább lesz a termék is.
1: Ráadásul az ember elolvas az összetevőket is tele van csirkével, mert a legtöbb termék egyébként nem kifejezetten azt, nem is írja rá azt, hogy ez bárány húsból van, hanem azt írja, hogy bárány ízesítésű kutyatáp, és ha megfordítja az ember, akkor ott van rajta, hogy összetevők 48% baromfi fehérje. Na, de akkor honnan jön ez, hogy csirkeallergia, ennyi csirkeallergiás van? Valahol ezt megmérték? Egyáltalán ez hogy néz ki a világban?
0: Hát igazából ezért nagyon furcsa, mondok egy példát neked rá. Amerikában túlnyomó többségben ugye marhát fogyasztanak, és nagyon sok kutyatáp marhából készül, marhahúsból. Ott például bármilyen furcsa, de csirkehúsos táppal váltják ki az allergiás kutyákat, tehát ott pont fordítva van. Hogy honnan jön ez egy összetett dolog, az biztos, hogy nagyon sokan nem tájékozódnak, és nagyon sokan hisznek el dolgokat, amit éppen olvastak valahol, és talán egy egyszerű módja annak, hogy akkor megóvják az állatot attól, hogy bármi probléma legyen, hogy akkor másféle terméket vásárolnak neki.
1: De ez egyébként sokszor működik is, csak egyszerűen azért, mert változatosabbá válik a táplálás.
0: Igen, van, akinél ez működik, van, akinél egyébként nem feltétlenül.
1: De a tápgyártók azok nem végeznek kutatásokat, hiszen azzal jól meg tudják támasztani, vagy alá tudják támasztani a saját termékfejlesztésüket is.
0: Én úgy tudom, hogy volt ilyen kutatás, ami azt mutatta ki, hogy a kutyák összdarab számának a világon a 0,01%-a az, aki ténylegesen allergiás a csirke fehérjére.
1: Te akkor ez alapján mered azt mondani, hogy valószínűleg nem annyi csirke allergiás.
0: Én szerintem kutya. Nincs annyi allergiás kutya csirkefehérjére, mint amennyi valójában van Magyarországon, vagy ezt mondták rá. Fogalmazzunk így, vagy aha, a tulajdonos így titulálta.
1: Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Somogyi Jánossal, az Alfavet ZRT petüzleták területi vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Rendkívüli bejelentést tett az energiahelyzet miatt az esti órában a miniszterelnök. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés idehaza, hétvégén tovább fokozódik a kánikula. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Magyar Péter miniszterelnök a Magyar Villamos Irányítási Rendszer Központjában jelentette be, hogy az atomerőmű hetekre kieshet a villamosenergia termelési rendszerből, és a Duna-menti erőmű meghibásodása tovább nehezíti az energiahelyzetet. Plusz tartalék erőműveket állítanak a rendszerbe, de ezzel együtt is 10 milliárd forint feletti plusz plusz költségű áramimportra szorul az ország. Az áramellátás stabil, de ezzel együtt a nagyobb ipari szereplőket hétfőtől önkéntes termeléskorlátozásra kérik, és ha kell, akkor ütemezetten kapcsolják le őket a rendszerről, ha a helyzet ezt megkívánja. A kormányfő a lakosságtól is jóval takarékosabb energiafelhasználást kért. Magyar Pétert hallják.
4: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
3: Mindeközben rendkívüli egyeztetést tartott a holland kormány is, a vízügyi hatóságok, az ottani ivóvízszolgálatok, mert hogy a folyók már az 1976-os negatív rekord alatt vannak, Hollandia ivóvíz ellátása egyelőre biztosított. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután ott a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát le kellett állítani, ott az áram ötödét kell majd importból biztosítani. Az éjszakai orosz légitámadásban, amelynek egy család esett áldozatul Krivij Rih mellett valószínűleg észak-kórai rakétát vetettek be, közölte két katonai forrás, mondván, hogy majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy ilyen gyártmányú fegyvert vetett be az orosz hadsereg. Oroszország korábban is használt ilyeneket, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország több tucat rakétát és drónok százait vetette be, amelyek 8 ember életét követelték. Az ukrán vezető ismételten légvédelmi eszközök hiányára paraszkodott és sürgette a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy nyújtsanak támogatást. Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország keleti területén, ezt már Donald Tusk lengyel kormányfő mondta, az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve. Tarnava kolónia falu közelében találták meg a roncsokat, az incidens emberekre nem jelentett közvetlen veszélyt, nincsenek sérültek, károk sem. A lengyel vezetés szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban több alkalommal sértette meg NATO tagállamok légterét, elsősorban Romániáét. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárdos hitelprogram keretből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. Az oroszok 4 település elfoglalását jelentették be, a Donyeck megyei Krasznojarszkét, a Szumi megyei Malaszlobitkát és Mokriciát, valamint a Harkiv megyei Jurcsenkovát foglalták el állításuk szerint. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, ugyanakkor így is vége a hosszú távú stagnálásnak, mert már ötödik negyedével növekszik egyfolytában a magyar gazdaság. Negyedéves alapon egyébként 4%-os volt a bővülés, éves szinten 1,7%.
2: Tőzsde hírek.
3: Európában emelkedni tudtak a főbb tőzsdemutatók 3/10, illetve 1% körüli mértékben. Idehaza jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, a BUX 9%-os pluszban fejezte be 146.453 ponton, 20,8 milliárd forint volt a magyar tőzsde forgalma. A MOL 3%-os plusszal zárt 4500 forinton. Az OTP 1,4%-ot emelkedett 46.890 forintra. A Magyar Telekom 8%-ot erősödött 2750 forintig, a Richter 3%-os plusszal zárt 11.740 forinton. Megállapodott a horvát Plina Krop és a magyar földgáz szállító ZRT a horvát-magyar földgáz összeköttetés kapacitásának növeléséről. A két társaság közös nyilatkozata szerint a Dráva-Szerdahely Alsó-Miholjac határkeresztezőpont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200 000-ről 400 000 szabványos köbméterre növelnék. A bővítéshez ugyanakkor még be kell fejezni egy-egy szakaszon a gázvezeték építését. A megemelt kapacitása a tervek szerint év végétől állhat majd rendelkezésre. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást, az idei nyár negyedik hőhulláma miatt újra 40 Celsius fok vagy a feletti hőmérséklet lehet majd a Póalföldön. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli tengerparton Ladispoliban napközben 37 fok volt, 70%-os páratartalommal, ami 44 fokos hőérzetnek felel meg.
2: Időjárás jelentés.
3: Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet majd, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Holnap derült, felhőtlen lesz az ég, az Észak-Durántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másodmérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható. Szombaton az északnyugati határvidéken lehet talán egy-egy zivatar, egyéb iránt derült napos idő várható 34-40 fokkal, és vasárnap is hasonló időjárás várható.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Somogyi Jánossal, az Alfavet ZRT petüzleták területi vezetőjével, és az első részben beszélgettünk hát leginkább a kutyák táplálásáról, illetve azokról a trendekről, amelyek a házi kedvencekkel kapcsolatosak, hiszen különböző időszakokban más-más etetési metodika divatos, mondhatni, aztán vannak itt különböző elképzelések, sőt, Somogyi János is mondta, hogy ő például milyen típusú táplálásba hisz, ez bár egy hitkérdés is ilyen szempontból, és hát egyébként, amit talán én összetudnék foglalni ebből, hogy az a lényeg, hogy mi olvassuk el a különböző termékeken a leírást, konzultáljunk az állatorvosunkkal, és úgy alakítsuk ki a megfelelő tápolást, és én nem is akarok sokáig itt a tápokon leragadni, és megragadnám az alkalmat, ha már itt egy kutyatenyésztővel, bár csak egy egykori vagy ex-kutyatenyésztővel ülök egy stúdióban, hogy erről is beszéljünk pár szót, mert érdemes egy kicsit megismerni azt az oldalt is. Ugye mostanában ez egy komoly probléma, valószínű azért, mert egy kiskutya egy valóban pedigrés, jó tenyésztőtől származó, egészséges kiskutya, és ezeket egy külön-külön a szavakat azért ízlelgessük. Ezek így, ha egy kimondom, ezek mind több százezer forintot érnek, több százezer forintba kerülnek tenyésztői oldalról, hogy ezt garantálni tudják. Sőt, talán milliós tételek is vannak, hogy ezek a kiskutyák nem betegek, nincsenek mindenféle genetikai problémáik, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És hát az, hogy szeretettel nevelik őket, mert ugye ez pszichésen a kisállatoknak nagyon fontos, hogy honnan jönnek. Ugye, hogy a ember gyerekének is fontos. De hogy azért hallok ám nagyon komoly árakat, amikor egy-egy kiskutyáról van szó, amit mondjuk valóban megfelelő, gondos, felelős tenyésztőtől vásárolnak. Mi az oka annak, hogy ennyire sokba kerül egy kiskutya?
0: Egy tenyészet kialakítása is már nagyon sok pénzbe kerül, onnantól kezdve, hogy megvettük az első kutyát.
1: És az még ugye nem egy nagy tenyészet.
0: És az még nem egy nagy tenyészet, akkor még nem történt semmi, csak van egy kutyánk. Ennek a felnevelése is költséges, ennek a kutyának az esetleges befutatása is költséges, tehát ez mind költséggel jár. Gyakorlatilag, ha azt nézem, hogy mondjuk megszületik ennek a kutyának az első alma, mondjuk 2 évesen, és mondjuk születik 6 kölyök, akkor mennyire adjam, hogy egyáltalán nullás legyen? Nyilván nem tudom annyiért adni, és nem is adhatom annyiért, hiszen én még ott tartok, mint tenyésztő, hogy született egy almom, tehát még nem történt semmi. Mikor régebben megkérdezték, hogy mennyibe kerül egy kutya, még a 90-es években, ugye 90-es évek elején azért még volt vonalas telefon, és csörgött a telefon ugye a hirdetésekre, és kérdezték, hogy mennyibe kerül a kutya. Akkor általában mindig visszakérdeztünk, hogy jó, de melyik? Hát, amit hirdetnek kiskutya. Hát, ahhoz talán először el kéne jönni és megnézni, hogy miről beszélgetünk, mert ugye látottalanban beszélgetünk arról, hogy mennyibe kerül a kutya, melyik kutya mennyibe kerül. mikor kérdezték, hogy jó, de mennyit ér egy ilyen kutya? Hát mennyit ér egy kutya? A kutyának az ára az pontosan nullától a végtelenig tart, mert én most azt mondom neked, hogy én megveszem a te kutyádat, add-e nekem. Jó, de mennyiért? De te nem adod el a te kutyád, akkor nincs ára. Tehát innentől kezdve
1: nincs ára. Ez alapvetően érzelmi kérdés is, vagy itt is az működik, mint van egy ilyen anekdóta Picasso-ról, hogy amikor már nagyon ment neki, akkor oda ment hozzá egy milliárdos, hogy csak neki fessen, neki dedikáltam, festem valamit, és akkor így húzott három vonalat, és szignálta, hogy Picasso-tól van, és akkor mondta, hogy ez most 300 ezer dollár lesz. És ott ez a három vonalért? Nem, azért a 30 évért, mondta a Picasso, az adoma szerint. Akkor itt is az az igazság, hogy igazából egy rendes, felelős tenyésztőtől származó, híres tenyészetből származó kis kutya árában már benne van a kennel alapítástól az addig elért összes eredmény.
0: Hát attól függ, hány évet számolunk, mert ha most számolunk 20 évet, nyilván nincs benne abba az árba, de gyakorlatilag igen, tehát azért ezt valakinek meg kell fizetni, tehát hogyha ezt a befektetett munkát, ezt másfél tenyésztő nem tudja valamilyen szinten redukálni, visszahozni sose fogja tudni, tehát ez egy drága hobbi a kutyatenyésztés. De valamilyen szinten azért ezt meg kell fizetni a gazdának, hogy azért ő beletette ezt a munkát, ha valaki tényleg beletette és lelkesen megcsinálta azokat a dolgokat,
1: honnan
0: amiket kell.
1: Tudom én, amikor kutyát választok, és megmondom, erre azért vagyok kíváncsi, mert valóban én azt látom, hogy a Magyarországon azért dívik a szaporítás, mert hát szép kis kutyákat akár lopnak is egyébként, lehet erről is hallani, és akkor szegényeket addig kínozzák, amíg ki lehet belőlük facsarni még egy kölyköt, és aztán eldobják őket, láttuk a kutyamenhelyeken, hogy milyen állatokat tartanak, és valahogy az emberek tömegében nem érdeklődnek azután, hogy van az, hogy 30 ezer forint egy kis kutya, amikor állítólag fajta tiszta, állítólag tenyészetből van, és akkor összehasonlítom az ugyanilyen kis kutyák árával, és a 10-es szorzó az még nem is túlzás.
0: Igen, gyakorlatilag, amikor mondjuk megkérdezik tőlem, vagy segítséget kérnek, hogy segítsek esetlegesen kiskutyát választani, akkor én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy több helyre el kell menni, több helyen kell tájékozódni, több tenyésztővel kell beszélgetni. Utána kell menni, hogy egyébként az adott fajtában kik a vezető tenyésztők, ezt azért gyorsan ki lehet deríteni. Ha esetlegesen onnan nem kap kölyköt, onnan kaphat tanácsot, ott azért az fölvilágosítják az embert, és segítenek neki abba, hogy ne hozzon rossz döntést. De tény, ami tény, hogy tájékozódni kell, tehát csak azért, mert mondjuk olcsó, nem feltétlenül lesz jó, csak azért, mert valami drága, nem feltétlen lesz jó. Nyitott szemmel kell járni, és ezt mindig úgy kell gondolni egy ilyen kiskutya vásárlásra, hogy azért azt szeretnénk, hogy legalább 10 évig azért mellettem legyen, és a társam legyen. Úgyhogy ez csak máshogy nem lehet ezt megcsinálni, tehát csak úgy, hogyha több helyre elmegy az ember, és több helyen tájékozódik.
1: Nekem mániám az, hogy kutyát, ha veszünk pénzért, akkor az csak tenyésztőtől, egyébként meg örökbefogadunk, de hogyan tájékozódhat az, aki mondjuk megteheti, aki tudja, hogy a kutya ára az tulajdonképpen a legkisebb költség egy kutya tartásban, de biztosra akar menni, és ő mondjuk nem akar örökbe fogadni. Bár egyébként nagyon hálás dolog.
0: Gyakorlatilag az internet világában azért gyorsan meg lehet találni a vezető tenyésztőket adott fajtába. Érdemes egyébként többet is fölkeresni, és nem feltétlen beleszeretni az elsőbe, akit meglátogattunk. Többféle információt kaphat több helyről. Talán ez a legegyszerűbb módja, de mindenféleképpen én azt javaslom, hogy személyesen menjenek el ezekre a helyekre. Azért a tartásból, a környezetből, az állapotokból azért nagyon sok minden kiderül, mert előfordult már azért olyan a történelemben, hogy valahol drágán hirdettek valamit, és kiderült, hogy sajnos nem megfelelő körülmények között tartották az állatokat, tehát ezt mindenféleképpen érdemes egy személyes látogatást kérni, hogy mégis megismerjék a tenyésztőt egyáltalán, meg magát az állatokat, lássák, hogy milyen körülmények között vannak.
1: Ugye azt mondtad, hogy a kutyatenyésztés az nem egy üzlet, hanem az inkább egy nagyon költséges hobbi. De hát azért azt nagyon nehéz elhinni, hogyha valakinek van mondjuk 5-6 kutyája, a szukák, kanok vegyesen, megfelelő fajtából, hogy ez csak szerelemből csinálja valaki, mert ez már így első szorzásra nagyon durva költséget jelent, és ezzel irgalmatlan munka van. Tehát ha valakinek egy nagyon értékes tenyészkutyája van, azzal is rengeteg utazás van csak, ha csak ez egyik problémát nézzük.
0: Márpedig furcsa ez, amit mondok, ez így van. Tehát általában az adott fajtáknak a tenyésztői, akik tényleg szívvel élekkel csinálják, mi úgy szoktuk mondani, hogy bolondok, mi magunk is azok voltunk, tehát talán nem sértek meg ebben senkit, hogy bolondok, de tényleg tudják annyira szeretni az adott fajtát, és abszolút minden áldozatot meghoznak azért, hogy maga a fajta szebb és jobb legyen, és haladjanak előre azon az úton, amit ők kijelöltek maguknak.
1: És amikor abba hagytad ezt a tevékenységet, akkor annak mi volt az oka? Elfogyott a pénzed, vagy azt mondtad, hogy most már szeretnél félretenni, vagy nem tudom, tehát hogy most már mással is akarsz foglalkozni, vagy mi az alapvető oka, mert hogyha ez szerelem, akkor azt nagyon nehéz abbahagyni.
0: Igen, mindjárt édesapám kezdte el, és azért neki volt benne leginkább a 30 éve annak ellenére, hogy ugye mi a családként ugyanúgy mögötte voltunk, és ugyanúgy segítettük ebbe a történetbe. Neki volt a legnehezebb egyébként ezt elfogadni, hogy vége van. Több dolog miatt lett vége. Mondhatom azt is, hogy elfáradtunk azért ebbe a dologba, ugye ők már azért nem gyerekek, és be kellett látni, hogy nem fogjuk tudni olyan szinten csinálni ezt a kutyatenyésztést, mint amilyen szinten mi csináltuk, és ezt be kellett látni, tehát ezt el kellett ismerni.
1: Tehát nem hozza vissza az árát, amiről beszéltünk itt, hogy egyre költségesebb, és az emberek meg egyre költségérzékenyebbek? Vagy
0: igen, ez is benne van a pakliba, nem ez vezetett oda egyébként, hogy a baj tud, de ez is nyilván valamennyire érinti ezt a történetet, de egyszerűen be kellett látni azt, hogy nem tudjuk azt a szintet hozni semmilyen formába, amit előtte mi fölépítettünk, és hogy innentől kezdve valószínűleg ez lejtmenetben lenne, és a lejtmenetet még nem akartuk egy sikeres tenyészetet úgy befejezni. Úgy akartuk befejezni, mint amikor ugye megnyertük az 5. olimpiai aranyérmet, és akkor oké, megvan, nem lesz már 6. Tehát ez
1: na jó, de tudnám. Hogy lehet egy kutyatenyészetet felszámolni, hiszen ott élő lények vannak, gyönyörű kutyák vannak, ezeket tovább lehet értékesíteni, vagy ezek megmaradnak hobbi állatnak?
0: Ezek megmaradtak hobbi állatnak, és megvártuk, míg mindenki leélte az életét, tehát nálunk ilyen nem volt soha, hogyha egy állat kiöregedett esetleg a tenyészetből, vagy mondjuk, hogy számunkra már nem volt hasznos, de attól még a mi kutyánk volt, tehát ugyanúgy ott maradt velünk. Ebből következik, hogy azért túlzásba is estünk mi az évek alatt, azért volt, mikor 22 tenyész kutya volt otthon. És ugye az ember nem válik meg a kedvencétől, tehát ez az én kutyám, a másik a testvérem kutyája, a harmadik apám, a anyukája, tehát ugye, itt le volt osztva mindenkinek, hogy kinek mi a kutyája, ezeket az ember azért nem dobja ki az utcára.
1: Világos, ez egyértelmű. Viszont akkor most visszakanyarodnék oda, most ebben az üzletágban dolgozol, és főleg ebben a B2B üzletágban, tehát akár neked az ügyfeleid nagy része, az volt tenyésztő kollega, nem?
0: Előfordult, ilyen is egyébként nem jelező, abból a szempontból nyilván ez nekem hasznomra válik, hogy hiteles tudok lenni a partnereimnél, hiszen van egy olyan múltam, amivel elhiszik azt, hogy ha én egy adott termékről vagy bármiről beszélek, akkor tudják, hogy nem feltétlen egyébként azért mondom, mert csak el akarom adni a terméket.
1: És egyébként az ügyfél összetételben kifejezetten a tenyésztők hány százalékot tesznek ki?
0: Változó, ugye a tenyésztőktől azért ezt tudni kell, vagy a kutyatartókról, hogy nagyon áraérzékenyek, főleg Magyarországon, és azért hajlamosak vándorolni márkáról, vagy ahol éppen jobb ajánlatot kapnak. Ugye az internet se segítette gyakorlatilag ennek a biznisznek az előrehaladását, legalábbis Magyarországon, hogy nem feltétlenül segítette. De igazából mondjuk egy olyan negyede, tehát hogyha az én partnerállományomat nézném, akkor körülbelül a negyede, vagy a negyedét teszik ki jelen pillanatban tenyésztő.
1: Nagyon fogy az időnk, és rengeteg dologról akartam még beszélni, de talán belekapaszkodnék itt, mondtad, hogy a legnagyobb probléma az internet. Hogyan?
0: Hát az üzleti részét nézem, akkor gyakorlatilag rengeteg olyan külföldi webáruház nyitotta meg a kapuit Magyarországon, vagy rúgta be az ajtót, talán így még jobban tudnám megfogalmazni, mert hogy rendkívül alacsony árakkal dolgoznak, és ugye korábban beszéltük, hogy árérzékeny a piac, tehát érthető, hogy az emberek ugye ott vásárolnak, ahol olcsóbban jutnak az adott termékhez. Ennek ugye megvan a maga oka, egyszer más országokban ugye más az áfa kulcs, ezáltal nyilván olcsóbban tudják ezeket a termékeket forgalmazni.
1: És ez a minőségi termékekre is igaz, vagy ott különösen igaz?
0: A minőségi termékeknek különösen igaz. Így van, én szoktam mondani általában a partnereimnek, hogy akik a nagyok játszóterére bekerülnek termékek, azok előbb-utóbb sajnos el fognak vérezni, mert nem lehet felvenni velük a harcot ugye árba, és onnantól kezdve kell alternatív megoldásokat találni. Többek közt mi ezért fejlesztjük folyamatosan a saját márkáinkat, pont azért, mert egyszerűen nem látunk más lehetőséget arra, hogy felvegyük a versenyt a piacon, egyszerűen olyan termékeket kell biztosítani a partnereinknek, ami máshol nem elérhető.
1: És egyébként arra van igény?
0: Nyilván ez egy komoly munka, tehát ez nekünk kell kialakítani azt, hogy erre legyen igény. ezek a termékek is csúcsminőségű termékek, tehát abszolút felveszik a versenyt, sokszor jobbak összetételben, mint a piacon található népszerű termékek. Az egy másik kérdés, hogy milyen formában tudjuk megismertetni az emberekkel, tehát ez egy komoly munka, hogy ezeket a termékeket az emberek megismerjék.
1: És egyébként ezen az árérzékeny piacon is inkább a felső kategóriában a legjobb minőséggel érdemes versenyezni?
0: Én azt gondolom, hogy igen, több dolog miatt is merem ezt állítani. Egyrészt, hogyha a felső kategóriába versenyeznek a különböző tápgyártók, akkor hogyha a tudatos gazdik ezeket vásárolják, akkor már ők tettek egy lépést afelé, hogy nem tesznek rosszat ugye a saját állataiknak. Azért ez egy fontos dolog. Ha az alsó kategóriába történik ez, akkor ugye ez nem igaz ez a történet, úgyhogy mindenféleképpen inkább a prémiumtól fölfele. Üzletileg nem könnyű a prémium kategóriába versenyezni, mert nagyon sokan vannak ugye a piacon, nagyon sok gyártó van, nagyon sok külföldi gyártó van, úgyhogy nem egyszerű ez a történet. Mindenkinek meg kell találni azt, hogy mitől tud jobb lenni, mint a többi, mitől tud akár összetételben, akár árban, akár csomagolásban, akár bármiben többet nyújtani a többi márkához képest. Mi igyekszünk árban is versenyképesek lenni, megfelelő csomagolást biztosítani a termékeknek, és versenyképesek lenni jelen pillanatban a magyar piacon, ha éppen arról van szó, akkor akár ismert nagy márkákkal szemben is.
1: És akkor ugye a vége felé, ha össze akarom foglalni, tulajdonképpen az egy jó hír, hogy a piac úgy, ahogy van, igényes, ha árérzékeny is.
0: Így van, hát mi igyekszünk ezeket az igényeket kielégíteni, többek közt ezért szoktunk minden információt begyűjteni a partnereinktől, tenyésztőktől, akár hobbikutyásoktól is, bárkitől egyébként szívesen meghallgatunk mindenféle ötletet, és nyitottak vagyunk rá. Egy komoly csapat dolgozik azon, hogy gyakorlatilag mindenkinek az igényét ki tudjuk elégíteni.
1: És hát gondolom, hogy a vevők ezt majd meghálálják a megfelelő megrendelésekkel. Az időnk az elfogyott, úgyhogy én nagyon köszönöm Somogyi Jánosnak, az Alfavet PET üzletág területi vezetőjének, hogy vendégünk volt, és válaszolt mindenféle kérdésekre, még a kutyatenyésztéssel kapcsolatban is. Köszönöm, hogy itt voltál, Ted, máskor is.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rendkívüli bejelentést tett az energiahelyzet miatt az esti órában a miniszterelnök. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés idehaza, hétvégén tovább fokozódik a kánikula. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Magyar Péter miniszterelnök a Magyar Villamos Irányítási Rendszer Központjában jelentette be, hogy az atomerőmű hetekre kieshet a villamosenergia termelési rendszerből, és a duramenti erőmű meghibásodása tovább nehezíti az energiahelyzetet. Plusz tartalékerőműveket állítanak a rendszerbe, de ezzel együtt is 10 milliárd forint feletti plusz költségű áramimportra szorul az ország. Az áramellátás stabil, de ezzel együtt a nagyobb ipari szereplőket hétfőtől önkéntes termeléskorlátozásra kérik, és ha kell, akkor ütemezetten kapcsolják le őket a rendszerről, ha a helyzet ezt megkívánja. A kormányfő a lakosságtól is jóval takarékosabb energiafelhasználást kért. Magyar Pétert hallják.
2: A következő napokra több egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
1: Mindeközben rendkívüli egyeztetést tartott a holland kormány is, a vízügyi hatóságok, az ottani ivóvízszolgálatok, mert hogy a folyók már az 1976-os negatív rekord alatt vannak, Hollandia ivóvíz ellátása egyelőre biztosított. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután ott a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát le kellett állítani, ott az áram ötödét kell majd importból biztosítani. Az éjszakai orosz légitámadásban, amelynek egy családeset áldozatul Krivij Rih mellett valószínűleg észak-kórai rakétát vetettek be, közölte két katonai forrás, mondván, hogy majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy ilyen gyártmányú fegyvert vetett be az orosz hadsereg. Oroszország korábban is használt ilyeneket, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország több tucat rakétát és drónok százait vetette be, amelyek 8 ember életét követelték. Az ukrán vezető ismételten légvédelmi eszközök hiányára paraszkodott és sürgette a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy nyújtsanak támogatást. Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország keleti területén, ezt már Donald Tusk lengyel kormányfő mondta, az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve. Tarnava kolónia falu közelében találták meg a roncsokat. Az incidens emberekre nem jelentett közvetlen veszélyt, nincsenek sérültek, károk sem. A lengyel vezetés szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban több alkalommal sértette meg NATO tagállamok légterét, elsősorban Romániáét. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárdos hitelprogram keretből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. Az oroszok 4 település elfoglalását jelentették be, a Donyeck megyei Krasznojarszkét, a Szumi megyei Malaszlobitkát és Mokriciát, valamint a Harkiv megyei Jurcsenkovát foglalták el állításuk szerint. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, ugyanakkor így is vége a hosszú távú stagnálásnak, mert már ötödik negyedével növekszik egyfolytában a magyar gazdaság. Negyedéves alapon egyébként 4%-os volt a bővülés, éves szinten 1,7%.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában emelkedni tudtak a főbb tőzsdemutatók 3 illetve 1% körüli mértékben. Idehaza jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, a BUX 9%-os pluszban fejezte be 146.453 ponton, 20,8 milliárd forint volt a magyar tőzsde forgalma. A MOL 3%-os plusszal zárt 4500 forinton. Az OTP 1,4%-ot emelkedett 46.890 forintra. A Magyar Telekom 8%-ot erősödött 2750 forintig, a Richter 3%-os plusszal zárt 11.740 forinton. Megállapodott a horvát Plinacrop és a magyar földgáz szállító ZRT a horvát-magyar földgáz összeköttetés kapacitásának növeléséről. A két társaság közös nyilatkozata szerint a Dráva-Szerdahely Alsó-Miholjac határkeresztezőpont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200.000-ről 400.000 szabványos köbméterre növelnék. A bővítéshez ugyanakkor még be kell fejezni egy-egy szakaszon a gázvezeték építését. A megemelt kapacitása a tervek szerint év végétől állhat majd rendelkezésre. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást, az idei nyár negyedik hőhulláma miatt újra 40 Celsius fok vagy a feletti hőmérséklet lehet majd a Póalföldön. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli tengerparton Ladispoliban napközben 37 fok volt, 70%-os páratartalommal, ami 44 fokos hőérzetnek felel meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet majd, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Holnap derült, felhőtlen lesz az ég, az Észak-Durántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másodmérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható. Szombaton az északnyugati határvidéken lehet talán egy-egy zivatar, egyéb iránt derült napos idő várható 34-40 fokkal, és vasárnap is hasonló időjárás várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Csodás úti célok országszerte a munka és pihenés jegyében. A rutinos cégvezetők jól tudják, hogy az eredményes munkához elengedhetetlen az összeszokott, jó dinamikájú csapat. A csoportkohéziót pedig a céges csapatépítőkön, szakmai tréningeken, továbbképzéseken lehet hatékonyan erősíteni. Hungaroring, Mogyoród. Egyedi rendezvények, élményvezetések és vezetéstechnikai tréningek is lebonyolíthatók a Hungaroring területén. De egyéb aktív programokkal, go-kart programokkal vagy pályalátogatással is színesíthető a közös nap. Lovagvölgy, Csesznek. A vár tövében megrendezett lovagi próbák, ügyességi játékok és interaktív programok játékos kihívások elé állítják a résztvevőket, miközben erősítik a csapatszellemet és az együttműködést. Match Extreme Park, Pécs. A meccsek lábánál található kalandparkban számtalan izgalmas kihívás vár ránk. Bobpályán, kalandösvényen, kötélpályán, mászófalon és különféle ügyességi játékok során tehetjük próbára bátorságunkat és ügyességünket. A parkban a csapatépítő program keretében animátor vezetésével haladhatunk állomásról állomásra. A változatos pályák kiválóan alkalmasak arra, hogy a csapat együtt küzdje le a feladatokat, sok-sok nevetéssel, megalapozva a közös élményeket és kapcsolódást.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás
1: a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Rendkívüli bejelentést tett az energiahelyzet miatt az esti órában a miniszterelnök. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés idehaza, hétvégén tovább fokozódik a kánikula. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Magyar Péter miniszterelnök a Magyar Villamos Irányítási Rendszer Központjában jelentette be, hogy az atomerőmű hetekre kieshet a villamosenergia termelési rendszerből, és a duramenti erőmű meghibásodása tovább nehezíti az energiahelyzetet. Plusz tartalék erőműveket állítanak a rendszerbe, de ezzel együtt is 10 milliárd forint feletti plusz költségű áramimportra szorul az ország. Az áramellátás stabil, de ezzel együtt a nagyobb ipari szereplőket hétfőt önkéntes termeléskorlátozásra kérik, és ha kell, akkor ütemezetten kapcsolják le őket a rendszerről, ha a helyzet ezt megkívánja. A kormányfő a lakosságtól is jóval takarékosabb energiafelhasználást kért. Magyar Pétert hallják.
3: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon, kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
2: Mindeközben rendkívüli egyeztetést tartott a holland kormány is, a vízügyi hatóságok, az ottani ivóvízszolgálatok, mert hogy a folyók már az 1976-os negatív rekord alatt vannak, Hollandia ivóvíz ellátása egyelőre biztosított. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután ott a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát le kellett állítani, ott az áram ötödét kell majd importból biztosítani. Az éjszakai orosz légitámadásban, amelynek egy család esett áldozatul Krivij Rih mellett valószínűleg észak-koreai rakétát vetettek be, közölte két katonai forrás, mondván, hogy majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy ilyen gyártmányú fegyvert vetett be az orosz hadsereg. Oroszország korábban is használt ilyeneket, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország több tucat rakétát és drónok százait vetette be, amelyek 8 ember életét követelték. Az ukrán vezető ismételten légvédelmi eszközök hiányára paraszkodott és sürgette a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy nyújtsanak támogatást. Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország keleti területén, ezt már Donald Tusk lengyel kormányfő mondta, az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve. Tarnava kolónia falu közelében találták meg a roncsokat, az incidens emberekre nem jelentett közvetlen veszélyt, nincsenek sérültek, károk sem. A lengyel vezetés szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban több alkalommal sértette meg NATO tagállamok légterét, elsősorban Romániáét. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárdos hitelprogram keretből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. Az oroszok 4 település elfoglalását jelentették be, a Donyeck megyei Krasznojárszkét, a Szumi megyei Malaszlobitkát és Mokriciát, valamint a Harkiv megyei Jürcsenkovát foglalták el állításuk szerint. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, ugyanakkor így is vége a hosszú távú stagnálásnak, mert már 5. negyedével növekszik egyfolytában a magyar gazdaság. Negyedéves alapon egyébként 4%-os volt a bővülés, éves szinten 1,7%.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában emelkedni tudtak a főbb tőzsdemutatók 3/10, illetve 1% körüli mértékben. Idehaza jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, a BUX 9%-os pluszban fejezte be 146.453 ponton, 20,8 milliárd forint volt a magyar tőzsde forgalma. A MOL 3%-os plusszal zárt 4500 forinton. Az OTP 1,4%-ot emelkedett 46.890 forintra. A Magyar Telekom 8%-ot erősödött 2750 forintig, a Richter 3%-os plusszal zárt 11.740 forinton. Megállapodott a horvát Plinacrop és a magyar földgáz szállító ZRT a horvát-magyar földgáz összeköttetés kapacitásának növeléséről. A két társaság közös nyilatkozata szerint a Dráva-Szerdahely Alsó-Miholjac határkeresztezőpont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200.000-ről 400.000 szabványos köbméterre növelnék. A bővítéshez ugyanakkor még be kell fejezni egy-egy szakaszon a gázvezeték építését. A megemelt kapacitása a tervek szerint év végétől állhat majd rendelkezésre. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást, az idei nyár negyedik hőhulláma miatt újra 40 Celsius fok vagy a feletti hőmérséklet lehet majd a Po Alföldön. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli tengerparton Ladispoliban napközben 37 fok volt, 70%-os páratartalommal, ami 44 fokos hőérzetnek felel meg.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet majd, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Holnap derült, felhőtlen lesz az ég, az Észak-Durántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másodmérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható. Szombaton az északnyugati határvidéken lehet talán egy-egy zivatar, egyéb iránt derült napos idő várható 34-40 fokkal, és vasárnap is hasonló időjárás várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első EP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai Farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rendkívüli bejelentést tett az energiahelyzet miatt az esti órában a miniszterelnök. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés idehaza. Hétvégén tovább fokozódik a kánikula. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Magyar Péter miniszterelnök a Magyar Villamos Irányítási Rendszer Központjában jelentette be, hogy az atomerőmű hetekre kieshet a villamosenergia termelési rendszerből, és a duramenti erőmű meghibásodása tovább nehezíti az energiahelyzetet. Plusz tartalékerőműveket állítanak a rendszerbe, de ezzel együtt is 10 milliárd forint feletti plusz költségű áramimportra szorul az ország. Az áramellátás stabil, de ezzel együtt a nagyobb ipari szereplőket hétfőtől önkéntes termeléskorlátozásra kérik, és ha kell, akkor ütemezetten kapcsolják le őket a rendszerről, ha a helyzet ezt megkívánja. A kormányfő a lakosságtól is jóval takarékosabb energiafelhasználást kért. Magyar Pétert hallják.
2: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
1: Mindeközben rendkívüli egyeztetést tartott a holland kormány is, a vízügyi hatóságok, az ottani ivóvízszolgálatok, mert hogy a folyók már az 1976-os negatív rekord alatt vannak, Hollandia ivóvíz ellátása egyelőre biztosított. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután ott a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát le kellett állítani, ott az áram ötödét kell majd importból biztosítani. Az északai orosz légitámadásban, amelynek egy család esett áldozatul Krivij Rih mellett, valószínűleg észak-koreai rakétát vetettek be, közölte két katonai forrás, mondván, hogy majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy ilyen gyártmányú fegyvert vetett be az orosz hadsereg. Oroszország korábban is használt ilyeneket, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Oroszország több tucat rakétát és drónok százait vetette be, amelyek 8 ember életét követelték. Az ukrán vezető ismételten légvédelmi eszközök hiányára paraszkodott és sürgette a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy nyújtsanak támogatást. Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország keleti területén, ezt már Donald Tusk lengyel kormányfő mondta, az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve. Tarnava kolónia falu közelében találták meg a roncsokat. Az incidens emberekre nem jelentett közvetlen veszélyt, nincsenek sérültek, károk sem. A lengyel vezetés szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban több alkalommal sértette meg NATO tagállamok légterét, elsősorban Romániáét. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárdos hitelprogram keretből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. Az oroszok 4 település elfoglalását jelentették be, a Donyeck megyei Krasznojárszkét, a Szumi megyei Malaszlobitkát és Mokriciát, valamint a Harkiv megyei Jurcsenkovát foglalták el állításuk szerint. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, ugyanakkor így is vége a hosszú távú stagnálásnak, mert már ötödik negyedéve növekszik egyfolytában a magyar gazdaság. Negyedéves alapon egyébként 4%-os volt a bővülés, éves szinten 1,7%.
0: Tőzsdehírek.
1: Európában emelkedni tudtak a főbb tőzsdemutatók 3/10, illetve 1% körüli mértékben. Idehaza jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, a BUX 9%-os pluszban fejezte be 146.453 ponton, 20,8 milliárd forint volt a magyar tőzsde forgalma. A MOL 3%-os plusszal zárt 4500 forinton. Az OTP 1,4%-ot emelkedett 46.890 forintra. A Magyar Telekom 8%-ot erősödött 2750 forintig, a Richter 3%-os plusszal zárt 11.740 forinton. Megállapodott a horvát Plinacrop és a magyar földgáz szállító ZRT a horvát-magyar földgáz összeköttetés kapacitásának növeléséről. A két társaság közös nyilatkozata szerint a Dráva-Szerdahely Alsó Miholjac határkeresztezőpont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200.000-ről 400.000 szabványos köbméterre növelnék. A bővítéshez ugyanakkor még be kell fejezni egy-egy szakaszon a gázvezeték építését. A megemelt kapacitása a tervek szerint év végétől állhat majd rendelkezésre. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást, az idei nyár negyedik hőhulláma miatt újra 40 Celsius fok vagy a feletti hőmérséklet lehet majd a Po Alföldön. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli tengerparton Ladispoliban napközben 37 fok volt, 70%-os páratartalommal, ami 44 fokos hőérzetnek felel meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet majd, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Holnap derült, felhőtlen lesz az ég, az Észak-Durántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másodmérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható. Szombaton az északnyugati határvidéken lehet talán egy-egy zivatar, egyéb iránt derült napos idő várható 34-40 fokkal, és vasárnap is hasonló időjárás várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Vászló!

Nem nézek híradót, így nyugodt maradok. Inkább a fotelemben szivarozgatok, és közben körülöttem nyüzsög a család, és élvezem ezt a harmóniát. Nem kell a bulvár, a buta sztárkodás, a nagybetűs élet, nem a csillogás. A boldogsághoz elég az nekem. A

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A Budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nézlek,

0: canzoneta de los Thanos. Piano, piano.
1: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Rendkívüli bejelentést tett az energiahelyzet miatt az esti órában a miniszterelnök. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés idehaza, hétvégén tovább fokozódik a kánikula. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Magyar Péter miniszterelnök a Magyar Villamos Irányítási Rendszer Központjában jelentette be, hogy az atomerőmű hetekre kieshet a villamosenergia termelési rendszerből, és a Dunamenti erőmű meghibásodása tovább nehezíti az energiahelyzetet. Plusz tartalék erőműveket állítanak a rendszerbe, de ezzel együtt is 10 milliárd forint feletti plusz költségű áramimportra szorul az ország. Az áramellátás stabil, de ezzel együtt a nagyobb ipari szereplőket hétfőtől önkéntes termeléskorlátozásra kérik, és ha kell, akkor ütemezetten kapcsolják le őket a rendszerről, ha a helyzet ezt megkívánja. A kormányfő a lakosságtól is jóval takarékosabb energiafelhasználást kért. Magyar Pétert hallják.
3: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
2: Mindeközben rendkívüli egyeztetést tartott a holland kormány is, a vízügyi hatóságok, az ottani ivóvízszolgálatok, mert hogy a folyók már az 1976-os negatív rekord alatt vannak, Hollandia ivóvíz ellátása egyelőre biztosított. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután ott a Cernavodai erőmű mindkét reaktorát le kellett állítani, ott az áram ötödét kell majd importból biztosítani. Az éjszakai orosz légitámadásban, amelynek egy családeset áldozatul Krivij Rih mellett valószínűleg észak-kórai rakétát vetettek be, közölte két katonai forrás, mondván, hogy majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy ilyen gyártmányú fegyvert vetett be az orosz hadsereg. Oroszország korábban is használt ilyeneket, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország több tucat rakétát és drónok százait vetette be, amelyek 8 ember életét követelték. Az ukrán vezető ismételten légvédelmi eszközök hiányára paraszkodott és sürgette a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy nyújtsanak támogatást. Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország keleti területén, ezt már Donald Tusk lengyel kormányfő mondta, az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve. Tarnava kolónia falu közelében találták meg a roncsokat, az incidens emberekre nem jelentett közvetlen veszélyt, nincsenek sérültek, károk sem. A lengyel vezetés szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban több alkalommal sértette meg NATO tagállamok légterét, elsősorban Romániáét. Az Európai Bizottság 3 milliárd 470 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárdos hitelprogram keretből drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére. Az oroszok 4 település elfoglalását jelentették be, a Donyeck megyei Krasznojarszkét, a Szumi megyei Malaszlobitkát és Mokriciát, valamint a Harkiv megyei Jurcsenkovát foglalták el állításuk szerint. A várt alatti volt a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye, ugyanakkor így is vége a hosszú távú stagnálásnak, mert már ötödik negyedével növekszik egyfolytában a magyar gazdaság. Negyedéves alapon egyébként 4%-os volt a bővülés, éves szinten 1,7%.
1: Tőzsde hírek.
2: Európában emelkedni tudtak a főbb tőzsdemutatók 3/10, illetve 1% körüli mértékben. Idehaza jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, a BUX 9%-os pluszban fejezte be 146.453 ponton, 20,8 milliárd forint volt a magyar tőzsde forgalma. A MOL 3%-os plusszal zárt 4500 forinton. Az OTP 1,4%-ot emelkedett 46.890 forintra. A Magyar Telekom 8%-ot erősödött 2750 forintig, a Richter 3%-os plusszal zárt 11.740 forinton. Megállapodott a horvát Plinacrop és a magyar földgázszállító ZRT a horvát-magyar földgáz összeköttetés kapacitásának növeléséről. A két társaság közös nyilatkozata szerint a Dráva-Szerdahely Alsó-Miholjac határkeresztezőpont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200.000-ről 400.000 szabványos köbméterre növelnék. A bővítéshez ugyanakkor még be kell fejezni egy-egy szakaszon a gázvezeték építését. A megemelt kapacitása a tervek szerint év végétől állhat majd rendelkezésre. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást, az idei nyár negyedik hőhulláma miatt újra 40 Celsius fok vagy a feletti hőmérséklet lehet majd a Póalföldön. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli tengerparton Ladispoliban napközben 37 fok volt, 70%-os páratartalommal, ami 44 fokos hőérzetnek felel meg.
1: Időjárás jelentés.
2: Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet majd, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Holnap derült, felhőtlen lesz az ég, az Észak-Durántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másodmérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható, szombaton az északnyugati határvidéken lehet talán egy-egy zivatar, egyéb iránt derült napos idő várható 34-40 fokkal, és vasárnap is hasonló időjárás várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangó harmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangó harmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

különleges zenei válogatások 94.2-n egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiben egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait, az Apple is használta Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -7 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

De most, ha jobban esne, fejem fölé tartanék egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod,

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva, halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít, és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
0: Trend Night.
1: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

A csillagokat bámultuk, nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat. És csillogó szemmel, ragyogva meséltél a felsőmben a tűzfényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Ébred a város, kergeti a csöndet, még zárva a végség, de friss illat száll. A jövő ránk mosolyog, és tovább áll.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
0: Trend Nights.
1: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
0: Trend Nights.
1: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neoavangárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
0: Trend Night.
1: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Díszes hintóba a hotelbe, őket bevitte, három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyokat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahinos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délbe, marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. album a 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.